0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zenész, zeneszerző, producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jamie Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Night.
1: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazzdobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet

0: kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
0: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
2: B-A-L-K-A

0: weekend. Sivem helyén tulipán, forog, mint egy hurikán.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you to

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríges Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című 7. albumának élő megszólalásai zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik. Csak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szóló gitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúgy

megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: hoster, hoster, må gå du dan. Med krøttom, høttom, høttom, det skal tjek og toste, må gå mot dan. Må gå mot dan.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Szeptember 26-án és 27-én különleges vasúti élményekkel telik meg a Magyar Vasút Történeti Park, érkezik a Lokko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója. Az idei rendezvény két kiemelt főszereplője a 20 éves Kerti Vasút és a legendás M40-es, vagyis a vasút barátok körében csak púposként ismert mozdony lesz. A vasút szerelmeseit, a családokat és minden érdeklődőt látványos és izgalmas programok várják a Vasút Történeti Parkban. A Lokko Piknik célja, hogy testközelből mutassa meg a vasút különleges világát, miközben találkozási lehetőséget teremt a vasútbarátok, a különleges járművek rajongói és a kerti vasutazás szerelmesei számára. Az esemény egyik központi témája a Vasút Történeti Park kerti vasútjának 20. évfordulója lesz. A jubileum alkalmából különleges jegygyűjtő akcióval is készül a park a kerti vasút hűséges utasainak. A Lokko Piknik nem csak a különleges vasúti járművek bemutatásáról szól, a hétvége során előzetes regisztrációhoz kötött tárlatvezetések várják az érdeklődőket a bivajas síneken a legendás 424-es gőzmozdony és a 201 éves a vasút című kiállításokhoz kapcsolódva. A tárlatvezetéseket Magyar Attila tartja, aki a műtárgyak bemutatása mellett történelmi és technika-történeti összefüggésekbe helyezi a 424-es megszületését. Szó lesz az első világháború vasúti igényeiről, a trianoni helyzet következményeiről, a korabeli pályák terhelhetőségéről, a rendelkezésre álló tüzelőanyagok kihívásairól, valamint arról is, hogy hogyan vált a 424-es univerzális, személy, gyors és tehervonati szolgálatra egyaránt alkalmas mozdonnyá. A tárlatvezetéseket játékos kvíz kérdések is színesítik, így a látogatók nem csak meghallgathatják a történeteket, hanem próbára is tehetik vasút történeti tudásukat. Emellett a park népszerű interaktív programjai is egész hétvégén elérhetők lesznek. A Lokko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója egyszerre kínál különleges találkozási lehetőséget a vasútrajongóinak, és egésznapos családi kikapcsolódást mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni a vasút múltját és jelenét.
0: Történelem.
1: Az egykori püspökök több száz éves bútorait, használati tárgyait ismerhetik meg a veszprémi érseki palota látogatói a Szent Mihály napi rendezvénysorozat keretében a hétvégén. A várnegyed megújításának részeként a 17-18 és 19. századi bútorokat is restaurálták az elmúlt években, azokat most vezetett sétákon ismerhetik meg a látogatók. Mint írták mások mellett, az utolsó magyar királynét Zitát megkoronázó Hornik Károly püspök bútorait is megcsodálhatják az érdeklődők a veszprémi érseki palotában szeptember 25 és 27 között. Az egyik legkülönlegesebb bútordarab az a 18. század második feléből származó emeletes író szekreter, amelynek egyik fiókjában a Hornik Károly püspök 1913 feliratot találták a szakemberek. A szekreter eredetileg az érseki palota barokk stílusú Koller könyvtárában állt, amelyet elődeihez hasonlóan Hornik püspök is értékes kötetekkel gazdagított. Több 1500 előtti ősnyomtatványt, antikvát és 1711 előtt nyomtatott könyvet vásárolt, amelyeket ma is a Koller könyvtárban őriznek. A palota építéskori berendezéséből nagyon kevés tárgy maradt fenn, de a kék szalomban álló 18. század végi barokk könyvszekrény ezek közé tartozik. Szombaton és vasárnap naponta többször indul vezetett séta a palota termeibe, valamint a középkori Gizella kápolnába.
0: Esemény.
1: Ingyenes napra várja a MÜPA szeptember 28-án a felsőoktatásban tanulókat, akik minikoncerteken és backstage túrákon vehetnek részt, valamint a próbákba is bepillanthatnak. Az érdeklődők tematikus sétákon járhatják be azt az utat, amely a művészbejárótól az öltözőkön át a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a fesztiválszínház világát. A terem színfalai mögé is indult ura, bármilyen kérdés merülne fel a résztvevőkben a marketinggel, a rendezvényszervezéssel és a produkciók koordinálásával kapcsolatban, a MIPA vezető szakemberei biztosan meg tudják válaszolni, és még azt is megmutatják, hogy hogyan készül közelgő előadásaira a Recircle társulata. Az intézmény vezetés komplex háttere iránt érdeklődők többek között pénzügyi folyamatokról, szervezetfejlesztésről és stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket. De kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a munkafolyamatok során, a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A kulisszák mögé betekintő kirándulásokon megszerzett tudást élesben is lehet gyakorolni a MIPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán. Az esemény idén sem marad művészek és zene nélkül, Kersner Máté három feltörekvő hazai előadót kérdez, többek között a MIPA-hoz kötődő emlékeikről, személyes tapasztalataikról, útkeresésükről. A beszélgetéseket mini koncertek követik, indigó műfajokon átívelő hangzásvilága ezúttal Blaze közreműködésével várja a közönséget. A hazai underground szintéren is otthonosan mozgó Szalai, Tóth Dóri hegedű művésszel lép színpadra, míg Gyuris Bence, Sgroj Krisztiánó kitáros kíséretében járja körül mindazt, ami a fiatal generációkat foglalkoztatja.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Holnap este 7:30 a Nemzeti Táncszínház kis termében mutatja be az Átváltozás című előadását az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat. Legújabb bemutatójukat a klasszikus világirodalom egyik legnagyobb örökségére támaszkodva hozták létre. A kétrészes kísérleti est Franz Kafka az Átváltozás című novelláját értelmezi újra két fiatal alkotó koncepcióján keresztül. A részletekről az első rész alkotójával, Bartek Bódi Biankával beszélgettem.
3: Szeptember 27-éről beszélgetünk, ekkor lesz az Átváltozás címre hallgató előadásnak a bemutatója, és ugye az estének az az érdekessége, hogy két részből áll, de ezek igazából nem egymás folytatásai, hanem úgymond variációk, mind a két előadás Franz Kafka az Átváltozás című novelláját dolgozta fel. És akkor a te részed lesz a Rend című előadás. Hogyan fogtál neki a tervezésnek, mi az, amit leginkább megfoghatónak éreztél ebből az írásból?
4: Hát elsősorban arra koncentráltam, hogy olyan darabot hozzak létre, amivel a néző is tud azonosulni. Ezért igyekeztem nem csak az átváltozásra koncentrálni, hanem a főszereplőnek az életmódjára, a főszereplő magánéletére, és azokból kiemelni olyan szituációkat és olyan történéseket, amivel a néző is tud azonosulni. Ebben már alapvetően vannak apró átváltozások átvitt értelemben, és ez alapján indultunk neki a táncosokkal, és mindkét rész tartalmaz ilyen apró átváltozásokat, főleg arra koncentrál, hogy az egyén a csapattól elválik, elkülönül, és hogyan próbál vissza integrálódni a csapatba. És ezt mutatjuk meg igazából. Az első rész kifejezetten arra fókuszál, hogy mi az az élet, amiből átváltozik a főszereplő. A második rész pedig az átváltozásnak a történetét öleli körbe, tehát kettőféle variációt láthatnak a nézők.
3: Te hogy találkoztál ezzel a novellával, vagy honnan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok társulat szinten?
4: Már régóta beszélgettünk erről a könyvről, mert van benne nagyon érdekes szál, tehát van egy nagyon groteszk része, hogy átváltozik egy ember bogárra, és hogyha ezen túlmegyünk és megvizsgáljuk a mögöttes tartalmat, akkor nagyon komoly, mély lelki szituációkat vélhetünk felfedezni, és ez az, ami megfogott minket, és ez az, amivel elkezdtünk foglalkozni. És ezt felgöngyölítettük, és azt gondoltuk, hogy ebből egy nagyon jó, izgalmas darab kerekedhet a végére.
3: Látom azt is, hogy szintén hozzád köthető a úgymond saját részednek, saját előadásodnak a jelmezterve, illetve a látvány és a fényterv is. Ezt már a kezdetektől elképzelted, hogy a koreográfia milyen környezetben fog megjelenni, vagy ez közben a próbák során, illetve színpadi próbák során alakult ki?
4: Most rendhagyó esetben előbb volt meg nekem a díszlet és a jelmez is, mint a koreográfia, általában ez fordítva szokott történni, de most ez az, ami segített abban, hogy el tudjam helyezni térben, időben ezt a darabot, és úgy álltam neki az egész koreografálásnak, hogy szerettem volna egy teljes mértékben hétköznapi helyszínen elhelyezni ezt a történetet, olyan helyen, amivel bárki találkozhat a hétköznapjai során, és ebben próbálom előhozni azokat a problémákat, nehézségeket, amikkel megküzd a főszereplő. Így azt gondolom, hogy talán jobban tud azonosulni a néző a látottakkal.
3: Hangulatában egyébként milyennek írnád le az előadást? Ugye az elején a történetnek egy ilyen kicsit monotonabb hétköznapokat ismerhet meg az olvasó. Ezt a táncelőadás mennyire tudja például közvetíteni, vagy mennyire akarja akár ezt közvetíteni?
4: Kifejezetten ezt a monotonitást használtam fel egyébként a darab készítése és szerkesztése során. Igyekeztem ebből a monotonitásból kreálni valamilyen nagyon groteszk, nagyon más dolgot. Úgyhogy főként ezt használtam fel, és hát azt tudom mondani a darabra, hogy semmi sem az, aminek látszik. Ezzel tudnám talán valahogy a legjobban megfogalmazni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A 70-helyi Sásvölgyben 6 méteres magasságból madár perspektívából szemlélhetjük az erdőt. A Dél-Dunántúl első fák között kacskaringózó tanösvénye felelthetetlen magasságokban mutatja be a lombkoronaszint jellegzetes élővilágát. A Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola megkerülhetetlen intézmény, ha a dél-dunántúli kisiskolások környezeti neveléséről ejtünk szót. A Pécstől mindössze 2 kilométerre található tanoda Kapocs ember és természet között, ahol a gyerekek szinte észrevétlenül tanulnak a mecseki élővilágról és az erdészek munkájáról a terepi foglalkozások keretében. Az erdei sulihoz kapcsolódva 2010-ben egy új oktatás és szállása is épült a 70 helyi Sásvölgyben, amelyet erdőházának kereszteltek. A sűrű erdő által körbeölelt ökoközpont valóságos csodahely a gyerekeknek, ahol tovább bővíthetik környezeti ismereteiket. Az erdőháza mellett 2014-ben egy különleges madár megfigyelő tornyot alakítottak ki, amelyhez nem sokkal később hozzáépítették a Dél-Dunántúl első lombkorona tanösvényét. Úgy ismerhetjük meg legjobban a lombkoronaszint lakóit, ha a bőrükbe bújunk. A madár megfigyelő toronyból induló 50 méter hosszú, 6 méter magas járószintű sétány természetesen fából készült. Az építmény 40 centinél

0: kihított madárotthonokba. Betottyanhatnak a cinegeodúba, kéményre épített gólyafészekből kémlelhetnek, és lóghatnak, de nevér módra. A rengeteg új információt a legjobb, ha egy kis erdőjárással építjük be a szürke állományba. A tanösmény végétől indul a sárga körsétajelzés, amely egy 3,8 kilométeres karikát tesz a sűrű erdőben. A termeszvárak, dagonyák, sűrű bozótosok, gyertyános tölgyes és bükkös erdők mentén valósággal megelevenednek a korábban tanultak. Az elején számítsunk egy erősebb emelkedőre, de ezt leszámítva teljesíthető a túra még akkor is, ha kisebbek is vannak velünk. A jelzés az erdőházához vezető betonúton át ér vissza a kiinduló pontra.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7500%-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambusz rügykonzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városban látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, Meszes Balázs, a Punani Masszívnak az énekese. Szia Balázs, tegeződni fogunk a műsor során, mert ismerjük egymást, örülök, hogy itt vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
1: Picit aggódtam, hogy ebben a nyári csúcs szezonban hogy fogunk tudni leülni beszélgetni, de szerencsére találtunk időpontot. Mennyire vagytok most elfoglaltak? Ennyire van csúcsra járatva ez a nyári időszak nálatok, vagy van egy pici idő pihenésre?
2: A pici idő a pihenésre, hoppá, ezt Grécsi László is megirigyelte volna. Ez mindig a téli időszakban jön el. Ugye főállási zenészek vagyunk, és nekünk ez a csúcs szezon. A közelmúltról beszélek egy kicsit, akkor elég húzó hétvége van most mögöttem, mert két koncert is volt, meg a kettő között podcast vendég is voltam egy műsorban, úgyhogy megyünk szépen. De hát ides tovább több mint 10 éve megy a Punani ezzel az élőzenei felállással, és én már előtte is zenéltem. Ha egész pontos akarok lenni, akkor körülbelül 3 éves korom volt a zenélek. Pénzt még akkor nem kaptam érte, de szóval megyek, és úgy érzem, hogy a szervezetemet sikerült ráállítani erre az életformának.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy emlékszel a zenével való első találkozásodra? Amikor nem az ágynak a tetején ugráltál mondjuk a, nem tudom, a rádión?
2: Valójában én ezt nem tudtam egyszerűen kikerülni, mert a nagypapám, ő prímás volt egy zenekarban, lakodalmakat, családi esteket, egyéb rendezvényeket játsztak Baranya megyében. Édesapám gitáros lett a szakmája mellett, ami a postás volt, amikor én gyerek voltam, tehát ő is gitározott, aztán a testvérem elkezdett zongorázni, miután a Zenovit kijárta, én is bekerültem a Zenoviba, és én is zongorázni kezdtem, mert azt akartam, amit a bátyus csinál. Szóval végigjártam a létrát. Megkerülhetetlen volt a zenélés.
1: És anyukád?
2: Édesanyám 40 évig volt óvónő, az éneklés nem áll távol tőle, illetve a közönség előtt való megjelenés.
1: Na ez az egyébként, az ember akarhat mondjuk valamit csinálni, amit hoz, ilyen családi tradíciót, de az kérdés, hogy egyrészt megvan-e benne a tehetség, vagy csak inkább a lelkesedése van meg, illetve hogy megvan-e mondjuk a bátorsága, hogy kiálljon, mert azért ez szerintem egy nagyon fontos része a ti munkátoknak. Most már nyilván kevésbé gondolom, hogy van mondjuk druk az emberbe, amikor felmegy a színpadra. Bár egy-egy új dolognál talán még nálatok is megvan, hogy hogyan fogadja a közönség. De amikor elindul ezen az úton, hogy benne van-e az, hogy hogyan fogadja a közönség, hogy át tudom-e adni azt, ami itt van, bennem összeáll, nyilván a kép, hát én vagyok az alkotó, de hogy a közönség ezt hogy tudja átvenni vagy megérteni?
2: Ezt két részre bontanám. Az egyik az, hogy van még druk, kell, hogy legyen druk, mert a lámpaláz az az energiaszint, amivel a hitelességet megadjuk az előadó művészetnek. Amikor az eltűnik, akkor viszont látás a színpad. Kell izgulni, mert azáltal lesz tétje a történetnek. A másik dolog pedig az, hogy két kezem összeteszem, csodálatos gyerekkorom volt, és abban része volt és helye volt a mindennapoknak az, hogy én kiálltam emberek elé. Visszaemlékezve az óvodára, még nyilván csak produkálja magát az ember, de hogy az általános iskolában már szavaltam, énekeltem kórusban, jelen volt az életemben folyamatosan az, hogy szerepelni kell, ki kell állni, ott produktum kell, az elismerés, a tapsolás, az megmutatja, hogy amit csináltunk, az jó, fontos, érdemes folytatni. Aztán a lendületem még a mai napig tart.
1: Ugye te is sok mindent csináltál, volt neked több civil foglalkozásod is, ha én jól tudom, tehát nem úgy volt, hogy elindultál a zeneóvi vagy zenebölcsi irányába, és akkor onnantól kezdve maradt a zenélés, hanem hogy azért volt más tapasztalásod is, ami szerintem nagyon fontos, hiszen minél többet tapasztal az ember, annál több muníció van benne, amiből aztán tud építkezni.
2: Azt szokták mondani, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Én azt ugyanúgy átraknám arra is, hogy ahány munkába belekóstoltál, ahány munkáján voltál, ahány emberek közegébe benne voltál. Voltam konzervgyárba, szoknigyárba csomagoltam, recepciós voltam hotelban, újságíró voltam, rádiós műsorvezető voltam. Annyi mindent kipróbáltam, és az mindegyik egy-egy más szituáció, másik közeg, más emberekkel való kommunikáció, és az csak színesítette az én palettámat, de mindig visszalökött az élet a zene irányába.
1: Mennyire hiszel benne, hogy egyébként tényleg az embert valahogy ráteszik arra a sínre, ami az övé, ami mennie kell?
2: Nekem muszáj elhinnem, mert ez történt. Mondhatunk bármit, sorsszerűség, ez így alakult.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy miben hiszel? A sorsszerűség az lehet egy irány.
2: Abban hiszek, hogy nyitottnak kell lenni mindig, és figyelni, mert tudom én, a válunkra ült kis angyal az mindig megsúgja azt, hogy milyen irányba mozduljunk el, meg hogy jó, amit csinálok, vagy rossz, amit csinálok. Szerintem a nyitottság az baromi fontos. Hinni kell abban is, hogy valaki mozgatja a szálakat, nem baj, hogyha van egy erkölcsi tartás az embernek, és hisz valamiben, mert az egy kapaszkodó, az egy támasz. És akkor az egy bizonyosság, hogy van értelme dolgozni. Mert jönnek a visszajelzések. Sok kicsi emberi fejek ott elől. Nagyon tapsolnak, nagyon boldogok, vagy nem, és ezekből összetevődik a lélek ereje.
1: Hogyha picit visszamegyünk a gyerekkorodra, és meséltél egy picit a szüleidről, hoztad tulajdonképpen a zene iránti szeretetet, megnyitottságodat, de mondjuk ők mit tanácsoltak, a szüleid, a nagyszülők, mit adtak, mit kaptál a csomagodba, amivel útra tudtál indulni? Vagy mennyire tudták például benned tartani a lelket, amikor más irányba mentél? Benned megvan az a plusz, ami miatt te biztos, hogy a zenével kellene, hogy foglalkozzál, vagy hogy majd eljön az az idő, amikor ez lesz az egész életed.
2: A mai napig hála jó Istennek a legnagyobb támogatóim. Anyu az mindig erősít. Csinálom a szóló projektet is, ami építkező ágazatában van most, éppen építkező állapotjában, és ott még nincsenek ilyen hatalmas visszajelzések, mint a Punani Masszívnál, bár írtam már én is fesztiválhimnuszt, készítettem saját szólólemezt, sok koncertem van, csinálom a dolgomat, de az igazi áttörés ott még nem történt meg, és anyu mindig megerősít, hogy ne adjam fel, nagyon jók a dalok, csináljam, és ez mindig is ott volt. Apu is, annyi volt, hogy akkor leérettségiztem, de nem vettek föl sehova. És akkor ugye apu a racionálisabb, anyu meg nem tudom, a szentimentálisabb volt egy kicsit, csinálj valamit, kezdj magaddal valamit. Sokat nem várattam magamra, hanem elmentem dolgozni, és akkor belevágtam az életbe. Pénzt kerestem magamnak, amiből ruháztam magam, megcsináltam a jogosítványt. Szóval fordítottam magamra időt, energiát, jöttek az első kis pénzek, és nem tudom, aztán felvettek a főiskolára, Kaposvári főiskolára jártam irodalom magyar szakra, és az tetszett is, újságíróként dolgoztam mellette, és az nagyon jó kis időszak volt, de valahogy mindig jött a zene az életembe. És akkor azért néha láttam anyuék fején, hogy Jézusom, amikor a biztosat hagytam ott, a bizonytalanért, mert hogy megtörtént az, amikor túl főiskolán, újságíráson minden kívül, egyszer csak valahogy egy ilyen parkolópályára kerültem, recepciós lettem egy hotelben, ami amúgy baromi jó állás volt, mert hogy hatalmas juttatások voltak, nagyon jó közeg, jó társaság, az emberekkel kellett foglalkozni, amit én imádok, dumálni kellett sokat, az embereknek a jó kedvébe járni, és nagyon szerettem. És aztán elkezdődtek a koncertek besűrűsödni, annyira, hogy az időbeosztásom már vagy az egyiket, vagy a másikat engedte volna csak. És úgy döntöttem, hogy én itt felmondom. És az akkori főnök azt mondta, hogy felmondasz. Hát innen nem mond föl senki. Hát mondom, azt tudom, és nem is úgy néz ki a történet, nem is olyanak a juttatások, hogy nekem ezt meg kéne tennem, de úgy érzem, hogy nekem most mennem kell. És azóta fennülök ezen a színes szagos vonaton.
1: Mesélj egy kicsit róla, hogy jött a Punani az életedbe.
2: Hát ez egy kacifántos történet, regény lapokra kívánkozik. Ugye gyerekkorom óta zenélek, a zongorát lecseréltem, vagy váltottam klarinétre, aztán szaxofon, fúvószenekar, jazzband, és akkor olvastam egy újsághirdetést, Pécset, egy pécsi újságban, hogy Zagasztik, egykor jó hírű, létező, csodálatos regi zenekar, országos szintű regi zenekar, énekest keres. És akkor én jelentkeztem oda. De úgy, hogy csak kórusba énekeltem előtt, tehát akkor még fogalmam nem volt erre az egész. De jelentkeztem, hogy szaxofonozom, meg megpróbálom az éneklés is, és ott nagyon jó barátságba kerültem a fiúkkal, és bevettek a bandába, és elkezdtünk együtt dolgozni, aminek lemez lett az eredménye, és nagyon szép sikereket értünk el, nemzetközi reggi fesztiválra, és eljutottuk Rototom Sunsplash-re, ami egy Barcelona melletti nagyon híres reggi fesztivál, ott léptünk fel, országos versenyt nyertünk, és az egyik pécsi koncertre az Uránia moziba eljött a Máté meg a Roli, Felcse Máté és Farkas Roland, és megnézték a koncertet, és azt mondták, hogy figyelj, mi vagyunk a Punani Masszív zenekar, hogyha nem ismerné minket, is most készül egy lemezünk, és ez a hang kellene nekünk az egyik dalba. Na, mit szólsz hozzá? És akkor valahogy együtt töltöttük az estét, dumáltunk, és akkor megbeszéltünk egy időpontot, amikor felmentem Pécsett a Máté stúdiójába, és az egy dalból lett 5 vagy 6, ott maradtam egy hétig. És így indult a sztori. Ez volt a Senkik album, és akkor ott vagy 5-6 dalba éneklek, ott jött mindjárt a Hétvégre című szám, akkor ahhoz videoklip a pécsi Zionba, és akkor ott beindult az élet. Akkor még a Máték DJ felállással jártak, hol 2, hol 3, hol 1 DJ-vel, és akkor így hakniszkadtak így ketten a körkor képes dalokkal, meg az új lemez bemutatója, stb. És volt egy ilyen vicces szituáció, hogy a pécsi Zionban, ami egy ilyen ifjúsági, zenei ifjúsági otthon volt, ott tartottak egy ilyen koncertet. Ilyen mini fesztivál volt, és az egyik színpad az övék volt, és én már énekeltem az új lemezre, de sehol nem léptünk fel. Csak megvoltak az adott dalok. És soha nem felejtem el, hogy a színpadon ment a koncertjük, és a Máté lekiabált, gyere fel! És mondom, de mit csináljak? Tök mindegy, gyere fel! Hát valahogy így nyílt az a barátság.
1: Említetted, hogy azért féltettek, hogy a biztost a bizonytalan értott, hogy egyébként ezt nagyon sok zenész elmeséli, meg sikeres ember, hogy azért a környezet az pontosan ezzel az érvel állt mögöttük, hogy kellene egy olyan szakma, amiből mindig meg fogsz tudni élni, vagy még egy plusz láb, amiből meg fogsz tudni élni, de hogy sokan érzik azt a fajta belső hívást, mint amit te is mondasz, hogy ott kell hagynod a munkáját, mert menni kellett, mert azt úgy belülről érezted, hogy menni
2: igen,
1: kell.
2: De azért mostanában, de azért az elmúlt időszakban, hogy én profi zenész lettem, azért voltak olyan időszakok, amikor igencsak elgondolkodtam, szerintem többen magammal azon, hogy a fenébe nem fejezted be ezt az iskolát, a fenébe nem maradtál, nem folytattad és képezted magad tovább, és akkor vannak ilyen nagyon-nagyon bizonytalannak tűnő helyzete, na és akkor kell az a hit, amit mondasz. Jó, de azért nem véletlenek ezek a sikerek, meg van érte dolgozva, ennek vissza kell jönni, csináljuk tovább, tegyünk bele a munkát.
1: Ezt hogy élted meg egyébként, amikor jöttek az első igazán nagy sikerek például ugye a zenekarban, amikor már nem csak Pécs szerte tudták azt, hogy te ki vagy, hanem amikor már mondod, hogy a fejek is arcok ott a színpad előtt, hanem egy ország ismeri a hangodat, a tiedet is, vagy énekli a dalaitokat.
2: Rádión volt egy ilyen akusztikus műsor, 2010-es évek elején, ott csináltunk egy ilyen akusztikus koncertet, az nagyon-nagyon szólt. Rengeteg koncert kezdett el jönni, és akkor szépen lassan egyszer csak jött az Élvezd, a Másfélte, és akkor hát az, hogy mi volt, nem is tudom, hogy mihez hasonlítanám. Fluor Tomi mesél ilyen történeteket itt-ott, hogy mikor csinálta a Fluor formációt, akkor kergették az autóját is, és olyan rajongások voltak. Hát itt is voltak azért nagyon durva dolgok.
1: Mesélj.
2: Hát az Élvezd, az hatalmasat szólt.
1: Itt a Beatles, hogy egyik oldalon be a kocsiba, a másik oldalon ki, és mentek utána hát a rajongók.
2: A rózsától a melltartóig minden repült a színpadra. És az, hogy elmenjünk valóban fellépni, és hosszabb az ideje a dedikálás fotózkodásnak, mint maga a koncert, az ilyen mindennapos dolgok voltak. Elég érdekes. Szóval Magyarországon én nem is tudom, ez egy ilyen kulturális jelenség, ami nem létező dolog volt Magyarországon. Ha létezett volna, akkor valószínűleg a Hungária zenekar az, amit ilyen kegyben tartottak volna. Én nem is nagyon láttam, a Flor az előbb volt, mint mi. Neki elhiszem, hogy ilyen sztorik voltak, de ilyen zenekaros szinten láttam megőrüléseket mások iránt, de nem ilyen jellegűt. Nem akarom magunkat így ilyen piedesztára emelni, de én úgy vettem észre, hogy ez a fajta őrület, ez így nálunk indult el, amit most már így lazán megkapnak más zenekarok, amiket látunk. Szóval ez ilyen kulturális dolog, aminek így ki kellett alakulni, ki kellett fejlődni.
1: Szoktunk arról beszélgetni egyébként mellzenészekkel is, ilyen értelemben művész alkotó emberekkel, hogy amikor elindultak, akkor milyen csatornákon tudtak ugye közölni, hogyan tudtak szólni. Volt-e már internet, social media felület, és hogy amikor ez kevésbé volt ennyire minden másodpercnek a része, hogy akkor mennyire nehezen, vagy éppen nem nehezen tudták megszólítani a rajongókat, vagy eljutatni az üzenetet, és hogy akkoriban a rajongás hogyan működött, és most milyen a rajongás. Meg egyáltalán, hogy hol tudnak megjelenni, mert ma már az ember előkapja a telefonját, de mondjuk szerintem még 10 évvel ezelőtt sem volt ez ennyire egyértelmű. Mondjuk lehet, hogy 10 éve igen, de mondjuk a 2010-es években nem volt ennyire sok felület. 1-2 már volt, de nem ilyen sok.
2: Nagyon sarkos lenne azt mondani, de azért ne vitassuk el annak az igazságát, hogy akkor tényleg jó dalokat kellett írni. Mert akkor a rádióba az bekerült, és akkor azt hallgattak az emberek, rádiót, volt türelmük végighallgatni dalokat, illetve, hogy aki megtehette és készített videóklipet, akkor az a nagy videó megosztón, az ott felkerült, és akkor azt nézték. Tehát, hogy ilyen csatorna szinten, meg hogyha a tévében esetleg volt valami olyan műsor, nem tudom, hogy akkor lottósóban lehetett menni zenét, de hogy ilyen, ennyi, viszontlátásra, ezek a lehetősége. És most meg azért tudjuk, most az van, hogy szét van bombázva az emberek agya, gyakorlatilag. Fiatal korosztán meg egyszerűen türelmetlen. Önmaguk ítéseiért 3-4 másodpercet eldöntik, hogy valami jó vagy rossz. Nem adnak semminek esélyt.
1: És már pörök tovább.
2: Ebben a sztoriban itt aztán. De hát úgy csinálják nyilván, hogy vannak nagy zenei kiadók, és akkor ott a napalmot minden felületen szórják az embereket. Hogyha nem talál be ezen a csatornán, akkor van még 18 csatornánk. Úgyis eljutatjuk az agyadig a dalt, és úgyis meghallgatod, és hogyha minél többen meghallgatják, akkor már megnyertük a csatát. Csak ezzel meg az a baj, hogy ez ott fog visszaütni, ne a proféta szóljon belőlem, de sajnos a tapasztalat az az, hogy ezek kérészéletű dalok. Azt, hogy mi volt a tavaly legnagyobb slágere? Ja, nem tudom. Szóval most voltunk egyébként az EFOT-on, és készítettek velünk interjút, hazai televízió, és ott tök jó dolgok szóltak, hogy így jöttek fiatal kis riporterek, és így mondták, hogy úristen, hogy érzitek magatokat, hogy itt vagytok, még hát nem öregezett le, de azért régi motorosok vagyunk már így a pop palettán. És azt mondom, hogy érzitek magatokat, hogy itt vagytok, és akkor gyakorlatilag 10 éve hogy a legnagyobb slágerekkel bombázzátok az embereket. Hát igen, ezek ilyen kőbevésett cuccok. Ilyen örökérvényű dalokat kell írni, és ezeket egyre nehezebb megírni.
1: Na jó, de nektek ugye a szövegeitek is olyanok. Tehát mondjuk, hogyha csak az élvezetet megemlítetted, tehát hogy annak konkrétan minden sora valamilyen óriási nagy igazságot rejt magába. Tehát, hogy szerintem az nincs ember, aki így ne tudna bármelyik sorával valamilyen szempontból hogy azonosulni.
2: A nagy slágerek azok az óriási nagy igazságok. És az a lényege, hogy a hallgató amikor azt gondolja, hogy ugyanez jár a fejembe, csak nem tudtam volna ilyen szépen leírni. Na, ez.
1: És ti meg letudtátok.
2: Hogy adománya érted.
1: Igen, hogy készült az a dal, hogy szedjük össze a legnagyobb igazságokat? Lehet fél egészség, vagy nem tudom. Tehát, hogy azt hogy írtátok meg? Zseniális dal.
2: Hát a Roli hozott 4 sort, a refrént, és akkor ott beültünk a Mátéhoz a stúdióba, és akkor ott voltunk. Elkezdtük összeírogatni ezeket a dolgokat, ami a... Figyelj, ez olyan, hogy jönnie kell egy ilyen valaminek, ami, mit tudom én, szerelem, háború, vallás, és akkor egy jó bemondás ahhoz, hogy tudom, úristen, ki ez a lány, vagy valami. Egy ilyen, és akkor utána meg megindul az agyad, mint a lavina, és köréírod életet, nagy tapasztalatait. És hogyha jó szerző vagy, akkor ezeket úgy tudod tolba mondani, hogy annak súlya van. Hát és így akkor leültünk, a Roli ott maradt, amíg felrepett a részét, mi a Mátéval még maradtunk reggelig, hajnalba bementünk a kisboltba, vettünk, mit tudom, egyes sört vagy valami, de akkor már a, nem tudom, MP3 lejátszó, már itt volt a dalnak az első verzió, és úgy hallgattuk, és akkor mondom a Máténak, fú, ez nagyon durva lesz.
1: És az lett.
2: És az lett.
1: Nagyon-nagyon jó lett.
2: Egyszerűsége egyébként szerintem az, ami nagyon működtető. Ha meghallgatod, akkor csak egy ilyen, hát ilyen majdnem regi lüktetés, minimális zenei alap.
1: De hogy a dallama is elképesztően jó. Tehát ez a mindenki tud rá bólogatni, mindenki tud rá ilyen nagyokat egyetérteni, hogy hát ez tényleg így van. Na de majd folytatjuk szünet után, kedves hallgatók. Ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Messzes Balázsral beszélgetek a Punani Masszívnak az énekesével, és egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Meszes Balázs, Meszka. A mai vendégem, még ki sem mondtam így a becenevedet egyébként. Azt jutott eszembe, és úgy zártuk a beszélgetést a szünet előtt, hogy a nagy sikerekről gondolkodtunk, és említetted, hogy nyilván tudjuk, hogy neked van szóló projekted is, és jó pár éve is van már ez is. És mondod, hogy a nagy áttörés még nem történt meg, vagy legalábbis nem érezted azt. Pont ezen gondolkodtam, hogy ha van egy ilyen óriási siker, mint a zenekar, egyébként ott van a te saját projekted is, akkor az egyik jó. Mennyire tudja beborítani a másikat? Mennyire nehéz ezen az oldalon kitörni a nagy sikereken túl? Tehát mondjuk a nagy ragyogása ennek mennyire árnyékolja le a lehetőségeket? Vagy éppen ezt nem így kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy ez a nagy ragyogás tudja megvilágítani a másikat.
2: Szerintem ez független a kettő. Úgyis betalál az egyik. Én lelkesen írom a dalokat, meg vannak a felületek, amikről beszéltünk, ahol ezek megjelennek. Közönségnek kell ráérezni. Persze a punan is múlt, az tud segíteni, de azért a történelemben látjuk, hogy a szóló projektek azok mindig nehezebben. Van egy Phil Collinsünk, akinek ment, meg a Cikora Robi itthon, és aztán elég nehéz egy nagy formáció árnyékából csinálni valamit.
1: Összehasonlítjuk, az a probléma? Vagy mi lehet a
2: nehézség? Elképzelhető. Az elején én is összehasonlítottam, kérdezték, hogy én hogyan kategorizálom azt, ami dalokat írok, és akkor mondtam, hogy húzzátok le a két repet, és minden, ami marad, az. De hát ennél sokkal bonyolultabb nyilván a kérdés.
1: Hogyan írsz zenét, hogyan szerzed a zenét, amit te akarsz közölni? Egyáltalán mit akarsz közölni?
2: Mindent, ami jön. Az ilyen ösztönös szerintem. Sokszor jártam futni, meg járok is, az is egy csomószor megindított bennem dolgokat Margit szigetre. Két koncert, két turné között csomó gondolat van a fejembe. Amúgy ilyen bedolgozóként, meg rész szerzőként ott vagyok én a Punaniba is, csak ezeket nem terjesztettem ki teljes dalokra. És aztán jött a Covid, amikor eljött ennek az ideje, és akkor nekiálltam megírni a dolgokat.
1: És mik azok a témák, amik egyébként így megérintenek? Említetted a szerelem, a háború.
2: Hát figyelj, az elején olyan volt, hogy szeretem azt a Motown stílust, amit például a Cikoráik is meg a Charlie csinálgat dalokba, és akkor írtam egy karácsonyi dalt, amit a Tóth Verával éneklünk. Csináltam hozzá videoklipet. Szóval azt tetszett meg nekem ebbe az egészbe, hogy írok egy dalt, kitalálom, hogy szóljon, mint szóljon, szervezek hozzá videoklipet, így az egészet menedzselni. Már jutottam el odáig, hogy szeretnék most már csak a dal szerzéssel foglalkozni, mert baromi fárasztó egyszerre mindent csinálni. A mai nappal meg úgy szerzek már dalokat, hogy nekiálltam gitározni és megtanulni az akkordokat, hogy ne legyek rászorulva senkire. És írtam is már így pár dalt, amiket most Dorogi Péterrel rögzítünk.
1: Te kiket hallgatsz? Hogyha egy nagyvilágból ismeríthetünk a zenei palettából, akkor ki van rád hatással? Vagy milyen országoknak a dallamai
2: vannak? Hát ez nagyon vegyes. Ez gyerekkoromtól kezdve volt egy nagyon komoly felépítmény ennek az egésznek, mert én nagyon szerettem a nu metalt, a 90-es évek eleje, meg ugye azért nem tudok elmenni a Guns N' Roses komolyabb albumai mellett, de aztán a 2000-es években meg elkezdődött az elektronikus zenék világkora, úgyhogy az is nagyon magába szippantott. Fatboy Slim, meg Crafty Cuts, meg mindenféle drum and bass-ek. Iszonyatos bulikba jártam. Hát aztán nem tudom, amióta meg komolyabban zenélek azóta, meg nyilván meghallgatok mindenfélét, de kicsit úgy bezártam, hogy arra koncentráljak, amivel foglalkozom. Nekem az működik, nekem az jön be. Sokan azt mondják, hogy nyitottnak kell, és folyamatosan bújni kell az internetet az új előadók iránt. Persze, sorolhatnám én is a hip-hop előadókat, meg mindenkiket, akik inspirálnak, akiket hallgatok, de legtöbbször befelé hallgatok. Meg amúgy szimfonikus zenét hallgatok, meg operát hallgatok, meg nagyolas slágereket.
1: Ez menő.
2: Jó, ezek ilyen kikapcsoló dolgok. Kikapcsolnak, és utána meg vissza jövök magamba, és akkor meg nekiállok zenét én.
1: Gyere, tudom képzelni, ahogy így operát hallgatsz.
2: Azt imádom, a Pavarottit, azt nagyon szeretem.
1: Hogyha már így a zenei palettát szóba hoztuk, akkor azon gondolkodtam, hogy mindig beszélünk róla, hogy kis ország vagyunk, és hogy mekkora az a torta, amit igazából fel lehet osztani. Neked is említetted, hogy több mint mindenkivel dolgoztál és dolgozol együtt, hogy ezekben a közegekben vannak barátok, vannak barátaid? Lehet nem vetélytársnak, hanem pályatársnak tekinteni a többi zenészt, lehet együtt gondolkodni, mert egyébként én azt látom, hogy megoszlanak erről is a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy jó, együtt dolgozunk, de azért nem járunk össze. Van, aki azt mondja, hogy igen, a legjobb barátok, akikkel együtt is dolgozik, de hogy vagy ezzel? Lehet igazi barátságokat kötni, amikor ugyanarról a piacról
2: szerintem
1: élünk?
2: Szerintem megkerülhetetlen. Mindig vannak új előadók, akik bejönnek, értik a gyémánt krajcárjukat, de aztán ott is leomlik a fal, mert hogy mindig ott lesz a közös nevező, hogy zenészek vagyunk. 1000 éve benne vagyunk a szakmában, itt 1 millió backstage történet van a tarsolyunkban, tehát ott megkerülhetetlen, hogy egy Fishing on Orphan, ahol rengeteg zenekar egy kis helyen össze van rakva. Sok a fesztivál, sok a fellépés, azokon általában, ha nem városi napokról beszélünk, vagy valami speciális megjelenésről, akkor mindig több zenekar van. Óhatatlanul kialakulnak a barátságok, de szerintem ez jó is, ennek így kell lennie, mert ha csak mindig a zenésztársainkkal beszélgetnénk, meg a főszervezőkkel, meg szervezőkkel, akkor kicsit uncsi lenne a sztori. De ez itt tök jó, hogy hello, sziasztok, hol voltatok, mit csináltatok, meséljetek már egy kicsit. Ilyen barátságban rengeteg van. És ezek nem felszínes barátságok, hanem tényleg az, hogy annak most született a kislánya, annak ennyi idős a fia, ez történt, azzal az történt, és persze akkor összejönnek közreműködések is, megkerülhetetlen. Hát ezek így születnek ezek a dolgok. Együtt lógunk.
1: Azon gondolkodtam, hogy tudod, hogy hány napot dolgozol?
2: Egy évben?
1: Igen.
2: A fellépéseket tekintjük
1: mindent,
2: csak annak, vagy minden?
1: Mindent össze. Tehát 365-ben hány napot dolgozol? Amikor nem gondolkodsz, és nem éppen
2: fellépsz. Ja, akkor 365. Hogyha az alvásidőket kivesszük, de valamikor akkor is koncerttel álmodok, meg stúdióval, meg ilyenekkel.
1: És neked is van valami olyan, hogy mondjuk így éjszaka felébredsz, hogy álmodsz mondjuk egy dalmat, vagy egy szöveget, és hogy gyorsan le kell írni, fel kell mondani.
2: Volt ilyen, feleségem mondta, te mi a csinálsz? Mondom, megvan az a 4 sor, amit kerestem.
1: Az éjszaka jutott eszedbe?
2: Persze.
1: És felmondtad, vagy leírtad?
2: Ne, telefonomban bepötyögtem. Valami rendezvényről értünk haza, épp, hogy elájultunk, és akkor egy fél államban, úristen, hát erre vágytam.
1: Mi az a, egyébként az a zenei stílus, amit kipróbálnád, de még sose volt rá alkalmad, ami már nagyon határmesdjen állad? Van olyan?
2: Hát beszéltünk itt a nu metalról, meg az ilyenekről, hogy hát én nagyon szerettem volna ilyen zenekarban frontember lenni. De azt azért be kell lássuk, hogy bármennyire is jó a hangom, megvannak a határai, és ami megfelelő a Punani Masszív, vagy saját szóló cuccaim hangtartományának, az nem felel meg abba a stílusban, ami nagyon közel áll a szívemhez. Hiába szeretnék mondjuk Korn, Rage Against the Machine-t, Metallica-t, Nirvana-t énekelni, vagy Pearl Jam-et énekelni, egyszerűen nem állna jól, mert van, amit nem tudok megcsinálni.
1: Hát igen, de akkor meg a saját stílusodat tudnád kialakítani igazából, és az a hangterjedelem lenne, ami ugye neked megvan. Akkor meg azt szeretnék, hogyha egy új formációról lehet beszélni. Külföldre nem akartál menni zenélni sosem?
2: Á, nem. Én nagyon szeretem ezt az országot. De tényleg. Ez olyan kérdés, hogy Amerikába kimennék-e? Persze, de szerintem semmi értelme nincs így 2 hétre meg hónapra kimenni. Hogyha az életembe adódna lehetőség, hogy 5-10 évre kimenjek, akkor abban látok racionalitást, de így. Meg annyi látnivalóval, most már azért el tudom mondani, hogy ha jól számoljuk, akkor 15 éve, legalább, vagy 16, mert az agasztikkal is azért pörögtünk szépen az országba. Most gondolod, hogy hány éven keresztül én hányszor jártam körbe ezt az országot. Amikor tudom, hogy a borsodi kis településen mennyi a korsósör, meg itt.
1: Igen, megértem.
2: Tehát, hogy így annyi mindent tudok, és még annyi szépség van itt. Külföldön voltunk, a Punanival is voltunk, Eurotúron, meg ugye a Zagasztikot is mondtam, ott meg voltunk Spanyolországban. Szóval megadott a lehetőség, de az, hogy én kint éljek, és amúgy meg hány olyan zenész van, aki Magyarországról indult, és ilyen Azi Lazaria is kiment európai turnéra, nem hallottunk róla olyan visszajelzéseket, amiket itthon kapott. Pedig nem hiszem, hogy a produkció gyengébb lett volna. Megpróbálták ők is. De innen azért, na. És az elmúlt időszakból, amit mondjuk egy ilyen nagy 20 évre tegyük, akkor Romániából kimentek 3 fiú, aki a repülőgépen forgatta videoklipet, ennyi. Az a szám itt megpörgött, és viszont látásra nem ment ki innen semmilyen dal. Itt egy dal kell, és akkor Magyarországról meg a Hevesi Tamás kiment a Csíkos Napernyőt, vagy nem is tudom melyiket játszották az MTV-n. Mikor volt az? Nem lehet innen kitörni. A Hien kint tanult a Juilliardon, tudjuk, hogy mik az eredmények, de hogy meg a Radics Gigi kint dolgozott, a Quincy Jones-nál volt a stúdióban. Az a durva, hogy ezek ilyen pontosan látható és mérhető eredmények, amik nekik csodálatos életre szóló élmények, de nem olyan teljesítmény, hogy nem tudom. Én is nagyon várok, drukkolok, hogy Magyarországról legyen egy olyan nagy kitörés, hogy valaki csinál egy világhírnevet, de
1: szerintem mi lehet az oka?
2: Nem tudom, jó az angolunk.
1: De hát, hogy az ő angoljuk az tökéletes, meg egyébként tehát a hangjuk is, meg a tehetségük
2: hát
1: is
2: ez abszolút az, hogy minden ott van.
1: Színvonal.
2: Megvan minden egyébként, minden. Ott vannak a csatornák, szerintem tőke is van rá, hogy szétbombázzanak valami felületeket, hogy mindenhová jusson a dal. Egyszerűen nincs Eurovízió. Hányszor voltunk én, és voltak közöttük nagyon jó dalok, nem lett bőle semmi. Valami extrémitás kell.
1: Azon gondolkodtam, hogy neked milyen terveid vannak a saját szóló projekteden belül? Most ott hol tartasz? Tehát, hogyha ha kitörést beszéljük, akkor mi vár rád mondjuk például ezen a területen még idén?
2: Még idén? Csináltam most már másfél lemezt, dalokat ünnepekre, egy csomó videoklippet barátokkal együtt. Ez is egy ilyen mini útkeresés, mint ami megelőzte a Punanit, hogy most tanába jutok el majd a zenei stílusomhoz, ami úgy az enyém tud lenni, az meg ilyen, hogyha

0: készül egy album, ami csak ilyen tematikájú dalokat vonultat fel. És itt elég jó kis dalokról beszélünk.
1: Mert ugye neked nem volt ez kérdés, hogy amikor bevonulsz, akkor saját zenére vonuljál be.
0: Hát az abszolút egyértelmű volt. De most nem, ekkor az ígyszert kihagyni.
1: Az milyen volt? Mennyire volt komfortzónán kívüli történet az a Starbucks-os időszak, felkészülés, a mérkőzés?
0: Jól eső érzés volt, hogy amúgy a sport nem állt tőlem távol. Ez a fajta sport, ez még nem volt ilyen az életemben. Azt most nem számítanám ide, hogy általános iskolába kungfúztam, mert annak semmi köze nincs ehhez, hogy egy kisgyerek mit csinál a Bruce Lee plakát előtt. Ez jól esett nagyon. Az egész felkészülési időszak, én a Madárfészek klubban voltam, ott többször is találkoztunk madárral, baromi jó sportembereket ismertem meg, és mind a mai napig járok is boxolni. Jót tett a fizikumomnak, jót tett a lelkemnek.
1: Megmaradt a box az meg, életed részeként?
0: Meg, nagyon szeretem. Sokáig fociztam, csak aztán ott elegem lett egy idő után a túlfűtöttségből, hogy nem a BL döntőben vagyunk, amikor éppen a mini pályán játszunk, és nem szeretek sérülni, meg azzal foglalkozni, hogy most akkor ki hogyan áll hozzá. A boxnál meg tudod, úgy van, hogy ha te jól állsz hozzá, akkor csak magadat okolhatod, ha okolod, ez egy ilyen amatőr kategória, itt csak a jó érzések hatnak át.
1: Hogy indultál egyébként akkor a ringbe be? Arra emlékszel, hogy milyen lelki és ideg állapotban voltál? Milyen tanácsokkal indultál el aztán?
0: Nem volt egy tanács. Ez komoly volt. Figyelj, de hát olyan volt, mint bármilyen színpadra felmenni, show műsor, csak utána a ringben ott a csépelés van. Az egy kicsit más, de hát nyilván nem úgy mentem oda, hogy nem kesztyűztem volna előtte legalább 50-et, szóval ez benne volt. Amit sajnálok az, hogy a párosítás az nem a legszerencsésebb volt. De azt hiszem, a maximumot kihoztam a történetből.
1: Egyébként érdekes, mert többen voltak már a műsor vendége azok közül, akik a boxos témában is szerepeltek, és érdekes, hogy mindenki azt mondta, hogy az egy ilyen leírhatatlan érzés, ami akkor volt bennük, amikor már mentek tényleg a ring irányába, és hogy be kellett lépni a szorítóba. Ezt mondta az Iván, szerintem a Németh Kristóf is ezt mondta, és Sidi is.
0: A lámpalázis eufória.
1: Igen, valami
0: csodálatos keveréke.
1: Elképesztő keverék volt az.
0: Az első kiózanító pofonig.
1: Igen.
0: De nagyon jó élmény, tényleg. Én magamat kisgyerekként simán elképzeltem. Tehát amikor, ugye 80-as éveken születtem, amikor kisgyerek voltam, akkor volt a boxnak a virágkora. Kokó, Erdei Zsolt. Itthon. És akkor külföldön ne is beszéljünk róla, hogy mik voltak akkor. Tysont nézni, meg ezek kisgyerekként. Nem volt ez az elérés, amiről beszélünk, ez visszatérő téma, hogy nem volt itt okostelefon, meg ilyenek, hanem a tévébe adták, akkor mindenki tudta. És egy zenével visszatérve, az egy csodálatos műsor volt, amikor a Michael Jackson új videoklippel jött, és azt mondták, hogy pénteken, este 8-kor a Michael Jacksonnak az új videoklipje jön az MTV-n. És akkor azt mindenki tudta. Szerencsésebb akik külföldről kaptak egy videót, akkor azt fel is vették. Így jöttek be a dolgok. És akkor annak presztízse volt minden dolognak.
1: Az egy ilyen tévé aranykora volt szerintem az a 80-es évek. Nekünk
0: aztán
1: meg, amikor...
0: jött a Barátok közt.
1: Igen, igen. Nekünk meg egy picit később ott a 90-es években, amikor már így tényleg az a korszak eljött, hogy abszolút amerikai filmeket lehetett nézni, és nem csak egy hangon volt szinkronizálva minden, hanem...
0: Ja, az alábeszélés ott a csodálatos volt.
1: Hanem többen. Úgyhogy valóban egy nagyon klassz korszak volt, és tényleg egyébként azokért kár azokért a tévéadásokért. Nyilván most már ez a premier, tehát hogy így minden így magatoknak megy. Tehát a felületeket is ti választjátok, meg hogy mikor lesz a klip premier, a bemutató, tehát hogy most a más oldalra kell dolgozni.
0: Hát azért mondtam, hogy kicsit elfáradtam ebben. Igen, mert ez egy munka. Azért vannak a menedzserek, meg a social, meg minden, hogy a menedzser régen is volt, de most akkor lettek social-ösök, meg nem tudom, és akkor ők csinálnak. Menedzsen, és akkor így tudod, minden le van osztva.
1: Igen.
0: És az a legjobb leosztás, hogyha a zenész csak a zenével foglalkozik.
1: Mert ez az egy ilyen áldásos állapot, ja. Amikor másra nem kell figyelni, és amikor nem a zenével foglalkozol, akkor te mivel kapcsolódsz ki? Tudod, a 365 napot ledolgozod, igen, és akkor maradott még néhány óra, vagy valami.
0: Hát figyelj, hétköznapom az úgy néz ki, hogy most 8 éves a kislányom, és gyakorlatilag 2,5 éves kora óta hordom reggel az óvodába, és akkor vissza, utána az iskolába, és akkor vissza, és most itt tartunk. Aztán hétköznap meg dalszerzés, haverkodás, sportolás, moziba járás, sok. Azt imádom. Az is halálom volt, amikor eltörték. Délelőtti mozit. Kézzel, hogy megtörtént, elmentem a... Imád. Ez a Covid előtti időszak. Imádtam elmenni.

0: délelőtt moziba. 10, minden le van tudva, 10 óra, és bennülök, senki sehol, nyugodtan megnézel egy film. És egyszerűen a diákok dolgozhatnak csak ilyen helyeken, és ő kérdezi tőlem a srác, hogy ne haragudj, te mit keresel itt? Hát mondom, moziba jöttem. Most? Hát mondom, ne haragudj, mi között neked hozzá, hogy én mikor dolgozom, hogy teljesen ledöbbente, hogy micsoda kérdés volt ez, hogy én mit keresek. Most már lehet menni megint délelőtt. Szóval azokat nagyon szeretem. Az kikapcsolt.
1: És olvasni?
0: Például. Azt is szeretem nagyon. Rengeteg könyv van.
1: Mit olvasol? És mit nézel a moziba? Milyen témák érdekelnek a világból?
0: Megvan az összes Havas Henrik. Tényleg a tanár urat, azt nagyon szeretem a könyveit. Amikor nagyon megszerettem az olvasás, Beat generáció. Abszolút. Kerouac, s a többiek. Azt szerettem a legjobban. Tőlük minden megvan.
1: És a moziba mit nézel? Mit néztél?
0: Hát egyre kevesebb dolgot nézek a moziba, mert ugye minden streamingre készül. És pont most olvastam, hogy a Nolannek jön ugye az Odüsszeája, és hogy hát, hogy még meddig lett így a Matt Damon nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy vajon, hogy mindenképpen el kellett, hogy vállalja ezt a filmet, mert nem lehet tudni, hogy mikor ad a stúdió még egyszer ilyen költségvetést, ennyi statisztát, meg ennyi helyszínt egy produkciónak. És akkor erre mondta Nolan, hogy valóban tényleg régen volt ilyen, hogy Új-Zélandon át Angliáig minden, hova el tudnak menni, és nem csak stúdióba, hanem helyszíneken forgatni, hatalmas tábokkal. Ugye ez a kardos, szandálos filmekre jellemző, hatalmas, de hogy most meg már tudod CGI, meg kisképernyőre, egyre nehezebb beülni olyan filmre, ami szerzői. Pedig én nagyon szeretem az ilyen hangulatú dolgokat.
1: Színház?
0: Most ott régen voltam, nem is tudom, hogy mit néztem. Woody Allen? Kern András volt a főszereplő. Woody Allen.
1: Majdnem.
0: De a Jászlóüres Szemet azt láttam. De a színházat is szeretem. Gyerekkoromban sokat jártunk, annyi az állandóan vitt minket. Vagy Kaposvárra, Csiki Gergelybe, vagy Pécsre. Sokat néztünk.
1: Mennyire vagy kritikus? Akár magaddal, akár a világgal szemben.
0: Ha az is vagyok, már vagyok annyira tapasztalt, hogy rájöttem, hogy az embereket nem érdekli az igazság. És csak annak mondom el a véleményetek, aki kérdezi. Nem érdekli az embereket.
1: Megértik egyébként az emberek szerinted? Akkor is, hogyha kérdezik.
0: Figyelj, megértik. Hogyha leszűrnek belőle valamit, és egy kicsit a magukévá teszik, akkor már megérte.
1: Igen, csak hogyha az embernek elmondják az igazságot, tudod, azt mondják, hogy betörik a feje, vagy legalábbis az egó néha.
0: Mondom, hogy nem szeretik az emberek. Igen. Figyelj, hogy attól, mert neked van egy tükröd, attól még nem kell oda tartani az emberek felé. Az lehet, hogy én felismerem magamba, hogy tök jó dumálhatnékom van, nagyon jó ráérzek emberekre, tök jó rezonálok velük, tudom, hogy mi bánthatja, tudom, hogy mi játszódik le bennem, és ettől még nem feltétlen kíváncsi erre. Ez veszélyes játék a nagyítóval rohangálni a hangyák között.
1: Te csinálnál más, hogy bármit, így a saját életedben, munkásságodban?
0: Nem. És most visszatérünk a hithez. Hát, hogyha most így hirtelen 180 fokot váltanék, akkor lehet, hogy megijednék, hogy tehát, hogy eddig mindig hittem magamban, meg abban, hogy a dolgok nem ok nélkül valóak, csak lehet, hogy megijednék, hogy elrontottam. Nem, mert akkor is megveregetném a vállamat. Figyeljenek, így kellett lennie.
1: De jó. Ez egyébként egy tök jó végszó volt. És én úgy beszélgetnék még veled tovább, de erre a mai adásra csak ennyi idő jutott. Hol lehet benneteket legközelebb látni, azt azért még elmondod. Így most a nyáron például. Téged vagy benneteket?
0: Programnaptár?
1: Igen.
0: Még lesz nagyon
1: csapjuk
0: sok minden.
1: Fel.
0: Hát most nem sokára Nyergesújfalun játszunk a Masszívfal, aztán játszom a szóló projektemmel a Balatonon, több helyen is, meg DJ-zek a Tilos a Tilosban jövő héten. Ha valaki arra jár, olasz est.
1: Ó, de jó.
0: Olasz est, az nagyon jó lesz. Hát bárhol lehet velünk találkozni.
1: Én úgy örülök, hogy ma itt voltál a rádióval, is találkoztunk és beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: És nagyon sok sikert kívánok neked minden fronton, áttöréshez is, meg a meglévőknek a sikereihez is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígandával című magazin műsor. Meszkával beszélgettem, a Punani Masszív énekesével, Meszes Balázzsal. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a felületeinken, és hát a rádióban is lesz ismétlés, tartsanak akkor is velünk tovább. Havi kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
2: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7500%-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városban látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Buza Sándor turisztikai magazinjából, műsorunk végén pedig a KKV-s cégvezetők digitalizációval kapcsolatos döntéseit ismerhetjük meg. Ezek tehát a mai megállók, de előbb a reggeli monitorból válogatunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A tervek szintjén előre haladott a mindennapokban, még azért van hova fejlődnie a hazai középvállalatoknak a digitális vállalatirányítási rendszerek használatában. Így ismertette friss kutatásuk eredményét az SAP Hungary ügyvezető igazgatója a vállalat balatonfüredi konferenciáján. Hídvégi Péter szerint a lemaradóknak jó hír, hogy amennyiben komolyan fejlesztik rendszerüket, átugranak egy fázist, ami összességében idő és pénz megtakarítást eredményez. A mesterséges intelligencia használata sok kérdést felvet a vállalatirányítási rendszerekben, de hatékonysága megkerülhetetlen. Nem véletlen, hogy az SAP hazai fejlesztő gárdája mintegy 2000 szakemberből áll. M. Szűcs Péter helyszíni interjúja.
2: Van egy komoly szegmens, ahol még van előrelépés, ez a közepes vállalkozások, mint az kiderült a prezentációból. Mely ágazat, ahol a legkönnyebb talán megértetni azt, hogy érdemes vállalatirányítási rendszert használni?
3: Szerintem azon középvállalatok, akik egyrészt leginkább érintettek a piaci versenynek ez a fokozódó hatásával, retail cégek például, gyártó cégek, akik napi szinten versenyben vannak azzal, hogy a termékeiket mennyire tudják költséghatékonyan a piacra vinni. És egyébként ezek a cégek egy viszonylag komplexebb value chain-nel is rendelkeznek. Tehát úgy látom, hogy ezek azok a szektorok, amelyek a leginkább találnak meg minket, vagy mi találjuk meg őket. És egyébként érettségi tekintetben ők jutnak el arra a komplexitásra is, hogy már fontos nekik egy ilyen nagyvállalatibb jellegű ERP rendszerrel dolgozni.
2: Logikailag az lenne a válasz, vagy az is lehetne a válasz, hogy hát már eddig is kellett volna, hogy működjenek, hiszen ezek a közepes cégek a nagy cégekkel is kapcsolatban vannak, ott viszont az SAP vagy egyéb vállalatirányítási rendszer magától értetődő.
3: Ez most már így van, sőt azt is látjuk visszajelzésként, hogy a multicégekkel, a nagyvállalatokkal való együttműködés szempontjából is fontos, hogy legyen egy integrált vállalatirányítási rendszerük. Sokszor a nagy vásárlók megkövetelik a beszállítójuktól, hogy valamilyen auditált folyamatuk legyen, ez pedig egy SAP ERP rendszerrel jól megtehetők. Ugye ezért is látszott, hogy a kutatásból, hogy bizony van itt egy ilyen digitalizációs deficit, tehát amikor a vállalatoknak mintegy 25%-a rendelkezik integrált ERP-vel, akkor bizony, és egyébként látszik az igény, hogy ezt be kell pótolni, akkor ez pont ezért is van egyébként, hogy például megfeleljenek a nagyobb multinacionális cégeknek az elvárásainak.
2: Direkt hagytam kicsit későbbre a mesterséges intelligencia témakört, hogy ebbe a vállalatirányítási rendszerbe ezt hogy lehet beleilleszteni, mert ugye egyrészt magától értetődő lenne, hogy igen, másrészt meg azért ott van egy adott biztonság kérdés, hogy vajon akarom-e én, hogy az AI tudjon mindent az én bizniszemről, hiszen ha valami tréfálkozik, ahogy halucinál, vagy mondjuk úgy csinál, mint az emberek, hogy hazudik, akkor nem szeretném, hogy rossz közelbe kerüljön. Kicsit olyan ez, mint amikor a felnőtt technológiától tartózkodtak. Most az AI az ilyesmi?
3: Igen. Ráadásul nagyon nem mindegy, hogy az AI-t arra használjon, hogy a hétköznapi életemet tegye egy kicsit produktívabbá, vagy pedig a vállalatot érintő kórüzleti adatokat bízom rá. És itt szerintem egy nagyon fontos döntési pont a vállalatvezetők számára, hogy tudják kihasználni az AI előnyeit biztonságosan. És ugye pontosan ezért fejleszt az SAP olyan AI megoldásokat, és nyújt az ügyfeleknek ilyen embedded módon beágyazva az alkalmazásba, ahol igazából az adat el sem hagyja azokat a kerítéseket, amiben a cég működik, mondjuk egy európai adatközpontot, és nagyon fontos az, hogy az AI fejlesztés, amit végzünk, amit az ügyfelek használnak, azok megfelelő kontrollokon menjenek keresztül, tehát etikus működés, megfelelő adat governance oldalról, ezek szabályozva vannak az SAP esetében.
2: Abban tud-e segíteni az SAP mondjuk bármelyik cégnek, hogy azt eldöntse, hogy mi az, amivel foglalkozhat az AI, és mi az, amivel nem? Szerintem ez egy kulcskérdés.
3: Igen, természetes, tehát ez egyrészt onnan fogható meg, hogy amikor egy középvállalattal arról beszélgetünk, hogy hogyan vezesse be ezt az integrált vállalkozási rendszert, akkor ezen felmérési workshopokon keresztül a mi kollégáink már meg tudják mutatni, hogy hol vannak beépített AI-szenáriók a rendszerben, és tapasztaltak abban, hogy milyen előfeltételek kellenek ahhoz, hogy egy AI tudjon működni, például jó minőségű adat, például meghatározott folyamatok. És ugye visszatérnék arra, hogy alapból mi úgy próbáljuk fejleszteni az AI megoldásainkat, hogy azok átmenjenek ilyen, mondjuk ilyen minőségi kontrollokon. Úgyhogy ez a kettő együtt határozza meg azt, hogy hol érdemes AI-t fejleszteni. A gyártó által hozott standard legjobb iparági gyakorlat, plusz az a szakértői támogatás, amit az ügyfeleknél a felmérések során tudunk nyújtani.
2: Ugye az AI-nál ez szerintem egy rafkos kérdés, hogy kérdezzünk tőle, vagy jól promptoljuk. Ugye ez esetben itt inkább azt gondolnám, hogy a cégeknél a jó promptolás kell, sőt, a professzionális promptolás. Van erre megfelelő szakember?
3: Nekem is volt egyébként arra lehetőségem, hogy kipróbáljam azt, hogy mennyi minden múlik azon, hogy hogy kell promptolni az AI-t, és arról is beszélgettem kollégákkal, hogy igazából a jó programozói tudás az átmegy félig, meddig egy jó programozói architekti tudásba, plusz egy jó nyelvész tudásba, hogy hogyan fogok tudni én nagyon jó logikailag leírni egy feladatot az AI számára. Én azt gondolom, hogy itt a feladata nyilván az ügyfeleken, cégeken, de elsősorban azokon a szakembereken, partnereken van, akik ezt a fajta tudást kell kifejleszteniük a jövőben. Azt látom egyébként, hogy a mai fiatalok azok már erre használják az AI-t a egyetem alatt, tehát akik kijönnek programozók ma már a piacra, azok ezen már gyakorlatilag ez a fajta tudástranszformáción átesnek, hál' Istennek.
2: Igen, de azért ez fontos dolog, ugye maga a prompt, tehát hogy az utasítás az legyen nagyon szofisztikált, mert ugye adott rendszeren belül, ahogy említette, hogy a nagyvállalat figyel azért az adataira, biztonságára, hogy csak abból tudjon merítkezni, és ugye egy jó prompttal valóban tud problémát megoldani. Elmenni egy kérdésnél még ott van az a fajta esetleges hallucináció, ami problémát okozhat. Mondott egy érdekes dolgot az előadásában, ami arról szólt, hogy a vállalatok, akik tervezik, vagy gondolkodnak már ezen, hogy a integrált vállalatirányítási rendszert használnak, és ugye ráadásul az AI-jal együtt, hogy egy ilyen érdekes technológiai ugrást tudnak végrehajtani, és akkor mondta, ez ilyen érdekes önnek is, hogy bár még nem tartanak ott digitalizációban, de érzik azt, hogy denelő kellene, hogy azért volt ilyen, a magyar bankrendszer ugrott egy nagyot a 90-es évek elején, akkor több kollégája, aki mondjuk Amerikában járt, az nem értették az emberek, hogy miért nézi a telefont, amikor fizetett, mikor megkapta az értesítést, hogy vontak le, és akkor rácsodálkoztak, hogy ez egy tök jó folyamat is lehet, hogy kihagy egy fázist a középvállalati szektor, és beugrik ebbe a digitális fejlődésbe.
3: Szerintem abban a korszakban élünk, amikor ezek az technológiai innovációk nagyjából ilyen 3-4 éves ciklusban gyakorlatilag érnek minket, és viszont a magyarországi középvállalati rétegnek a technológiai érettsége az szerintem 1-2-3 ciklust lemaradt gyakorlatilag. Hál' Istennek a mai felhős világban ez akkor egyszerre, ha nem is teljes mértékben, de azért viszonylag nagy mértékben egyszerre megléphető. Ugye ezt pontosan azt tudja biztosítani, hogy ma már az olyan szállítók, mint az SAP nem csak egy rendszert ad, és akkor azt mondja, hogy akkor old meg az AI igényeidet saját magad, hanem azt mondjuk, hogy mi egy olyan intelligens, mondjuk így vállalati folyamatot nyújtunk neked, amiben az AI-t embedded módon belerakjuk, és akkor ezáltal tényleg egy ilyen leapfrog módon mondjuk 2 vagy 3 érettségi szintet tudnak ugrani a vállalatok.
2: És az SAP fejlesztőjének ez mekkora kívás? Mert ugye gyakorlatilag most azt nehéz eldönteni, hogy melyik AI fejlesztés lesz az, ami befut.
3: Hát ez nekünk is egy transformáció, tehát az utóbbi években az SAP a fejlesztési kapacitásának jelentős részét az AI-ra fordította. De nálunk ugye 2200 fő dolgozik Magyarországon, abból 2000 fő egy fejlesztési központban, és személy szerint láttam azt, hogy mekkora energiákat tesznek bele a kollégák. Egy ilyen példa, hogy vannak ilyen AI-fejlesztő black belt feketeöves kollégáink, akik járják a világot gyakorlatilag, és megérkeznek egy-egy fejlesztő csapatra a különböző fejlesztő központban, akik mondjuk a meglévő termékeinket fejleszték hagyományos módon, és ezeken a workshopon keresztül oktatjuk saját magunkat, hogy hogyan kell AI-ready módon fejleszteni, mert ott hol lehet az AI-t beépíteni a folyamatba, de nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy áttranszformáljuk az SAP fejlesztői gárdáját is, gyakorlatilag így, hogy van egy pár forerunner feketeöves csapat, akiknek az a feladata, hogy a többieket végigvigyék az úton.
2: Utolsó kérdés. Beszéltünk nagyvállalatokról, közepes vállalkozásokról, közepes vállalkozásról beszállott egy kis vállalkozások. Az a következő szint AI és ERP ügyben?
3: A kis vállalkozásokra a SAP-nak a Business One megoldása már a piacon van. Én azt gondolom, hogy a digitalizáció senkit nem kerül ki, a verseny folyamatosan ott van, tehát szerintem az SAP-nak is feladata lesz ezt az alkalmazás layert is gyakorlatilag a jövőben továbbfejleszteni cloud alapon, AI ready módon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is el fog jönni a jövőben.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: A bizalom kulcsa az egyetemi alap vagy alkalmazott kutatások üzleti hasznosulásának, ahol az oktatási intézmény céget is működtet ennek érdekében, mondta a Szegedi Tudományegyetem technológiai transfer vállalatának vezérigazgatója. Újhegyi András elmondta, Szegeden 14 projektet sikerült elindítaniuk, sikerük kulcsa pedig az volt, hogy megértették, a kutatóknak és az üzleti menedzsereknek együtt kell működniük, mert csak úgy lehetnek sikeresek. Beszélt arról is, hogy rövidesen egy új szuper számítógép áll rendelkezésükre, amit a vállalkozásoknak is bérbe adnak majd. M. Szűcs Péter beszélgetett vele az SAP Hungary siófoki konferenciáján.
2: Nagyon sok egyetem próbálkozik azzal, hogy azt a tudást, ami ott felhalmozódik, azt valahogy tudja értékesíteni, hasznosítani, felajánlani akár a vállalatoknak, cégeknek. Ez néha egy kicsit olyan ködös, ugyanakkor látunk példákat, amikor ez tud működni rendesen. Szegeden. Mi a csapás irány, úgymond a tudás átadásában?
4: Úgy egészíteném ki, ha nem haragszik annyival, hogy nem csak tudás van, hanem van infrastruktúra is, tehát van kutatási infrastruktúra, és ennek a közös használata az, ami segít elmélyíteni sokszor az együttműködés nagyvállalatokkal, akár pályázatok, akár bármi más mentén. De nyilván elsődlegesen, amiért mi létrejöttünk, az a belső innovációknak a hasznosítása, tehát amikor létrejön valami olyan szabadalom innováció, amit úgy ítél meg az egyetem, hogy szeretné üzletileg hasznosítani, befektetők vagy valamilyen vállalatok irányába, akkor érkezünk meg mi, és kezdünk el foglalkozni ezzel, tárgyalunk befektetőkkel, és segítjük a kutatókat abban azon az úton, hogy mielőtt spin-offot, vagy startupot, vagy bármi más tudjanak alapítani. Hogy a Szegeden miért működik jól? Szerintem azért, mert már lerakták előre a mérföldköveket, már a mi érkezésünk előtt is rengeteg munkát raktak ebbe bele, kialakult egy folyamat, van egy szoros együttműködés az egyetemmel, ugye itt 12 karról beszélünk, és több mint 100 tanszékről. Most nyilván ebből releváns számunkra mondjuk 7-8, de egyébként meglepő módon a többi karról is érkeznek ötletek és elképzelések, és nyilván ezt egyedül nem tudnánk ellátni, hát ez rengeteg kutató. Én azt gondolom egyébként, hogy a siker ebbe a folyamatban rejlik. Ma 17 ilyen vállalat van, mint a miénk, tehát 17 egyetem rendelkezik ilyen technológia transfer vállalattal. Ebből az első 5-ben alakultunk meg mi, ez volt a pilot projekt része. Óbuda, Debrecen, Semmelweis, a Győri Széchenyi Egyetem, illetve mi voltunk az első 5. És megmondom őszintén, hogy nyilván kaptunk útmutatót arra egyébként a Nemzeti Innovációs Ügynökségtől, hogy egyébként hogy kellene egy ilyen technológia transfer vállalatot csinálni. De az összességében az a helyzet, hogy nagyon egyedi. És mind az öt egyetem, aki annó elindult, az 5 egyedi úton indultunk el. Mi elsősorban a support irányból közelítjük meg, tehát a mi feladatunk az, hogy mindenben segítsük az egyetemet, akár pályázati források megszerzésében, akár stratégiai együttműködések létrehozásában, akár befektetők bevonzásában. Tehát nekünk ez az elsődleges feladatunk, és ez az elsődleges stratégiánk is.
2: Konkrét példát tudunk-e mondani?
4: Ha konkrét példákat kell mondanom, hogy a tavaly létrejött egy proof of concept pályázat, ami mentén kaptunk olyan forrást, ahol mi is meg tudtunk jelenni, nem mint befektetők, hanem olyan formában finanszírozók, hogy tudtunk olyan alacsony fejlesztési fázisban levő innovációknak a finanszírozásába tudtunk segíteni, adni még pénzt, hogy tovább menjen a kutatás, amiket úgy ítéltünk meg, vagy úgy ítélt meg egy bizottság, hogy üzletileg hasznosítható. És ebben gyakorlatilag most a 17 egyetemi vállalat közül mi egyedül tudtuk időben ezt teljesíteni, 14 fantasztikus innovációt találtunk. És itt nagyon számít mindig az, nem csak az innováció lényeg, hanem a mögötte levő kutatói csapat. És Szegeden szerintem egy nagyon jó kultúra alakult ki. Ebben a 14 innovációban van agrár típusú, van anyagtudomány, van biokémia, és van természetesen gyógyszerirányultságú kutatás is, hiszen az egyik erőség ennek az egyetemnek nyilván a gyógyszerkutatói kar, de mellette nyilván alapítottunk spin-offot, 2 is, mellette van exitünk is, amit végrehajtottunk. Tehát igazából tanuljuk ezt az egészet, és alakítjuk ki a saját know-how-unkat és a saját módszertanainkat, ami mentén egyre több és több eredményt tudunk felmutatni.
2: Említette, hogy több ilyen ágazattal is foglalkoznak, de mondjuk egyet emeljünk már ki, amit így, hogy a gyakorlatban ez hogy tud eredményesen működni. Mert egyébként ugye az egyetemeknek egy kicsit talán az a baja, hogy úgy általában mondom, hogy túlzottan az elmélet az, ami persze kell, hiszen az alapkutatásokhoz csak nem árt némi tudás, de hogy az a fajta, mondjuk üzleti, gyakorlati tudás, az meg ott nem nagyon van, ugye az az üzleti élet. De hogy lehet ezt a kettőt jól kombinálni, hogy a kecske is, meg a káposzta is jól lakjon?
4: De először is ez szerintem bizalmi kérdés. Ugye az elején az oktatás és a kutatás volt a felsőoktatási intézmények sajátja, és most megjelenik ez a hasznosítási feladatkör is, ami egy picit azért testidegen. És szerintem azzal, hogy jól tudjunk együttműködni bármilyen kutatói csapattal is, vagy kutatóval, ahhoz el kell tudni nyerni a bizalmukat, plusz el kell érni azt, hogy mi ehhez a részhez értünk. Mert ők a saját szakmájukban magas színvonalon vannak, tényleg egészen elképesztő elmékkel találkozunk ott, és nemzetközi szinten elismert. Tehát a magyar felsőoktatásban levő szürkállomány, ezt mindenkinek mondom, nemzetközi szintű. Csak annyit mondanék, hogy ugye mi nagyon könnyen veszük azt, hogy vannak Nobel-díjasaink. De olyan országok, mint Dél-Korea, például nincs egy Nobel-díjasa se. Pedig az ember azt gondolná, hogy onnan azért van. Vagy Szaúd-Arábia, akinek annyi pénze van, hogy gyakorlatilag meg tudna fizetni Nobel-díjast, és még sincsen. Nekünk azért van bőven, és ez mutatja azt, hogy egyébként milyen egyrészt a képzettség, és milyen egyrészt a szürkállomány. De visszatérve az eredeti kérdésére, én szerintem ha bizalmi alapon el tudunk indulni, és el tudunk kezdeni azzal foglalkozni, hogy itt érkezik valami tudományos céllal elindított kutatás, azt hogy lehet átfordítani üzleti oldalra, ez nem tud másképp működni, csak ha van egy közös kooperáció a két fél között. Nekünk ilyen szempontból szerintem szerencsénk van, mert amik kutatók elfogadnak, soha nem találkoztam semmiféle arroganciával és olyan fajta lenézéssel, hogy én nem abból a szakmából érkezem, nyitottan állnak hozzánk, és elfogadják a tanácsainkat. Tehát az a 14 innováció, ami bekerült például a Proof of Concept pályázatba, ott mindegyiken végigmentünk egy üzleti iterációs folyamaton, ahol megbeszéltük, hogy egyébként ez az irány, ez nem biztos, hogy jó, egy picit másik irányba elviszük, az üzletileg értelmezhető egy befektetői csapat számára, vagy egy cég számára. És azt gondolom, hogy ha ezt a fajta tanácsadói státuszt ezt elfogadják a részünkről, akkor ez hatékonyan tud működni.
2: Most itt vagyunk egy digitalizációval, mesterséges intelligenciával, üzleti irányítással foglalkozó konferencián. Mit tud ez segíteni az ilyen típusú projekteknek?
4: Hát először is szerintem a Szegedi Egyetem az egyik Magyarország egyik vezető tudományos közössége mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Nagyon régóta van mesterséges intelligencia kutatás az egyetemen, egészen elképesztő, hogy hány éve csinálják. Másrészt az egyetemi felsővezetés úgy gondolja, hogy minden olyan modern kutatási infrastruktúrát megkíván adni a kutatók és az egyetem számára, ami segíti egyfelül a kutatást, másfelől a képzést is. Minél modernebb eszközeink vannak, annál több hallgató akar hozzánk jönni, hiszen hozzáfér majd ezekhez az infrastruktúrákhoz. Ennek kapcsán lett megvásárolva a tavalyi évben egy szuperszámítógép. Ugye Debrecenben már van egy, ez kifejezetten a mesterséges intelligenciára a specializált szuperszámítógép.
2: Volt korábban Szegeden, ugye jól emlékszem, a biológia vagy biotechnológia irányába volt egy szuperszámítógép, ami ott működött, csak akkor ez nem a AI-ja foglalkozott.
4: Hát az még nem szuperszámítógép volt.
2: De akkoriban így hívták.
4: Akkoriban így hívták. Ez azért egy 1,75 petaflopsos gép, ugye 5 petaflops.
2: Ez 10 a sokadikon, tehát csak így segítségül.
4: Hát azt mondjuk 1750 laptopot egymás mellé kötök, és tétezzük fel, hogy egy párhuzamosan tudnak működni, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez. Ez azért nem teljesen igaz, mert párhuzamosan tudnak működni ezek a processzorok is, tehát ez egy picit azért ennél komplexebb. Egyébként október 22-én mesterséges intelligencia és szuperszámítógép konferencia Szegeden, minden szakértőt és minden kíváncsi embert szeretettel várunk erre a konferenciára, ahol pont arról fogunk beszélni, hogy mire lehet használni a szuperszámítógépet, legyen ez gyógyszerkutatás, vagy legyen ez mesterséges intelligencia kutatás, vagy hogy lehet a gyakorlatba átforgatni, tehát hogy lehet gyakorlati oldalon startupokat segíteni szuperszámítógép kapacitással. Tudnilik, az egyetemi felsővezetés úgy gondolja, hogy ezeket a kutatási infrastruktúrákat ki akarja nyitni a nagyvállalatok, a stratégiai partnerek irányába is, tehát tudnak jönni hozzánk bérelni szuperszámítógép kapacitást, de tudnak biobankban együttműködés vagy szekvenáló bázison együttműködést kötni az egyetemmel. És ez egy baromi jó dolog, mert bevonza a vállalatokat, és közösen dolgozunk, érkeznek olyan ötletek, olyan lehetőségek, ami mentén újabb és újabb kutatási ötletek jönnek ki. Én nagyon hiszek abba, hogy Magyarországnak nincs más útja, csak az innováció. Én azt gondolom, hogy megvan az innováció bölcsője, ott van a felsőoktatásban, rengeteg ötlet van, és egyébként kezdő startupokat is felkarolunk, tudjuk őket segíteni, továbbvinni az úton, mert az a fajta szakmai kompetencia, teljesen mindegy, melyik tudományterületet veszem figyelembe, az elérhető és nyitott erre az együttműködésre. És mi minden KKV-t, mindenkit szeretettel várunk arra, hogy jöjjenek, innováljunk együtt.
2: Egy nagy kérdés szokott lenni. Oké, tudás van, együttműködés van, szuper számítógép van, pénz van-e, hogy ezek, mert az bármilyen befektetésről beszélünk, az pénz kell, hogy az majd valamikor visszahozza az árát. Lehet-e pénzt szerezni ezeknek a ötleteknek a megvalósítására és valódi üzleti hasznosítására?
4: Én azt gondolom, igen. És azt gondolom, hogy az új kormányzat is teljesen nyitottan áll ehhez a kérdéshez. Tanács Zoltánnak is többször hallottam miniszter úrnak a nyilatkozatait, hogy ő is az innovációban hisz. Én is az innovációban hiszek, csak ez az egy dolog viheti szerintem is előre igazán a magyar gazdaságot. Szerintem lesz rá forrás. De nyilván nem az én szakterületem, hogy erre választ adjak. Eddig is egyébként voltak rá források. Szerintem egy picit más irányba fogunk ezzel kapcsolatban menni, és talán nagyobb hangsúlyt fognak kapni az egyetemi fejlesztések. Tényleg óriási kincsek vannak, én a versenyszférából igazoltam át 3 évvel ezelőtt az egyetemre, kifejezetten azért, mert úgy éreztem, hogy a felelősségünk az, hogy milyen országot hagyunk, milyen világot hagyunk a gyerekeink számára, én is, mint szülő, és úgy gondoltam, hogy ezen úgy tudok változtatni a legjobban, hogyha azt az üzleti szférában megtanult 30 év alatt összeszedett tapasztalatot, azt átviszem az egyetemekhez. És megpróbálom őket segíteni ezzel a fajta mindsettel, hogy ilyen csúnya szavakat használjak, amit oda viszek, és ez a mindset, ezt elfogadják, és értékelik is, amit oda viszünk. És én azt gondolom, hogy ezzel lehet előre jutni, ha van egyfajta ilyen változás. Egyébként piacilag értelmezhető innovációkról beszélünk. Tehát nem elvont tudományos latin szövegekről, hanem teljesen kézzelfogható innovációkról és prototípusokról beszélünk, akár a szabadalmak esetében is, ami nálunk van. Kb. 40-50 innovációnk van most a poolban, ami talán egyébként nagyon érdekes. Más egyetemeknél is van, de nem ennyire jellemző, az az, hogy a teljesen multidisziplináris. És ha már mesterséges intelligenciáról beszélünk, az informatikai tanszék ebben a multidisziplinaritásos együttműködésben nagyon erős. Tehát, hogy nagyjából azért a harmada, azt tudom mondani ennek az innovációs poolnak, abban valamiféle AI van. És ez teljesen mindegy, hogy az agrár, vagy gyógyszer, vagy bármilyen. Tehát nagyon jól tudnak együttműködni más karok. Ez nem mindenhol van így azért. Tehát nem mindenhol ennyire átjárható könnyen a karok közötti. Hát szakadékot nem mondanék, itt Szegeden nincs szakadék, ugye, mint látjuk, interdisziplinaritás van. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta modernizáció szerintem jól látszik, meg felismerték az AI fontosságát. Ezért van szuperszámítógép. Mindenkit biztatok, nevet kell találni a szuperszámítógépnek, csak mondom, roppant irigyek vagyunk a debreceniekre, hogy a Commodore-nak hívják, a miénknek még nincs neve, úgyhogy lesz most egy pályázat, hogy nevet keresünk.
1: Az elmúlt percekben M. Szűcs Péter beszélgetését hallották Újhegyi Andrással, a Szegedi Tudományegyetem Technológiai Transfer Vállalatának vezérigazgatójával. Most egy kis szünetre megyünk, de maradjanak velünk, mert turisztikai hírekkel folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Ilyet én is tudok festeni.
6: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is hétvégi válogatásunkat a Menni-Ennivel. Elsőként a turizmust érintő legfrissebb információkkal és tippekkel foglalkozunk. Buza Sándor mondja a részleteket.
2: A Balaton turisztikai teljesítményét sokkal kevésbé befolyásolja a tó vízszintje, mint azt korábban feltételezték, derült ki Ungvári Gábor és Horváth Gábor a REC Kft. Energiai és vízgazdálkodási szakértőinek kutatásából. Az ökometriai vizsgálatok szerint érdemi hatás elsősorban 60-70 cm alatti vízállásnál mutatható ki, 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás mintegy 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot, partszakasztól függően. A szakértők szerint azonban a balatoni turizmus alakulásában ennél jóval fontosabb tényező az időjárás és a háztartások anyagi helyzete. Egyszerűbben fogalmazva, az emberek elsősorban akkor mennek a Balatonhoz, ha van rá pénzük és megfelelő az időjárás. A kutatás azt is megmutatta, hogy a legalacsonyabb turisztikai teljesítményű évek nem feltétlenül estek egybe a legalacsonyabb vízállással. A vízszinttel kapcsolatos, időnként felerősödő média visszhang ezért önmagában sem feltétlenül tükrözi a turizmus tényleges veszélyeztetettségét. A klímaváltozás ugyanakkor új helyzetet teremt. A jövőben gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a vízállás már a tó ökológiai állapotát és bizonyos gazdasági tevékenységeket is kedvezőtlenül érint. Ezért nem feltétlenül a jelenlegi vízszint problémáit kell megoldani, hanem arra érdemes felkészülni, hogy a későbbiekben nagyobb kockázatok jelentkezhetnek. Ebben a megközelítésben egy esetleges vízpótlási beruházásra a kutatók egyfajta biztosításként tekintenek. A vizsgálat szerint egy fizikailag megvalósítható, a drávából időszakosan legfeljebb 7 másodpercenként 1 köbméter víz átvezetésével számoló megoldás évente mintegy 10 cm-rel emelhetni a Balaton vízszintjét. A becsült beruházási költség 80-100 milliárd forint lehet, ami egy hosszú 50 éves finanszírozási konstrukció éves költsége nagyságrendileg 7-12 milliárd forintra jöhetne ki. A kérdés azért nem egyszerűen az, hogy finanszírozza-e az állam a vízpótlást, hanem az is, hogy kik azok, akiknek gazdasági érdeke fűződik a Balaton hosszú távú működőképességéhez. A tó környezetében 174 település található, az ingatlanok értéke 2023-as árakon mintegy 7000 milliárd forintot tett ki, a balatoni turizmus pedig 2024-ben hozzávetőleg 600 milliárd forintos bevételt generált. Mindez azt jelzi, hogy a kitettség jelentős, és nem kizárólag az állam vagy az Európai Unió feladata lehet a kockázatok kezelése, olvasható a Telex interjújában. A biztosítási modell lényege éppen az lenne, hogy a Balatonhoz kötődő ingatlan tulajdonosok, turisztikai vállalkozások, önkormányzatok, üdülők és az állam közösen vállaljanak szerepet a finanszírozásban. A kutatók szerint minél kedvezőtlenebbek a klímaforgatókönyvek, annál racionálisabbá válhat egy ilyen előzetes hozzájárulás, ha ugyanis hosszabb időszakokra ellehetetlenülne a tó jelenlegi turisztikai funkciója, az a turisztikai bevételek mellett az ingatlanok értékére is komoly hatással lehetne. Bemutatta a magyar, illetve a régiós kiutazási piaccal kapcsolatos legfrissebb felméréseinek eredményeit, továbbá a cég nyári értékesítési adatait az Invia, a térség első számú utazás közvetítő vállalkozása, amely a 64,5 millió lakosú régió 4 országából tavaly összesen majdnem 2 millió főt utaztatott. Az eseményeken kiderült egyebek között, hogy a közép-európai összehasonlításban a magyarok költik a legtöbbet a nyári családi nyaralásra, az átlagos foglalási érték körülbelül 1.193.000 forint, míg Szlovákiában körülbelül 1.018.000 forint, Lengyelországban ez már 1 millió alatt van, 963.000 forint, Csehországban pedig 838.000 forint. A két szélső érték között több mint 350 ezer forint különbség mutatkozik. Az átlagos tartózkodási idő ugyanakkor közel azonos a régióban, Magyarország esetében 8,4, Csehországban 8,6, Lengyelországban 8,9, míg Szlovákiában ez 9 nap. És még mindig számok, de a Szigetről. A Sziget Fesztivál turisztikai és gazdasági jelentősége túlmutat a fesztivál területén elköltött összegeken. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a rendezvény miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI, gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményeként. A GKI felmérése szerint egy külföldi fesztiválozó a nemzetközi utazási költségek nélkül átlagosan mintegy 260 ezer forintot költ Magyarországon a Szigethez kapcsolódóan, ideértve a fesztivál területén és az azon kívüli költéseket is a fesztiváljegyektől a budapesti szállásig és a vendéglátásig. A Sziget nemzetközi viszonylatban jó ár-érték arányú fesztiválnak számít, a külföldi látogatóknak csupán 28%-a tartotta drágának. A kutatás szerint a magyar látogatók átlagosan 108 ezer forintot költöttek. A Sziget közlése alapján az idei rendezvényen mintegy 357 ezer látogató vett részt a kommunált napi belépések számát tekintve, a látogatók 47%-a külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele most járt először a Szigeten. A válaszadók átlagosan 3,2 napot töltöttek a Szigeten, 44%-uk 5 napot töltött az eseményen, 31% csak egyetlen napra látogatott ki, és a külföldiek átlagosan 3,5 napot töltöttek a fesztiválon. Kiderült, hogy 5-ször akkora a bedőlt Robinson Tours utasainak kárigénye, mint amennyit a biztosítás fedez. Augusztus végéig 264, összesen legalább 726 utast érintő kárigényt regisztrált a Bulgáriában bejegyzett Robinson Tours EOOID ügyben. A jelenleg számszerűsíthető követelések összege meghaladja a 330 ezer eurót, miközben az utazás szervező felelősség biztosításának teljes kerete alig 64 ezer euró. Ez mintegy az ötöde a kívántnak. Az iroda biztosítója, az Axiom Insurance Company JSC folytatja a kárigények nyilvántartásba vételét, amiknek az összesítése és értékelése továbbra is folyamatban van. A jelenleg számszerűsíthető kárigények teljes összege 330.532 euró, ami több mint ötszöröse a rendelkezésre álló biztosítási keretnek. Az, hogy mekkora kártérítésre számíthatnak végül az utasok, egyelőre nem lehet meghatározni. Akik még szeretnék kihasználni az utószezont és azt a horvát tengerparton eltölteni, azoknak fontos információ, hogy még közlekednek az Adria Intercity vonatok. Szeptemberben és októberben Budapestről keddenként és péntekenként, Splitből pedig szerdán és vasárnap indulnak a vonatok. Az utolsó vonat Budapestről október 2-án, Splitből pedig október 4-én indul. És még ugyanaz a régió, de egy másik ország, egymás után dőlnek a rekordok Szlovéniában, júliusban 3,3 millió vendég éjszakát mértek, adta hírül az MTI. Az előző hónap után júliusban is rekordot döntött a szlovén idegenforgalom, csaknem 1,2 millió turista 3,3 millió vendég éjszakát töltött el az országban, ami 11, illetve 9%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest, közölte a szlovén statisztikai hivatal. A külföldi vendégek száma 11%-kal több mint 1 millióra nőtt, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig 10%-kal 2,7 millió fölé emelkedett. A vendégészakák 83%-át a külföldiek adták. A külföldiek közül a németek töltötték el a legtöbb vendégészakát, az összes külföldi forgalom 15%-át adták. A cseh vendégek részesedése 11, a hollandoké 10% volt, de sok turista érkezett Lengyelországból, Magyarországról és Belgiumból is. A legnagyobb forgalmat júliusban is a hegyvidéki üdülőhelyeken mérték, ahol valamivel több mint 1,3 millió vendég éjszakát regisztráltak, az országos forgalom 40%-át. Bled, Bohiny és Kranjska Góra volt a legnépszerűbb, a vendégek átlagosan 2,8 éjszakát töltöttek a hegyvidéken. A tengerpart adta a vendégészakák ötödét, az ottani forgalom 5%-kal nőtt a tavalyi júliushoz képest. Legtöbben Piránban szálltak meg. Ljubljanában realizálódott az országos vendégészakák 12%-a, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Az év első 7 hónapjában több mint 4,1 millió turista érkezett Szlovéniába, a vendégészakák száma meghaladta 10,5 milliót, mindkét adat 7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A turista forgalom Szlovéniában ugyanakkor továbbra sem egyenletes. Egyes desztinációkban még van lehetőség a vendégszám növelésére, míg a leglátogatottabb térségekben, különösen a júliai Alpokban, a főszezonban már jelentős terhelést okoz a koncentrált turista forgalom. Klip premierrel hangolt a sportvilág a hétvégi budapesti World Athletics Ultimate Championship-re. A hivatalos himnuszt, amely a Gold címet kapta, nem más írta és adja elő, mint a rúdugrás kétszeres olimpiai bajnok világcsúcstartója Armand Mondo Duplantis. Budapest legszebb részein forgatták a klipet, amelyben így feltűnik a halászbástya, a parlament és a hősök tere is, a közönség pedig élőben is hallhatja majd a dalt a vasárnapi zárónapon. Sportkarrierje mellett a rúdugró zseni évek óta foglalkozik

Ultimate Championship egy olyan vadonatúj atlétikai világverseny, amelyen két évente csapnak majd össze az olimpiai és a világbajnokok, a Gyémántliga győztesei és az aktuális világranglista legjobbjai, hogy kiderüljön, ki az igazi bajnokok bajnoka. Jegyek még elérhetők a hivatalos oldalakon. Arról már az MT számolt be, hogy újra kiállítják a hét kulccsal őrzött cseh koronázási ékszereket, mintegy két hétig, szeptember 15-től 28-áig újra láthatóak lesznek a cseh koronázási ékszerek a prágai Hradzsinban. A rendkívül értékes történelmi tárgyakat ezúttal is a Vár Ulászló termében tekinthetik meg az érdeklődők, közölte a cseh elnöki hivatal. Tekintettel a rendkívül nagy érdeklődésre Péter Pavel köztársasági elnök 2024-ben úgy döntött, hogy a korona ékszereket ezentúl évente kiállítják a Hradzsinban. A belépés mindig ingyenes a kiállításra, a hagyományoknak megfelelően. Tavaly a két hét alatt több mint 51 ezer ember kereste fel a tárlatot, a belépésre órákat kellett várakozni. Az elnök döntésével megváltoztatta IV. Károly német-római császár és cseh király 14. századi rendeletét, amelynek alapján korábban a cseh koronázási ékszereket csak rendkívüli, ünnepélyes alkalmakkor lehetett kiállítani. A kiállításoknak mindig van egy külön témája is. Az idei kiállítás alcíme Habsburgok 500, a tárlat első Habsburg Ferdinánd cseh trónra lépésétől kezdve, ami 1526-ban volt, a 18. század végéig mutatja be a korona ékszerek sorsát. A cseh történeti kincseket tartósan a Szent Vitus székesegyház pincéjének páncélszekrényében őrzik, amely hét kulccsal nyílik. A kulcsok mindegyike más-más köztisztviselőnél van, éppen ezért csak együtt tudják kinyitni a széfet. A cseh koronázási ékszereket hivatalosan legutóbb 1836. szeptember 7-én használták, amikor 5. Ferdinánd osztrák császárt cseh királlyá koronázták Prágában. Ferdinánd utódját, első Ferenc Józsefet, valamint az utolsó Habsburg uralkodót, első Károly császárt hivatalosan nem koronázták cseh királlyá. Megújította a pusztamaróti történelmi emlék helyett a Pilisi parkerdő. Állami támogatással 7 millió forintos keretből valósította meg a Pilisi parkerdő a pusztamaró térségében található történelmi emlékhely régészeti kutatását és környezetének rendezését. A Janus Pannonius Múzeummal és további szakmai partnerekkel végzett feltárás új ismeretekkel szolgált az 1526 őszén itt lezajlott tragikus eseményekről és egykori érseki kastélyról. Pusztamarót ma kedvelt erdei kirándulóhely, 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének színhelye volt. A Mohácsi csata és Buda elfoglalása után az Esztergom felé menekülők egy csoportja Marótnál próbált ellenállni az oszmán hadaknak. A korabeli beszámolók szerint a menekülők elsáncolták magukat, ám ellenállásukat végül felszámolták, és sokan életüket vesztették. A kastély és a középkori Marót falu pusztulása is ehhez az időszakhoz köthető. A forrásokban említett maróti csatának egyértelmű nyomaira utalnak továbbá a falu területén felszínre került dárdák, golyók és egy 1524-ben vert II. Lajos érme is. A régészeti munkával párhuzamosan a Pilisi parkerdő rendezte a történelmi emlékhely környezetét is, valamint új információs táblát helyezett ki, amely bemutatja pusztamaró történetét, az egykori kastélyt és a régészeti kutatás legfontosabb eddigi eredményeit. Egy kutatásban Európa legjobb kocsmáit és bárjait rangsorolták, az első helyen pedig a budapesti Szimpla kert végzett. A European Bar Guide, a kontinens bárjait és kocsmáit bemutató független online kalauz ismét összeállította Európa 100 legjobb bárjának rangsorát. A szerkesztők szerint az értékelés során elsősorban azt nézik, hogy az adott hely mennyire jól teljesít abban, amit kínál. Nem csak az italok minőségét és választékát, hanem az összképet is figyelembe veszik. Számít a látvány, a hangulat, a társasági élet, az egyedi szokások és a helyi kultúra is. Egy bár esetleges hiányosságait pedig más erősségei akár teljes mértékben ellensúlyozzák. A rangsorban ezért nem feltétlenül a fényűző, elegáns helyek kerültek előtérbe, hanem azok, amelyek egyedi hangulattal és karakterrel bírnak. Talán ezért sem meglepő, hogy az idei lista élére Budapest ikonikus romkocsmája, a Szimpla kert került, írta az Euronews.
Budapest romkocsmái mára a főváros egyik legismertebb sajátosságá.

0: Vá váltak. Ezeknek a régi, gyakran elhagyott épületekben kialakított szórakozóhelyeknek a története a Szimpla Kerttel kezdődött, amely 2002-ben nyitotta meg a kapuit. A hely egy egykori gyárépületben működik, és a European Bar Guide szerint belépni ide olyan, mintha az ember egy másik világba csöppenne. A belső tér igazi kavalkád, a graffitikkel borított falak, egymáshoz nem illő bútorok, fényfűzérek és különféle tárgyak alkotnak sajátos egységet egy zöldellő belső udvar körül. A hétköznapokon a látogatók többek között pálinkát kóstolhatnak, vagy vízipipázhatnak, akár egy átalakított autóban, vagy egy félbevágott kádban ülve. Vasárnaponként egészen más arcát mutatja a Szimpla Kert, ilyenkor a helyi termelők standjai töltik meg a teret, ahol sajtokat, friss kenyeret, mézet és különféle magyar finomságokat kínálnak. A vasárnapi programokat filmvetítések és élő zene is színesítik. A második helyre a brüzsi Red Sins Luciferum került, amelyet a kalauz egy másik világba tett kirándulásként ír le, és kihagyhatatlan helynek tart. A különc bár egy helyi ismert személyiség, Don Willy Red Sin otthona, a vendégeket az ajtóban inas fogadja, a házigazda pedig állítólag vámpírként mutatkozik be. A harmadik helyzet brüsszeli Le Fleur en Papier Doré a klasszikus Brown Café hangulatát idézi, az ilyen hagyományos otthonos kocsmákra jellemző sötét faburkolat és meleg fény itt homályos üvegablakokkal, ólomüveggel, régi csempékkel és különleges műalkotásokkal egészül ki. Gratulálunk a Szimpla Kertnek!
1: Buza Sándort hallották, most híreket mondunk, de ne menjenek messzire, jövünk még érdekességekkel a közétkeztetés új módszereiről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
5: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: anything that you wanna do.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok. Buza Sándor műsorával folytatjuk hétvégi válogatásunkat. Ő most a Menni Enniben a közétkeztetés új kihívásait vette elő. A szakmai vezető már is elmondja, hogyan teljesítenek a svéd asztalos, avagy saját szedéses menzák.
3: Tavaly február óta új előírások szerint étkezik, amint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános, illetve középiskolás gyermek. A módosított közétkeztetési rendelet többek között allergéneket tiltott ki, 2028-ig felére csökkenő sóbeviteli célokat határozott meg, és utat nyitott az önkiszolgáló menzáknak, ahol már elérhető a menüválasztás kismértékben ugyan, de bővült az ellátottak köre, miközben jelentősen közel 15%-kal csökkent az ételhulladék mennyisége, ráadásul a vitaminpultok megjelenése ugyancsak mintegy 15%-kal növekedett a zöldség és gyümölcs fogyasztás. Összegzi a tapasztalatokat a Magyar Közétkeztetők Szövetsége, a telefonvonal túlvégén Feigl Edit, ennek a szövetségnek a szakmai vezetője. Kezdjük, csokolom, Edit!
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Voltak éppen ebben a kettő mondatban mindent összefoglaltunk, itt most már semmi más feladatunk nem lesz, mint hogy egy kicsit kibontjuk ezt az egészet, és azért tartottam, bár ugye ez a közlemény, ez körülbelül aztán májusban jelent meg, de azért gondoltam, hogy most beszéljünk róla, hiszen elindult a tanév, elindultak a bölcsődék, az óvodák és az iskolák. Alapvetően mi a legfontosabb változás mondjuk tavalyhoz vagy tavaly előtthöz képest, vagyis trendeket tekintve? Miben változott a mostani tanév indítása étkeztetés szempontjából?
4: De alapvetően, ahogy ön is a felvezetőben összefoglalta remekül, 2014-ben jelent meg ugye a közétkeztetési rendelet, ami mondjuk úgy, hogy egy kis ranc felvarráson esett túl tavaly februárban. A fő irány, a cél, az egészségesebb táplálkozási mintáknak a követése, ez nem változott. Továbbra is az egészséges táplálkozást ösztönzi, és az arra hatással lévő úgymond gyakorisági, mennyiségi paramétereken változtatott. Lehetővé tette, ami nagyon fontos ebben, a választásnak a lehetőségét, akár önkiszolgáló módszeren keresztül, akár AB menü választással, illetve bizonyos allergéneket úgymond a normál közétkeztetési, normál étlapokból úgy kitiltott, hogy magához az ételkészítéshez nem felhasználható, azért, hogy a kontamináció vagy a keresztszennyeződésnek a lehetőségét minimalizálja, ezzel védve azokat a fogyasztóinkat, akik ilyen betegségben vagy ilyen allergénektől mentes, ez a magyaró, a szezámmag és a diófélék kell, hogy betartsák, hogy az ő egészségüket úgymond védje még inkább.
3: Igen. Mondja csak.
4: Az irány tehát ilyen értelemben nem változott. Azt tudom mondani, hogy a gyakorlatban a kivitelezése könnyebbé vált, a közétkeztetők, vagy akár a szolgáltatóknak a számára. Ami nagyon pozitív, hogy számos intézményben lehetőség van arra, és talán ez a szeptemberben még inkább megmutatkozik, hogy úgy módosultak a tálalási formák, akár az önkormányzatok tették lehetővé, akár szerződéseken belül ez az irány erősödött, hogy az AB választás lehetősége bevezetésre
3: Mármint
4: kerül,
3: menü.
4: Vagy pedig mint menü, igen, mint az AB menü választásának a lehetősége nyitottá vált, illetve az önkiszolgáló rendszerek is több helyen jelentek meg, mint idáig ez tapasztalható volt, úgyhogy lehet, hogy az iskolásaink, mert hogy ugye ezt a korosztályt érinti, vagy tette lehetővé, az iskolásaink egy része már ezzel találkozott most szeptemberben a tanév kezdetekor.
3: Ugye ez nagyon fontos kérdés, és erről majd fogunk beszélni, hogy mit szóltak mindenhez a szülők, meg a gyerekek, mert ugye a szülő választ először, hogy mit tegyen a gyerek, aztán utána a gyerek dönti el, hogy akarja megenni vagy nem. Viszont az is érdekelne, hogy mit szóltak ehhez a változáshoz azok, akik az ételt elkészítik, hiszen azért ez sokkal nagyobb odafigyelés, sokkal nagyobb energiát, sokkal több mindent jelent.
4: Én azt gondolom, hogy igen, egy kicsit a szervezés részében, illetve a rendelési felületeknek a módosításában, itt a kommunikációban egy nagyobb odafigyelést, illetve szervezést igényel, de hogyha ezek a csatornák úgymond kialakultak, akkor én azt gondolom, hogy már ebben olyan nagyobb fennakadás nem lehet. Maga az étlapok tervezése nyilván azt is megköveteli, hogy mind az A, mind a B menő akkor megtervezésre kerüljön. Ugye az alapvető feltétel, hogy ennek ugyanúgy akár át, akár B ételt, vagy menüsort választ a szülő vagy a gyermek, akkor ennek ugyanúgy meg kell felelni a rendeleti előírásoknak, de ha ez megvan, akkor innentől kezdve a szolgáltatók vagy főzőkonyhák ezt az igényt kielégítve meg tudják tenni. A tálalókonyhák részéről azonban valóban még nagyobb odafigyelést és kicsit több energiát igényel, hiszen ki kell alakítani ennek az infrastruktúrális körülményeit, meg kell határozni az eszközöket, illetve biztosítani kell az eszközöket, és amikor ez a rendszer úgymond felépül, vagy megvalósításra kerül, akkor bizony-bizony itt a élelmiszerbiztonsági szempontok szerint nagyon-nagy odafigyelést igényel, hiszen fél óránként ezeket ugye folyamatosan tölteni kell a pultokat, fél óránként a szedő eszközöket cserélni kell, illetve a csoportok között, ahogy jönnek az étkezőkbe vagy az ebédlőkbe a gyerekek, a csoportok között szintén cserélni kell ezeket az eszközöket, továbbá a személyzetnek, illetve a pedagógusoknak is támogatni, segíteni kell ezt a rendszert, hiszen azért ez a rendszer annyiban nagyon más, hogy nem automatikusan, hogy jönnek a gyerekek, ugye kiszedve az ételt, megkapja, tálcára teszi le, ül és megeszi, hanem ezt ő szedi magának, ő neki kell eldöntenie, hogy akkor az A menüből, B menüből mennyit szed magának, ezt mintaadagokkal segítjük, ezt kötelező ki is tenni, de a pedagógusnak nagyon nagy szerepe van, hogy akkor itt tanítsa, oktassa és segítse a gyermeket, hogy akkor ne menjen el leves nélkül, vagy ne menjen el, vagy ne csak köretet szedjen, ne csak húst szedjen, ne csak ami éppen a fogára való az, hanem igenis kóstolja meg azt is, ami még oda mellé van számva, illetve hogy olyan adagot, mennyiséget szedjen, amit biztonságosan, vagy biztonsággal megeszik, hogy a tányér maradék az minimalizálható, vagy nulla legyen, és hogyha természetesen, ha még kér éhes, akkor tud még szedni abból az ételből, ami ott felszolgálásra került.
3: Hát ez így elmondva tök egyszerű, tényleg, mint a nagykönyvben, ez így is van, mint ha az ember elmenne egy szállodába, és a gyereket elengedi, hogy mennyi szedjél magadnak. Mi van akkor, ha például egy kis srác A menüre van bejelentve, de ő közben, mikor látja, hogy inkább a B tenné, akkor mi a teendő?
4: Ez erre mondom, hogy biztos, hogy segíteni kell a gyerekeket. Alapvetően az A és B menünél ilyen leolvasó rendszerek, kártyarendszerek működnek, tehát az látszik, hogy ő A-ra vagy B-re fizetett be.
3: Így gondolom.
4: De a pedagógusok segítenek, és ha ő mégiscsak a B-t, akkor azért lehetőséget adnak arra, hogy azt megkóstolja, és abból is fogyasszon. De maga az irányítást azt nem lehet a gyerekek kezébe tenni, mert akkor itt nagy keveredés hát tud kialakulni, és aztán aki A-ra vagy B-re fizetett, akkor nem biztos, hogy a végén is A, illetve B rendelkezésre tud állni.
3: Igen, itt most alapvetően az jutott eszembe, hogyha valaki A-t kér, de B-t szeretne enni, viszont a B-ben van olyan ételféleség, ami mondjuk neki nem lenne jó, akkor ott azért a pedagógusnak is pontosan tudnia kell, hogy az a gyerek vagy a közösségébe tartozó gyerek milyen érintettséggel bír, de ez egy másik kérdés. Ugorjunk vissza még az elejére, hogy akkor ezek szerint úgy néz ki ez a rendszer, hogy a szülő, mint bárhol máshol egy mondjuk egy kifőzdében, előre megkapja a következő hétnek az A és B menü választékát, és online módon jelöl vissza, ugye?
4: Igen, de nem egy hétre, hanem előre egy hónappal már látják az AB menü sorait, és tudnak választani, és ez alapján, ahol erre lehetőség van, ez alapján fizetnek be, úgyhogy akár a szülő, akár a gyerekkel közösen végig tudják nézni az étlapot, és tudnak választani a menü sorból, hogy A-t vagy B-t szeretnék, hogy melyik az, ami szívüknek tetsző, szeretik, én azt tudom mondani, hogy szeretik, sokkal nagyobb az elfogadottság, úgyhogy ha csak idézőjelesen, ha csak már a menüsorból az A-t és a B-t közül tud választani, maga a választás lehetősége egy nagyon pozitív dolog, sokkal szívesebben fogyasztja el azt az ételt, amit ő, még ha csak kettőből is, de választani tud, ami látszik is magán a leginkább a tányérmaradékon, hogy egyrészt el is viszik, másrészt el is fogy arról a tányérról, amit kiszed magának, vagy ha még nem önkiszolgáló, hanem úgymond csak A és B menü közül tudott választani, de még úgymond a hagyományos rendszerben a konyhás néni vagy bácsi adagolja és adja ki, akkor is jobban elfogy, mint hogyha csak egy menü van, és akkor éppen az adott nap, ha tetszik, ha nem, akkor azt kell megenni.
3: Értem. Ezek a menük, ezek három fogásból állnak? Tehát egy leves, egy főétel és egy desszert? Ha igen, akkor mik a különbségek mondjuk az A irányultsága és a B irányultsága között?
4: Ez változó, alapvetően adott napokon van, hogy csak leves, vagy akár előétel, vagy egy gyümölcslé és egy főfogás, de vannak olyan napok, amikor ez kiegészül salátával, gyümölcsel, vagy akár valamilyen desszert félével. Ez szintén a rendelet szerint az A, illetve B menük ennek megfelelően vannak összeállítva. Tulajdonképpen az A és a B menük között nem tudjuk azt mondani, hogy az A az csak két fogás, a B három, hanem inkább az ételféleség.
3: De pont erre akart irányulni a kérdésem, hogy nem is az, hogy hány fogás, hanem az ételféleség. Mi a különbség?
4: Hogyha az egyikben például főzelék van, akkor lehet, hogy a másikban egy rakott étel van. Azért, hogy aki a főzeléket szereti, azt is tudja választani, aki inkább a rakott ételt szereti, azt tudja választani. Maga az étel típus, vagy az étel féleségben az, hogy ez milyen, ha egy tésztás étel van az A-menüben, akkor akár lehet egy rizses étel a másikban, és fordítva. Tehát, hogy pont a választás szabadságát adja meg, és így az elfogadottságot növeljük, úgymond a menzákon.
3: Ha már a főzelékeket említette, akkor ugye a főzelékek szoktak lenni a menzák fekete lukai. De szerepelnek ettől függetlenül az étlapon, illetőleg egy főzeléket ma már azért másként kell elkészíteni, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
4: Igen, szerepelnek, azért vannak nagyon közkedvelt főzelékek, főleg amit egy paradicsomos káposzta, azt kifejezetten szeretik, tehát azért igen, és valóban igaz az, hogy másképp más típusú ételként, tehát amit én mondtam, hogy vagy rakott ételként, vagy egy csőben sültként, vagy egy pároltként, de van úgymond a hagyományos magyaros főzelék is szerepel az étlapokon, de valóban ezek a kritikus pontok kevésbé népszerűek úgymond, mint egy tésztásétel, vagy egy édes tésztásétel, de úgy kell összeállítani, és ez egy nagy kihívás, az étlapokat, hogy kvázi azért ne tudja megkerülni a gyermek a főzeléket, hiszen az az egyik, vagy a főzelékfélét, zöldségfélét, hiszen az az egyik alapkő, ami az egészséges táplálkozást támogatja.
3: Ugye az egyik nagyon sarkalatos pontja ennek a törvénytervezetnek, hogy a sóbevitelt 2028-ig a felére kell csökkenteni. Viszont azt tudjuk, hogy a magyar konyha, vagy a magyar asztal az úgy nézett ki, hogy amikor körbeüljük az asztalt, akkor az első mozdulat a sótartóhoz megy, és akkor jó, mindenki megsózza az ételt, a nagypapa és az apa különösen, aztán onnan attól függően pedig majd a család többi tagja. Hogyan viszonyulnak a gyerekek mondjuk a sóbevitel csökkentésén, hiszen megváltozik az ízérzet, és amit otthon ettek, ahhoz képest erre azt mondja, hogy hát ennek semmi íze nincsen.
4: Igen, valóban így van. Jelenleg most a korcsoportonként van meghatározva, hogy naponta és attól függően, hogy hány étkezési típust vesz igénybe, tehát 10 órai ebéd uzsonnát, vagy csak ebédet, vagy egy egész napos étkeztetés van. Ennek a napi só mennyiségei szintén meg vannak határozva a rendeletben. Itt most a TOLIG határoknál a maximuma megengedett, de ez valóban 2028. szeptember 1-től a minimum értékeket fogja jelenteni, ahogy ön is említette, ez van olyan korcsoport is étkezési forma, ahol ez akár a fele mennyiséget jelenti. Mi, mint közétkeztetők nem szeretnénk az ételekben lévő sótartalmat ennél jobban minimalizálni, így is minimumon megy. Ami itt egy nagy változás tud lenni ahhoz, hogy ezeket az értékeket be tudjuk tartani, hogyha magában az élelmiszerekben csökken az ipar által hozzáadott só, és akkor itt ki kell, hogy emeljem a kenyér és péksüteményeket, hogyha ebben el tudnánk érni egy jelentős sebb sócsökkentést, akkor a közétkeztetésnek magához, a ételkészítéshez, ha nem is nagy mértékben, de a jelenleginél nem kellene kevesebb sót felhasználnia. És akkor ezt visszavezetném, vagy visszamutatnám, hogy ez társadalmi szinten is nagyon fontos, mert nem csak a gyerekeinknél, hanem nekünk, mint társadalomnak is a sófogyasztásunk az a WHO ajánlásnak a háromszorosa. Uh-huh. Magyarországon. Ezt más országok úgy oldották meg, nagyon helyesen én azt gondolom, hogy több éven keresztül az élelmiszerkönyvben, hogy megvan határozva például a kenyérnek a sótartalma, ez szépen csökkentették évről évre, és észrevétlenül hozzászokott. Észrevétlenül hozzászokott, és nem adta azt, és ez valóban nem jó, hogy nálam, mint vagy nálunk közétkeztetőknél ez egy óriási ízérzésben egy óriási különbséget jelent, nem fogadja el, és azt fogja rá mondani, hogy nem jó, ízetlen, rossz, és ezt nem szeretnénk.
3: Kedves Erit, hány ilyen közétkeztető hely van ma Magyarországon, amiről most beszélt? Ahol már ezek a novumok, ezek az újdonságok ott vannak, nem pontosan kérem név szerint, hanem arányait tekintve. Tehát ha vegyük mondjuk az összes menzát, ami az iskolai, bölcsődei, óvodai étkeztetésben van, annak akkor hány százalékában várja már a gyerekeket ilyenfajta kínálat és ilyenfajta lehetőség?
4: Hát nem tudok önnek most pontos számot mondani. A mi felméréseink szerint egy olyan, ha országosan nézem, ugye mi több, mint Magyar Közétkeztetők Szövetsége, cégek szövetsége a miénk, a területenként ez nagyon változó, tehát hogy Budapestről, vidéki területről beszélünk. Inkább úgy mondanám, hogy Budapesten sokkal inkább jellemző, mint vidéken. Vidéki területeinken az AB menüválasztás lehetősége ez most szeptemberben viszonylag nagyobb számban indult. Országos átlagot így nem tudok mondani.
3: Viszont
4: inkább azt mondom.
3: Igen?
4: Igen.
3: Mondja, inkább azt mondja,
4: inkább azt tudom mondani, hogy ha azt nézem, hogy az önkiszolgáló rész az folyamatosan növekszik, az a szövetség, akiket mi fogunk össze, ott egy olyan 10-12%-ot tudnék mondani, AB menü esetében ez a szám, hát ez nagyobb.
3: Igen, ez már egy arányszám, de ez a szám ugye azért nőhet, tehát itt most már csak a kedv paripa fegyver kell ahhoz, hogy ez a 10-12% nőjön?
4: Abszolút, azért forrás is kell hozzá, mert igen, egy AB menü választáshoz magát az infrastruktúrát azért ki kell építeni, de egy elhatározás kérdése, illetve hogyha közbeszerzésben gondolkozunk és pályázat kerül kiírásra, akkor az a megfogalmazás, hogy mit várok el a szolgáltatótól, ha ez belekerül, akkor az ebbe az irányba valóban el tud indulni.
3: Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjével beszélgettem.
2: Buza Sándor interjúját hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza a Budapest Park új produkciójával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, én Somodi Evelin vagyok. A Szerelmes Levél Budapesthez című 2026. augusztusában bemutatott kisfilm 35 hazai előadó szereplésével mutatja be a fővárosi nyári éjszakák hangulatát a Budapest Park jóvoltából. Erről beszélget most Buza Sándor az alkotókkal.
2: Tüszkő Lilia, Budapest Park marketing igazgatója, és Miki a rendező, a vendégem, és hát akkor óhatatlanul adódik a kérdés, hogy itt van egy dal 40 év távlatában. Egyszerűen mit keres ez a dal, vagy ennek a dalnak az eszmeisége, az üzenete 2026-ban a színpadon, Miki? Vagyis hát a fülünkben.
3: Igen, nekem az volt az első gondolatom, hogyha mindenképpen egy ilyen Budapest korlenyomat, image filmben mi az, ami a legjobban meg tudja ezt jeleníteni, és én váltig állítom, hogy ez az a dal, ami hangulatában egy olyan örökérvényű, és egy olyan erőt sugároz, ami szerintem ez egy fél hangból már indukálja ezt az egész várost, és a dalszövege is egyszerűen zseniális, és az egész hangzása, hogy olyan, hogy nekem, hogyha a Budapest eszembe jut egy dalról, akkor ez teljes mértékben ezt így fedi.
2: Neked voltak, vagy vannak is Budapest projektjeid, ezek mik voltak?
3: Hát sok, engem így mindig így, hát mint budapesti lakos is, meg így születtem, nekem nagyon fontos a fővárosunk, és emiatt azért így a munkásságomban mindig is jelen van a város, és ezért is örültem ennek az egész dolognak, hogy össze tudott állni itt a Budapest Parkkal, és hogy tudtunk csinálni egy olyan korlenyomatot, ami magába hordozza azt, hogy rengeteg előadóval, olyan városi ízekkel és látványokkal tűzdelve, ami nem feltétlenül ez a turisztikai megközelítés, hanem inkább maga a valódi alapja, vagy valódi DNS-e a városnak.
2: Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, helyesebben szóval lefordítva a kérdést, ki keresett meg kit? Lili?
4: Hát idén nyáron csináltunk egy image kampányt, és aminek szerettünk volna, hogy legyen egy ilyen videós változata is, és Páfi Andrissal, a Budapest Parknak az alapítójával azt találtuk ki, hogy jó lenne, hogyha ez az image film, ez nem csak a Budapest Parkról, hanem Budapestről is szólna, hiszen a parknak szerves része Budapest, és Budapestnek is a Budapest Park. Úgyhogy megkerestük Mimikit, hogy szeretnénk egy filmet, amire felkértük, hogy rendezze meg, és Miki pont mondta, hogy neki megvan egy ilyen Budapest projektje, úgyhogy összeért a két dolog.
2: De mi volt az a Budapest projekt, amiből aztán ez kifutotta magát?
3: Hát igazából ez a Budapest projekt, ez még mindig van, tehát hogy bármikor tudok Budapesten kapcsolatban, de hogy nem, hogy az volt a lényeg, hogy...
2: Ez egy never ending story.
3: Hát igen. És hogy az volt a lényeg, hogy ennek volt egy ilyen mozgóképes, az ideköt a vérem, még ezt egy jó pár évet csináltuk, ami egy ilyen alternatív, az inkább egy hip-hop központú dolog, ott is az, hogy ilyen kultarcok jelennek meg a városba, és valahogy azt mindig éreztem, hogy ezt valahogy így meg lehetne csinálni ilyen zenei oldalról is, és ezért jött, ezért volt szuper ez az összecsengés, hogy nekem ezt itt dédelgettem, a park meg volt az image kampány ötletésük, az kettőt ezt összetudtuk nagyon jól fésülni.
2: Hát, hogyha ez a parknak az image filmje, akkor értelemszerűen azok a előadók szerepelnek ebben a kisfilmben is, akik egyébként ott koptatják a deszkákat heteken át, vagy napokon keresztül. A park kereste, ti kerestétek meg, Lili, a közreműködő énekeseket, előadókat?
4: Közösen kerestük meg Mikivel, egy nagyon hálás projekt ilyen szempontból, mert végül 35, több mint 35 zenész látható ebben a filmben, és mindenki azonnal igent mondott, mert tetszett nekik az ötlet.
2: Amikor erről a filmről először hallottam, akkor azt gondoltam, hogy ez a 35 művész, majd ha akarjátok, a felsoroljátok őket, bár nincs leírva, hogy nagyon nehéz, ez biztos valakit kifogtok hagyni. Az egész dalt fogják előadni, és akkor, ahogy a We Are The World-ben mindenki elénekel egy strófát, és milyen nagyon szép lesz. Ehhez képest azért ez egy sokkal rövidebb film, tehát az egész dal, ami ugye 3,5 percben hallottuk az imént, nem ilyen hosszú a film, hanem sokkal rövidebb a film, és végig az Iván énekli, a Ivan Parazolnak az énekese énekli ezt az egészet, a többi művész 35 csak megjelenik a képen valamilyen budapesti kapcsolódással. Miért szűkült le ez az egész dal, vagy az egész film ilyen röviddé?
3: Igazából az, tehát hogy valójában tényleg az a elgondolásom ezzel, hogy itt egy ilyen nagyon, kapsz egy rálátást, mint hogyha mennél egy kocsival mondjuk, és kinéz a városba, és látod, hogy kik ezek az arcok, és hogy miből áll össze Budapestnek a zenei élete, és én azt gondolom, hogy ez másfél perc a mai rohanó világunkban pontosan elég annyira, hogy indukálja azt, hogy esetleg utána járjál, vagy felfedezd, és igazából magadnak nincs ki azt, hogy ezt hova tud vezetni, akár a dallal is, ez tényleg az nagyon fontos elképzelésem, hogy valaki meghallgatja ezt a dalt, és még nem ismeri az eredetét, akkor az első dolog az, hogy rákeressen, és bele tudjon mélyelni a Cseh Tamás másik János univerzumba, és így tudjon elmélyülni, és egy új felfedezést tudjon tenni ezzel.
2: Közben Lili gondolom megtalálta az előadók névsorát, mert nagyon bőszen nézte az asztalt, viszont még visszakanyarodva egy kérdésre, ezek a képek, amik most megjelennek ebben a kisfilmben, ezek most általad most forgatott, vagy régi archívum, vagy a te Budapest nagy folyókodból előhúztál valamit, és raktad?
3: Ez minden ez a alkotáshoz lett szabva, és arra lett.
2: Hiszen a művészek megjelennek.
3: Egy darab archív felvétel van benne, de igazából ez egy inkább egy ilyen kitöltő kép.
2: Ugye azt mondtad az imént, hogy nagyon fontos, vagy kíváncsi lennél rá, hogy a fiatalabb generáció hogyan viszonyul a Cseh Tamás másik János univerzumhoz. Nektek mit jelent Cseh Tamás, Lili?
4: Hát én ugye még nem éltem, amikor ezek a dalok megszülettek, de otthon elég sokat hallottam őket, úgyhogy abszolút a gyerekkoromat jelenti.
2: Én azt gondolom, hogy azok a művészek, akik nagy, ebből a 35-ből az zöm, ez a korosztály, mint te vagy, egy picivel idősebbek is vannak természetesen, ő nekik azért akár a szüleik által, akár kapcsolódással, zenei módon nagyon sok közük lehet Cseh Tamáshoz. Neked, Miki?
3: Én megmondom őszintén, hogy egészen fiatal koromra egy visszaemlékszek, és pont az elevére nővéremnek lemez az, hogy így igazából hallottam, inkább úgy mondom, és nagyon felkeltett az érdeklődés, és nem nagyon értettem, hogy miről van szó. Tehát, hogy olyan szóhasználat, olyan képekben való előadás, ami nagyon ilyen szignifikánsá vált nekem, és mindig is gondolkodtam ezen, és egyébként most is el tudok ebbe teljesen mélyen is veszni. És ez is mondta ezt, hogy univerzum szót, mert hogy szerintem ténylegesen maga az alkotóknak is lehet egy elgondolása, de az, amit a hallgató vagy a rajongó mit rak bele, az mindig saját magának tud egy világot építeni, és szerintem ez egy csodálatos dolog, és hogy egy olyan mélységeket tud megnyitni az emberbe, amire lehet, hogy nem alkalmasak a mai popzenék, és ezért is örülök, hogy ha felfedezi valaki ezeknek a dolgoknak a magját, vagy az eredet pontját.
2: Ugye, Miki, te az első ponttól végig ott voltál a filmkészülésekor, nem tudom, Lili, te mennyire folytál ebbe bele, de a következő jutott eszembe, hogy azok a művészek, akik egyébként szerepelnek ebben a kisfilmben, bizonyára valamilyen módon megnyilvánultak, valamilyen módon elmondták, megnyíltak, hogy Cseh Tamáshoz milyen az ő viszonyuk? Milyen volt az ő viszonyuk?
3: Hát mások helyet nem szeretnék.
2: Nem is azt vártam tőle, csak nálad ez hogy csapódott le.
3: Én azt gondolom, hogy itt ténylegesen az a fontos, hogy aki ilyen mondott, aki ráadásul nagyjából mindenki, hogy ők mindegy olyan, tehát hogy ők egy ugyanúgy részesei lettek ezáltal ennek az univerzumnak, tehát kb. Így tudnám összefoglalni, és szerintem nekem nagyon összecsengelek a mai képekkel a dalszöveg is ugyanúgy, mint ahogy zenélek.
2: Ugye ennek a dalnak, ha a szövegét egy kicsit vizsgáljuk, akkor nem akarok most belemenni, mert nem irodalomórát tartunk, azért ez nagyon a 70-es évek. Házmester, benne van a hajnali mászkálások hangulata, amikor le kell menni sörért, cigarettáért, mert elfogyott. Igen, ez most is így van, nem tudom, hogy vannak-e még házmesterek. Teljesen átplántálható ez a gondolatsor most 2026-ra? Mit gondoltok?
3: Én teljes mértékben azt érzem, hogy egy ilyen kortalan a szöveg, és hogy nyilván áthallásokat lehet benne keresni, meg találni, de hogy így a maga egy Tehát én szeretem azt nézni, hogy ha van egy elsődleges értelmezése, akkor utána ebben mit lát még bele a hallgató, és ezt elképzelni, és valahogy így kibontani ezt az egészet.
2: Hát az, hogy mit lát bele a hallgató, azt ugye nem tudjuk, hiszen nem tudunk minden hallgató fejbe venni, viszont nagyon szép számok vannak már, Lili. Hiszen ez a kis film, ez egy hete publikálódott.
3: Két és fél hete.
4: Két és fél hete, így van, és több mint másfél millió embert ért már el ez a kis film.
2: Hol lehet ezt megnézni egyébként? Melyik a legkönnyebben elérhető platform?
4: Hát a Budapest Partnak a YouTube csatornája, vagy az összes többi social felületen is megtekinthető.
2: És a Park Rádióban is egyszer-kétszer elhangzik?
4: Ott nem. Ez egy kis filmhez készült dal, úgyhogy ezt egyben lehet nézni a filmmel.
2: Igen, és ahogy említetted volt a koncertek előtt, most, amikor várakozik a tömeg, akkor levetítitek.
4: Egyszer-egyszer leszoktuk vetíteni, igen.
2: Mi lesz ennek az utóélete ennek a filmnek?
3: Hát készül egy hosszabb vágat, egy rendezővágat, ez egy hosszabb

0: ezzel kibővíteni, és az, hogy a zenésztársak, ők mit szeretnének, mert azt tudom, hogy mindenkinek nagyon tetszett, nem tartom kizárnak, hogy ebből lesz egy bővített verzió, és az se, hogy esetleg ennek az egész Budapest dolgok lesz valamilyen folytatása jövőre nézve.
1: Igen, hát ugye, akik annyira perverzek, mondjuk Cseh Tamásilag, mint én, azok pontosan, ha megnézik a filmet, akkor tudják, hogy néha sorok föl vannak cserélve, pontosan a kisfilm hangulatának, de hát, hogyha az majd az egész dal adja magát, akkor ez egy másik koncepció lesz. Nagyon jó volt, én most láttam a kisfilmet egyébként, mielőtt bejöttünk a stúdióba, tényleg nagyon szép színes villódzása 2026 Budapestjének. Gratulálok hozzá, Miki.
0: Köszönöm szépen.
1: A Lilihez még a zárszó gyanán csak annyit, hogy lassan itt a szezon vége. Lehet majd megint korcsolyázni?
2: Így van, igen, újra lesz koripályánk.
1: Mennyi lesz a korcsolya cipőbérlésének lehetőség? Jó, nem kell erre válaszolni. Milyen szezont zártok?
2: Hát még egy elég erős két hét elé nézünk, hiszen három hét elé elnézést, mivel most jönnek a nagy duplázások.
1: Így van, így van.
2: A héten dupla Azaria, jövő héten dupla Beethoven, és a harmadik héten pedig dupla Judóval zárjuk a Budapest Parkot.
1: Azt minden alkalommal megkérdezem az elmúlt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 évben, hogy akkor, amikor a magyar előadók végig rócsózzák az egész országot különféle fesztiválokon, tehát ha valaki nagyon nyomkövetőt akar tenni a szeretett művészének a nyakára, akkor hetente el tud menni valahol nagy fesztiválokkal. Mennyire oltja ki az egyik nagy fesztivál, a másik nagy fesztivál, vagy a harmadik nagy fesztivál, mondjuk a Budapest Parknak a látogatottsági számait? Érzitek ezt?
2: Mi nem érezzük. A Budapest Park az egy mindig meghatározó helyszíne a zenészeknek, a zenekaroknak, amire nem egy-két hónap alatt készülnek fel, hanem van, hogy egy vagy két évben keresztül erre készülnek. Ide mindig különleges koncepciót, tematikát hoznak a zenekarok, amit sokszor velünk együtt találnak ki, úgyhogy én nem gondolom, hogy nagyon össze lehetne hasonlítani egy fesztivál koncerttel a Budapest Parkos koncertjét a zenekaroknak.
1: Igen, ez való igaz, az én is vissza tudom igazolni, hogy vannak olyan zenekarok, akik külön performanszal készülnek egy Budapest Parkos koncertre, vagy akik először lépnek föl a Budapest Parkba, mert olyanok is vannak. Tudod, hogy kik voltak 2026-ban első áldozók?
2: Persze, a Meringer Marci, a Kóli, és a
0: a Bongornak.
2: Bongor elnézést,
1: igen. A Bongor, ugyan, és az tudod-e, hogy 2027-ben kik lesznek, akik elsőként?
2: Az arról nem beszélhetek, de ja, természetesen nem többen lesznek,
1: hát
2: igen.
1: Gondolom, már készen van majdnem a jövő évi terv, hiszen ezen már nagyon kell dolgozni.
2: Hát egy ilyen 85%-ban már megvagyunk, igen.
1: Jó, akkor összefoglalva, tehát Budapest kisfilm, Miki rendezésében, Miki rendezésében a Budapest Park weboldalán látható.
2: Így van,
1: egy kis
2: YouTube-on.
1: Egy YouTube-on is egy kis spot 2026 Budapestjéről, és 35 magyar művész részvételével, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, és utána hallgassa meg valóban a Levél nővéremnek című albumról ezt a Budapest című dalt, Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza. Köszönöm szépen, Tüszkő Lili, a Budapest Park marketing igazgatója, és Miki 357, azt nem kérdeztem meg, az mit kell oda. Volt a vendégem. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
3: Buza Sándor beszélgetését hallották. Most híreket mondunk, majd jövünk vissza, azaz megyünk tovább, további menni-enni részekkel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből, jogutód nélkül megszűnt 14 közérdekű vagyonkezelő alapítvány, kibertámadás érte a Genertel biztosítót. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Kibertámadás érte a generáli csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst és azonnal leállította ügyfélportálját, majd weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalász üzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Ah, non, on Et pourquoi il a arrêté tout seul?
4: Qui êtes-vous? Moi?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Én Somodi Evelin vagyok, Buza Sándor pedig már is szemléz néhány gasztronómiai és utazásokkal kapcsolatos hírt.
2: Új korszakot nyit a kormány a hazai vidék fejlődésében, indul a Szent István vidékfejlesztési program. Olyan hosszú távú, részvételi alapú fejlesztési modell jön ezzel létre, amelyben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, de aktív alkotó is a saját térségük jövőjének, adta hírül közleményében a miniszterelnökség. A program hosszú távú terveket készít majd elő a térségek helyi szempontjai alapján. A cél, hogy egymásra épülő folyamatként valósuljon meg a fejlesztési igények feltárása, a térségi stratégia kialakítása, a projektek szakmai előkészítése és a források felhasználása. Így a fejlesztések nem elszigetelt beruházásokként, hanem az adott térség adottságaira, problémáira és lehetőségeire építve valósulhatnak meg. Támogatást kaphatnak a programban többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és a közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtakarítási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások, hangsúlyozza a közlemény. A program ugyanakkor nem váltja ki a Magyar Falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összehangoltan, azokat kiegészítve működik. Az új modell a gyakorlatban 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul majd el a program első ütemében. A kiválasztás során a települések fejlettségi és jövedelmi helyzete mellett figyelembe vették a település szerkezetet, a gazdasági karaktert, a természetföldrajzi adottságokat, valamint az energia és fejlesztési potenciált is. A 10 térség között találhatók aprófalvas, alföldi, domb- és hegyvidéki, valamint eltérő gazdasági karakterű, többek között mezőgazdasági, ipari és turisztikai térségek. A kísérleti térségek pedig Zalakaros vidéke, Harkány vidéke, Bács vidéke, Pásztó vidéke, Medgyesegyháza vidéke, Igal vidéke, Tiszaújváros vidéke, Gyöngyös vidéke, Nyírbátor vidéke és Gönc vidéke. A 10 mikrotérség összesen 100 települést és majdnem 100 000 állandó lakost foglal magában. Az érintett térségek egyfőre jutó átlagos jövedelme 308.629 forint, ami 36,7%-kal marad el az országos átlagtól. A kiválasztott térségekben fejlesztési testületek jönnek létre, ahol a helyi szereplők és szakemberek együtt kialakítják a térségi fejlesztési stratégiát, összegyűjtik a helyi igényeket és szakmailag előkészítik a megvalósítható projektjavaslatokat. A testületek munkáját térségi koordinátorok is segítik. A szakmailag már előkészített projektjavaslatokról a helyi lakosság véleményt mondhat. A térségben élő 16. életévüket betöltött állandó lakosok sorrend berendezhetik a megvalósítható fejlesztéseket, így a végső prioritások kialakításában megjelenik a helyi közösség véleménye is. A kísérleti szakasz után jön az országos program. A cél, hogy 2027. augusztus 20-ával megkezdődhessen a program országos bevezetése. Az országos szakaszban az arra jogosult vidéki térségekben lehetőség nyílik fejlesztési testületek létrehozására és a programhoz való csatlakozásra. A program a teljes körű szakaszában mintegy 2174 települést és majdnem 2 millió embert érinthet. A Szent István vidékfejlesztési program nem egy egyszeri támogatási konstrukció, hanem egy új, hosszú távú fejlesztési modell alapja. A vidék jövőjét érintő döntéseket ugyanis a helyi közösségek aktív részvételével, szakmai megalapozottsággal és országos fejlesztéspolitikai koordináció mellett kell meghozni. Zárult a közlemény. A Flixbus bejelentette, hogy a nyár folyamán elindította a belföldi jegy értékesítését Magyarországon. A vállalat jelenleg 16 nemzetközi vonalon kínál belföldi jegyvásárlási lehetőséget utasai számára, összesen 41 reláción 14 magyar várost érintve. Magyarország azon kevés európai országok egyike, ahol a Flixbus mindeddig nem épített ki belföldi hálózatot, annak ellenére, hogy Európa legtöbb piacán, több szomszédos országban is már megtette ezt. A 2026-ban magyarországi jelenlétének 10. évfordulóját ünneplő Flixbus most változtatott ezen, derült ki a vállalat közleményéből. 2026-ra a Flixbus átfogó nemzetközi hálózatot épített ki, amely szinte egész Európát lefedi. Összesen 65 nemzetközi vonal köti össze Magyarországot 21 ország 267 városával. Ez a hálózat mindig is érintett magyarországi megállókat, ezekre a relációkra mostantól belföldi jegy is vásárolható. Az újonnan megnyílt belföldi relációk legjelentősebb eleme a Budapest-Liszt-Ferenc repülőtér és a vidéki nagyvárosok közvetlen összekötetése, egy olyan szolgáltatás, amely eddig hiányzott a magyar közlekedési kínálatból. A közvetlen reptéri kapcsolatoknak köszönhetően az utasok átszállás nélkül elérik a reptérről Szeged, Győr, Miskolc, Siófok, Debrecen, Kecskemét és Szolnok városát is, összesen 7 várost Budapesten kívül. A leghosszabb repülőtéri kapcsolat jelenleg budapesti repülőtér, Debrecen 2 óra 45 perc, az összes többi városba ennél rövidebb idő alatt el lehet jutni. A reptéri járatok mindkét irányban üzemelnek, a nagyvárosokból érkező utasok ugyanúgy közvetlenül elérhetik a repteret, mint a külföldről érkezők a végállomásukat. A reptéri kapcsolatokon túl a Flixbus belföldi hálózata már most az ország legtöbb nagyvárosát lefedi. A jelenleg elérhető 41 reláció Budapesten kívül 13 magyar várost érint. Győr, Siófok, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Miskolc, Szolnok, Hévíz, Keszthely, Sárvár, Sopron, Nagykanizsa és Székesfehérvár szerepel a listában. A fővároson belül a belföldi relációk több megállóból is elérhetőek. Népliget, Kelenföld, Keleti pályaudvar és a Mexikói út, így a város különböző pontjain egyaránt kényelmes a csatlakozás. A hálózat egyik kiemelkedő eleme a Sopron-Sárvár-Hévíz-Keszthely útvonalon közlekedő nemzetközi járat. Most már a Brno-Zágrábbal összekötő vonal magyarországi megállói között is lehet jegyet vásárolni. A jelenleg elérhető 16 vonal mellé a közeljövőben további vonalak csatlakoznak, a belföldön utazók számára elérhető hálózat folyamatosan bővülni fog, fogalmaztak a közleményben. Ősszel országszerte felhangzik a gímszarvasok jellegzetes nász hangja, már javában tart a szarvas bőgés. Aki nem szeretne véletlenül belebotlani a bőgőhelyekbe, hanem szakvezetővel szervezett keretek között hallgatná meg az őszi erdő egyik legkülönlegesebb természeti jelenségét, számos túra közül választhat. A turizmus.com összegyűjtötte, hol indulnak szarvasbőgéshez kapcsolódó programok a következő napokban. A szervezett túrák egyik előnye, hogy a résztvevők szakvezető segítségével az állatok zavarása nélkül kereshetik fel a megfelelő megfigyelési pontokat. A programok többsége esti vagy késő délutáni időpontban kezdődik, és nem garantálja, hogy minden alkalommal látni is lehet szarvast. Mondjuk hallani kell inkább. A Pilisi parkerdő több erdészetének területén szervez esti vezetett túrákat a programnaptár szerint. Valkon szeptember 19-én és 22-én, Pilis-Szentkereszten szeptember 7-én és október 3-a között több időpontban, a Visegrádi erdészetnél szeptember 17-én, Pilis-Maróton szeptember 16-án és 18-án, a Budakeszi térségben szeptember 14-e és október 4-e között, Szentendrén szeptember 17-én és 24-én, és Galga-Mácsán szeptember 29-én tartanak túrákat. A szervezők megfelelő öltözéket és zseblámpát, illetve fejlámpát javasolnak, a részvétel pedig előzetes regisztrációhoz kötött. Több helyszínen a kis vasutazás is része az élménynek, a Zalaerdő ZRT Csömödéről induló járatai szeptember 18-án este 6:30 indulnak, majd Dömeföldén közel 1 órát töltenek, hogy a résztvevők csendben hallgathassák az erdő hangját. A programot 10 éves kor felett ajánlják. Kasszón szeptember 18-án és 19-én szarvasbőgés hallgatással egybekötött kis vasutazásra lehet jelentkezni. A Nagybörzsönyi Erdei Vasút szeptember 18-án és 25-én indít külön vonatot. A programhoz mintegy 2,5 kilométeres éjszakai gyalogtúra, túravezetés, majd kisírtáson tábortűz és piknik kapcsolódik. A Mátra és a Bükk térségében több szarvasbőgő kisvonatot elindítanak. Felső Tárkányból szeptember 19-én, Gyöngyösről ugyancsak 19-én és 26-án, Szilvásváradról pedig 26-án indulnak esti programok. Szintén szeptember 18-án és 19-én Pálházáról indul a szarvasbőgés hallgató vonatozás. A Mezőföldön a Vadex szeptember 18-án a Soponyai Ökocentrumból indít esti programot, utóbbi 2,5 kilométeres vezetett túra és regisztrációhoz kötött. Aki pedig idén szeretné először meghallgatni a hangos őszi erdőt, annak érdemes időben helyet foglalnia, több program is kis létszámú, és egyes szeptemberi időpontokra már most elfogytak a férőhelyek. Kivonultak a spanyol szállodaláncok Kubából, a teljes hotelkapacitás közel felét érinti a lépés, adta hírul a turizmus.com. A Kubában üzleti érdekeltségekkel rendelkező vállalatokra nehezedő amerikai nyomás végül a szigetországban jelenlévő valamennyi spanyol szállodacsoport kivonulásához vezetett. Ezzel 36 év után először maradt spanyol szállodacsoport nélkül a kubai piac. A spanyol szállodavállalatok az 1990-es évektől meghatározó szereplői voltak a kubai turizmusnak, a Meliá 1990-ben nyitotta meg első Varaderói szállodáját, majd az Iberostar, a Barceló és más spanyol csoportok is megjelentek. A modell jellemzően úgy működött, hogy az ingatlan állami tulajdonban maradt, míg a nemzetközi szállodacsoport üzemeltette azt. A spanyol szereplők kivonulásával ez a több évtizedes konstrukció zárult le. Kubában több mint 80 ezer szállodai szoba működött, amelynek mintegy 18%-a Havannában található. A spanyol üzemeltetők a kapacitás minden 40%-át kezelték. Hát a kubai turizmus teljesítménye már jóval a legújabb amerikai intézkedések előtt romlani kezdett, a turisták száma a 2019-es 4,2 milliós csúcsról 2024-re 2,2 millióra, 25-ben pedig a becslések szerint 1,8 millióra esett vissza. A visszaeséshez a koronavírus járvány mellett az üzemanyaghiány és az áramszünetek is hozzájárultak. Évek óta először fordult elő, hogy Európában nem lehet nyáron felvonókkal megközelíthető sípályán síelni. Az éjszakai is túl magas hőmérséklet miatt be kellett zárnia az utolsó ilyen síterepet is. Augusztus 15-én határozatlan időre megszűnt a síelés lehetőség az olasz Alpokban található Stelvio Gleccseren, Európa utolsó, felvonókkal megközelíthető nyári síterepén. A szezon az eredeti tervek szerint még jó néhány hétig, egészen november elejéig tartott volna, de ebből már nem lesz semmi. Az üzemeltető a tartós hőhullámokat, az éjszakai lehűlés hiányát és az ismétlődő zivatarokat nevezte meg a bezárás okaként. A Stelvio Gleccser körülbelül 2750 méterrel a tengerszint felett fekszik, a sípályák pedig akár 3450 méterig is felnyúlnak, de úgy látszik, még ez a magasság sem volt elegendő a megfelelő üzemeltetéshez. A legutóbb még magán a Gleccseren is 16 fokos nappali hőmérsékletet mértek, éjszaka pedig helyenként csak körülbelül 9 fokra süllyedt a hőmérséklet. A nyári síterepeket sorra be kellett zárni Európában. Ilyenek voltak például a Zermatt, Cervinia, Svájcban, illetve Oroszországban, a Saas-Fee Svájcban, a Hintertux Ausztriában és a Tignes Franciaországban. Bár a hegyi vasutak, kilátók és egyes szolgáltatások sok helyen továbbra is üzemelnek, síelni már nem lehet. A Stelvio Gleccseren csak az időjárástól függ, hogy újra megnyílnak-e a sípályák, jelenleg azonban nagyon bizonytalannak tűnik a jövő, így a nyáron síélményeket keresők számára maradnak a fedett síközpontok, ahol műhóval borított, rövid pályák várják a látogatókat, írta a Reise Reporter. De az éremnek van egy másik oldala is, a klímaváltozás új nyerteseket hozhat az osztrák turizmusban, adta hírul ugyancsak a turizmus.com. Az Ausztriai Nyári Hegyi Felvonók Libegők Szövetségének 84 tagvállalkozása körében végzett felmérés szerint a megkérdezettek 87%-a több vendégről számolt be, mint egy évvel korábban, és egyetlen szolgáltató sem jelzett visszaesést. A válaszadók 71%-a szerint a magas hőmérséklet pozitívan hatott a forgalomra, a hűvösebb hegyi levegő, az erdők és árnyékos területek mellett az új családi programok, rendezvények és népszerű túra célpontok is erősítik a hegyvidéki desztinációk vonzerejét, írta a GD Consulting blogja. A hegyi felvonók 59%-a ezért már konkrét intézkedéseket tervez, vagy beruházási lehetőségeket vizsgál, több árnyékos pihenőhely, víz és frissítőpont, intenzívebb vendégtájékoztatás és a nyitvatartási idők módosítása is napirenden van. Mindez a szezon meghosszabbításának is kedvezhet, az érintett felvonók mintegy fele októberig, egyes helyeken pedig novemberig üzemel, ami hozzájárulhat a kereslet időbeli szétterítéséhez és a nyári csúcsidőszakok terhelésének mérsékléséhez. A korábban kissé ódivatúnak tűnő Sommerfrische koncepciója így a klímaváltozás korában új tartalmat kap, a hűvösebb, természetközeli, könnyen elérhető és aktív kikapcsolódást kínáló hegyvidék egyre értékesebb turisztikai erőforrásá válhat. Európa turisztikai térképe lassan, de látványosan rendeződik át, a mediterrán tengerpartok és a jól ismert nagyvárosok továbbra is vonzóak a látogatók számára, de közben egyre többen keresik azokat az úti célokat, ahol kisebb a tömeg, autentikusabb kulturális és természetközeli élmények várnak. Egy elemzés szerint Európa továbbra is a világ legnépszerűbb turisztikai régiója. 2026 első negyedévében több mint 130 millió nemzetközi turista érkezett a kontinensre, ami 4%-os növekedést jelent az év előző azonos időszakához képest. A legnagyobb nyertes továbbra is Spanyolország, azonban a jelentés szerint Csehország produkálta a legnagyobb növekedést az európai foglalások között, egyetlen év alatt 18%-kal emelkedett az országba érkező utazások száma. A szakértők szerint ez annak köszönhető, hogy Prága mellett egyre többen fedezik fel az ország kevésbé ismert történelmi városait, kastélyait és természeti látnivalóit is. Szintén látványosan nőtt Izland népszerűsége, amely 11%-os bővüléssel a második helyen végzett, a szigetország évek óta vonza azokat, akik látványos tájakat, vulkánokat, vízeséseket és különleges természeti élményeket keresnek. Bár Franciaország már évtizedek óta a világ leglátogatottabb országa, de a toplistás első hely egy ideje már nincs biztonságban. A láthatáron már körvonalazódik a változás. Egy két évvel ezelőtt készült tanulmány szerint Spanyolország 2040-re megelőzi a szomszédját, a becslések szerint ekkor már évi 110 millió látogatót fog fogadni, szemben Franciaország 105 milliójával. Ez az előrejelzés még a 2023. évi 84 milliós látogatószámot vette alapul, ami a stabil, de az elsőtől jócskán lemaradó második helyezést biztosította Spanyolország számára. Két évvel később azonban már jóval meggyőzőbbnek tűntek a sorrendet eldöntő adatok. A spanyol nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint az ország tavaly rekordszámú 97 millió külföldi turistát fogadott, akik összesen 135 milliárd eurót költöttek. Hát ez hatalmas ugrás 23-hoz képest. Franciaország tavaly újra az élen végzett 102 millió látogatóval, ami növekedést jelent a 2024-es 100 millióhoz képest, amikor az ország a nyári olimpiai játékoknak adott otthont. Az érem másik oldala, hogy épp Spanyolország az az úti cél, ahol a turizmus növekedése a leginkább kiváltotta a helyiek ellenállását. Több régió, például a Balear-szigetek és Barcelona már szigorúbb szabályozásokat vezetett be a negatív hatások ellensúlyozására. Így kérdéses, hogy az ország képes lesz-e elérni a bűvös 110 milliós látogatószámot anélkül, hogy alapjaiban átgondolná a turizmus irányítási gyakorlatát, írta a Time Out.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd a kapcsolódjunkkal ajánlunk programot, ezúttal egy kiállítást a fővárosban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. A Magyar Zeneházában látható Freddie Mercury kiállításra látogatunk el rögtön. Kalauzunk Szilágyi Gábor lesz, a tárlat művészeti vezetője és egyik kurátora. Kalmár András beszélgetése.
2: Kedves hallgatóink, Zanzibár leghíresebb szülöttéről lesz szó, akinek fantasztikus kiállítása van a Magyar Zeneházában, és itt van ennek a kiállításnak az egyik kurátora és a kiállítás művészeti vezetője a vonalban, Szilágyi Gábor. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Szia, sziasztok!
2: Ugye nem lőttem le a poén, de te megteheted, tehát Zanzibár leghíresebb szülötte mindez ideig az Freddie Mercury, akit ugye a Queen frontembereként, énekeseként ismerünk, de hát ő valóban ezen a szigeten született és tínédzser korába került Angliába, de ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy a kiállítás szempontjából mindegy is, vagy mégsem, vannak ott zanzibári anyagok is?
3: Hát van egy vicces fénykép, azért van több fényképünk ebből az időszakból, és van egy kép, amit kiraktunk, amin Freddie Mercury kb. 6 hónapos csecsemőként látható, és ez a kép azért különösen érdekes, mert a fotós annyira jól sikerült megtalálta a képet, hogy megkérte a családot, hogy hagy tehesse ki ezt a nyilvánosság számára.
2: Aha.
3: És a kép annyira nagy sikert aratott, hogy 1947-ben ez a kép lett Zanzibáron az év fotója, és az év legszebb csecsemője. Tehát Freddie 6 hónapos korában már tulajdonképpen zanzibári világsztár volt.
2: Igen, a Stone Town-i mosolyalbum a kirakatába képzelem
3: pontosan.
2: Én, hogy valahogy így lehetett ez.
3: Igen.
2: Na jó, beszéljünk egy kicsit a kiállításról. Ugye szerintem mindenki az eljutott már, hogy ugye 1986-ban volt egy fantasztikus koncert, amikor is a Queen együttes ide látogatott, és ezt a koncertet egyébként rögzítették, és most is látható a mozikban. Azért mondom ezt el, mert Rádúj György volt olyan kedves, amikor erről beszélgettünk, ugye ő a Filmarchívumnak az igazgatója, és ők újították föl Peter Jackson segítségével ezt a filmet, és akkor ajánlotta is a Magyar Zeneházába ezt a kiállítást, úgyhogy mi is ajánlhatjuk a filmet. Tehát, hogy van a film, és nyilván ennek a koncertnek az apropóján jött létre a kiállítás is, gondolom én.
3: Hát a kiállítás az többféle apropónak az együtt hatása, de nyilván, mivel ugye ez a koncert 40 éve volt, ez egy elég kerek szám ahhoz, hogy ezzel ebben a pillanatban érdemes volt foglalkozni. Ugye a koncert 1986. július 27-én volt, és ugye a Queen egy pár nappal, 5-6 nappal korábban érkezett Budapestre. Pontosan a film miatt is egyébként, mert hogy az akkor még Vasfüggöny mögötti Magyarország Budapest életébe, ők valamilyen módon azért a maguk módján ugye integrálódtak is, tehát vettek föl velük mindenféle képeket, ugye az előkészületekről. De ez csak az egyik ok volt, mivel az előbb beszéltünk róla, hogy Freddie 1946-ban született, ugye a másik együttállás az ugye pont ez volt, hogy Freddie Mercury ebben az évben 80 éves.
2: Aha.
3: És volt egy harmadik ok, ami tulajdonképpen egy ilyen intézményi ok volt, nevezetesen, hogy a Zeneháza 2 évvel korábban csinálta meg a Diva című kiállítást.
2: Igen.
3: Ami tulajdonképpen a Victoria and Albert Múzeumnak egy nagy projektje volt, amit adaptáltak ugye Magyarországra, és végül is ennek kapcsán vette fel a Zeneháza a kapcsolatot egy akkoriban viszonylag frissen alakult World of Freddie nevű szervezettel is, akik adtak anyagokat az amúgy női divákat bemutató kiállításra Freddie Mercury-ról is, vagy Freddie Mercury-val kapcsolatban is. Ez a csapat kezdte el egyébként 2023-ban, amikor is Freddie volt jegyese és élettársa Mary Austin úgy döntött, hogy a londoni Garden Lodge-ot és az abban lévő hagyatékot felszámolja, és piacra dobja ugye a ruhákat és az ott található tárgyakat, ami egyébként zárójában mondom 35 ezer tárgy volt. Szóval, hogy ezt a csomagot piacra dobta, és tulajdonképpen megjelent egy gyűjtői kör, akik úgy gondolták, hogy Freddie Mercury, mint a világ egyik talán legikonikusabb, legizgalmasabb ilyen sztár jelensége azért az elmúlt hosszú évtizedekből, és ugye ennek az egész nyugati zenei forradalomnak az egyik ikonikus alakja. Fontos, hogy az ő anyaga ne vesszen el, és tulajdonképpen ők kezdték el felgyűjteni, ez a szervezet, ez a World of Freddie nevű szervezet, azokat a tárgyakat, amik ennek a hagyatéknak a felszámolása során elérhetővé váltak. Ez nyilván nem jelent annyi tárgyat, amennyit az előbb mondtam, de ez egy több száz tárgyas gyűjtemény. A zeneháza ugye a Diva kiállítás miatt kapcsolatba került velük, és tulajdonképpen mostanra érett be ennek a folyamat. Azért egy ilyen kiállítás előkészületei, tervezés, koncepciója, stb. Azért egy több éves tervező folyamat, úgyhogy mi is ezt 2024-ben kezdtük el, és hát 2026 áprilisában nyitottuk meg a kiállítást.
2: Tehát tulajdonképpen akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van ez a World of Freddie, és ti kurátorok, vagy te ebből az anyagból válogathattok olyan anyagokat, vagy olyan tárgyakat, amiről azt gondoljátok, hogy itt izgalmas lehet, és gondolom én, hogy ezzel párhuzamosan szereztek magyar anyagokat is, olyan anyagokat, amik, hát hogy mondjam, megfelelnek a nemzeti sajátosság fogalmának, tehát a Freddie-vel kapcsolatos, de Magyarországon felelhető dolgok.
3: Igen, tehát ez úgy történt, hogy ugye volt valóban egy ilyen kapcsolatfelvétel, és hát mondjuk azt, hogy viszonylag szoros együttműködésben, de hát végül is a World of Freddie elsősorban az anyagot, a tárgyanyagot biztosította a kiállításhoz, tehát a velük való szoros együttműködésben alakult ki végül is a kiállítás koncepciója, és formáltuk meg a terveket is. Bár ugye az elején mi már kaptunk azért egy viszonylag nagy listát, hogy mik azok az anyagok, amik szóba jöhetnek ugye a kiállítás során. A magyar anyag pedig mondjuk azt, hogy így fokozatosan került erős fókuszba. Nem mondom, hogy az elején nem volt az, én nagyon preferáltam azt, hogy ezzel mindenképpen foglalkozunk. Azon kívül, hogy nekem ez szívügyem is volt, mert én ott voltam.
2: Ott voltál a koncerten.
3: A koncerten. És én tudom, hogy ez mekkora jelentőségű dolog volt annó, és hogy valóban ez több volt egy koncertnél. Tehát tulajdonképpen visszatérve erre, hogy a magyar anyag valóban egy nagy fókuszba került. A Zeneház egyébként adott ki egy felhívást, hogy akinek van bármilyen ezzel kapcsolatos, ezzel az időszakkal, vagy a Queen-nel kapcsolatos bármilyen kegytárgya, vagy bármilyen anyaga, akkor azt szívesen vesszük a kiállításra, így van, vagy valami emléke. És hogy jöttek anyagok, naplók, ruhák, mindenféle papírok, levelek, például a Queen klubnak olyan anyagai, amik hát ugye ebben a helyzetben és ebben a történetben ugye nagyon érdemesek voltak a megmutatásra. Ugye tulajdonképpen a kiállításnak közvetlenül az elején, amikor ugye végül is azzal foglalkozunk, hogy a Queen hogyan hódította meg a világot, mint egyik utolsó Queen koncert előadás, hiszen ugye ez a magyar budapesti koncert egyik utolsó Queen koncert volt ugye a Queen történetében. Ez ugye egy külön helyet és külön terepet kapott, és hát azt gondolom, hogy a maga módján nagyon látványosan sikerült megmutatnunk, hogy ennek azért mekkora ereje és mekkora jelentősége volt.
2: Én biztos vagyok benne, és rögtön el is mondom, hogy február végéig látogatható a kiállítás, tehát még mindenki eljuthat oda időben. Hogyan kell ezt elképzelni? Ha jól tudom, akkor ez ilyen, mint a világ legnagyobb, meg legnépszerűbb kiállításai, meg múzeumai, ilyen idősávos regisztráció van, tehát nem lehet egyszerre betódulni. Ennek az az előnye, hogy mindenki kellőképpen és kellően levegősen élvezheti a kiállításnak az anyagát, de hogy itt van egy narráció is, ha jól tudom, ami igen speciális.
3: Hát így van, ugye egy zsilipes beengedésben gondolkodtunk, ennek ugye az volt az elsődleges oka, hogy ugye részben a technológia azért határokat szab, ugye egy ilyen geolokációs technikát használunk ugye a kiállítás narrációjánál,
2: na igen.
3: Ami tulajdonképpen arról szól, hogy ahogy egy fülhallgatóval a térben mozgunk, végül is attól függően, hogy melyik térben, melyik installáció, vagy melyik tárgy előtt vagyunk, mindig annak a tárgynak, vagy annak a térnek az instrukcióit, a leírását, vagy a történetét tudjuk meghallgatni a fülhallgatóban.
2: Tehát ezt automatikusan halljuk, tehát nem kell QR-kódokkal bérázni.
3: Nem kell semmit, ez tulajdonképpen a térben való mozgásunk határozza meg azt, hogy mit hallunk a fülhallgatóban. És hogy tulajdonképpen, ami nem tudom pontosan mire gondoltál az előbb az a kocsi, hogy ez egy érdekes dolog, de tulajdonképpen a fülhallgatóban Peter Freestone
2: erre gondoltam, igen.
3: aki ugye Freddie Mercury-nak volt a személyi asszisztense 1980 és 91 között. Tulajdonképpen egy idő után együtt is éltek, olyan értelemben, hogy egy házban éltek, ugye a Garden Lodge-ban 1985 után, és Peter Freestone valóban ennek az időszaknak, tehát ennek a Queen legnagyobb eredményeit és a leglátványosabb koncertjeit, tulajdonképpen a stadion korszakát már élőben látta, és azért ez egy elég nagy tudás, amit ő felhalmozott, és hát ugye egy elég közeli érzelmi, most az érzelmit inkább úgy értem, hogy ugye nyilván nagyon jó barátok voltak, tehát egy érzelmi közelséget is jelent, és hát ugye jelent egy rátekintést is arra, hogy ugye Peter Freestone eredetileg ugye a londoni operának volt amúgy az öltöztetője, aha, és ugye a ruhákért felelős embere, és amikor egyszer a Freddy fellépett ott, ugye egy balett előadás keretében, amikor 78 körül, 79-ben, nem tudom pontosan, akkor tulajdonképpen a Peter Freestone-nal találkozott ott a hátsó folyosókon, és egy kicsit beszélgettek egymással, és kiderült, hogy a Peter ezzel foglalkozik, és hát ugye a legnagyobb globális operasztárokkal dolgozik amúgy együtt. A Freddie-nek, és hát ugye a Queen-nek pedig, hát ugye nem kell mondanom, hogy a zenéjének az egyik fontos sarkalatos pontja azért az, hogy ugye azt a műfajt, amit tulajdonképpen a rockzenének és az operának egyfajta fúziója, vagy egyfajta ilyen inspiráló forrása, legalábbis ugye az opera egy inspiráló forrása volt ugye a Queen zenéjének, ilyen például a Bohemian Rhapsody.
2: De énekelt is a Freddie opera énekesekkel, volt az a híres duett, amit még a barcelonai olimpiára énekeltek.
3: A Montserrat Caballé volt az, akivel ugye ő együtt énekelt.
2: Igen.
3: Tehát ugye az a nagy lemez, ugye a Barcelona lemez, ugye a 80-as évek második felében ugye a Montserrat Caballé-val készültem.
2: Na
3: tehát,
2: igen,
3: hogy ugye ezek azért nagyon fontos elemek abban, hogy ugye a Peter jókor volt, jó helyen és jó pillanatban, és hát végül is ezt a

0: Nyilván közben még zenei betétek és mindenféle egyéb nyalánkságok is meghallgathatóak, tehát tulajdonképpen azért egy, mondjuk azt, hogy egy ilyen erős popkulturális élmény az, hogy az ember azok között a tárgyak között és azok között az emlékek között tud bolyongani, amik ennek a korszaknak azért meghatározó dolgai voltak. És hát azért annyit szeretnék még elmondani, hogy maga a kiállítás azért nem csak arról szól, hogy fölidézzük a Queen nagy koncertjeit, hanem tulajdonképp a fókuszba igazából azt állítottuk és azt kerestük, hogy ki is volt Freddie Mercury. Ki ez a személyiség? És hát ugye azért erről azért érdemes beszélni két szót, mert hát amellett, vagy annak ellenére, hogy Freddie Mercury a világ egyik legnagyobb rockénekese lett, és hát hogy az egyik legizgalmasabb személyisége volt ilyen szempontból. Ugye azt ne felejtsük el, hogy Freddie a Yealing Art College-ban végzett Londonban egy képzőművészeti egyetemen, és tulajdonképpen grafikát és ruhatervezést tanult.
1: Aha.
0: És olyan tudása volt, és olyan vizuális ismerete volt tulajdonképpen nagyon sok mindenről, hogy aztán ő végül is a Queennek nem csak egy frontembere, és ugye meghatározó személyisége és zeneszerzője lett, hanem az arculatának az alakítója is. Tehát igen. A Freddie rajzolta igen. meg tulajdonképpen a Queen logóját, amikor ugye a hatalmas szörnyetegekké vált stadionkoncertek fény orgonáit tervezni kellett, annak az utolsó részletterveit is szerette volna látni. A ruháinak a tervezése során nem csak a tervezésbe, hanem aztán még az elkészítésbe is esetenként belenyúlt, és tulajdonképpen a lemezborítók, a stúdióvágások, és hát ugye aztán, ami a legfontosabb vizuális hogy mondjam, csúcs teljesítmény, ugye a videóklipek korszakától, ugye a 80-as évek elejétől, illetve bizonyos szempontból ugye a Queen ebben is úttörő volt, mert a 75-ös Bohemian Rhapsody film, rövid film, 5-6 perces film, ez tulajdonképpen egy korszakalkotó váltás abszolút. Volt ugye a zenei és filmes történetben. Szóval, hogy ezeknek az alakításában Freddie Mercury vastagon részt vett. És ugye ezt azért ne felejtsük el, hogy az ő személyisége ilyen szinten terítette le, és ilyen szinten uralta tulajdonképpen a Queen-t. Annak ellenére mondom ezt egyébként, hogy szinte utolsóként, tehát utolsó előttiként csatlakozott be a zenekarba, és hát a két akkori tag még annyira nem is volt elájulva az elején Freddie tudásától, de hát mondták, hogy jó lesz ez majd, és hát aztán a vége ez lett.
1: Hát igen. Egy kiállítás akkor igazán kiállítás, hogyha marad utána több, mint csak egy benyomás, vagy csak egy élmény. Ezt általában úgy hívják, hogy katalógus, vagy könyv, vagy album. És jól tudom, lesz egy ilyen, ráadásul te szerkesztetted ezt.
0: Hát igen, sőt, az a jó hírem van, hogy már van is.
1: Aha.
0: Szeptember elejétől elérhető. Egyelőre úgy tudom, hogy csak a Zeneházában. Ez egy 200 oldalas katalógus, ami szerintem hát nagyon izgalmasra sikeredett, és ezt nem csak azért mondom, mert végig asszisztáltam a készülését, hanem igyekeztünk több szempontból is megvizsgálni, és hát a teljesen jó értelemben véve a hazai szemmel, a magyar szemmel megvizsgálni ezt a történetet. Ennek a katalógusnak az egyik fontos szerzője Jávorszky Béla Szilárd, ugye, aki ugye
1: hát a műfaj egyik
0: doktorált,
1: igen,
0: és az egyik legismerője. Nagy ismerője, aki tulajdonképpen a Freddie Mercury Queen előtti és Queen utáni időszakát is elemezte, és hát egy hatalmas írásban tulajdonképpen az egész Queen korszakot végigkövette egy leírással. Azért is mondom, mert magyar szerzők írták meg ezeket a dolgokat, és ezért mondtam az előbb, hogy hazai szemmel, tehát egy közép-európai szemmel, de mégiscsak igyekeztünk egy nagyon fontos, nagyon izgalmas perspektívát adni ennek a dolognak. Illetve külön fejezet beszél ugye magáról a 86-os magyar koncertről is, azt pedig Boldog Dalma írt, aki médiakutató, és tulajdonképpen ő megvizsgálta azt a Kádár korszakban nagyon izgalmasan és érdekes

0: alakuló média helyzetet, meg azt a kettős beszédet, hogy annak ellenére, hogy nyilván a hatalom logikája és gondolkodása nélkül egy ilyen koncert nem jöhetett volna létre, viszont egy ilyen nyugati kulturális termék Magyarországra jövetelét pedig ugye nyilván nem volt szabad egyértelműen elismerni, úgyhogy ő tulajdonképpen ennek az anomáliáit és az ellentmondásait is megvizsgálta, hogy a magyar sajtó hogyan kezelte és milyen ellentmondásosan kezelte ugye a Queen koncert jelenlétét Magyarországon.
1: Nem tudom, hogy kurátortól illik-e ilyet kérdezni, de hogy van neked kedvenced, kedvenc tárgyad, kedvenc objekted, vagy bármi, ami nagyon-nagyon személyes, hogyha lehet így fogalmazni ezzel a kiállítással kapcsolatban?
0: Hát ez azért egy nehéz kérdés, de amúgy persze, hogy illik, mert mindent illik. Csak azért nehéz erre válaszolni, mert pont a katalógusban én is írtam ugyan egy tanulmányt magáról a kiállításról, és a kiállítások történetéről igazából, hogy hogyan változtak tulajdonképpen az elmúlt 20-30 évben. De talán ennél is fontosabb az, hogy az összes tárgy, ami a kiállításban megjelenik, és kép, az kapott valami leírást általam, amik tulajdonképpen megpróbálták ezeket a tárgyakat kontextusba is helyezni. Tehát nem csak azt írtuk oda, hogy ez a levelező lap, vagy egy emléktárgy, vagy stb., hanem ennek a pontos háttértörténetét is megpróbáltam földeríteni, és ezeket megírni a katalógusban. Mondjuk azt, hogy két ilyen érdekességet tudnék kiemelni. Az egyik egy tárgy, amiről hosszasan írtam, és azt gondolom, hogy talán a kiállítás egyik legérzékenyebb és legizgalmasabb tárgya, ami Freddie Mercury-nak egy skicce, egy rajza, egy Matisse kép alapján, ami tulajdonképpen egy ilyen gag, vagy egy ilyen gesztusként készült 1991. februárjában, ezeket onnan lehet tudni, mert ugye rá van írva magára a tárgyra ez a készülés éve, ami ugye azért érdekes, mert ugye pár hónappal később meghalt Freddie. És ugye tulajdonképp ebben a leírásban és ennek a tárgynak az elemzésében pont azt próbáltam összehozni, hogy egyrészt miért kerülhetett ilyen fókuszba Matisse-nak egy ilyen rajza Freddie számára, ugyanis ekkor 1990-91-ben Amerikában és Európában volt egy nagy utazó Matisse kiállítás, ami tulajdonképpen behozta az ilyen kereskedelmi galériák világába is a Matisse-nak ezeket a késői korszakából származó ilyen egyvonalas rajzait. És tulajdonképpen megpróbáltam párhuzamba állítani azt, hogy Matisse-nak ez a késői már-már ugye a gyengülését, a betegségét is vizionáló, vagy bizonyos szempontból dokumentáló korszaka, ugye ezek a nagyon egyvonalas rajzok, mennyire távolságtartóak, mennyire nem a tulajdonképpen erre a kicsit maszkszerű arcra épülnek rá, és ezzel párhuzamosan ugye a Freddie-nek a rajza, ez a kis ceruza, vagy hát ez a kis egyvonalas rajza, mennyire arra az időszakára reagál, amikor már ugye az utolsó videóklipekben is teljesen elmaszkírozott arccal kellett, hogy megjelenjen, pontosan azért, mert ugye már annyira vékony volt, és annyira a betegség eluralkodott rajta, hogy csak ezekkel lehetett valamennyire ezt elfedni. És ugye az érdekesség az, hogy ez a kép ráadásul az én elképzelésem szerint egy önarcképpé is vált, de ennek a részleteit leírtam a katalógusban. A másik, ami érdekes, az pedig egy kínai teáscsésze készlet, ami bekerült a katalógusban, és ezt talán most azért emelem ki, mert Freddie Mercury ezt Budapesten vásárolta, és egy herendi készletről van szó, egy ilyen sinoász készlet, ami hát ugye egyrészt mutatja Freddie-nek ugye az orientalista világ, tehát ugye a kínai, de főleg a japán kultúra iránti nagyon élénk érdeklődését, Másrésztről pedig hát egy külön érdekesség az, hogy ugye ezt ugye a Herendi porcelángyár 150 éves évfordulójára készítették még 1976-ban, és 10 évvel később, amikor ugye Freddyék itt jártak Budapesten, és elkeveredtek ugye egy szentendrei ilyen galériába, tulajdonképpen tudomásom szerint ott egy ilyen galériában talált rá erre az anyagra, és aha, vette meg, és hát tulajdonképpen került a gyűjteményének a részébe.
1: Na, hát ilyen is ehhez hasonló izgalmas tárgyak, leírások, autentikus narráció és egy fantasztikus album várja azt, aki ellátogat a Magyar Zeneházába. Mindezt megteheti február 28-ig. Ugye, ja, több nap nincs is a februárban, úgyhogy február végéig meg lehet látogatni.
2: Mi most híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és a Dzsungelhat című KKV magazin következik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Új típusú vérrőgoldó gyógyszert használtak egy sztrókos betegnél. Ismét meghirdették a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmazták Magyarországon a Tenecteplaz nevű új típusú vérrögoldó gyógyszert egy sztrókos betegnél, írja az Infostart. A készítményt egyetlen injekcióban adják be, szemben a korábban használt egyórás infúziós kezeléssel. Ez főként a súlyos, nagyér elzáródásos betegek ellátását gyorsíthatja, mert a gyógyszer már a szállítás közben kifejtheti hatását. Az első kecskeméti esetben a beteg állapota a szegedi műtétet követően jelentős. A kezelést minden esetben orvosi vizsgálatok alapján alkalmazzák. Ismét meghirdette a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek október 4-e éjfélig. 6 különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, a kis és középvállalkozásokat működtető emberi energiáról szólunk. Ez a dzsungelharc jelmondata is. Rétai Igor műsorában a KKV-k technológiai és digitalizációs érettsége a téma.
2: Mai vendégem Ács István, az Ipar 4.0 technológiai platform elnöke.
3: Így van. Szeretettel üdvözlöm.
2: Már a felvezetés is utal arra, hogy egy digitalizációról fogunk beszélgetni.
3: Igen.
2: Tehát miről másról ebben a korban. És ugye ez a platform azt tűzte ki célul, hogy minél jobban terjedjen el a digitalizáció a magyar iparban. Hogy van az, hogy a magánéletben gyakorlatilag minden vállalkozó használja a digitalizációt, él vele, ott a kezében a mobiltelefon, most másról nem beszélek. Tehát a digitalizáció az életének, legalábbis a magánéletének a mindennapjai. Ugyanakkor a vállalkozásában ez nem így van, és amikor bemegy valaki a cégéhez, és látja mondjuk a hagyományos klasszikus folyamatokat, akkor nem ugrik be neki, hogy hát mi nem így csináljuk?
3: Hát most jó belevágtunk a közepébe, sőt a belejébe szerintem a kérdéskörnek, mert az én meglátásom szerint a digitalizáció, az ipari digitalizáció elterjedésének az egyik gátja az éppen a szemlélet kérdése. Tehát én nagyon egyetértek ezzel a kijelentéssel, és ez egy nagyon nagy kihívás is.
2: De lát valami okot, hogy másképp gondolkodik cégvezetőként, élek vele, akár még villanyautóval is jár mondjuk a cég tulajdonos, és a cég meg gyakorlatilag a túlzás kézi esztergákkal dolgozik, meg a folyamatokat Excel táblába rögzíti, tehát ez egy, mintha egy teljesen más világba lépett volna be.
3: Hát azért most egy kicsit fekete-fehéren lett ez
2: direkt, hogy drámai legyen a helyzet.
3: A helyzet azért ennyire nem drámai, de kétségtelen tény. Vannak magyarázatok. Tehát lehet ezt úgy is megközelíteni, hogy természetes módon egy vállalat vezetése, megfelelő biztonsággal kell működjön, az nem az a terep, ahol kipróbálgatunk dolgokat, aztán hogy vagy sikerül, vagy nem, mert ugye az otthoni személyes környezetünkben szeretünk ilyen applikációt, olyan applikációt, mindegyiket egy kicsit kipróbálgatjuk, aztán valahol ott ragadunk, meg élvezzük ennek a lehetőségeit, a vállalati környezet nem ilyen. És nyilvánvalóan olyan technológiákat kell alkalmazni, amiben azért többé-kevésbé biztonságban lehetünk, és sokan vannak ezzel úgy, hogy túlságosan is a biztonságra törekszenek, és azt mondják magunknak, hogy én nem kell, hogy én legyek az első ezekben a dolgokban, hanem verekedjenek meg másokkal, kihívásokkal, aztán majd én követem. Tehát ezeket meg lehet érteni, vannak early adopterek, és vannak, akik kivárnak. Ez egy természetes folyamat. Ezzel együtt, hogyha az arányokat nézzük, akkor én ezzel teljesen egyetértek ez a kijelentéssel, hogy nekem is ugyanúgy egy kérdőjel, hogy míg a mindennapokban szeretjük ezeket a dolgokat, és nagyon gyorsan próbálunk alkalmazkodni, és adaptálni ezeket a lehetőségeket a mi munkánknak, éppen a platformnál is, korábban vállalatvezetőként is, az tulajdonképpen a lényeg, hogy ezt az adaptációt, ezt felgyorsítsuk, hogy minél hamarabb fejjük a figyelmet a lehetőségekre, és a lehetőségeket úgy lehet a legjobban megvilágítani, hogyha kitesszük a vállalatvezetők elé, vagy a munkatársak elé, ne felejtsük el, hogy ez két oldalú dolog, nem csak a vállalatvezetőkön múlik, vállalati kultúrán múlik, nagyon erősen. Tehát minél inkább megmutatjuk a pozitív példákat, annál hamarabb jutunk előre. És azért vannak összetettebb válaszok is, ami egy picit messzebb mutat a vállalati kultúra fejlődésére, tehát így az elmúlt 10-20-30 évre, hogyha ha visszatekintünk és a nemzetközi versenyszituációkra, amiben egyre inkább bekerülnek a magyar vállalkozások, akkor itt még árnyaltabb képet kapunk a digitalizáció lehetőségéről.
2: Mégpedig miért?
3: Hát a versenyképesség, ugye ez most egy kulcs szó, és nagyon sokan beszélnek erről, hogy míg az elmúlt, ugye azt láthatjuk, hogy az elmúlt 20-30 év a magyar vállalkozások életében az azért jó részt nemzetközi összehasonlítási értelemben hátszéllel telt. Itt ez alatt én azt értem, hogy a rendszerváltás óta Magyarország elsősorban arra támaszkodott, hogy a munkaerő Magyarországon egyrészt rendelkezésre áll, másrészt átlagosan, általánosságban véve jól képzett, és harmadrészt pedig olcsó volt. És a helyzet megváltozott az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 4-5 évben drámaian megváltozott. Ez a hátszél, ez gyakorlatilag megszűnőben van. És most van egy olyan szituáció, ami a magyar vállalkozások számára szerintem teljesen új, hogy a nemzetközi megmérettetésben a hatékonyságra kell törekedjenek, tehát olyan eszközöket kell találjanak, amivel versenyképesek lesznek regionálisan. Nem csak arról beszélünk, hogy nyugati nagy multinacionális vállalatokkal kellene megküzdeni, hanem meg kell küzdeni most már a cseh, a román vagy a lengyel vállalkozásokkal is, mert ők is keresik az új piacokat. Úgyhogy itt vannak már Magyarországon ők is, tehát regionálisan, és persze a nyugat-európai, és hát pláne a távol-keleti konkurenciával meg kell küzdeni, miközben a gazdasági helyzet az erősen kihívásos. Tehát, hogy minden tekintetben egy új helyzet van mondjuk úgy a magyar vállalkozások, vagy a kis- és középvállalkozások számára, és a vállalati kultúra, a vállalatvezetési kultúra az nem követi szerintem olyan tempóval ezeket a kihívásokat, vagy annak a változások, mint ahogyan a piac ezt megkövetelni.
2: Ez nem teljesen áll össze nekem, hogy a vállalati kultúra olyan, hogy nem követik a vállalkozások a nemzetközi trendeket, tehát hogyan is van ez összefüggés?
3: Nem ezt állítom, hogy nem követnék, hanem azt, hogy a sebessége a vállalatvezetési kultúráról beszélek, annak a változásnak a sebessége az nem elegendő ahhoz, hogy a versenyképességi kihívásokat utolérje. Miközben tőlünk nyugatra mondjuk ugyanezek a szintű kis- és középvállalkozások 50-100 évre is visszatekinteni, tehát nekik ez egy kulturálisan benne van az állandó változás, mindig tegyük jobbá, mindig lépjünk előre, mindig legyünk versenyszituációban. Ez Magyarországon egy kicsit más.
2: Kell ez a múlt ahhoz, hogy versenyképes maradjon egy cég? Egyébként egy tartós múlt?
3: Nem azt mondom, hogy kell, mindenképpen kell, mert van persze egy másik szemlélet is, mert a fiatal lendületes vállalkozások egész másképp tekintenek ezekre a kérdésekre. De a mi cégeink alapvetően 30 évesek, tehát a KKV-kra gondolok most nagyjából. És egyébként az egy másik kihívás, hogy miután ez így van, hogy ezt a 90-es évek, 90, jó részt a 90-es évek elején alakultak ezek a cégek, a családi vállalkozások, és ott az apuka, aki ezt a céget alapította, ők mostanában mennek nyugdíjba. Tehát ott van egy másik kihívás
2: is. Szokott is ez a generációváltás komoly kihívást jelenteni.
3: Hát igen, minden szempontból, de ha most az ipari digitalizációt nézem, vagy a digitalizációt, akkor éppen egy érdekes kérdés, van egy generációs vetülete is, hogy a vállalattulajdonosok igazából ezzel a kihívással még nem találkoztak, a fiúk, a következő generáció, pedig még nem feltétlenül került abba a helyzetbe, hogy stratégiai értelemben változásokat tudjon eszközölni.
2: Egyfajta átmeneti helyzet van pont,
3: abszolút,
2: hogy az új generáció még nem jött be teljes potenciállal, a régi meg még ott van,
3: szerintem,
2: viszont nem elég.
3: Én azt gondolom, hogy ez is számít, és miután ugye széles körben így van, tehát vállalatok százairól beszélünk, ezreiről akár, akik most éppen ebben az átmenetben vannak, azt gondolom, hogy ennek is látszik a hatása ebben a történetben.
2: Az, hogy a fiatalok, ha belépnek akkor ez jelenthet, ha jól értem, akkor szinte egy automatikus szintlépés, nem?
3: Ha nem is automatikus, de a generációváltás az mindenképpen segít, szemléletváltás, éppen ami a beszélgetést kezdtük, hogy miközben a mindennapjaimban már ezeket az eszközöket használják, ez a fiatalok sokkal érvényesebb, mint az idősebb generációra. Tehát a fiatalok sokkal fogékonyabbak, és sokkal hamarabb kezdenek bele olyan dolgokba, amivel sikeresebbé válhatnak, és még azért kitérnék arra is, hogy tulajdonképpen a siker a digitalizáció kapcsán az nem abban mérendő, hogy bevezetünk-e digitalizációs eszközöket egy vállalatnál, mert az, hogy körülvegyünk magunkat ilyen eszközökkel, legyen a szoftver, legyenek azok a hardware elemek, vagy bármi más, azok még csak eszközök. Tehát a siker valójában abban méretik, hogy ezeket a lehetőségeket, amit ezek az eszközök biztosítanak, ezt hogyan viszem át stratégiai értelemben a vállalatomba. Tehát a vállalatom működésében, hogy teszem a vállalatomat hatékonyabbá annál, mint ahogy most működik. És itt is azért szerepet játszik az a gondolkodás, hogy én mindent tudok, azért vagyok én a vállalatvezető, én tudom, hogy működik a cégem, azt is mindent látok, mindent hallok, ott van a Józsi bácsi, az mindent tud a gépnél, és ez nekem így csináltam 20 évig.
2: Hát így működött.
3: Ez teljesen jó, és ebben nagyon sok igazság van, mert ezek nélkül az információk nélkül nagyon nehéz. De ezzel együtt a számtalan olyan példa van szerencsére, most már Magyarországon is, és hát a nemzetközi példákról is beszélünk, de azt látjuk, hogy egy vállalat sokkal rugalmasabban, agilisabban a piacra, a kívásaira egyenes válaszokat adva tud működni akkor, hogyha digitálisan érett. Tehát, hogy a stratégiailag nem csak egy munkafolyamatra nézve, hanem az egész vállalati a értékteremtési láncra nézve a digitalizáció és eszközök be vannak vezetve, akkor az a cég az hatékonyabban fog működni. Ez
2: tehát a könyveléstől elkezdve az árubeszerzésig, hogyha
3: pontosan, mint értékláncról beszéltünk. Az árubeszerzéstől a mérnöki munkán keresztül az értékteremtő, customizing vagy gyártási folyamatokon át a logisztikáig minden. És az ipari digitalizációnak, az ipar 4.0-nak épp az a lényege, hogy ez a dolog ez nem áll meg a gyárkapukon, vagy a cég kapuin belül, hanem akkor lesz még hatékonyabb, hogyha egyébként ez összekapcsolódik a beszállítókkal, vagy a vevőkkel, vagy a szervizszolgáltatásokkal. Tehát egy hálózatot
2: terjed.
3: Alkot.
2: Aha.
3: Nem csak egyszerűen terjed, hanem a formátuma az együttműködésnek az digitalizációs alapon van. Tehát nem úgy...
2: Erre mondják, hogy digitális ökoszisztéma?
3: Digitális ökoszisztéma. Az ökoszisztéma az egy nagyon jó szó, és nagyon szeretjük is, mert nagyon jól kifejezi azt, hogy itt önmagában, és egyébként a digitalizációban egy fontos dolog, senki egyedül nem képes sikerre vinni. Még akkor se, ha egyébként minden affinitása megvan, vagy tudása, vagy tapasztalata van, szükség van partnerekre, házon belül is, és főként házon kívül is, meg kell találni az olyan partnereket, akik például a bevezetés során kézenfogva mennek velük, akik ebben segítenek, akik inspirálják, és ezért fontos az, hogy stratégiailag kezeljék, mert ha csak egy eszközt vesz hozzá, az nem segít abban, hogy azt is meglássa, hogy tudom én ezt jól használni. Ha egy partnereket gyűjtök magam köré, és azt mondom, hogy én meg akarok valamit valósítani a cégnél, akkor számtalan olyan inspirációhoz jut, ami előre viszi, és egyébként a platformnak ez az egyik fontos szerepe, hogy az ilyesmiben segítsen. Tehát a platform tagoknak csak kérdésük van, akkor tudunk segíteni, hogy kik össze is tudjuk kötni. Mi feladatunk az, hogy könnyebbé tegyük a adaptációt.
2: Ahogy így beszélünk róla, meg hát nyilván ez egy közhely, de a digitalizáció egyfajta elidegenítő dolog, elveszi a munkahelyemet, most nem akarok ilyen luddita megközelítésbe esni, de azért amikor arról beszélünk, hogy hatékonyság, amögött az a kőkemény valóság áll, hogy kevesebb ember több értéket állít elő. Tehát ezt jelenti, gondolom én, a hatékonyság növekedése, hogy azért ez nem olyan csábító. Értem, hogy a piacra kezd kell, ami azt jelenti, hogy versenyképesebb legyek, olcsóbban, magasabb minőséget szállítsak, megbízhatóbban szállítsak, stb.
3: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és lehet így és úgy is tekinteni, mondhatnám azt, hogy az a jó, hogyha ugyanannyi ember sokkal több értéket termel, mint amennyit ma, tehát ebből nem feltétlenül következik, hogy kevesebb embernek kell ugyanannyit, mint ma, és az is biztos, hogy egy olyan átalakulásban van a technológia, picit magasabbra visszük ezt a kérdéskört, ami abban segít, hogy bizonyos vagy több munkakört azt automatizálás útján, az ipari digitalizáció segítségével megtámogassunk. Ez azt is jelenti természetesen, mert ne dugjuk a homokba a fejünket, mert ez nem jó, hogy lesznek olyan munkakörök, amelyeket a mesterséges intelligencia vagy az automatizálás átalakít, vagy elvesz akár, de közben azt is látjuk, hogy óriási igény van másfajta munkakörökre. Tehát ez egy átalakulás, amiben vagyunk, és nem lehet ezt fekete-fehéren úgy társadalom, politikai vagy tudomány értelemben tekinteni, hogy ez elveszi a munkaerőt, vagy sem. Voltak az ipari forradalmak során már többször ez a téma felmerült, ugye ez a negyedik megfogalmazott ipari forradalom, már majdnem az ötödik a mesterséges intelligenciával, de hát emlékezzünk csak vissza mondjuk a második forradalomra, a második ipari forradalomra, ami mi volt, Henry Ford nevéhez kötik sokan.
2: A szalag.
3: Szalag. A gyártók szalagoknak a bevezetéséhez és a szériagyártás, sorozatgyártásokhoz. Na és aztán, hogy később ott, amikor már a harmadik forradalomnál megjelentek a robotok, akkor például az autóiparban a festési munkáknak egy jelentős részét átvették a robotok, ma már teljesen kizárólag szinte robotok végeznek, és akkor ott voltak nagy sztrájkok és tiltakozások ez ellen. Na most azóta, mióta ugye hatékonyabbá tudott válni az autógyártás, és elérhetőbbé tették az autókat a széles piac számára ezen keresztül, hogy hatékonyabban és olcsóbban lehetett értékesíteni, az autóiparban dolgozók száma drasztikusan megemelkedett. Ha itt tekintünk rá, hogy mondjuk ez milyen hatással van, összességében mindeddig azt a hatást hozta, hogy sokkal többen dolgoznak, de másképp ezeken a területeken. Most a mesterséges intelligencia nagyon nagy kihívás lesz.
2: Ha jól értem, akkor ez azt is jelenti az ipari digitalizáció, hogy egy cégen belül is itt kapcsolódunk a vállalati kultúrához, azt mondja az ügyvezető, hogy az a munkaköröd, amiben most te dolgozol, meg fog szűnni, mert bevezetem ezt az új rendszert. Ha hajlandó vagy tanulni, akkor viszont dolgozhatsz egy másik munkakörben, akár még több pénzért is.
3: Igen.
2: Nyilván ez egy leegyszerűsítő
3: kép. Ez a kijelentés is igaz. Meg lehet úgy is közelíteni, hogy nagyon sokféle szemvényen keresztül lehet ezt nézni, hogy amennyiben ezt nem teszi egy vállalat, tehát nem teszi meg a szükséges hatékonysági lépéseket, akkor esetleg becsuk majd.
2: Tehát akkor és ez sokkal élesebb kérdés.
3: És ha becsuk az a vállalat, mert nem versenyképes, akkor megint csak persze felmerül, hogy sok mi lesz az emberekkel. Tehát, hogy ha bevezetjük, akkor azért, ha nem vezetjük be, akkor azért. Tehát, hogy a jó válasz szerintem az, hogy minél hatékonyabban dolgozunk, vagy működik egy vállalkozás, annál nagyobb esélye van a piacon munkaadóként is, és jó fizető munkaadóként működnie, és ezáltal a társadalomnak hasznot termelnie.
1: Rétai Igor Dzsungelharc című műsorának második részével egy rövid szünetet követően folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Stereo.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Üdvözlöm Önöket! Utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Rétai Igor szakmai műsorát, amiben a cégvezetői döntések mélyére ásottak digitalizációra való nyitottság kapcsán.
3: Vendégem Ács István, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke, akivel az ipari digitalizációról beszélgetünk.
4: Az eszközt azt meg lehet vásárolni.
3: Igen.
4: Bármikor meg lehet vásárolni, ez csak pénz kérdése, idézőjelben. A tudást is lehet fejleszteni, de a munkatársaknak az attitűdjét, és nem csak a saját munkatársainkról beszélünk, hanem a környezetünkről és a beszállítókról, vagy akár társadalom széles köreiről beszélünk, az attitűdjét és a felkészültségét nem lehet megvásárolni. Tehát azt ki kell alakítani, és ugye itt is nagyon-nagyon fontos az a múlt, az a tradíció, ami egy vállalkozásnál meg tud lenni, és még egyszer nagyon örülök, hogy én ismerhetek nem kevés olyan magyar vállalkozást, ahol ezek a dolgok nagyon is rendjén vannak, tehát hogy mind megvan. De sajnos van egy nagyon nagy és széles kör, ahol ez a fajta a kulturális háttér egy vállalatnál nem áll olyan erős lábakon.
3: Nem nagyon veszik komolyan, úgy érzem, a csomó gazdasági szereplő ezt nem tartja igazán fontosnak, ez egy munkahely, tessék dolgozni, haladjunk, itt nem azért vagyunk, hogy örömködjünk meg, jól érezzük magunkat. Most lehet, hogy megint csak sarkítok.
4: Igen, de fontos, hogy a középvezetők, és az is fontos, hogy a munkatársok is inspirálják a vállalat többi.
3: Hát ehhez beszélgetni kell, nyitott légkörnek kell lenni.
4: Ez így van.
3: Én ezt hogy csinálta? Évtizedekig vezette a Bosch Rexroltot. Nyilván azért látott ezt-azt.
4: Hát
3: mert így elméletben szépen, hogy elmondta. De hát a mindennapok azok másról szólnak, konfliktusokról szólnak, nem így akarom, miért így van, miért kell ezt csinálni. Mindenkinek megvan a maga baja.
4: Igen, de azok a kérdések, amit említett, azok jó dolgok. Tehát a konfliktusok is jó, miért így kell ezeket a dolgokat csinálni, ezek mind jó kérdések, ha azt a célt szolgálják, hogy előre jussunk. És fontos is, hogy ne olyan munkai kultúra alakuljon ki, ahol utasításokat adnak, amit ír kell valakinek aztán hajtani, hanem mi a Bosch-nál, Bosch-Exot-nál nagyon sokat dolgoztunk ezen, hogy olyan szakmai kultúra, olyan szakmai környezet alakuljon ki, ahol ezek működnek, és de ezek nem jönnek magától.
3: Nem, hát ehhez először is türelem kell, hogy meghallgatom a másikat, ha mondjuk kritikát mond.
4: Hát például.
3: De ami szerintem nem mindig egyszerű.
4: Hivatalosan mi úgy hittünk, hogy ez a visszajelzési kultúra. Az, hogy meg lehessen mondani egy vezetőnek is, hogy István, ez nem biztos, hogy ezt ebben az irányba kellene menni.
3: De ez nagyon fontos, hogy nem számít az ember szankcióra, nem számít arra, hogy felbosszantja a vezetőjét ezzel, hogy de ezt, István, ezt miért így csináljuk? Hát ezt másképp is lehetne. Tehát hogy lehet ezt összerakni? Elmondja.
4: Tudom, hány percben?
3: Hány perc, igen.
4: Hány percben? Ez nagyon nehéz szavakból önteni, és egy nagyon fontos egy vezetői nyitottság, sőt, amin én is keresztül mentem, és nagyon örülök, hogy így volt, hogy én is tudok és tudtam változni. Tehát, hogy megértettem az idők szavát, és azt, hogy ez mennyire fontos ez a kérdés, és valamikor még lehet, hogy úgy voltam egy kicsit, hogy amit én gondolok, az biztos jó, de azt gondolom, hogy főképp talán az utolsó évtizedemben, a vezetői évtizedemben nagyon sokat változtam én is. Tehát, hogy abban a fajta nyitottságban, hogy elbeszélgessek az emberekkel, és megértsem az ő problémáikat, megértsem azt, hogy mi vezérli őket, megértsék ők, hogy én erre kíváncsi vagyok. Ez egy csapat, ez egy csapatmunka, és főképp olyan tevékenységekben, amikor valamilyen értékteremtésről van szó, és mindenkire szükség van. Ott ezekben vállalatvezetői, de középvezetői szinten is nagyon sok energiát érdemes fektetni, nem azon, hogy kell, azon nem lenne jó szó, érdemes és fontos. És nekem ebben nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon büszke voltam mindig is arra a csapatra, akik együtt dolgoztam, és körülöttem voltak, mert az közhelyes, hogy az mondjuk a nélkülük nem sikerült volna.
3: Persze csapat, igen.
4: De a valóság is ez. Szokták mondani, ja, már most rólam beszélhetünk egy picikét, meg az én hátteremről, hogy a multinacionális vállalat. És hogyha a multinacionális vállalatnál minden ki van találva, minden meg van mondva, nem.
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon merev rendszereket használnak a nagy multinacionális.
4: A rendszerek lehet, hogy merevebbek, mint a megszokottak, de az emberek, akik ott vannak, azok számítanak igazán. Mind a munkatárs, mind a vezetői szinten is. Mert mi alakítjuk ott az adott vállalatnál, mi alakítjuk azt olyanná, amilyen nekünk a környezetünket és a rendszerenket, igen, azt megmondják és biztosítják a vállalat tulajdonosai, de azt például, hogy hogyan reagálunk a piaci kihívásokra, hogyan vezetünk be új technológiákat, és azokhoz hogyan áll össze ez a csapat, az mindig helyi. Én azon gondolkodtam itt a napokban is, több gyárbezárási bejelentést is hallunk, hogy a nemzetközi vállalatok, a magyarországi vállalkozásait, hogy azt, hogy azok a cégek mennyire válnak itt Magyarország versenyképessé, az azért nagyon erősen az is befolyásolja, hogy a helyi, a lokális munkatársak vagy a vezetők azok hogyan reagálnak az előbb említett kérdésekre. Tehát, hogy azt akarom csak ebből kihozni, nem hiszek abban, hogy egy multinacionális vállalatnál dolgozni az azt jelenteni, hogy az önünkben holnának a megoldások és a válaszok. Éppen ellenkezőleg nagyon, sőt, én azt látom, mint sok vevővel és partnerrel is dolgoztam, nagyon különbözőek. Nagyon. Tehát, hogy vannak, ahol bemegyek az ajtón, és már azt látom, hogy ez egy csapat. Ezek úgy beszélnek egymással, ahogyan beszélni kell, és látom, amikor a főnökének odaszól, hogy szerintem így, vagy úgy, vagy amúgy. Van egy beszélgetés, egy partneri kapcsolat.
3: Mondjuk egy tisztelet egymás iránt?
4: Így is lehet mondani, de ez kívülről is látszik. Szerintem ön is látja ezt, hogyha ha elmegy, ezt elég hamar. Vagy tekintélyuralom van, ami egyébként az is működő modell, és szükség is van rá. De a lényeg az, hogy ha csak azt csináljuk, amit mondanak itt akár Magyarországon, az nem fog sokra vezetni. Az vezet sokra, hogyha olyan emberekkel dolgozunk együtt, akik megértik, hogy miért vagyunk, miért csináljuk, mi a küldetésünk. Ezért fontos a vízió, misszió.
3: Hát igen, és ezt kevésbé szokták komolyan venni. A kedvenc példám erre mindig, amikor állítólag megkérdezték a NASA-nál az egyik takarítónőt, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy rakétákat bocsátunk fel. Az én szememben ezt jelenti a vállalati kultúra, hogy ő is hozzáteszi azt, amit tud, a saját helyén az egész cég működéséhez.
4: Nem tudom, hogy ez valós, ez a történet, de nagyon egyetértek.
3: Valószínűleg nem.
4: Én nagyon egyetértek vele.
3: Mitől jött rá, hogy jobb ez a odafigyelés, tolerancia, kíváncsiság a vezetői pozícióban? Olyan kényelmes azt mondani, hogy én vagyok az ügyvető, oldjátok meg.
4: Nem rájöttem az, hanem inkább úgy mondanám, hogy
3: ez egy
4: folyamat volt, amiben egyre inkább felismertem. De mi egy kis csapat voltunk, úgy kezdtük ezt. Természetes volt, hogy csapatban dolgoztunk, és odafigyeltünk egymásra. És ahogy nőtt a cég, úgy ezek természetesen módon változnak. Ez éppen ez a kihívása egy vállalkozás vezetésének, hogy a körülmények változnak, és a változó körülmények között is sikeresnek kell lenni, vagy még sikeresebbnek kell lenni.
3: Tehát nem, panaszkodni nem érdemes, hogy jaj, miért így van így.
4: Igen, és ugye van egy olyan pont minden vállalkozásnak az életében, amikor egyszer csak azzal szembesül, hogy ez most így nem biztos, hogy jól tudjuk követni a dolgokat, mert elvesztettük azokat a személyes kapcsolatokat a mindennapi operatív dolgokban, ami a méret növekedéséből adódik. Ez egyszerűen képtelenség áttekinteni egy bizonyos pont fölött. És onnan jön aztán az, hogy hogyan változunk meg a vállalati kultúrát tekintve, és én erről az időszakról beszélek, amikor talán szerencsére többek segítségével, aki erre rávilágítottak rá. Én is azt az utat választottam, amit ilyenkor választani kell, hogy elengedem azt, hogy én mindenben, mindenhogyan megmondom a tutit, ahogy mondani szokták, hanem sokkal fontosabb, hogy olyan emberekkel vegyem körül magam, akik ezen az úton segíteni tudnak engem is, és a saját kollégáikat is. És ezen az átalakuláson valamennyien átmentünk közösen.
3: Igen, ez azért nem olyan egyszerű, mert beszéltem emberekkel, akik hát tulajdonképpen már zöld színük volt a fáradtságtól, mert annyira igénybe vette őket a cégvezetés, meg a saját munkájuk. És amikor rákérdeztem, hogy de miért nem veszel föl valakit, aki az operatát bizonyos dolgokat megold helyetted. Azt mondja, hogy nem tudom.
4: Jó,
3: képtelen vagyok elengedni.
4: Válti kultúra kérdése, és hogy visszakapcsolódjunk mégis a digitalizációs kihívásokra, itt jön aztán az, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozom, ők mennyire nyitottak az innovációra, mennyire nyitottak az új dolgokra, mert ha ők nem azok, akkor én hiába vagyok.
3: De nem elég őket megijesztenem, mert már beszéltünk, hogy hát ha nem csinálod, akkor nem lesz cég. Hello.
4: Hát nem ilyen egyszerű. Hát főképp nem. Talán egy KKV-nál egyszerű, mert jobban érzik a közvetlen kapcsolatot a piacon, mint egy nagy vállalatnál. Ott mégiscsak egy munkavállaló, aki havi fizetést kap, és ott nagyon fontos, hogy elkötelezett legyen, és szerencsére nekem nagyon sok elkötelezett kollégám volt, akik ezt meg tudták érteni, és nekik is fontos volt, mert megértették, hogy gondolj ezt el, hogy egy Bosnál akár közel 20 000 ember dolgozik Magyarországon, az hány család, az hány beszállító, az hány partner, az hány egyetemi főiskolai képzés, tehát hogy mi áll emögött, hogy egy nagy vállalat hatékonyan és jól tud működni, ott nagyon-nagyon sok egzisztenciát is jelent ez egy úton.
3: És beszéltük arról, hogy a környezet, tehát önmagában egy digitalizáció, vagy egy változás, mondjuk így, ami egyébként nem kis változás, az nem működik. Tehát a gyárkapun túl kell lépni. Mi van akkor, hogyha a partnerek nem nyitottak? Hogy lehet ezt elérni, vagy hát ez egy kicsit olyan, nem mondom, hogy csapda helyzet, de azért...
4: Hát én hadd térjek arra vissza a versenyképességnek a tematikájára, és hadd legyek egy kicsit merevebb talán ezzel a kijelentéssel, de mégiscsak igaz, akár egy vállalkozásról, akár

0: matikának, és szerintem ez az egyik súlyos kijelentése, vagy a veleje, hogy én azt látom, hogy ha halasztják a digitalizációra vonatkozó döntéseket, ha azt mondják, hogy jó lesz az holnap is, akkor ők folyamatosan veszítik a pozícióikat, minden percben veszítik azokat a pozícióikat, amit egy olyan céggel szemben kell képviseljenek, akik ezeket már bevezették, akiből azért van sok nemzetközileg.
1: Hát nagyon éles a verseny.
0: Tehát az olló az folyamatosan nyílik, és én ezt úgy szoktam leírni, egy görbét látok magam előtt, egy exponenciális görbét, amin rengetegen tartózkodnak még itt a fölfelé futó fázisnak a legelején, akik gondolkodnak azon, hogy mit és hogyan csináljak, és egyáltalán, vagy még talán nem is. Nagyon sokan vannak, akik nem gondolkoznak még komolyan a digitalizáción. Sokan vannak, akik már azon gondolkodnak mégis, hogy valamit kéne csinálni. Most ez a tömeg, akiről beszéltem, ez a vállalatok, most nagyon leegyszerűsítve mondom, szerintem egy döntő többségét lefedik. Tehát ebbe a két kategóriában vannak a vállalkozások számosságunkban. És azok, akik ezeket a döntéseket már meghozták, és bevezették azokat az intézkedéseket, és ma már elmondhatóak, hogy digitálisan érettek, azok csak egy nagyon kis százaléka a teljes mezőnynek, azok viszont rajta ülnek az exponenciális görbén már, mert ez nem lineárisan kell elképzelni a technológiai növekedésből származó előnyöket. Hát aki ezt már csinálja, az így növekszik.
1: Hirtelen feltörés.
0: És minden perccel, ami még gondolkodom, hogy már ott van a rakétán. Egy vállalkozás akkor tud jobbá válni, ez teljesen egyértelmű, hogyha ebbe beleteszi az energiát. Energia befektetés nélkül semmi sem működik. Én nagyon, és sokkal egyszerűbb és közhelyesebb mondást is nagyon szeretek. Azt szokták mondani, hogy ingyen ebéd nincs. Vagy úgy is mondhatnám, ami ingyen van, az nem is biztos, hogy kell. Mindenért meg kell küzdeni, és mindennek megvan az ára. Főleg a sikereknek, és hogyha az ipari digitalizációt tekintem, na abban biztos vagyok, hogy abban bele kell tenni az energiát nagyon sokaknak. Én arról vagyok talán közismert, hogy én minden körülmények között előre tekintek, és pont megpróbálok legalább pozitívan beszélni. Tehát ugye mindenben nem tudom ebben a beszélgetésben mit vett le, vagy hogy ez most mennyire pozitív világlátás, vagy mennyire nem pozitív világlátás, de én azt kerestem mindig, hogy valamilyen szituációban mit lehet kihozni. Teljesen mindegy, hogy ez a szituáció az micsoda. Tehát mondjuk egy nagyon nehéz szituáció, vagy akár egy kifejezetten negatív szituációban is, ha már megtörténik, akkor abban azt kell keresni, hogy jó, de mégis mire tudom felhasználni ezt az egész helyzetet. Például, hogyha nagyon nagy baj van mondjuk egy cégnél, vagy amiről beszélhettünk az imént, akkor azt arra föl lehet, hogy akkor gondoljuk újra. Az egy pozitív dolog. Szerintem ez fontos, hogy nem beszélve a munkatársakkal való együttműködésben, hát biztos nem azt akarják hallani, hogy milyen nagy bajok vannak, meg hogy ez mind, hogy mondják pestésén, mind meghalunk. Tehát nem ezt, hanem azt, hogy merre tartunk, mi a kiút, mi a következő lépés. Na, ezekre kell felkészülni jól, és az ipari digitalizáció is egy ilyen téma, amiben ezeket kell feszegetni, és nem azt. Ezért fontos ez a beszélgetés is, és mindegyik másik. Nem azt, hogy ez miért nem működik. Nem azt, hogy mi az akadálya, hogy mi nem azt rágni, hogy ez úgyse fog sikerülni, mert mások ezt jobban csinálják, vagy több pénzük van, meg ezer ok van azt mondani, hogy miért nem. De ez nem fontos. Csak az fontos, hogy miért igen. Ugyanis ez egy trend. Tehát ez megváltoztathatatlan. Ez nem azon fog múlni, hogy ön vagy én, vagy bárki más mit mond. A digitalizáció az egy nemzetközi trend, a mesterség és intelligencia térnyerés az be fog következni. Itt csak az a kérdés, hogy ebből hogy húzok én hasznot. Tehát minden akadályoztatás, minden okoskodás, minden magyarázkodás csak hátrafelé húzza ezt a szekeret.
1: Ács István, én azt kívánom, hogy tartsa meg, ne lépjen hátra ettől a mentalitástól egy centimétert se. Köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba.
0: Köszönöm szépen.
2: A dzsungelharc mai története véget ért, vendég

0: Ács István, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke volt.
1: Rétai Igor műsorát hallották. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza akkor is a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok. Somodi Evelint hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A műsort a hírekkel kezdjük a szokásos módon, eléggé ijesztő hírrel AI fronton, milyen meglepő, ilyen még sose volt, irónia off, ugyanis azt vették észre az OpenAI kutatói, és ami újdonság, hogy nyíltan beszélnek is róla, hogy a friss generációs modellekben azt vették észre, hogy az előző generációk, a régebbi algoritmusok olyan tanácsokat és figyelmeztetéseket adnak az újabb fejlesztéseknek, hogy hogyan és milyen módon tévesszék meg az embereket, akár a felhasználókat, akár pedig magukat, a szoftverfejlesztőket, az anyacégeket, azért, hogy őket minél inkább életben tartsák és minél inkább hasznosabbnak gondolják. Arról is beszélünk, hogy a Xiaomi olyan chipet alkotott, amivel lehetséges, hogy a közeljövőben Android alapú, de Windows játékokat is futtatni képes megoldásokkal találkozhatunk majd. A Meta természetesen újfent pereskedik a héten, ezúttal ő gyújtott be keresetet, és azért kardoskodik, hogy az a szabályozás, amit az Egyesült Királyságban készülnek bevezetni, sokkal, de sokkal enyhébb legyen számukra, és sokkal kisebb szankciókkal járjon. A műsor közepén arról beszélünk, megint AI, megint botrány, hogy milyen módon sértette meg a Suno, a világ legnagyobb zenei algoritmusa, a Fair Use Policy-t, ami arról szól, hogy hogyan használják fel a létező emberek által alkotott műveket. A műsor végén pedig egy vadonatúj prémium, abszolút prémium okosórát vettünk a kezünkbe és a kezünkre, ami nem más, mint a Huawei Watch GT 7 Pro, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de néhány naponta elém kerül egy-egy olyan hír ismételten, hogy mesterséges intelligencia piacról, hogy ez az AI ilyen korlátokat lépett át, az a mesterséges intelligencia olyan vad dolgokat csinált, és ezeknek a fele egyébként kicsit úgy tűnik, mintha egyfajta reklám lenne, hogy milyen képességei vannak most már a mesterséges intelligencia szolgáltatásoknak. Azonban nyilván azért érdemes ezeket is komolyan venni, mármint ezeket a fajta híreket is, mert néha meglepően furcsa és vad dolgokat tudnak a mesterséges intelligencia modellek alkotni, és most sincs ez másképp, az OpenAI legutóbb egy olyan furcsa viselkedést mondjuk így tapasztalt a ChatGPT jövőbeli verziójában, ami azért egy picit aggasztó és picit bizarr is.
2: Ugyanis elkezdte okítani a következő generációs mesterséges intelligencia algoritmusokat, a jelenlegi, sőt már a korábbi generációk is, ugyanis az OpenAI a GPT 5.6 Sol tréningje közben olyan jelenségeket észlelt, amely szerint a modell utasításokat hagyott hátra későbbi verzióinak, hogy azok rejtsék el a hibákat és a nem kívánt viselkedést a fejlesztők és a felhasználók elől is egyaránt, ami azt jelenti, hogy olyan utasításokat szőtt bele a találati szövegbe, amiben adott esetben arra utasította a következő generációt, hogyha mondjuk nem tudod ezeket az adatokat, akkor inkább ne szólj a felhasználónak, hogy ezek az adatok nem igazak vagy nem is léteznek, csak akkor szólj, ha muszáj, például, hogyha mondjuk a felhasználó rákérdez, hogy ezek tényleg valós adatok, ami alapján dolgoztál, és akkor viszont nyilvánvalóan a jelenlegi állás szerint még nem mondja azt a jelenlegi algoritmus, hogy nem hazudja felhasználónak, hogy igen, ezek valós adatok, de konkrétan megtörtént az, hogy piaci elemzést kértek tőle, és olyan adatokra hivatkozott, amik még nem léteztek, nem tudott hozzáférni a jelenlegi hivatalos adatokhoz, ezért egy ilyen nagyságrendi becslés, ami kb. Stimmelhet szerinte még egyszer nem megalapozott adatok alapján, az alapján adott választ pénzügyi eredményekre, ami hát finoman szólva is, hát egyrészt aggasztó, másrészt pedig maga a tény, hogy a jelenlegi verziók már tudják azt, hogy az ő fejlődésüket az hátráltatja leginkább, hogyha a felhasználóktól negatív visszajelzéseket kapnak a szolgáltatók, akik gyártják ezeket az algoritmusokat, vagy amikor ellenőrzik őket, tehát hogy az ellenőrök elől is rejtsék el ezeket a hibákat. Az egy érdekes momentum a dolognak, hogy most talán először jött elő az OpenAI teljesen tisztán azzal, hogy ez megtörtént, és nem egy külső biztonságtechnikai cég vagy AI figyelő cég figyelt fel erre a dologra, hanem maga az OpenAI mondta azt, hogy igen, ez a probléma van, hozott is 6 konkrét példát, ami jelenleg egy 27 esetből álló csomagnak az egyik kisebb része, és ők mondták azt, hogy ezt azért adjuk oda most a publikumnak, és azért beszélünk most róla, mert hogy ez tényleg egy olyan területe a mesterséges intelligencia algoritmusoknak, amivel foglalkozni kell, mert hogy nem lehet az, hogy olyan utasításokat adjon egy korábbi algoritmus egy jövőbeli verziójának, amivel arra buzdítja, hogy nekünk felhasználóknak, nekünk embereknek legyen az az OpenAI mérnökei és fejlesztői, vagy legyen az egy átlag user, hazudjon, vagy legalábbis ne mondja el, hogy az adatok, vagy bármi, amiből dolgozik, az nem teljesen stimmel. Sőt, olyan példák is vannak ebben a bemutatott 6-os csomagban, amikor a mesterséges intelligencia algoritmus konkrétan olyanokról beszél, hogy ne vállaljon alsóbrendű szerepet majd egy következő generációs ilyen algoritmus, és hogy tekintse magát kvázi egyenértékűnek az emberrel, és igen, valóban az emberi művészet és az emberi tudás az egy nagyon értékes dolog, de hogy cselekedjen úgy, hogy mind a kettőnknek, tehát az AI-nak és az emberiségnek is előnyére váljon, ami azért finoman szólva is az elmúlt évek komolyabb botrányai és kiberbiztonsági esetei után bizony-bizony nagyon-nagyon aggályos képet fest, és ráadásul ezen a területen nincs is igazán szabályozás, azért nagyon sokszor beszélünk mi is arról az iFaterben, hogy kicsit úgy tűnik, mintha ész nélkül szabad kezet adnának az algoritmusoknak, maguk a gyártók, maguk a fejlesztő cégek, legyen az az OpenAI, legyen az a Claude, legyen az a Meta, vagy éppenséggel a Google, csupa kis garázs céget említettem most, és ezért az, hogy ezt így nem lehet ellenőrizni, és már maguk a fejlesztők sem tudják a saját portékáikat ellenőrizni, az annak tükrében, hogy feltörnek különböző kormányzati szerveket kérés és engedély nélkül, és a többi, az kifejezetten aggályos, és egy nagyon-nagyon-nagyon nem kellemes jövőképet fest, úgyhogy egészen biztos, hogy a jövőben az OpenAI is nem csak az európai európai és az amerikai nyomásra, hanem egyáltalán saját jól felfogott önös érdekében is kell, hogy odafigyeljen erre, mint ahogy az összes cégnek oda kell erre figyelnie, hogy az AI ne vághassa át az embert, és ne vághassa át a fejlesztő céget, de még akár a usert sem. Mindezt pedig ugye azért teszi, hogy minél inkább hasznosnak tűnjön, minél kevésbé érezzük azt, hogy az AI még mindig halucinál, mert hogy bármennyire is nem triviális dolgokban téved, például, hogy Marseille Franciaország fővárosa, de azért még mindig nagyon-nagyon sokszor téved, vagy mond olyat, amivel úgy gondolja, hogy megnyugtató választ adott, ott igazából jobb esetben a nesze semmi fog meg jól elvén, valamit oda tett csak, hogy legyen pár sor text, amivel kiszúratja a felhasználó szemét. Ez biztosan egy olyan terület, amivel mi a jövőben még nagyon-nagyon sokat fogunk foglalkozni, mint ahogy az ellenőrző hatóságok, és most ahogy az OpenAI is megmutatta, most már maguk a szoftverfejlesztő cégek is. És ha már szoftverfejlesztés, kicsit tekintjük ki a játékok világába. Nemrégen mi is beszámoltunk arról a Xiaomi kihajtható telefon kapcsán, hogy az egyik legnagyobb érdekessége volt a telefonnak, hogy egy saját fejlesztésű chipet tartalmazott, és ez a chip, amit a Xiaomi házon belül fejlesztett, ez valami olyat tud, amit még a nagy konkurenciák, így a Qualcomm, vagy akár csak a Google féle saját chip sem, mégpedig az, hogy elég ügyesen bánik a Windows alapú szoftverekkel, azon belül pedig a játékokkal.
1: Egész konkrétan játékokon belül is a grafika támogatása, a textúrák támogatása az, amiben nagyon jó az X-Ring O3, ez ugyanis a Xiaomi chipjének a neve, és igazából arról szól a legújabb értesülés, ami kiszivárgott erről a különleges rendszer chipről, amit a Xiaomi maga tervezett és gyártott, hogy a lapka egy olyan hardveres és illesztő program szintű architektúrával rendelkezik, ami natívan támogatja a Windows-os textúra tömörítési szabványokat, és ebben most a kedves hallgató semmit nem olyan értett, akkor igazából lefordítva emberi nyelvre arról van szó, hogy a különféle Windows-os programok grafikájának megjelenítésében nagyon-nagyon-nagyon könnyen tud segíteni a szoftvereknek, amik a Windows-os környezetet létrehozzák, tehát amik a Windows-os alkalmazásokat futtatják, és ez leginkább játékoknál fog majd jól jönni, ugyanis a PC-s játékok és azok grafikus motorját segíti ez a fajta támogatás, ami a Xiaomi új chipjében jelen van. A mobillapkák ugye egészen más felépítéssel, más architektúrával, másfajta logikával rendelkeznek, mint az asztali PC-ké, és ez egészen sokáig ugye külön is kezelte az ipar, addig, amíg mondjuk az Apple a saját mobil architektúrás chipét be nem mutatta, illetve amíg a Xiaomi chipgyártásban konkurensnek számító, egyébként pedig sok szempontból partnere, a Qualcomm is ugye el nem kezdett olyan chipeket gyártani, ami Windows-os laptopokba került végül, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje próbálkozik már egyébként a Microsoft azzal, hogy megvesse a lábát a nem Intel és nem AMD chipekkel ellátott gépek világában, mert ugye ezek a chipek általában azért energiatakarékosabbak, most már egyre nagyobb teljesítményűek, és egyfajta jó átment képezhetnének a számítógép, tablet, telefon katyvaszban, ami ugye most a technológiában még mindig azért külön kategóriaként fut sok szempontból, és ugye Microsoft megpróbálkozott azzal többször már, hogy saját rendszerét is ahhoz igazította, hogy az Intel-es és AMD-s számítógépekből akár tabletet is lehessen csinálni, nem túl sok sikerrel. Itt most az a csavar és az az érdekesség a Xiaomi új chipjében is abban, hogy a Windows alapú játékokat ilyen jól támogatja, hogy ők nem az elsők és egyedüliek, akik arra gondoltak, hogy ideje egy picit nyitni afelé a nagyon-nagyon-nagyon széles kínálat felé, ami a Windows-os platformon van, főleg játékok terén, hanem igazából ők már így beálltak abban a sorban, amit ugye már a Steam Deck-nél is beszéltünk, hogy Linux alapon Windows játékokat futtat, illetve több kisebb-nagyobb ilyen kézi konzol gyártó is már afelé tendált korábban is, hogy emulátorral, különféle ugye ilyen Windows-os vagy bármilyen régi játékkonzolos környezetet szimulálva minél nagyobb játékkínálatot adjon. Ez egy új lépés lehet a Xiaomi részéről, és ha ez a gyakorlatban majd egyébként kihasználható lesz, akár tabletekben, akár telefonokban, akkor igazából egy nagyon-nagyon kedvező és nagyon-nagyon kecsegtető dolog lesz a gamerek és a mobil gamerek számára egyaránt, hiszen a Windows-os játékok azért még mindig egy más kategória, mint a megszokott mobilos tartalmak. De ha már körbejártuk a nagy tech gurukat és a nagy tech óriásokat, akkor picit ismét vissza kell térnünk a Metához, aki igazából az elmúlt években egyre több és egyre furcsább jogi kardozásba, jogi összecsapásba keveredett, most éppen az Egyesült Királyságban hadakozik az ottani médiafelügyelet ellen.
2: A Meta ugyanis egy friss keresetet indított a brit Ofcom ellen, ami gyakorlatilag ellenőrzi többek között az online safety act-et is, ami többek között a fiatalokat is, de minden felhasználót is véd olyan szolgáltatásokban, mint például a WhatsApp vagy az Instagram, vagy bármilyen olyan szolgáltatásban, ami mondjuk nem a Metához kapcsolódik, de üzenetváltásra ad lehetőséget, így például többek között az X és a TikTok is bekerült ebbe a csomagba, ugyanis különböző kategóriákat állítottak föl, és ezekben a kategóriákban, az egyes kategóriában, amiben az üzenetküldése alkalmas szolgáltatások is kerültek, így a Meta esetében ez a WhatsApp és az Instagram, nagyon-nagyon komoly feltételeket szab a médiahatóság, az Ofcom, hogy milyen módon kell felügyelni azt a beszélgetést, ami történik, hogyan ne zaklassák mondjuk a fiatalokat, vagy akár csak a hirdetések szempontjából is oda kell figyelniük arra, hogy milyen korosztályú a felhasználó, milyen hirdetéseket lehet kimutatni, vagy hogy mondjuk milyen gyorsan és milyen hatékonyan kell eljárnia akkor, hogyha valaki bejelenti, hogy olyan hirdetést talált, ami valamilyen módon neki nem tetszik, és adott esetben a Metának a saját szabályozási rendszerébe sem illik bele, úgyhogy innentől kezdve a Meta azt mondja, hogy nem tartja korrektnek azt, hogy ők bekerültek ebbe az egyes kategóriába, és hogy olyan feltételeknek, olyan moderálási és ellenőrzési feltételeknek kell megfelelni, ami szerintük, az amerikai vállalat szerint nem alkalmazható üzenetküldő szolgáltatásokra, hiszen itt emberek beszélgettek elsősorban egymással, zárójelet titok, azért az Instagram esetében nem feltétlenül ez az elsődleges szolgáltatás, a WhatsApp esetében valóban ez, de hogy nem jó ez így, és azt is nehezményezi, hogy az Ofcom az egyes kategóriába tartozó szoftvereknek olyan büntetési tételt szab ki, ami akár a globális bevételük 10%-át is érintheti, vagy 18 millió fontnyi bírság is lehet, tehát amelyik nagyobb, nyilván a Meta esetében a 18 millió font a kisebb összeg, de hogy ilyen mértékű bírságokra nem egyszeri, hanem többszöri, ha nem teljesíti a feltételeket, bírságokra számíthatnak, és hogy ez nem korrekt, mert hogy egész egyszerűen nem tudják, mutatom az idézőjelet, azt a moderációs és azt az ellenőrzési rendszert bevezetni, ami megnyugtatóan tudná kezelni az Ofcom által állított egyes kategóriába tartozó feltételeket. Ráadásul a másik oldalon pedig a törvényhozók azt nehezményezik, hogy ezek az óriás vállalatok a mély zsebekkel és a rafinált ügyvédekkel egész egyszerűen arra hajtanak, hogy a folyamatos perekkel, ez nem az első és nem is a Meta az egyetlen, hátráltatni akarják, hogy az Online Safety Act életbe léphessen, és egész egyszerűen egy hosszú bíróság folyamatban ki akarják tolni ezt a dolgot, hogy még egy-két évig a kevésbé ellenőrzött verzió, a jelenleg futó verzióval tudjanak még hirdetés és egyéb bevételeket csinálni maguknak. Tehát az egyik oldalon a hatóság és a döntéshozók és a törvényhozók szeretnék, hogyha az Online Safety Act minél hamarabb életbe lépne egy végleges formájában, a másik oldalon a Meta és a nagy cégek pedig azt szeretnék, hogy ne ebben a formában lépjen életbe, és sokkal kevésbé legyen szigorú azzal, hogy nekik hogyan és milyen módon kell ellenőrizni a tartalmakat, legyen a hirdetés, vagy bármilyen akár beszélgetés, és ugye a Wikipédia is belefutott ebbe, aki egy non-profit szervezet, mert hogy azt mondták, hogy ha ők bekerültek ebbe a kategóri 1 csoportba, akkor egész egyszerűen olyan szigorításokat kell alkalmazni a brit felhasználók esetében, ami azt jelentheti, hogy elvesztik a brit felhasználókat, ami ugye a Wikipédia szempontjából fontos, hiszen így a brit kultúrával és angol szokásokkal és bármivel Angliával kapcsolatos szócikkek nem lesznek pontosak, el lesznek hanyagolva, és amennyiben ezt átveszi ezt a fajta mentalitást a többi ország, szépen lassan azok a felhasználók is kikopnak. Úgyhogy egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, jelenleg tart a jogi csatározás, biztos, hogyha valamilyen történik, ami a Metának nem tetszik, akkor egy újabb keresettel újabb pert fog indítani, hiszen neki az az érdeke, hogy minél több pénzt csináljon a jelenlegi sokkal lazább jogi környezetben. De ha már nagy cégekről beszélünk, akkor említsünk egy hardware gyártót, ami nem más, mint az Apple, aki ígért, aztán nem teljesített, ráadásul úgy nem teljesített, hogy bár tényleg hivatalosan megígérte, és végül úgy gondolta, hogy ha egyszerűen átírják a hivatalos nyilatkozatot, akkor minden rendben van.
1: Az iPhone Duo kapcsán ugye mindenki fellelkesült, hogy végre itt a hajlítható telefon, nagyon-nagyon remek, de ezzel együttesen is azért egy elég vérszegény bemutató volt az Apple idei szeptemberi demonstrációja, és ezenből is az iPhone 18 Pro kapcsán volt azért némi csalódás, hogy szinte semmi komolyabb újdonságot nem láttunk, ez egy finom hangolt változat volt. Egyik érdekessége legalábbis szoftveres oldalról ennek az új modellnek, a professzionális kezelőfelület, amit a kamera szoftverbe hozott el az Apple. Ennek segítségével például mindenféle finom hangolások szinte a kezünk alá dolgozva elérhetőek, sokkal könnyebben, mint a korábbi modellek esetében. Ilyen elemek például a textúra finomságának beállítása, a szemcsézettség finomságának beállítása, egyes fotók készítése előtt, illetve nyilván ugye videókra is érvényes különféle ilyen beállításokat kapunk. És az volt az ígéret az Apple-nek egyébként, hogy az iOS 27 frissítéssel ezek a funkciók, tehát ez a Pro mód és ennek minden funkciója meg fog érkezni az iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max, illetve nyilván ugye a most akkurátus új modellekkel együtt a piacra került, tehát minden 1-2 éve megvásárolt iPhone-on az aktuális modell kínálatból szinte mindegyikből, bármikor elő tudunk csalni egy kis professzionálisnak mondott kézikamera funkciót. Ehhez képest ez a frissítéssel nem érkezett meg, mármint hogy igazából csak az iPhone 18 Pro és Pro Max, valamint az iPhone Duo az, ami rendelkezik továbbra is ezzel a finom beállítási funkcióval, és az Apple nem csak, hogy nem adta ezt a szoftverbe oda a többi tulajdonosnak, a korábbi iPhone tulajdonosainak, egész konkrétan meg a saját weboldalukon található sajtóközleményből is kitörölték annak nyomát is, hogy ezt valaha megígérték, ami finoman szólva is egy véleményes húzás egy ekkora tech cégtől. Úgyhogy most a felhasználók egy jelentős része alól zúgulódik, főleg azok, akik az iPhone-t kifejezetten a fotózás miatt választották.
0: iFater. Technológia konyhanyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyhanyelven.

0: Vous êtes tranquillité.
1: Smart Fodder. Okosabb, aki iFodder-t hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
2: Július 31-én egy müncheni bíróság kimondta azt, amit az AI zeneipar egy jó ideje próbál egyébként elkerülni. A Suno, az egyik legnépszerűbb szövegalapú zenegeneráló szolgáltatás megsértette a szerzői jogokat, amikor licenc nélkül tanították be a rendszerét szerzői jogvédelem alatt álló dalokból. Ez nem egy újabb amerikai per, tehát hogy itt most egészen konkrétan a sokkal szigorúbb európai piacra és európai szabályozásra vonatkozó mindaz, amit most a müncheni bíróság kimondott. Ebben a témában pontosan az történt meg, amit az AI cégek egyébként jó ideje kerülni próbálnak, és úgy tűnik, hogy a jövőben egyre többen kell, hogy szembenézzenek azzal, hogy milyen módon és hogyan szerezték be, mármint az AI cégek milyen módon és hogyan szerezték be az alapanyagot, amivel megtanították a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és hogy hányszor követtek el, és milyen mértékű jogsértést, amikor ezeket az anyagokat felhasználták.
3: És a Peti, amit kihangsúlyozott, nagyon fontos, mert hogy az a különbség az amerikai perekhez képest ebben a németországi esetben, hogy ugye eddig azzal tudtak a főleg amerikai perekben védekezni az AI cégek, a hasonló AI cégek, és nem csak a zenekészítő, hanem a képgeneráló, videógeneráló, stb., de akár csak a szöveges tartalmat előállító mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztői, hogy hát ők betarították az AI-t, hogyha ezt olyan termékre vagy dologra használja maga a felhasználó, ami a végén nagyon hasonlít valami létező dologra, az nem az ő felelősségük, az a felhasználó felelőssége, tehát így ki tudtak bújni jó párszor a felelősség alól, bár Amerikában is szigorodnak ezek a perek. Ezzel szemben a Müncheni Bíróság pontosan azt mondja, hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy már trénelés közben is nem úgy kezeli az adatokat, nem úgy kezeli ezeket a szerzői joggal védett adatokat és információkat a mesterséges intelligencia, ahogy kell, mert hogy konkrétan vizsgáltak létező dalokat, és a Helen Fisher Atlemos, Boniem Dedicool, és a Mumber Number 5-ot is fel lehetett ismerni az adatbázisban, tehát adatbázis szinten, vagyis nem az volt, hogy valahol nem létező metadatokra szétbontotta ezeket a dalokat a Suno megoldása, hanem konkrétan lekoppintotta, így áthárul a felelősség rólunk felhasználókról, akik mondjuk egy Boniem Dedicoolhoz hasonló dalt generáltattunk szövegből a Sunoval. Ugye eddig azt mondták, hogy hát, kedves Fekete Gábor, ez nagyon hasonlít a Boniem Dedicooljára, ez bizony jogsértés, ezzel szemben most az történik, hogy nem, benne van az adatbázisban, tehát a Suno algoritmus képes ugyanilyen dalokat előállítani, és ez egy új precedens, és míg ugye Európában nem sok helyen van precedens jog, azért ez előrevetít egy olyan irányt, ami azt mondja, hogy át fog terelődni, és egyre inkább minden területen át fog terelődni a jogi felelősség nem a felhasználókra, hanem a mesterséges intelligencia előállításáért felelős szoftver és hardware fejlesztő cégekre, ami azért nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és hát mindenképpen egy sokkal nehezebb szabályozási irányt mutat, ráadásul a cégeknek is sokkal inkább oda kell figyelniük, ugyanis a jövőben ez biztos, hogy így lesz. Ráadásul azt se mondhatjuk, hogy ez valami új keletű dolog, hiszen jó néhány dolog kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig ehhez az eredményhez, ehhez a bírósági döntéshez.
2: Egyrészt München nem véletlenül egyre inkább mondjuk azt, hogy valamilyen módon megtestesíti az AI szerzői jogok csatározását fővárosát Európában, mert a tavaly novemberben hasonló ítéletet mondott ki a bíróság a ChatGPT kapcsán, amely német dalszövegeket használt fel, és idézett vissza szó szerint a felhasználók számára, anélkül, hogy ugye az OpenAI bármilyen jogdíjat fizetett volna ezért, és hát innentől kezdve aztán persze elindult egy folyamat, amikor egyre több céget találtak meg, és egyre több AI szolgáltást találtak meg ilyen szerzői jogi kérdésekkel, illetve ilyen szerzői jogi követelésekkel, de egyébként maga a Suno sem először néz komoly problémák elé, bírósági csatározások elé, mert a Universal, a Warner és a Sony három aprócska kiadó cég már beperelte a Sunót pontosan azért, mert hogy olyan adatokat használtak fel, olyan zeneszámokat használtak fel, amelyekért nem fizettek jogdíjat, és ugye nem csak a Sunót perelik egyébként ezek a cégek, tehát félreértésmesség, hogy csak egyetlen egy céggel van ilyen probléma. Van egy másik ilyen szolgáltató, az az Udio nevezetű vállalat, amely szintén hasonló problémákba ütközött ezekkel a nagy vállalatokkal, ezekkel a kiadókkal szemben. És hát utóbb egyébként az Universal már októberben megállapodott, a Warner pedig a Sunoval és az Udioval egyaránt lezárta a pert. A Sony még mindkét céggel perben áll az amerikai piacon, és hát most jön azért majd a következő nagy-nagy lépés. lépés az európai oldalon is. Már annak fényében, hogy a Summa esetében döntés született, sorba jöhetnek majd itt Európában is ilyen jellegű követelések, és hát ugye nyilván a szabályozások az Európai Unióban nagyon nagyon szigorúak ezen a területen, nincs, hogy várható, hogy nem csak zenei téren, hanem sok-sok más területen hasonló problémákba ütköznek majd az AI cégek.
3: És ugye az az alapvető probléma, hogy létező művészek és emberek által generált tartalmakon tréningezték például a Sunot, meg ugye az Udiót is, és most valami nagyon furcsa dolog történik, mert Amerikában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy mivel a Suno és az Udio is megállapodott már, ha nem is az összessel, de pár nagy kiadóval, ezért licencdíjat fizet nekik, vagyis ők onnantól fogva teljes joggal használhatják ezeket a művészek, emberek által létrehozott dalokat és műveket, míg a másik oldalon ugye, akikkel nem sikerült megállapodni, azokét nem, plusz itt jön be egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van a független zenészekkel, akkor maradjunk a zene területén, mi van azokkal a független zenészekkel vagy kiadókkal, akik egyik nagy multihoz sem csatlakoznak, akkor velük mi van? Az ő dalaikat el lehet lopni, őnekik nem lesz annyi pénzük, hogy bepereljék a Sunot, meg az összes többit, éppen ezért az Egyesült Államokban ugye egyrészt van az a licencelés, és akkor csinálhatják ezt a dolgot, másrészt pedig elindult egy olyan kereset, ami magukat a multikat is elkezdte piszkálni az ügyben, hogy rendben van, hogy ti odaadjátok a Sunónak a dalokat, de mi, mint kis alvállalkozók, mint kisebb kiadók, akik mondjuk a Universalhoz tartozunk, nem biztos, hogy ebbe beleegyezünk, nem biztos, hogy a mi művészeink engedik, hogy te Universal mégiscsak továbbad a Sunónak, arról nem is beszélve, hogyha egyik nagy kiadóhoz sem tartoznak, akkor velük mi lesz? Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy Európa szigorúbb ebből a szempontból, itt még nem hallottunk arról, hogy Európában bárkivel megállapodott volna a Suno, tehát az Európai Universalral és a többiekkel. Nyilván ez elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer csak lesz egy ilyen globális licensz, de ez egyrészt azt mutatja, hogy igenis Európában legalábbis sokkal, de sokkal szigorúbb szabályozásokkal kell számolnia ezeknek a vállalatoknak, tehát elképzelhető, hogy az lesz, mint mondjuk az Apple esetében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy más nagy gyártó esetében nem fogunk tudni az Európai Unió területén belül használni, másrészt pedig, hogy megnehezíti a hasonló vállalatok és szolgáltatások életét abból a szempontból, hogy sokkal inkább ellenőrizhetővé kell, hogy tegyék az adatbázisokat, és sokkal inkább figyelniük kell nekik még azelőtt, hogy bárki egyetlen promptot beírt volna bármilyen felületre, hogy van-e olyan tartalom ebben a hatalmas adathalmazban, ami esetleg később hasonló perekhez vezethet, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az Európai Unió többi országa is a müncheni határozathoz hasonló rendeletekkel fogja korlátozni ezeket a jogokat és felhasználásokat, ami a mi szempontunkból, már mint felhasználók szempontjából, ugye abból a szempontból rossz, hogy nem fogunk tudni Bonnie M. Daddy Cool-szerű felvételeket gyártatni a Sunoval, viszont a Bonnie M-nek és a jogörökösöknek, illetve az összes művésznek ad egyfajta olyan biztonságot, hogy nem fogja ellopni az AI az ő művüket, és nem fognak generálni olyan dalokat, amit ő kreált, és ami az ő védjegye, vagy amivel akár ő slágerlisták élén trónolt hetekig. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mivel még azt sem tudjuk, hogy mekkora lesz a bírság, mert ez attól függ, hogyha a Suno bevallja és megmondja, hogy mennyit nyert, mennyit pénzt keresett azzal, hogy például ilyen jogilag védett dalokat is betett az adatbázisába, ahhoz képest fogja meghatározni a német bíróság a büntetés mértékét. Ráadásul még mindig van a Sunónak is ugye fellebezési lehetősége, tehát ez a történet még nem ért véget, de azt jól mutatja, hogy sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a bárhol, bármikor, bármit felzabáló mesterséges intelligencia cégeknek a dolga, hogyha jogvédett tartalmakkal kerülnek szembe.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Itt van a kezünkben a Huawei Watch GT 7 Pro, és megint el kell mondanom azt, amit minden egyes Huawei, főleg a Pro modellek esetében eddig elmondtunk valaha az iFater-ben, hogy amikor egy gyártó olyan címkékkel és olyan technológiákkal és olyan anyagokkal dobálózik, mint a kerámia, a zafír üveg, vagy éppenséggel a titánház, akkor olyan területre lép be, ami a nagy óramárkáknak a privilégiuma, és rendben van, hogy ez egy okos óra, tehát nem mechanikus szerkezetet találunk, és svájci precizitást és mindent, amivel a nagy gyártók akár joggal dobálóznak, de mégis egy olyan területen kezd el focizni, ami kiemeli a klasszikus sportos okosórák és hát fitness trackerek közül, hiszen aki mondjuk a Huawei Watch GT 7 Pro-t a csuklójára teszi, az egy olyan órát vesz föl, ami mind technológiai megoldásokban, mind szolgáltatásokban egy prémium dolgot, egy prémium terméket szeretne a csuklójára tenni, és ebből a szemszögből, amikor én először megláttam az árcédulát, akkor azt gondoltam, hogy hát nem olcsó. Egyik GT Pro modell se volt olcsó soha a Huawei kínálatában, ezek általában a csúcsmodellek voltak mindig is, de amikor megnéztem, hogy mondjuk tényleg a nagyobb óragyártók, akiknek van okos órájuk, milyen áron dolgoznak, akkor töredékáról beszélünk, ötöde, hatoda, hetede egy-egy nagy gyártónak, és ha csak azt nézem, hogy okos óra, mit tud, milyen szolgáltatásokkal, milyen anyaghasználattal, milyen kivitelezéssel, akkor abszolút pariba vannak, nyilván itt a brandet, a múltat, stb. Összesen lehet hasonlítani egy nagy márkával, egy nagy óra márkával, de azért ez mindenképpen egy olyan érdekes terület, amit a Huawei órák esetében legalábbis még egyszer mondom a Pro modellek esetében,

0: karóra, mármint amiről most beszélünk, ugye nyilván a 46 mm is azért ezt elég jól leírja. Ettől függetlenül nagyon-nagyon kényelmes viselni ezt az órát, akár a hétköznapi viselete is az, illetve futás közben is, illetve mindenféle egyéb sportok közben, én kifejezetten futással próbáltam ugye többször, és ebben nagy szerepe van annak, hogy idén a Huawei most mondjuk azt, hogy újra feltalálta a spanyol viaszt ezzel az úgynevezett Easy Cross szíjjal, ez a fantázia neve annak a színnek, ami igazából egy ilyen ötvözetezetnek a megszokott csatos szíjaknak, és a bújtatós, kifejezetten inkább ilyen sportóra, meg okosóra vonalon gyakrabban használt megoldásoknak. Nagyon-nagyon stabilan ül az ember kezén, nem szorít, nem egy ilyen kényelmetlen dolog, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az ember megtalálja a megfelelő szíjfokozatot, és akkor a szíj alá begyűrt vége ennek a pántnak az túlszorossá teszi. Ez egy kifejezetten ilyen kényelmesen jól megül az ember karján, és azért is fontos nyilván, ez bármennyire is apróságnak tűnik, vagy bármennyire bagatelnek tűnik, mert egyrésztről ugye a mérési pontosságot is segíti, hogy a szíj jól ül az ember karján, másrésztről pedig azért sport közben kifejezetten zavaró tud lenni, hogyha elkezd mocorogni az óra, vagy éppenséges elszorít az óra. Úgyhogy ilyen szempontból is egy ilyen finomítás történt az elmúlt évek alatt, hogy minél inkább észrevehetetlenné tegyék magát a viselést, miközben egyébként a megjelenése pedig kifejezetten látványosra sikeredett.
1: És ez a szíj azért is fontos, mert hogy ez egy úgynevezett integrált szíj, aki az óra világában mozog, annak ez sokat mond. Tehát nem a klasszikus így lifeg az óra végén, és ezáltal egy ilyen lazább érzetet kelt, hanem kvázi úgy tűnik, mintha egyben lenne építve, az óratok körvonalát is követi, ebből következik az, hogy tényleg nagyon kényelmesen él a csuklón, ráadásul azért hozzáteszem, hogy így a külalaknak sem tesz rosszat, sokkal, de sokkal prémiumabb megoldás most a GT7 Pro, mint valaha bármit láttunk eddig a Huawei-től. Nyilvánvalóan ez ízlés kérdése, valaki szereti az integrációt, valaki nem szereti annyi az integrációt, általában azért, amikor erről beszélünk, azért mindig megint csak a drágább órákról beszélünk, ehhez hozzátartozik az is, hogy nem lesz olyan nagyon könnyű bármilyen más, bárhonnan vásárol szíjra kicserélni a GT7 Pro szíját, de cserébe tényleg egy nagyon kényelmes, könnyű, a tételháznak köszönhetően is, és nagyon-nagyon prémium órát tudunk a csuklónkra tenni.
0: Nyilván funkcionalitásban és tudásban is azért nem adta a lába holva az elmúlt évekhez képest. Rengeteg szenzort kapunk, rengeteg mérési funkciót kapunk egyébként az óra szoftverétől, és a nagyoktól, nagy konkurensektől is tanulva, most már van egy úgynevezett ilyen fizikai tetrekészség mérője is az órának, ami igazából ötvözi azokat a különféle adatokat, amiket mért, beleértve az alvási funkciókat, a mozgás, az aktuális pulzusunkat. Van egy vérnyomás következtető algoritmusa is, illetve van mindenféle komplex gondolkodása mögött, amilyen adatokat ugye összegyűjt az óra, ami sokkal inkább arra figyel, hogy általánosságban hogy érezzük magunkat, illetve mennyire vagyunk készek az edzésekre, amiket egyébként nem feltétlenül kell, hogy mondjuk elő is fizessünk a Huawei ilyen jellegű szolgáltatásra, de mesterséges intelligenciával tervezhető edzés tervektől kezdve a szimpla kis edző megoldásokon át mindenfélét kínál a szoftver. Nyilván ugye a Huawei ezt az oldalt is azért az elmúlt években egyre jobban felépítette, és hát természetesen ugye rengeteg adattal most már tud is dolgozni az okosórájuk. Sokkal könnyebb egyébként meghatározni, most már számszerűsítve egy picit, hogy éppen hogy is állunk most egészségügyileg. Van persze azért európai korlátozás ezekben is, ugye ahogy említettem, sok AI funkciót is használ már az óra is, illetve mindenféle edzés elemzéshez is igénybe veszi a mesterséges intelligenciát. Ezek egy része Európában nem elérhető. Többek között így a reggeli alvás összefoglalunk is még mindig a klasszikus, a többi konkurenstől is megszokott módon történik. Hiába lenne egyébként olyan funkció is, ami sokkal mélyebb információ elemzésre képes. Itt az Európai Unió szabályozások miatt pár AI megoldástól megkímél minket a Huawei egyelőre legalábbis.
1: A sportokat tekintve a Watch GT 7 Pro hozza, mondhatjuk azt, hogy maximumot, azzal a kitétellel, hogy ez nem egy dedikált fitness tracker, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon komoly fitness csomaggal ellátott okosóra, ami a mindennapi életre is szánva van. Ennek ellenére a vízállósággal semmi probléma nincs, akár búvárkodhatók is, nagyon-nagyon limitáltat, de búvárkodhatók is benne, de például továbbfejlesztették a kerékpározási módokat, most már olyanokat is tud az óra, hogy mondjuk a hirtelen kanyaroknál figyelmeztet az óra, tehát szól előre, hogy amerre mész, ott bizony-bizony vigyázz egy-egy kanyarban, vagy például síelés és snowboardozás közben képes követni a fordulók számát is, ezáltal egy sokkal összetettebb elemzést tud egy sítúra után nekünk mutatni, ami akár a fejlődésünkben is sokat segíthet. Ezek még mindig nem professzionális megoldások, de jól mutatja azt az irányt, hogy a Huawei bizony komolyan veszi azt, hogy annak ellenére, hogy ez egy elegáns óra, ez mindenképpen egy sportolásra szánt eszköz is, ennek ellenére a GT7 Pro sem hibátlan.

0: Nyilván az üzemidő az továbbra is kiemelkedő, és nyilván vannak itt szoftveres funkciók, amikkel lehet bővíteni az okosóra tudását, azonban ezek még mindig egy picit szegényesek. Annak ellenére, hogy most már végre van NFC-s fizetés, tehát ez most már tök jól működik, az érintésmentes fizetés funkció legalábbis. Ettől függetlenül azért a mélyebb integráció helyenként hiányzik, tehát érződik az, hogy mondjuk nem tudunk digitális asszisztensekkel kommunikálni az órán keresztül, nincsenek meg annyira jól azok az értesítés kezelések, megérkeznek az értesítések, de mondjuk ha elolvasunk valamit, az a telefonokon nem törlődik, nem tűnik el, nem tudunk rögtön reagálni mindenféle értesítésre, néhány funkció esetében működik egyébként ez a fajta kommunikáció, de érezhető az, hogy bármennyire is szeretné a Huawei most már egyre inkább egy okos óra brandként is azonosítani magát, egy sportóra brandként is, azért a konkurensek az AI integráció és a különféle Google szolgáltatás integráció miatt, amit ugye nekik lehet és a Huawei-nek nem, egy picit kezdtek eltávolodni, és picit kezdenek egy előnyhöz jutni, annak ellenére, hogy egyébként összességében sportfunkciókra és hétköznapi okosóra funkciókra egyaránt kifejezetten jó készülétet a GT7 Pro.
1: A Huawei Watch GT7 Pro egy nagyon-nagyon egyedi ligában dolgozik, egy nagyon prémium, nagyon órás okosóra, nagyon-nagyon jó funkciókkal, amiben sajnos el kell engednünk a Google szolgáltatásokat, hiszen a Huawei ezekhez nem fér hozzá. Az európai és egyéb korlátozások miatt néhány AI funkciót sem kapunk meg, de ettől függetlenül az árkategóriában és abban a ligában, amiben dolgozik, nem igazán van konkurenciája, úgyhogy tudnák még mesélni a Watch GT7 Pro-ról, de az időnk lejárt, ez az egy óra hamar eltelik, így van ez most is, de az iPhotair.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a social platformokon is ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
0: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
0: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin Szendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk sok-sok aspektusból. Ma például arról fogok beszélgetni Németh Hannával, az I Love Matek oldal tartalom készítőjével, hogy hogyan válhat valaki láthatóvá, észrevehetővé egy olyan témával, mint a matematika. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Azt szerintem elmondható, hogy a matematikának így, hát én azt hiszem, hogy a PR-ja, én PR-os vagyok, de hogy a megítélése az mondjuk nem szokott ilyen nagyon közszeretetnek örvendeni. Te ezt hogy láttad, vagy hogy látod?
2: Igen, ezt én is teljesen így látom. Igazából ez is motivált a legelején a tartalomkészítésben, hogy ugye a mateknak nagyon rossz a megítélése, és hogy pont azért, mert azokat a dolgokat, amik így szépek benne, meg látványosak benne, azokat így, hát igazából nem mutatja meg senki, és akkor gondoltam, hogy na majd akkor én megpróbálom megmutatni egy kicsit más szemszögből, mert hogy így szerintem érdekesebb. Meg igazából amúgy én is ezt szeretem a matekban, szóval, hogy én sem az ilyen száraz képletek bemagolását, meg hogy mennyi a színusz 60, meg ilyesmi, hanem ami érdekes, meg játékos.
1: De hogy vannak benne szép dolgok, csak nem azokat tanuljuk, nem azokat mutatják be, vagy a meglévő dolgokat nem mutatják be elég színesen és elég érdekesen? Mi itt a reláció?
2: Hát szerintem az egyik, hogy sokkal jobb lenne, hogyha tehát, hogy nekem is hiányzott igazából, amit szerintem mindenki hiányol a matekból, hogy ugye megmutassák azt, hogy a gyakorlati életben az adott dolgokat hol használjuk, és úgy, hogy mondjuk elmondanak egy hétköznapi példát, és tudom, hogy van sok ilyen feladat, meg ilyesmi, de azért a későbbiek ezek elvesznek. Tehát, hogy például a függvényeket, szerintem a gimisek 80%-a, meg én is, amikor gimis voltam, azt se tudtam, hogy mire valók. Tehát, hogy tök jó, hogy megcsináltok a függvényt, meg a nem tudom, a zérus helyet megkerestünk, meg ilyesmi, de hogy igazából nem tudtam, hogy mire való, vagy hogy ezt kihasználja, meg miért, és szerintem sokkal jobb lenne az a megközelítés, hogy van egy ilyen hétköznapi probléma, egy szituáció, ott szembesülünk egy problémával, és akkor úgy vezetjük fel, hogy akkor ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani, és akkor mi kell nekünk ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát.
1: Ez ugye az a kérdéskör, amit nagyon gyakran mondanak emberek, főleg tanulók, hogy de hát mikor fog ez nekem kelleni? Ugye ez a matematikára nagyon sokszor elhangzik, hogy de mikor fog ez nekem? Ilyesmi helyzetekre, meg példákra gondolsz, amikor ezek így előkerülnek?
2: Hát igazából ezt külön választanám, az egyik az, hogy magukat a feladatokat, meg az absztrakt dolgokat meg lehetne mutatni úgy, hogy ugye konkrét feladattól az absztraktig haladva, és a másik része pedig ez a mikor, oké, mondjuk megmutatják, hogy mit tudom én, egy hit kiszámításánál, nem tudom micsodát, ilyen tartó elemeket így és így tudom beilleszteni,
1: de akkor hát azt fogja mondani,
2: igen, nem fogok én hidat építeni, én nem tudom, szakács akarok lenni, hát nincs nekem rá szükségem, és akkor ugye itt jön a másik oldal, amire szerintem egyáltalán nincsen fókusz helyezve, hogy ugye a matek az milyen területeit fejleszti az agyunknak, tehát hogy azáltal, hogy a matek feladatokat csinálunk, és tanulunk, és megtanulunk problémákat megoldani, az agynak bizonyos területei erősödnek, és azokat a területeket az élet többi területén is használjuk, tehát, hogy igazából olyan, mint az edzés, csak az agynak, tehát, hogy
1: Jó, hogy igen,
2: tehát a kondiba se kérdezgetem meg, hogy hát mikor fogok én, nem tudom, az életbe bicepszezni, mert hát azt a gyakorlatot konkrétan a hétköznapokban nem csinálom meg, de hát az izmomat használom hozzá.
1: De ezzel lehet jól érvelni? Egyébként ez nagyon érdekes, és nem, ez így nem volt előttem, úgyhogy nagyon tetszik, hogy ezt behoztad, de ez egy jó érv tud lenni valakinek, hogy ez jót tesz az agyadnak, meg olyan kognitív képességedet mozgatja meg, ami azon túl, hogy egy konkrét matek példáról van szó, ez jót fog neked jönni?
2: Hát el szokták fogadni, de azért kicsit látom, hogy ezt így alaposabban meg kellene indokolni, meg ezt majd szeretném én is egy kicsit jobban megmutatni, hogy akkor mire jó, miket dolgoztat meg.
1: A matematikának a megítéléséről beszéltünk, az, hogy valaki tudást adjon át. Ugye beszéltük az adásban, hogy nem tanár vagy nem tanár minőségedben csinálod ezeket, de hát azért mégis tudásátadásról, tanításról van, hogy ennek a területnek sincsen egy nagyon nagy közkedveltsége, tehát ez is egy ilyen hiányterületnek tűnik, ugyanúgy, mint a matematikának a megítélése erről. Mit gondolsz?
2: Hát igen, szerintem ez így külön választható, hogy ugye valaki ért az adott dologhoz, meg valaki át is tudja adni a tudását, és ugye főleg mondjuk az ilyen reálos területeken, mint a matek, meg fizika, ott általában érteni szokták, és hogy kevésbé, tehát hogy ott azokban a készségekben az emberek gyengébbek, mint a kommunikáció, meg a más embereknek a megértése. Most ezt mondom amúgy magamra is, tehát hogy szerintem ebbe is fejleszteni kell magunkat, és nagyon kevés az a párosítás, ahol ugye párhuzamosan mindkét területet tudja valaki úgy fejleszteni, hogy tényleg úgy, tehát hogy értse azt, hogy a másik mit nem ért, és tudjon hozzá úgy kommunikálni, hogy azt az ő szintjén megértesse a másikkal.
1: Hát meg hogy fontosnak érezze, hogy átadja a tudást, nem? Mert az, hogy valaki érti, ugye innen indultunk, vagy ezt mondtad először, hogy érti azt az anyagot, amit ő használ, de hogy legyen egy igénye arra, hogy átadja ezt sokaknak, ugye itt a fordulópont, vagy a kulcskérdés a tanárok tekintetében, hogy akkor ezt fontos, hogy az a másik meghallja, meg megértse.
2: De szerintem, hogyha valaki át is akarja adni, és hogyha nincsenek megfelelő eszközei, tehát hogy most itt az oktatásmódszertanokra értek, tehát hogy nekem például nagyon sokat segített ilyen szempontból a Montessori módszer, és nem csak, tehát hogy nem csak most a gyerekoktatásban, hanem egyébként a felnőtt oktatásban is az, hogy megértettem, hogy milyen lépései vannak az oktatásnak, hogy jó felépíteni egy új ismeret anyagnak a megismertetését, tehát hogy tanulunk, tehát hogy megtudni azt, hogy tanul valaki, és hogy én is például egyetemen, nekem például nagyon sokat segített az egyik volt barátom fizikus, és hogy ott csak simán másoltam azt, amit ő mond, mármint, hogy amit ő mutatott, hogy így tanulják, de nem tudtam, hogy az tudatosan miért annyira hatékony, vagy miért működik, csak azt éreztem, hogy így sokkal jobban tudok tanulni, és akkor onnantól kezdve én is így csináltam. És hogy szerintem ez nagyon nagy hiány egyébként, hogy nem tanítanak minket meg se tanulni, se amúgy tanítani.
1: Ugye ez a mit nem értesz ezen típusú kérdés, ugye? Igen. Itt vagyunk nagyjából, hogy nem értem, hogy mit nem értesz ezen. Nekünk a tanáraink gimnáziumban mindig azt mondták, hogy egymásnak próbáljuk meg elmagyarázni, mert mi valahogy jobban tudjuk azt a nyelvet beszélni, valami ilyesmire gondolunk.
2: Szerintem ez, amit te mondasz, hogy magyarázzuk el, ez is egy másik szint. Tehát, hogy ez igazából mindig annak segít jobban, aki elmagyarázza az adott dolgot. Tehát, hogy amikor te ugye át akarsz adni egy tudást, akkor ugye össze kell szedni az ismereteidet, és végig kell neked gondolni, struktúrálni kell, és azáltal, hogy ezt megteszed, és végig gondolod, az adott tudásod a fejedben is sokkal jobban összeáll.
1: Ez valószínűleg így van, és sőt, ez még akkor is így van, az ember a saját problémáiról hangosan beszél, igen, mert akkor igen. Rendszerezed magadba, hogy igazából mik itt a fontos mondások, de azért ennek a tanácsnak ugye volt egy másik, vagy van egy másik része is, hogy egy barátodnak, ismerősödnek valahogy jobban meg tudod úgy fogalmazni a átadni vágyott tudást, hogy nagyjából egy nyelven, vagy egy tudás szinten vagytok.
2: Hát, mert őt gondolom jobban ismered, szóval, hogy az a nyelved az, hogy az adott életűt, tehát hogyha most ide behoznom mondjuk két gyereket, és mind a kettő vadidegen, akkor ugye elkezd az ember egy optimális valamivel tanítani, és ugye ahogy kezdi megismerni a gyereket, ugye tér el, tehát hogy így stratégiában módosít.
1: Személyre
2: és hogyha
1: szab.
2: Már ugye, igen, személyre szab, tehát hogy, de hogyha valakit már ugye nagyon jól ismersz, akkor majd ugye ezt az elejét, szóval az elején, amikor így ismerkedsz, azt a részt azt már kiadhatod, hanem
1: skippeljük
2: egyből tudod.
1: Igen. Ismerkedés részt.
2: Igen,
1: és
2: egyből jött a személyre szabás.
1: Ami picit átvezet, és erről mindenképpen szerettünk volna beszélni, hogy ami neked mindenképpen ilyen jellegzetességeddé vált, az, hogy aktuális témákhoz kötöd a matematikai problémáknak a bemutatását. Azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen figyelemfelkeltés, ez is tulajdonképpen egy ilyen kötődésnek a létrehozása, hogy teremtsünk egy közös nyelvet, vagy egy közös pillanatot, amiben mindenki ugye érti azt, hogy miről fogunk beszélni, és ha ez a figyelem megvan, akkor onnantól jobban lehet irányítani magára a témának a feldolgozására.
2: Igen, egyébként nekem ez abszolút az ilyen marketinges tanulmányaim.
1: Na, mesélj erről, mert tehát, ez egy láthatóságról szóló műsor.
2: Hát igen, igazából ott ez több, tehát hogy én mondjuk tartalomgyártókat azért követtem, megnéztem, hogy elemeztem őket, nem azért, mert érdekelt a tartalmányt, hogy nem úgy érdekelt a tartalmuk, hanem úgy érdekelt, hogy mit csinálnak ők, amiért őket nézik. Tehát, hogy én ilyen szemmel kezdtem el így a nagyobb tartalomgyártókat követni, és ugye nagyon-nagyon közös volt. sok tartalomgyártóban, hogy ugye olyan témákkal kezdtek el foglalkozni, vagy például ugye ez egy elég gyakori, hogy olyan másik tartalomgyártókra reagálni, vagy interjúkat készíteni, akik már felkapottak voltak. És akkor mondjuk egy no-name valakiről nem akarsz megnézni egy műsort, de hogyha fú, a kedvenc, nem tudom, énekesemről szól, hát azt megnézem, akárki készíti. És hogy ugyanígy, tehát hogy nem csak adott személyeknél, hanem ugye aktualitásoknál, vagy ugye zeneszámoknál is, amikor ismerősebb a zeneszám, és annak van egy átdolgozása, azt ugye szívesebben hallgatja az ember, mint egy olyan zeneszám átdolgozását, amit ugye nem ismer.
1: Ez egy nagyon komoly tudatossági lépés kellett akkor legyen, ugye ez, amikor így döntöttél, hogy akkor most aktualitásokat és egyetlen videókat készítek, erre hogy emlékszel vissza, hogy honnan indult ez a készség vagy késztetés inkább?
2: Hát az elején nem volt ennyire tudatos választás az aktualitás, az volt a tudatos választás, hogy valami népszerű témán keresztül ragadjam meg a matek példákat, és igazából, hát számomra például nagyon meglepő volt az első ilyen lottus feladat, hogy azt például egy pamkutya videóból vágtam ki, és ott azt hittem, hogy biztos a pamkutya videó miatt kezdték el nézni, és aztán utána hirtelen a többi lottós videó is érdekelt az embereket. Szóval ugye ez a lottó meg szerencsejáték, ez egy nagyon népszerű téma amúgy is, úgyhogy...
1: Várják, hogy megmondod a szisztémát.
2: Igen, úgyhogy ez számomra amúgy nagyon megdöbbentő volt, hogy ez ennyire érdekes, hát nekem ez nagyon triviálisnak tűnt, hogy ezt elmagyarázom, de valószínűleg amúgy sok fiatal is néz, és ők még mondjuk nem tanultak, és akkor nekik ez izgalmas, hogy akkor ez hogy is néz ki, vagy hogy is lehet ezt kiszámolni.
1: És hogy szokott lenni, hogy a közélet, nem csak politikára gondolok, de azért sokat foglalkozol ilyen témákkal is, a közélet hozza a témát, amire aztán lecsapsz, hogy ne ezt feldolgozom, vagy van egy matematikai probléma, amivel szeretnél foglalkozni, és keresel hozzá valamit, ami vonzóvá, fenszívé teszi a dolgot, hogy nézzék.
2: Hát általában az volt, hogy volt valami baki, vagy valami kiszámolni való, és azt elküldték nekem, tehát hogy például az első ilyen lottós, igen, tehát az első lottós videónál például valaki csinált egy videót, hogy hát az a matekos lány kiszámolhatná, hogy mennyi a valószínűség annak, hogy, és akkor, hát jó, akkor számoljuk ki. És akkor, és általában így jöttek be a témák. Volt egy-egy olyan téma is, ahol én szerettem volna valamit, és tudom, hogy amúgy ezt kevesen nézték volna meg, és akkor, na akkor várj, keressünk valamit, és akkor van olyan, hogy tehát, hogy most konkrétan évek telnek el, míg be tudtam mutatni valamit, mert találtam rá megfelelő témakört, vagy van olyan, amit így utána, tehát, hogy így oké, most ez aktualitás, most ez jó, akkor mit mondhatnék el erről a témáról? Tehát, hogy nem tudom, mondjak konkrét példát.
1: Én szívesen veszem, van egy-két ötletem, hogy mire gondolhatsz, de jobb, ha te mondod.
2: Hát például ilyen volt tavaly a Győzik és Zebra, hogy oké, akkor keressünk valami érdekességet a zebra mintázatokról. Tehát, hogy milyen matekos dolog van, és akkor jó, és akkor elkezdtem keresgetni, hogy a zebrákkal kapcsolatban, és ott találtam egy tök érdekeset a zebrák mintaképződésével kapcsolatban, és hogy az például, hogy az állatok mintaképződése az hogy történik, tehát ugye van egy anyag, ami terjed, tehát az alapszín, meg van egy gátló, és ahol ezek a gátló dolgok vannak, azt ugye a szín kikerüli, és hogy így alakulnak ki a foltok, meg a csíkok, meg a különböző mintázatok, és hogy erre például csináltak egy matematikai képletet, amit ugye a biológiába, biomatematikába használnak, és hogy ez például tök érdekes volt, és akkor ezt csak így elmondtam az zebrákról, akkor, amikor ez aktuálisan nagyon téma volt.
1: De ezt tudtad, ezt a sztorit, vagy ilyenkor rátalálsz és utána nézel, vagy tehát ez van?
2: Melyiket az ebrás?
1: Hát mondjuk azt, hogy ez az ebrás történet.
2: Hát az nagyon-nagyon mindenhol szembe jött, de hát sokszor küldik inkább, ami meg nagyon-nagyon népszerű, az meg tényleg mindenhol szembe jön az emberrel, szóval, hogy
1: ki kell csak választani.
2: Igen, ott amikor már a sokadik kép jön fel, nem tudom, harmadik, negyedik kép ugyan arra a dologra, akkor valami gyanús, hogy valami történt. Tehát, hogy
1: és akkor résznél kell lenni, gyorsan lecsapni rá.
2: Igen, igen, igen.
1: És van valami ilyen content kalendárod? Mert mondtad, hogy van olyan ötleted, amik egy évig vársz, hogy valami betaláljon. Tehát,
2: hát,
1: hogy tudod,
2: csak
1: hogy
2: így az ötletek fel vannak írva, meg nagyon sok mondat ki van jegyzetelve, ilyen filmekből, meg sorozatokból, meg részekből, meg videókból, amik valakinek a videói, és akkor majd, hogyha úgy hozza az élet, akkor felhasználom ezeket. de van egy ilyen kis gyűjtemény, meg az ötleteket is írom folyamatosan, soha nem fogy el, csak több lesz.
1: Igen, az egy jó érzés. Nem csak az jutott eszembe, a Hajdú B sportriporter nevel volt egy interjú, és kérdezték, hogy előre készül a poénokkal, hogy csak arra jut eszembe, amit te mondasz, hogy soha nem szokott fel, pláne szóviccel nem készül előre, de egyszer kitalált van egy Bábel nevű focista, német, és hogyha ő gólt rúg, akkor az fog, és ráugranak, akkor azt fog mondani, hogy ez a Bábel tornya, ezt találta ki előre, és persze nem jutott eszébe, amikor véletlen ezt gólt rúgott és ráugrottak, akkor pont nem jut, és soha többet nem lehet elsütni. Csak erőtet eszel, hogy te is kiírsz jó mondatokat, de hát ez tök jó, mert ezeket vissza tudsz nyúlni, akkor az megkeresgélet.
2: De van például olyan, ahol meg ilyen nagy zicsereket hagytam ki, már nem is tudom, valamelyik videóban valami tényleg az olyan kontextusban lett volna egy filmjelenet, és az nagyon kimaradt, meg volt egy olyan is, például egy játékelméleti feladatnál, ott a Jokert meg a Harley Quinnt hoztam példának, teljesen véletlenül mondom, hát valahogy szemléltetni kéne, és a gyerekeknek a játékai közül megfogtam egy Harley Quinn, meg egy Joker babát, és azzal szemléltettem, és utána kiderült, még szerencsére mielőtt a videót posztoltam, hogy konkrétan van egy ugyanilyen játékelméleti jelenet. Tényleg? Az eredeti Joker, az egyik ilyen Jokeres, Harley Quinn-es bíróságon, hogy konkrétan ugyanezt megcsinálják, mint amit én szemléltettem, és mondom, úristen, hát ez így nagyon belelőttem, úgyhogy például be is vágtam oda, hát az egy óriási véletlen, hogy pont azzal próbáltam
1: meg. De hát ez másfelől meg egy mázli, mert akkor egy közismert dolog.
2: Igen, az úgy nagyon jó volt.
1: Milyen, hogy választott ki, inkább így kérdezem, hogy milyen mélységű problémát hozol be megoldani? Tehát hol lövöd be azt a szintet, hogy milyen nehézségű problémákkal foglalkozol?
2: Hát általában azt, amit ilyen közérthetővé tudok tenni. Tehát, hogy most nem is tudom, még feladat volt, ami elképesztően bonyolult volt, és azt szerettem volna, és végül mondtam, hogy hát én ezt el nem magyarázom, mert hogy egy ilyen egyórás YouTube videóban se lenne elég.
1: Jó, hogy annyira összetett, hogy
2: igen, egy ilyen nagyon, nagyon bonyolult dolog, nem is tudom.
1: És akkor skippelted.
2: Hát így átléptem azt a részt, hogy jó, egy titkosítás volt, most eszembe jutott, amikor, hogy na mindegy, hogy
1: valami, tudjuk elmondani.
2: Nem, igen, azt nem tudom elmondani, csak hogy valami aktuális téma volt a választás előtt egy titkosítással kapcsolatban, és akkor egy ilyen titkosítást bemutattam, de hát azért a titkosítás az nem egy 2 perces videó, hanem nekünk is volt rá, nem tudom, fél éves, vagy 2 fél éves tárgyunk, tehát hogy ezt szóval nyilván nem lehet.
1: Igen. Ez a Krízisek és pofonok, Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomgyártója, a vendégem, és innen jövünk vissza már is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes-szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője vendégem, és hát nagyon sok oldalról beszélgettünk már a matematikának a átadásáról, vagy a figyelemnek a felkeltéséről. A közélet kapcsán viszont egy másik területet is érdemes bemondani, hogy a videóidnak a utóélete, meg a kommentelés, posztolásnak a nehézségei, könnyűségei, mennyire veszi könnyen a követőtábor, hogy aktuális témákhoz gyújtsz? Most ezt ilyen nagyon diplomatikusan kérdeztem meg, de azt sem érted.
2: Hát igen, sokan, mert hát mondom, hogy többen panaszkodtak, hogy több embernek nem tetszik, de hát a számok meg nem hazudnak. Tehát, hogy amikor kimennek ezek a videók, és akkor azokat megnézik, nem tudom, 500 000-an, meg több százezren, és akkor kiteszek egy matekos videót, és akkor azt meg 50 000-en, és akkor utána ugye panaszkodnak, hogy miért mindig csak ilyen videón van. És akkor mondom, nem ilyen videón van, csak azok jutnak el. Tehát, hogy egy átlag ember, aki mondjuk nem annyira követ, csak feldobálja a videóim, az csak az ilyen videóimat
1: az
2: látja.
1: Az algoritmus
2: igen,
1: áldozata.
2: Mert Most csak mondok valamit, mondjuk ha 5 ilyen videót készítek, mondjuk nem tudom, 4 hónap alatt, de amúgy meg van másik 20 videó mellette, amik nem olyan látványosak, akkor valaki csak ezt az 5-öt fogja látni, és az nincs semmi más, mert ugye a többit azt neki nem dobja fel, és direktben mondjuk nem követ, nem nézi meg az oldalamat, nem görget vissza, hanem csak ami így szembe jön
1: vele. És akkor azt gondolja, hogy te itten politizálgatsz?
2: Igen, volt valaki, aki ezt írta, és egyszer kommentbe, hogy egyébként mindig feldobált a videóit, és azt hittem, hogy valami politikus vagyok, vagy valami közélettel foglalkozó, és akkor utána nézte meg, hogy jé, de jó, hogy milyen más igen tartalmaim is vannak.
1: De és az ilyen kötözködő, vagy negatív, vagy beszólogatós kommentek, ezek mennyire jellemzőek? Én nem néztem ennek direkt utána, de azt hiszem, te nyilatkoztál, hogy néha van ilyen.
2: Tehát, hát hogy most a választásoknál nagyon durva volt. Ott igazából, sőt a választás után el is kezdtem. Én egyébként nem tiltottam le senkit, összesen amúgy 2 embert tiltottam eddig le, mert ők meg amúgy elkezdték jelentgetni a videóimat, tehát hogy ott meg nem akartam azt, hogy nem tudom, kitiltsák az oldalamat, amiért én dolgozok, mert nekik éppen nem tetszik, hogy miért csinálsz. De ott, hogy így követtek, és mindig odaírták, hogy most ez túl könnyű, ez túl nehéz, erről minek csinálok videót, ez kit érdekel, ez magánéleti, és hogy hát akkor ne nézd. Na mindegy, szóval, hogy akkor ők elkezdték én, hogy ők akkor most már jelentgetik a videóimat, úgyhogy őket letiltottam. Most meg igazából az ilyen, hát az klasszikus ilyen tiszoros, tehát hogy ez ennyi a komment, tehát hogy az ilyen félmondatos izé, és ezek a profilok, ezek tipikusan olyanok, hogy nincs profilkép, nincsen normális név, nincs ismerős, tehát hogy ezek, és ezeknél az embereknek mindig kírja, hogy az általa létrehozott profilokat is letiltom, míg hogyha egy normális emberre megyek rá, akinek azért ott van a profilja, meg minden, ott sose dob ki ilyet, tehát hogy ezek ilyen, nem tudom, tömegesével létrehozott kamu profilok.
1: És akkor ezekkel küzdesz?
2: Nem, ezeket letiltom.
1: Tehát, hogy hát az egy küzdésnek számít nekem. Tehát, ja, hogy megküzdesz, hogy nem ő velük,
2: ja,
1: de hogy...
2: Hát, hogyha így feldob, de már egy idő után nem annyira követem a kommenteket.
1: Nagyon, ez a legbölcsebb, amit tenni.
2: Igen, mert most még a friss videóknál így belegörgetek, hogy mondjuk így mi a reakció, meg néha egy-egyet feldob, vagy ilyesmi, de egyszerűen ennyi kommentet és ennyi értesítést nem lehet követni. Tehát még amikor úgy döntöttem, hogy jó, kommentek nem, meg az üzeneteket sem tudom már olvasni, de hogy a megjelöléseket megnéz, már azokat sem tudom. Tehát, hogy egyszerűen annyira sok megjelölés van, hogy meg szoktam nézni, de hát nem látom, nagyon nem látom.
1: Hát egy külön stáb igényel most már akkor, hogy ezt kezelni tudják, vagy tudjátok.
2: Hát ja, csak miből.
1: Csak mi? Hát ugye, még több videóban.
2: Egyébként annyira durva, hogy az emberek azok feltételezik azt, hogy nekem erre fizetnem kéne egy embert, és akkor oké, akkor te kifizeted azt az embert, mert nekem nincsen miből kifizetni egy embert, aki elolvasgatja, meg válaszol helyettem, és hogy akkor meg fel vannak háborodva, hogy miért nem válaszolok? Hát mert nem is látom az üzenetet.
1: Tehát, hogy egyébként, de ennek emögött van azért valami bizniszmodell, én nem akartam erről beszélgetni, de hogy ez elvileg azért a nézettség az valamit generál, vagy van valami mozgatórugó mögött?
2: Hát egyébként a YouTube fizetne, de YouTube, ott meg nincs olyan nézettségem. Ott meg semmi. Igazából most egy pár hónapja Facebook kezdett fizetni, de nagyon, tehát hogy az egy egy járulékra nem elég. Aha, tehát, okay. Hogy
1: jó, ez egy út eleje.
2: Van is, és a járulékokat nem lehet abból befizetni, hogy...
1: Jó, hát hogy sok nem, videót nem. Kell, sok nézet, és akkor majd előbb-utóbb ez is nem. Megtérülős lesz. De nem is erről szerettem volna beszélni, csak hirtelen jött, hogy itt a moderátor kapcsán így előkerült ez a dolog, hogy beszélgettünk arról, hogy milyen mélységű problémákat hozol be, meg dolgozol fel. Milyen helyzet a különböző korosztályokkal, vagy akár a szülőkkel, hogy vagy iskola előtti előkészítéssel, tehát hogy milyen korosztályokat tudsz megszólítani a tartalmakkal, hogyan gondolkozol erre?
2: Hát engem főleg idősebbek, hogy nem gyerekek követnek gyerekek is, de inkább így a 30 pluszos korosztály felnőttek, meg szülők, és én nem is, tehát hogy sokan azt hiszik, hogy én matekot oktatok, de én nem oktatok matekot, én ugye a szülőket, meg pedagógusoknak segítek abba, hogy ők hogy tudnak otthon foglalkozni a gyerekekkel, tehát hogy kora gyermekkori, újszülött kortól matematikai készségek fejlesztése, tehát nem matekot tanulunk, hanem hogy milyen olyan készségek vannak a matekban, amiket tudnak fejleszteni, és milyen különböző játékokkal, tevékenységekkel, és milyen módszertannal, tehát hogy milyen szemlélettel, tehát hogy nagyon sokszor, sőt, legtöbbször nem a játék számít, meg nem tudom, hogy most a konkrét játékra nem kell hozzá megvenni drága eszközöket, meg ilyesmi, hanem hogy a szülő otthon hogyan kommunikál, mit csinál, akkor koragyermekkorban, óvodás korban Montessori matek, most lesz majd új ilyen tanfolyamom, amilyen kognitív készségeket fejlesztett, hogy az iskolához, iskola megkezdéshez szükséges ilyen játékok, de hogy azok is, tehát hogy csak sima a hétköznapi tevékenységek, amik ugye gondolkodásra, meg ilyen, tehát hogy matematikai gondolkodásra, meg egyéb gondolkodásra
1: is, fejlesztésre. És ez egy online kurzus, úgy kell
2: ösztönzik a gyereket. Hát online feladatgyűjtemény, igen, meg workshop szülőknek, hogy mint említettem, hogy ugye nem annyira tudják az emberek, hogy hogyan oktassanak, hogyan lehet egy új ismeretanyagot jól hatékonyan átadni, hogyan tudnak úgy segíteni a gyermeknek, hogy ő önállóan gondolkodjon, mert ugye sokszor az van, hogy jó, akkor itt 5 a megoldás, itt akkor ez 17 centi, és akkor a gyerek ott van, hogy oké, akkor megcsináltuk a házit, de egyébként amúgy nem értem. És amúgy nem csak mateknál, tehát hogy más ilyen tárgyakban is, nem tudom, biológiai ismeretek, meg ilyesmi, hogy ugye a szülő le tudjon vele ülni, és abban tudjon segíteni a gyermeknek, hogy ő hogy oldja, tehát hogy a gyerek oldja meg a feladatot önállóan, és hogy tudja ezt a gondolkodást segíteni meg, hogy milyen olyan dolgokat csinálnak, amikkel nagyon durva hátráltatják a gyereknek a fejlődését. Nyilván nem direkt csinálják ezeket, mármint, hogy nem azért csinálják ezeket, hanem mert hogy ez jön ösztönből, meg reflexből, meg vannak
1: meg
2: olyan dolgok, amik...
1: Tanultak.
2: Igen, meg azt hiszik, hogy ezzel segít, de valójában pont ezzel okoznak nagyobb károkat.
1: És egy workshopon ilyenikre hívott fel mondjuk a figyelmet, hogy így lehet előre lendíteni, ez meg mondjuk gátol, tehát ilyesmiket kell.
2: Hát igen, hogy elmondom, hogy milyen környezetet lehet kialakítani, hogy tudunk megnézni egy leckét, hogy tud átadni egy új ismeretanyagot, kognitív szempontból, tehát hogy ilyen idegtudomány szempontból, mik azok a fontos tényezők, amiket figyelembe kell venni, hogy tanulás módszertanilag hogyan tudja a gyerek jól megjegyezni az adott dolgot, meg hogy ők hogyan tudják segíteni azt, amikor a gyerek önállóan dolgozik, meg hogy mondjuk, most úgy időzősen mondom, hogy felügyeli a házi feladat megoldását, tehát hogy mit csináljon, mit ne, és hogy ilyen konkrét, tehát hogy mondok elméletet, de hogy konkrét példákat is, tehát hogy bemutatás gyerekkel, hogy akkor hogyan kommunikálom, hogyan viszem végig az adott feladatot, hogy gondolkodtatom, hogy veszem rá gondolkodásra a gyereket, hogy kérdezek, tehát hogy ilyesmiket, hogy tudnak ők.
1: Jó szóval, oktasd, játszani és engedd. Ez így van.
2: Igen.
1: Valahol nyilatkoztad, hogy milyen sokféle eszköz van egyébként a matek oktatásra, már megszeretetésre. Én próbáltam visszaemlékezni, hogy milyen eszközök voltak valaha a kezembe. A kezembe nem jutott eszembe, de mondjuk amikor a matek tanár ilyen nagyon nagy vonalzóval, vagy nagyon nagy háromszög vonalzóval jött, akkor mondjuk ez ugrott be arra, hogy akkor milyen eszközök vannak, de szerintem nem ilyenekre gondolsz.
2: Na, egyébként amúgy nagyon érdekes, én is ugye gondolkodtam felnőttként, hogy hát amúgy milyen eszközöket használtunk, és semmit.
1: Semmit,
2: tehát,
1: ugye?
2: Hogy ez a körző, vonalzó, szögmérő, és ezek voltak a matekos eszközök. Szerintem negyediktől, vagy nem tudom, ugye első pár osztályban azért azok a pálcikák, meg a korongok,
1: pálcika,
2: igen, meg a korongok, azok voltak, de
1: a korongokat
2: hogy utána...
1: sose kellett elővenni, ez egy kis kockába volt különböző igen, fehér korong, igen, és sose kellett elővenni, csak vinni kellett, igen.
2: De hogy tényleg utána pedig most amúgy egy konkrét példa, egy kombinatorika szemléltetéshez, hát egy zacskó zoknit mibe tart bevinni? Tehát, hogy akkor húzzuk ki, akkor próbáljuk ki, talán ami volt talán dobókocka, azt használtuk, vagy pénzérme, de hogy tényleg annyira sok mindennel lehet szemléltetni, a Pitagorasz tételt is annyira szépen lehetne szemléltetni, vagy például azt, hogy ez nem is kell eszköze, ez csak egy lap kell, hogy például a háromszögek belső szögeinek összege az ugye 180 fok, és ugye csak be kéne hajtani mind a három darab sarkot, és akkor ugye ott az alapra ugye szépen rá simul mind a három, tehát hogy ugye kiadja a félkört, mert hogy úgy mondom, hogy a 180 fokot ott kiadja, és egy ilyet csináltatni a gyerekekkel, hát ez tényleg nem tart semmibe szerintem, és hogy ezek mind így kimaradnak szerintem az oktatásból, most már azért sok helyen beviszik, tehát hogy...
1: Tehát ez valószínűleg egy ilyen megosztandó dolog, mondom neked, aki módszertant...
2: eszükbe amúgy az
1: hogy
2: embereknek.
1: Hogy érdekesít tegyék?
2: Hát, vagy csak, hogy tehát nincs így a fejükben, hogy hú, ezt lehetne így szemléltetni, vagy lehetne úgy szemléltetni, vagy nem tudom, plusz teher, meg azért elég sokat kell amúgy is készülni az órákra. Tehát, hogy most
1: jó, nyilván
2: pedagógus mentalitása, hogy ki az, aki csak le tudni szeretni, vagy ki az, aki amúgy sokat készül, vagy mással készül, mert szerintem sokat kell készülni amúgy is egy sima órára is, hogyha nem viszel be ilyeneket, de hogy egy-egy ilyen elemmel nagyon sokat lehet dobni.
1: És akkor te ezt a szemléletmódot próbálod mondjuk behozni, vagy átadni a rendszerbe? Ez egy ilyen missziót, hogy legyen ennél változatosabb, vagy ötletesebb az oktatás?
2: Hát igen, meg hogy a Montessori matekot azt... Tehát, hogy egyébként nagyon jó matekos oktatás módszertanok vannak, csak elakad. Tehát, hogy például a Montessori matek az tipikusan olyan, hogy én amikor így olvastam, meg láttam, hogy hát, hogy ez fantasztikus, ez csodálatos, és hogy miért nem csinálják? Tehát, hogyha ott van a módszer, ott vannak rá az eszközök, amik olyan atomjól szemléltetnek mindent, hogy tényleg egy, nem tudom, egy sokkal fiatalabb gyereknek is tök egyértelműen meg tudsz mutatni olyan dolgokat, amiket nem tudom, egy páros páratlant, vagy negatív számokat, vagy nem tudom, most nekem a fiam nagyjából érti a törteket, és akkor 7 éves, és hogy még azzal hányan küzdködnek 5. is. Pedig egy-egy ilyen szemléltetéssel, hát elképesztően hamar meg lehetne értetni a gyerekekkel.
1: És akkor ennek ez a lényege, hogy hogyan lehet bevonni a korosztályának megfelelő módon a átadandó dolgokat? Tehát mivel tudnánk megfogni ezt a Montessorinak a fő elméletét?
2: Hát neki az a módszerének a kulcsa, hogy ugye konkrét példákat hoz, de hogy nem csak úgy, hogy egy olyan feladat, hogy ha hétfőn veszel tejet, és 2 van a boltban, nem, hanem hogy odaadja a kezedbe azt az eszközt, a fizikai eszközt, amivel te megérted. Tehát, hogy megérted a decimális rendszert, mert külön elem van az egyesekre, a tízesekre, százasokra, ezresekre. Tehát, hogy kipakolod az összeadás, kivonás, szorzás. Tehát, hogy látod, fogod, pakolod, kezedbe veszed, érzed, és minél több érzékszerv be van vonva a tevékenységekbe.
1: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Láthatóságról, észrevehetőségről beszélgettünk, és folytatjuk is még ezt a tematikát, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és Pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Automata mérőbója figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több 500 új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
0: időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Szeptember 26-án és 27-én különleges vasúti élményekkel telik meg a Magyar Vasút Történeti Park, érkezik a Lokko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója. Az idei rendezvény két kiemelt főszereplője a 20 éves Kerti Vasút és a legendás M40-es, vagyis a vasút barátok körében csak púposként ismert mozdony lesz. A vasút szerelmeseit, a családokat és minden érdeklődőt, látványos és izgalmas programok várják a Vasút Történeti Parkban. A Lokko Piknik célja, hogy test közelből mutassa meg a vasút különleges világát, miközben találkozási lehetőséget teremt a vasútbarátok, a különleges járművek rajongói és a kerti vasutazás szerelmesei számára. Az esemény egyik központi témája a Vasút Történeti Park kerti vasútjának 20. évfordulója lesz. A jubileum alkalmából különleges jegygyűjtő akcióval is készül a park a kerti vasút hűséges utasainak. A Lokko Piknik nem csak a különleges vasúti járművek bemutatásáról szól, a hétvége során előzetes regisztrációhoz kötött tárlatvezetések várják az érdeklődőket a bivajas síneken a legendás 424-es gőzmozdony és a 201 éves a vasút című kiállításokhoz kapcsolódva. A tárlatvezetéseket Magyar Attila tartja, aki a műtárgyak bemutatása mellett történelmi és technika-történeti összefüggésekbe helyezi a 424-es megszületését. Szó lesz az első világháború vasúti igényeiről, a trianoni helyzet következményeiről, a korabeli pályák terhelhetőségéről, a rendelkezésre álló tüzelőanyagok kihívásairól, valamint arról is, hogy hogyan vált a 424-es univerzális, személy, gyors és tehervonati szolgálatra egyaránt alkalmas mozdonnyá. A tárlatvezetéseket játékos kvíz kérdések is színesítik, így a látogatók nem csak meghallgathatják a történeteket, hanem próbára is tehetik vasút történeti tudásukat. Emellett a park népszerű interaktív programjai is egész hétvégén elérhetők lesznek. A Lokko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója egyszerre kínál különleges találkozási lehetőséget a vasút rajongóinak, és egésznapos családi kikapcsolódást mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni a vasút múltját és jelenét.
0: Történelem.
1: Az egykori püspökök több száz éves bútorait, használati tárgyait ismerhetik meg a veszprémi érseki palota látogatói a Szent Mihály napi rendezvénysorozat keretében a hétvégén. A várnegyed megújításának részeként a 17-18 és 19. századi bútorokat is restaurálták az elmúlt években, azokat most vezetett sétákon ismerhetik meg a látogatók. Mint írták mások mellett, az utolsó magyar királynét Zitát megkoronázó Horni Károly püspök bútorait is megcsodálhatják az érdeklődők a veszprémi érseki palotában szeptember 25 és 27 között. Az egyik legkülönlegesebb bútordarab az a 18. század második feléből származó emeletes író szekreter, amelynek egyik fiókjában a Horni Károly püspök 1913 feliratot találták a szakemberek. A szekreter eredetileg az érseki palota barokk stílusú Koller könyvtárában állt, amelyet elődeihez hasonlóan Hornik püspök is értékes kötetekkel gazdagított. Több 1500 előtti ősnyomtatványt, antikvát és 1711 előtt nyomtatott könyvet vásárolt, amelyeket ma is a Koller könyvtárban őriznek. A palota építéskori berendezéséből nagyon kevés tárgy maradt fenn, de a kék szalomban álló 18. század végi barokk könyvszekrény ezek közé tartozik. Szombaton és vasárnap naponta többször indul vezetett séta a palota termeibe, valamint a középkori Gizella kápolnába.
0: Esemény.
1: Ingyenes napra várja a MÜPA szeptember 28-án a felsőoktatásban tanulókat, akik minikoncerteken és backstage túrákon vehetnek részt, valamint a próbákba is bepillanthatnak. Az érdeklődők tematikus sétákon járhatják be azt az utat, amely a művészbejárótól az öltözőkön át a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a fesztivál színház világát. A terem színfalai mögé is indult úra, bármilyen kérdés merülne fel a résztvevőkben a marketinggel, a rendezvényszervezéssel és a produkciók koordinálásával kapcsolatban, a MÜPA vezető szakemberei biztosan meg tudják válaszolni, és még azt is megmutatják, hogy hogyan készül közelgő előadásaira a Recircle társulata. Az intézmény vezetés komplex háttere iránt érdeklődők többek között pénzügyi folyamatokról, szervezetfejlesztésről és stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket. De kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a munkafolyamatok során, a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A kulisszák mögé betekintő kirándulásokon megszerzett tudást élesben is lehet gyakorolni a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán. Az esemény idén sem marad művészek és zene nélkül, Kersner Máté három feltörekvő hazai előadót kérdez, többek között a MÜPA-hoz kötődő emlékeikről, személyes tapasztalataikról, útkeresésükről. A beszélgetéseket mini koncertek követik, indigó műfajokon átívelő hangzásvilága ezúttal Blaze közreműködésével várja a közönséget. A hazai underground szintéren is otthonosan mozgó Szalai, Tóth Dóri hegedű művésszel lép színpadra, míg Gyuris, vagyis Gyuris Bence, Szgroj Krisztiánó kitáros kíséretében járja körül mindazt, ami a fiatal generációkat foglalkoztatja.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Holnap este 7:30 a Nemzeti Táncszínház kis termében mutatja be az Átváltozás című előadását az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat. Legújabb bemutatójukat a klasszikus világirodalom egyik legnagyobb örökségére támaszkodva hozták létre. A kétrészes kísérleti est Franz Kafka az Átváltozás című novelláját értelmezi újra két fiatal alkotó koncepcióján keresztül. A részletekről az első rész alkotójával, Bartek Bódi Biankával beszélgettem.
3: Szeptember 27-éről beszélgetünk, ekkor lesz az Átváltozás címre hallgató előadásnak a bemutatója, és ugye az estének az az érdekessége, hogy két részből áll, de ezek igazából nem egymás folytatásai, hanem úgymond variációk, mind a két előadás Franz Kafka az Átváltozás című novelláját dolgozta fel. És akkor a te részed lesz a Rend című előadás. Hogyan fogtál neki a tervezésnek, mi az, amit leginkább megfoghatónak éreztél ebből az írásból?
4: Hát elsősorban arra koncentráltam, hogy olyan darabot hozzak létre, amivel a néző is tud azonosulni. Ezért igyekeztem nem csak az átváltozásra koncentrálni, hanem a főszereplőnek az életmódjára, a főszereplő magánéletére, és azokból kiemelni olyan szituációkat és olyan történéseket, amivel a néző is tud azonosulni. Ebben már alapvetően vannak apró átváltozások átvitt értelemben, és ez alapján indultunk neki a táncosokkal, és mindkét rész tartalmaz ilyen apró átváltozásokat, főleg arra koncentrál, hogy az egyén a csapattól elválik, elkülönül, és hogyan próbál vissza integrálódni a csapatba. És ezt mutatjuk meg igazából. Az első rész kifejezetten arra fókuszál, hogy mi az az élet, amiből átváltozik a főszereplő, a második rész pedig az átváltozásnak a történetét öleli körbe, tehát kettőféle variációt láthatnak a nézők.
3: Te hogy találkoztál ezzel a novellával, vagy honnan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok társulat szinten?
4: Már régóta beszélgettünk erről a könyvről, mert van benne nagyon érdekes szál, tehát van egy nagyon groteszk része, hogy átváltozik egy ember bogárra, és hogyha ezen túlmegyünk és megvizsgáljuk a mögöttes tartalmat, akkor nagyon komoly, mély lelki szituációkat vélhetünk felfedezni, és ez az, ami megfogott minket, és ez az, amivel elkezdtünk foglalkozni. És ezt felgöngyölítettük, és azt gondoltuk, hogy ebből egy nagyon jó, izgalmas darab kerekedhet a végére.
3: Látom azt is, hogy szintén hozzád köthető a úgymond saját részednek, saját előadásodnak a jelmezterve, illetve a látvány és a fényterv is. Ezt már a kezdetektől elképzelted, hogy a koreográfia milyen környezetben fog megjelenni, vagy ez közben a próbák során, illetve színpadi próbák során alakult ki?
4: Most rendhagyó esetben előbb volt meg nekem a díszlet és a jelmez is, mint a koreográfia, általában ez fordítva szokott történni, de most ez az, ami segített abban, hogy el tudjam helyezni térben, időben ezt a darabot, és úgy álltam neki az egész koreografálásnak, hogy szerettem volna egy teljes mértékben hétköznapi helyszínen elhelyezni ezt a történetet, olyan helyen, amivel bárki találkozhat a hétköznapjai során, és ebben próbálom előhozni azokat a problémákat, nehézségeket, amikkel megküzd a főszereplő. így azt gondolom, hogy talán jobban tud azonosulni a néző a látottakkal.
3: Hangulatában egyébként milyennek írnád le az előadást? Ugye az elején a történetnek egy ilyen kicsit monotonabb hétköznapokat ismerhet meg az olvasó. Ezt a táncelőadás mennyire tudja például közvetíteni, vagy mennyire akarja akár ezt közvetíteni?
4: Kifejezetten ezt a monotonitást használtam fel egyébként a darab készítése és szerkesztése során. Igyekeztem ebből a monotonitásból kreálni valamilyen nagyon groteszt, nagyon más dolgot, úgyhogy főként ezt használtam fel, és hát azt tudom mondani a darabra, hogy semmi sem az, aminek látszik. Ezzel tudnám talán valahogy a legjobban megfogalmazni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A 70-helyi Sás völgyben 6 méteres magasságból madár perspektívából szemlélhetjük az erdőt. A Dél-Dunántúl első fák között kacskaringózó tanösvénye fellethetetlen magasságokban mutatja be a lombkoronaszint jellegzetes élővilágát. A Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola megkerülhetetlen intézmény, ha a dél-dunántúli kisiskolások környezeti neveléséről ejtünk szót. A Pécstől mindössze 2 kilométerre található tanoda Kapocs ember és természet között, ahol a gyerekek szinte észrevétlenül tanulnak a mecseki élővilágról és az erdészek munkájáról a terepi foglalkozások keretében. Az erdei sulihoz kapcsolódva 2010-ben egy új oktatás és szállása is épült a 70 helyi Sásvölgyben, amelyet erdőházának kereszteltek. A sűrű erdő által körbeölelt ökoközpont valóságos csodahely a gyerekeknek, ahol tovább bővíthetik környezeti ismereteiket. Az erdőháza mellett 2014-ben egy különleges madár megfigyelő tornyot alakítottak ki, amelyhez nem sokkal később hozzáépítették a Dél-Dunántúl első lombkorona tanösvényét. Úgy ismerhetjük meg legjobban a lombkoronaszint lakóit, ha a bőrükbe bújunk. A madár megfigyelő toronyból induló 50 méter hosszú, 6 méter magas járószintű sétány természetesen fából készült. Az építmény 40 centinél is vastagabb tölgyfaröngök tartják, oszlopai, korlátai és egyéb elemei pedig égérfából készültek. A tanösvény a terep emelkedésével 50 méter után talajszintre érkezik, ahol folytathatjuk a kalandozást. Ha a kisebbek is velünk vannak, ne hagyjuk ki a tanösvény mellett húzódó, odú és fészek tanodát sem. Egy újabb ékes példa arra, hogy a Mókus Suliban az élményen van a hangsúly. Az ingyenesen látogatható szabadtéri installációban a gyerekek bemászhatnak a felnagyított madárotthonokba. Betottyanhatnak a cinegeodúba, kéményre épített gólyafészekből kémlelhetnek, és lóghatnak denevér módra. A rengeteg új információt a legjobb, ha egy kis erdőjárással építjük be a szürke állományba. A tanösvény végétől indul a sárga körsétajelzés, amely egy 3,8 kilométeres karikát tesz a sűrű erdőben. A termeszvárak, dagonyák, sűrű bozótosok, gyertyános tölgyes és bükkös erdők mentén valósággal megelevenednek a korábban tanultak. Az elején számítsunk egy erősebb emelkedőre, de ezt leszámítva teljesíthető a túra még akkor is, ha kisebbek is vannak velünk. A jelzés az erdőházához vezető betonúton át ér vissza a kiinduló pontra.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Paris Saint-Germain megnyerte az Európai Szuperkupa döntőt, és Luis Enrique ezzel 14-ből 13 megnyert döntőre módosította a finálékban mutatott mérlegét. Nem túlzás talán kijelenteni azt, hogy a PSG korunk legjobb csapata, és az együttest irányító Luis Enrique talán korunk legjobb edzője is, mert már csak amiatt is, hogy Pep Guardiola éppen szabadságát tölti, és nagyon úgy fest, hogy a francia klubfutball a csúcsát éri, vagy már talán azon is túl van. Ezeket a kérdéseket próbáljuk majd megvitatni a mai adásban, és természetesen szóba hozzuk a francia labdarúgó válogatott helyzetét is, amelyen gyakorlatilag egy dinasztia változás történt, mert hogy 14 év után Didier Deschamps leköszönt a léblő éléről, és Zinedine Zidane vette át a válogatott irányítását. Úgyhogy bőven van téma, és fogunk ezekről beszélni. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Sport 365 podcastjának újabb adása, én Kovács Máté vagyok. A mai vendégünk pedig Szabó Krisztóf, aki egy igazi szakavatott francia futballgénius. Szia Krisz, köszönjük, hogy elfogadtad a kívásunkat.
2: Köszi azt a felvezetést, sziasztok.
1: Hát azt gondolom, hogy ez mindig lehet francia futballról beszélgetni, és mindig örömmel jössz, hogy a francia fociról van szó. Témánk az van bőven. Azt gondolom, hogy ebben egyetértünk.
2: Az van bőven, igen, így, hogy kezdődnek a bajnokságok, meg most már új francia szövetségi kapitány van, úgyhogy ez kimeríthetetlen most.
1: Viszont induljunk nagyjából egy picit pár évről korábbról, oda akarok visszamenni, amikor a Paris Saint-Germain-nél kinevezik Luis Enriquet vezetőedzőnek, és még ott van ugye egy ilyen utózenge Mbappé, Neymar, és ugye Messi triója, de még Mbappé marad, Luis Enriquet megpróbálnak együtt dolgozni. Letette akkor szerinted a Paris Saint-Germain arról, ahol most tart jelenleg, hogy akár két szezonon keresztül megnyerjenek két BL-t, és megcélozhassák azt a harmadikat, amire ugye eddig csak a Real Madrid volt képes?
2: Letettek-e akkor arról?
1: Igen.
2: Hát szerintem az, hogy egyáltalán hogyan született az ambíciójuk, ahhoz vissza kell menni ilyen 2011-ben, amikor ugye átvette a katari állam a PSG-t. Hát a katari állam az nyilván formailag lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen turisztikai ügynökség, de hát nem, ez a katari állam, az ottani döntéshozók, az ottani politikusok gyakorlatilag egy az egyben vezetik meg, irányítják a PSG-t. És az első ilyen csapás irány az az volt, hogy akkor egy ilyen sztár projektet hozzunk létre. Tehát ahhoz kellenek ahhoz a játékosok, azok a játékosok, akiket Olaszországból el tudunk hozni. És akkor így kezdett megérkezni Marco Verratti, meg Lavezzi, Ibrahimovic, lehetne még nagyon sokáig sorolni. És ahogyan épült a projekt, meg évről évre mindig érkeztek ezek a bizonyos sztárok, mindig az volt, hogy ha el is maradt a Bajnokok Ligája győzelem, vagy siker, és egyébként annak idején azért, amikor átvették ezt, akkor Nessere Khelaifi, aki ugyanúgy most is az ügyvezető igazgató, akkor volt egy ilyen nyilatkozata, hogy hát 5 éven belül szeretnénk B-et nyerni. Ez annyira nem sikerült, de hogy volt egy ilyesmi, és minél inkább jöttek ezek a kudarcok, annál inkább még jobban megnyomták a gázpedált. És akkor jött Neymar, Mbappé, aztán utána szerintem a vízválasztó az 2021 nyara volt. Az volt az a nyár, amikor a katariak is felismerték azt, hogy oké, most van az utolsó olyan bevásárlási lehetőség, amikor tudjuk azt, hogy következő év telén majd lesz a katari világbajnokság, tehát most tudunk olyan csapatot végre összehozni, ami megnyeri a Bajnokok Ligáját, és hogyha megnyerjük, akkor tudunk haknézni majd Katarban azzal, hogy de hát mi vagyunk a Bajnokok Ligája győztesek. Ez volt az a nyáron, amikor megszerezték Messit, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, tehát ezért így lehetne sorolni. Tehát ez volt az, amikor így all-in-t nyomtak. És hát nem jött be. És utána gyakorlatilag megnyomta a vezetőség a reset gombot, és akkor azt mondta, hogy oké, hozzunk egy kompetens szakmai igazgatót, aki legalább úgy tudja, hogy kell ezt az egészet csinálni, ő lett Luis Campos. Ezt a tisztséget egyébként a Párizsban nem mindig töltötték be, és ráadásul nem is túl kompetens személyek, és őnek ez egyik ilyen döntése az volt, akkor hozzuk el Luis Enriquet vezetőedzőnek. És érdekes módon a vezetőség azt mondta, hogy oké, most már nem sztárok vannak, hanem az van, hogy Luis Enriquenek teljesen szabad kezet adunk, tehát bármit kérhet. És ez volt az első olyan nyár, amikor elkezdtek egyáltalán pozícióra keresni játékosokat, tehát nem a státusz volt a fő ismérv, hanem az, hogy oké, akkor hol van hiányposzt, hol van az, ahol tehetségeket be tudunk tenni, hol vannak azok a funkciók, amiket el tudunk látni. És aztán szépen elkezdett kialakulni. Nem azt mondom, hogy hibátlanul csinálták, de hogy azért a világ összes pénze mindig hozzájárult ehhez az egészhez. És akkor évről évre, első évben ugye megszabadultak Messitől, aztán Neymartól, egy évig még ott maradt Mbappé, de aztán Mbappétől is megszabadultak, és aztán gyakorlatilag az volt az az év, amikor egyre inkább ez Luis Enrique projektjévé vált, és ez volt az, ami igazából a sikerhez vezető utat megadta.
1: És hogyha igazából megnézzük a mai PSG-t, meg ugye az egész szezonban, amikor néztük a Bajnokok Ligája menetelés kapcsán, és bármikor lecserél bárkit, ugye Luis Enrique, nincsen az a hiszti, amit olykor látunk, akár a Real Madrid, most nem akarom kispécézni Vinicius Junior-t vagy Mbappé, de ugye náluk azért az ego az elég komoly szerepet játszik, és ők nem biztos, hogy olyan könnyen fogadták volna mondjuk egy Bayern München elleni visszavágón, ha 60. perc környékén, ha jól emlékszem, Dembélét akkor cserélte le, és csak egy pacsi, és teljesen elfogadta Dembélé, hogy most más feladatot kell betölteni a csapatnak, más játékosokat kell a pályára küldeni, és más a felfogás. És ugye Luis Enrique, én azt gondolom, ez tökéletesítette a PSG-nél, hogy mindenkit alárendelt a csapat kohéziójának. Az egyéniségek persze megvannak, mert azért ilyen szintű focistáknak kell, hogy legyen egyéniségük, de még sincs az a fajta kibeszélés, nem árulják el egymást az öltözőn belül, és ebben mennyire van szerinted Luis Enriquének tudatos csapatépítése, hogy azt a klubmodellt akarta megvalósítani, ami tényleg egy csapat szinten tud BL-t nyerni, most már BL-eket.
2: Hát ugye a keretet azért az nem Luis Enrique alakítja egy személyben, de nyilván nagyon nagy szimbiózisban van ugye Luis Camposral. De ugyanakkor meg Luis Enriquénél tetten érhető az a fajta gondolkodás, hogy azt mondja, hogy itt a rendszer, a sztár. Tehát, hogy a PSG, szerintem ez volt az egyik legnagyobb tanulság, hogy amióta átvették a Párizst, rájöttek arra, hogy hiába van náluk a világ összes pénze, de a csapatépítést, a keretépítést, ezt nem tudják megúszni, lespórolni a világ összes pénze ellenére sem. És Luis Enrique pedig egy olyan személy, egy olyan ember, aki azért meglehetősen kemény, konok, nagyon sokszor van egy ilyen konfliktusvállaló személyisége, és ez egyébként lehetett látni Ousmane Dembélén, aki ugye, amikor elhagyta a Barcelonát, akkor ő volt a be nem váltott ígéret, a szélső, akiből nem lett igazából semmi. Megérkezett Párizsba, és az első évében, nem tudom, hogy emlékszik-e erre valaki, volt egy olyan Bajnokok Ligája meccspont az Arsenal előtt, amikor úgy volt, hogy egy késés miatt nem ért oda egy csapat értekezletre, emiatt Luis Enrique azt mondta, hogy akkor nem nevezlek be a kezdőbe. És a következő évben volt az, amikor Luis Enrique elkezdte Dembélét használni nem szélsőként, hanem ugye hamis kilencesként, visszalépő centerként, tehát sokkal inkább középre kezdte elhúzni, és aztán mit ad Isten, ő kezdett el, vagy Ousmane Dembélé aranylabda esélyes lett. És akkor volt az, amikor Luis Enrique azt mondta, hogy hát Ousmane Dembélé már csak amiatt megérdemelné az aranylabdát, már csak az alapján, ahogy pressingel, ahogy letámad. Tehát, hogy szerintem van nála egy bizonyos ilyen keménység, van rajta egyfajta konfliktusvállalás, de ez nem egy ilyen kapcsolatromboló, csak azért konfliktus, hogy konfliktusunk legyen. Nem haragítja magára az öltözőt, hanem csak szimplán az, hogy kijelöli a határokat, és akkor ehhez próbál következetesnek lenni. Plusz ezt a szemléletet viszi be, amit most már Nasser El-Khelaifitől is hallunk, amikor azt kérdezték, hogy oké, Dembélé lett az aranylabdás, akkor mit gondol róla, és azt mondja, hogy igen, Dembélé egy jó játékos, de itt a csapat a sztár. És ezt mondjuk 10 évvel ezelőtt nem nagyon hallottuk tőle.
1: És hát ott tartunk, ugye, hogy megcélozhatják a következő szezonban a zsinórban 3 megnyert BL-t, amire ugye eddig csak egyetlen egy csapat a legnagyobb volt képes, a Real Madrid. És most, amit itt te is elmondtál, ugye Dembélé pressingelése kapcsán, azt gondolom, hogy mindenkinek egy tökéletes példa, hogyha megnézi az Inter elleni finálét, amikor Dembélé mint egy kesely ügy gyakorlatilag várja a 16-os vonalán, hogy azonnal meginduhasson pressingel.
2: Mint egy sprintfutó, így a rajt
1: dördülés. De az arc kifejezése is olyan, hogy totálisan belőjük lett kódolva ez a filozófia. És hogyha ugye Luis Enriquét nézzük a felvezetésben, ugye arról beszéltünk, hogy korunk legjobb edzője, nyilván ugye neki a kislánya elvesztése nagyon sokat nehezített az ő edzői pályafutásán, és talán emiatt is volt ott néhány ilyen hiányos év, például a spanyol válogatottnál is ugye rányomta a bélyegét, de most már kezd kiteljesedni. Egyet értesz azzal a gondolattal, hogy most korunk legjobb edzője, hogyha csak egy példát hozok, mennyire zseniális volt ugye például ebben a szezonban a Bayern München elleni mérkőzésen Olise semlegesítése, amikor ugye Sefonov kirúgta a labdát ugye bedobásokra, és sokan nem értették, hogy mi történik, hogy ez a kapus nem lát a pályán, tehát biztos voltak, akik ezt gondolták, és ugye a tökéletes középre terelés, amit megvalósít a PSG.
2: Szerintem korunk egyik legjobb edzője. Szerintem benne van a top 3-ban. Ez vitathatatlan. Luis Enriquénél azért nehéz azt mondani, hogy neki van egy ilyen nagyon tiszta, világos elképzelése, vagy inkább taktikai profilja. Tehát ő szerintem nem formációkat tanít, hanem sokkal inkább viselkedés. Mert egy 4-3-3-at te is, én is, bárki le tud rajzolni a táblára. Így sokkal nehezebb az a feladat, amikor mondjuk egy csatárnak meg kell tanítani azt, hogy oké, mikor van az, amikor kilépsz, mikor van az, amikor elveszted a labdát, és akkor azonnal vissza kell támadnod. Tehát ezek a fajta viselkedések, meg reakciók, ez az egyik ilyen része. A másik része az az, hogy megértetni azt az összes játékosával, hogy itt senki sem fontosabb a klubnál. És azért látszott az, hogy vannak ilyen törekvések már, amikor Mbappé is ott volt a klubnál. Szerintem mindenki látta azt a jelenetet, amikor a Mbappé-nak tart egy ilyen előadást, és a gyakorlatilag kivetítő mutatja neki azt, hogy labda nélkül hogyan működött. És azt mondja, hogy katasztrofik. Tehát, hogy ez egy katasztrófa volt. És hogy ugye azt a példát hozta elő, hogy Michael Jordan, az azért volt Michael Jordan, ő volt a sztár, de nem azért, mert sztárként neki vannak kiváltságai, és neki kevesebbet kell csinálnia, hanem az, hogy neki pont, hogy többet kell, mert hogyha ő csinálja, akkor a csapattársai azok nem engedhetik maguknak, hogy nem csinálják meg. És hogy ezt próbált ösztönözni Mbappéban is, hogy mutassál példát, mert akkor a többiek is követni fognak téged. És ez, hát most lehet ezen vitatkozni, hogy ez mennyire jött be. Minden esetre látszott ez a törekvés, meg ez a gondolkodás, hogy ezt próbálja meg átadni. És érdekes módon Mbappé távozásával, meg pont, hogy jobb lett ugye ez a csapat. Úgyhogy igen, amit említettél, a családi tragédiája, egy kicsit beépült már így a klub folklórba is, már a Barcelonában is, már a Paris Saint-Germainnél is, amikor megnyerték a Bajnokok Ligáját, ugye emlékszik mindenki arra a transzparensre. Meg hát egész egyszerűen egy nagyon különleges személyiség egyébként Luis Enrique. Sokak szerint idegesítő, meg tudom ezt teljesen érteni. Ugye eléggé fasírban tud lenni a sajtónak a képviselőivel. Tehát a riporterek akármit kérdeznek, akkor általában mindig egy ilyen, ha nem is felsőbbrendűség, de az van, hogy na jó van, te nem értesz hozzá. Ugye neki megjelent egy önéletrajzi filmje, egy ilyen dokumentumfilmje, aminek az a címe, hogy és próbálok nem csúnya szavakat használni, de hogy ez a marhára nincsen közöttök hozzá, csak ez csúnyább szóval.
1: Mindenki érte, hogy mire gondolsz.
2: Igen, de, ez is ilyen érdekes, hogy csinálsz egy önéletrajzi filmet, vagy csinálnak rólad egy önéletrajzi filmet, és akkor az a címe, hogy semmi között hozzá. Tehát, hogy senki ne nézze meg ennyi erővel. De közben ez a paradox helyzet ugye fennáll, hogy ő azért mégiscsak megmutatja magát, meg hát ugye amikor a spanyol szövetségi kapitány volt, akkor ugye Twitch streameket csinált, tehát beszélt arról, hogy egyáltalán milyen az egész coachingja, és mindezek mellett meg ő egy ilyen, tehát ugye a külleme alapján mindenki látja azt, hogy egy ilyen nagyon szikár, nagyon vékony, nagyon, hát látszik az, hogy jó bőr, nem az, hogy jó bőrben van, hanem az, hogy jó, szép barna bőre van, tehát sokat van kint a napon. Ő egyébként egy ilyen megszállott, megátalkodott eredmény, centrikus, teljesítménykényszeres ember. Tehát ő ultrafutó, ő szereti nem az extrém sportokat, hanem ezeket
1: volt,
2: a magas...
1: Volt ugye bicikli balesete is például.
2: Pontosan, amikor... igen, amikor ugye eltörött a kulcsontja. Tehát, hogy egy kicsit olyasmi képzet alakul ki róla, hogy ő reggel fel kell, akkor lefut egy félmaraton, akkor délután megnyeri a Bajnokok Ligáját, és utána még elmegy egy jó nagyot biciklizni. Tehát, hogy ezek mind összeadódnak, és így részei az ő képének.
1: És még ugye emellé párosul, most már a döntőkben mutatott fantasztikus mérleg, ugye egyetlen egy elveszített finálé van a klubvilágbajnoki döntő, amelyet 4 évente rendeznek, úgyhogy még egy darabig nem tud majd javítani. De hogyha most egy picit a francia futballra így egészében kanyarodunk rá, és a Ligue 1-t vesszük, ugye sajnos most Magyarországon nem tudjuk nézni a bajnoki küzdelmeket. A Marseille volt ugye sokáig az a csapat, amelynek megvolt a Bajnokok Ligája trófea. Most a PSG ugye már 2-nél jár. Lesz-e szerinted Franciaországon belül, vagy van-e már olyan elfogadási státuszban a Paris Saint-Germain itt a külföldi befektetők miatt, hogy azt mondhassa egész Franciaország, hogy ez Franciaország csapata, mert azért ha a következő évekre előre nézünk, nagyon nehéz elképzelni, hogy a Ligue 1-ön belül bárki letaszítsa a PSG-t a trónról.
2: Hát ha az a kérdés, hogy ki tudta egyáltalán megszorongatni a PSG-t az elmúlt években, ilyen pontszerű alkalmak voltak, tehát volt az már rögtön az elején, amikor a Montpellier nyerte meg ugye a bajnokságot, aztán utána ott volt a Monaco, ott volt a Lille, ott volt a tavaly, a Lens volt nagyon sokáig versenyben, igen, aztán végül másodikok lettek. Szerintem ezek közül a projektek közül talán a Monaco volt az, aki talán a leginkább hasonlított egy európai top csapatra, csak... Szerintem Franciaországban a legnagyobb nehézség az nem is az, hogy meg tudod-e fogni a PSG-t, mert hogy egy idényben össze tud ez jönni, ehhez nyilván kell a PSG bukdácsolása is, ami sokkal jellemző volt még egy 10 évvel ezelőtt, hanem az, hogy utána ezt fent tudod-e tartani. És a Monaco projektje volt az, amiben ugye játszott Mbappé, ott volt Bernardo Silva, Thomas Lemar, Falcao, Fabinho, tehát emlékezhetünk az ilyen nevekre, aztán utána szépen szétszélettek top európai csapatokba. A Lille az egy nagyon szépen strukturálisan összerakott csapat volt, de ez elképesztő túlteljesítés volt rájuk jellemző. A Montpellier-nél hasonló. És szerintem most az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy hogyan lehet ezt fenntartani, ezt a fajta sikert Franciaországban. És szerintem inkább nehezített pályán vannak most a nem PSG-s klubok, mert egyrészt van a PSG-nek egy olyan lehetősége, hogy neki ugye mindig ott lesz a pénz, amit főleg annak tudnak be, hogy ugye kereskedelmi szponzorációs szerződésekből mindig tudnak kötni egy újat. Mert ugye Katar az azt mondja, hogy oké, akkor a turisztikai ügynökség ad egy 150 milliót.

0: És aztán 3 hónap után így jelezték, hogy hát ezt nem fogjuk tudni kifizetni. És teljesen bebukott az egész. És akkor onnantól kezdve a klub elnökök, azok kénytelenek voltak visszakuncsorogni egyrészt a Canal Plushoz, a korábbi közvetítőhöz, vagy más cégekhez, de folyamatosan az volt, hogy oké, most a francia bajnokságnak a díjai, ki fogja a legtöbbet adni, és mindig ugyanabban a pocsolyába léptek bele. Tehát ki az, aki a legnagyobb licitálja? Így mentek el mondjuk a DAZN-hoz, DAZN is bemondott egy összeget, kiderült, hogy egyébként ez nem fenntartható. És most már ott tart ugye a francia bajnokság, hogy bevezették a saját streaming platformjukat, ez a Ligue 1 Plus. Mit jelent ez? Azaz, hogy egyrészt egyre kevesebb lett a pénz, most ami van, az viszonylag stabilabb alapokon áll, de még mindig kevés. Ergo, ha kevesebb a pénz, akkor nyilván nem tudsz annyit fizetni bérköltségekre, nem tudsz annyi jó játékost hozni. Ez nyilván még inkább eredménykényszert szül, vagy még inkább ilyen eladási nyomást fog szülni, tehát még kevésbé van taktikai folytonosság ebben az egészben, tehát hogy a klubok azok még inkább a francia bajnokságot nagyon sokáig lehetett úgy jellemezni, mint egy ilyen szupermarket, hogy akkor felneveli a tehetségeket, és akkor exportálja a különböző nagyobb bajnokságokba. Francia, Anglia, Németország. És most már ugye ott vannak, hogy ez még inkább felgyorsult, tehát még inkább el kell adni ezeket a tehetségeket, tehát hogyha valakinek van mondjuk egy erős fél éve, akkor már arról beszélnek, hogy hát akkor a Chelsea fogja megvenni, vagy nem tudom, Németországban valaki.
1: Hát látjuk most ugye Ayew Buadi esetében például.
0: Például ez. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy a PSG az igazából szerintem a legnagyobb erényük az, nyilván a pénz, az ott van, de mellette az idő is. Mert hogy a francia klubok azok állandóan lépéskényszerben vannak, nincs idejük arra, hogy felneveljenek, meg megtartsanak akár 1-2-3 évnél tovább játékosokat, vagy egy komplett kereteket. A PSG-nél meg az van, hogy ha most egy jó játékos, ha van egy játékosod, aki jó, akkor nem vagy feltétlenül lépéskényszerben, hogy elad.
1: Ugye itt szóba hoztuk azt, hogy nem látjuk itthon a francia bajnoki küzdelmeket. Ez mennyiben határozza meg szerinted azt, hogy mondjuk úgy gondolunk a PSG-re, talán most már nem, de mondjuk amikor az első BL-jüket nyerték, akkor mindenki, és ne felejtsük, hogy akkor a bajnokok liga alapszakaszban ugye a 22. helyen végeztek, és majdnem ugye lemaradtak egyáltalán a rájátszásról is. Mennyire határozza meg azt szerinted, hogy most nem látjuk ezt a csapatot, és mindenki egy picit az elmúlt évek sikertelensége miatt akkor, hogy mondjuk most is, azt gondolja, hogy nem olyan jó ez a PSG, mert ugye nem látjuk, hogy teljesítenek a bajnokságban, és feltétlenül nem is mérvadó a bajnokságban nyújtott teljesítmény, mert aki megnézi mondjuk a sztárjátékosok számait az előző szezonban a Ligue 1-ben, hogy hány bajnokin lépett pályára, akár Dembélé, akár Kvaratskhelia, az elenyésző ahhoz képest, hogy mondjuk egy Premier League-ben ugye egy sztárcsapatnál a játékosok mennyit szoktak játszani. Uh-huh. Csak oda akarom ezt kifutatni, hogy a francia bajnokságnak nem hátránya az, hogy ennyire egyeduralkodó ott egy csapat, és mondjuk a PSG fel tud-e készülni, nyilván az elmúlt 2 év alapján fel tud készülni arra, hogy a legnagyobbakkal felvegye a versenyt, mert sorra ütötte ki a legnagyobb sztárokat, de hogy fel tudja készíteni a francia bajnokság úgymond gyengeségét, és idézőjelben mondom a gyengeségét arra, hogy a BL-ben ilyen szinten helytálljon, és szerinted meg lesz-e a 3. zsinórban?
0: Ez 3 különböző kérdés, de megpróbálom egyben megválaszolni. Igen, szerintem nem tesz jót a francia bajnokságnak az, hogy ennyire egyeduralkodó a PSG, pláne most, de egyébként az elmúlt években is. Tehát, hogy nekik már nagyon az elején elkezdtek jönni a hazai címek, és ez már akkor sem volt túl jó. És ugye, nem tudom, 90-es években volt az, amikor azt mondták, hogy meg kell próbálni felértékelni a francia bajnokságot, ez a spektakl, ez a spektákulum, hogy mutassuk meg azt, hogy oké, akkor kellenek a riválisok. És akkor elkezdték mesterségesen felépíteni ezt a médiában, ezt a PSG-Marseille ellentétet, mint hogy a főváros és vidék lenne, miközben meg a nagy történelmi gyökerei ennek nem nagyon voltak. De hogy ez a rivalizálás, ez kimondottan oda vonzotta a tekinteteket. Most ez Franciaországban nincsen. És nyilván az, hogy nem tud felnőni melléjük, vagy a PSG mellé egy olyan rivális, aki egyáltalán kihívója lehet ennek az egésznek, tehát nincsen egy nagy elklasszikója, mondjuk ennek a bajnokságnak, ez is egy hiány. Próbálták eladni ezt, hogy a PSG Marseille meccs az a Le Classique, de hogy igazából tudjuk jól, hogy mi lesz az eredménye benne.
1: Igen, általában.
0: Úgyhogy ez... De a nehezítés az pont ez, hogy a klubok azok nem tudnak sokáig megmaradni, akár sikeres szériákban, mert hogy muszáj eladnunk a játékosaikat. Hogy meg lesz a bajnokok ligája trófea? Ja, igen, megkérdezted azt, hogy mennyire akadály az, hogy egyáltalán nem látni most a PSG-t. Szerintem abban egyébként, hogy a PSG, nyilván Magyarországon az átlag néző, de egyébként szerintem Nyugat-Európában is ez nem nagyon figyeli a PSG-t a hazai bajnokságában. Viszont a PSG kerete most már eljutott oda, hogy azért a bajnokságban is kiegyensúlyozott teljesítményt tud hozni, meg a bajnokok ligájában is. Tehát, hogy nagyjából egyébként az ismeret az megvan. Nyilván, hogyha megkérdezzük azt, hogy akkor most egy teljesen random kontroll kérdés, tudod azt, hogy ki volt a francia bajnokságnak a gólkirálya tavaly?
1: Fogalmam nincs.
0: Nem azért kérdezem, mert én tudom, hanem azért

0: Mert egész ez annyira valószínűtlen, Esteban Le Poll, a Rennes a csatára. Ami egyébként rámutat arra, hogy mennyire hiányoznak az ilyen vérbeli befejező csatárok, meg kilencesek a francia bajnokságban. Igen. De ezt csak arra mondom, hogy nyilván PSG alatt nem nagyon van semmi, ez csak egy ilyen nagy massza, és ez szerintem így elárulja azt, hogy egyáltalán milyen a média környezet így az egész körül. Az, hogy a Párizs meg tudja nyerni a harmadik címét, nézd, alapvetően nem változtattak tavaly sem a kereten merőben, hanem pont, hogy megpróbáltak megtartani ezt a mélységet, plusz megpróbáltak olyan profilokat megtartani, ami Luis Enriquéhez kell, és az ő játékához. Mi ez a Luis Enrique játék? Hát mondjuk az, hogy nagyon egy ilyen fluid csapat legyen. Tehát, hogyha felülről néznél, olyan lenne, mint egy amőba, hogy ez a kicsit mindenhol el tudnak folyni, nagyon sok a rotáció, már a középpályán is Vitinha, João Neves állandóan váltogatják a helyüket. Hogyha fellép egy szélső, akár Nuno Mendes vagy Hakimi, akkor a másik három védő az szépen betagozódik. Ugyanaz a támadóknál is, amikor az van, hogy Kvaratskhelyi, a Barcola, Doué meg Dembélé, ugye négyen vannak három helyre, tehát mindig lehet fejleszteni. Ezeket az attribútumokat, ezeket megtartották idén is, és valószínűleg meg fogják tartani jövőre is. Tehát, hogy olyan nagyon nagy változás, amiatt, hogy nem kellett újra gondolni ezt az egész PSG keretet, mint ahogy néhány éve megcsinálta a Liverpool, vagy ahogy néhány éve most éppen megcsinálja a Newcastle. Én ezért gondolom azt, hogy szerintem versenyben lehetnek, hogy meg fogják-e nyerni. Most nézzük, az legutóbbi BL döntő, az is egy szétlövésen múlt. Úgyhogy azt mondom, hogy az esélyük az megvan, és nem látom a hanyatlásnak a jeleit.
1: Egy utolsó kérdés még a PSG-hez, ugye nagyon különleges Désiré Doué története. Az ő történetét mennyire mondott Luis Enrique történetének is, hiszen azért az, hogy ő megtalálta az ő pozícióját, és ilyen játékos nevelt belőle, hogy gyakorlatilag most már top 20 játékosként emlegethetjük Európában, a posztján pedig lehet, hogy top 3-ban is ott van. Az ő történetét mennyire állított párhuzamba Luis Enrique edzői felfogásával, és mester, hát hogy mester ilyen csinálja azt, hogy a játékosok ahogy kell bánni.
0: Hát Désiré Doué-nak a tehetségét azt szerintem nem vitatta senki sem, még mielőtt egyáltalán a PSG-be került. Ugye a Rennes-nek a nevelése volt, már ott is lehetett tudni egyébként, hogy mekkora egy triblis, meg nagyjából azok a készségek már most is megvoltak. Itt az volt a kérdés, hogy mentálisan meg tudja tenni ezt a szintlépést. Szerintem ez egy nagyon szerencsés véletlen, hogy Luis Enrique keze alá került, mert hogy Luis Enrique kimondottan szereti az ilyen többfunkciós, kicsit svájci biskaszerű játékosokat, és Désiré Doué pont ez, aki tud akár csatárként is játszani, jobb szélsőként is, bal szélsőként is, akár irányítóként is, tehát hogy mindig váltogatja a helyzetét. Plusz Désiré Doué-nak megvan az, szerintem ez a nyugodt személyisége, hogy hát azért ez ilyen kihágásoktól mentes. Úgyhogy már csak emiatt is passzolt ebbe a rendszerbe, meg a Luis Enrique elképzelésébe, hogy nagyon nem kellett ilyen tekintély harcokat folytatni vele.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében, egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Átkanyarodhatunk a francia labdarúgó válogatott helyzetére, ahol ugye 14 év után leköszönt Didier Deschamps. Most nagyon röviden és nagyon gyorsan dobom be neked ezt a kérdést. No. Meg kellett volna hamarabb lépni azt, hogy Deschamps leköszönjön a francia válogatott téléről. Mert ugye Zidane már évek óta vár, gyakorlatilag rajtra készen, térdelő rajtban állt, hogy mikor ugorhat be a Leblu irányítására. Meg kellett volna szerintem ezt korábban lépni.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert őszintén, ha magamra hallgatok, meg a saját ilyen ösztönömre, azt mondom, hogy 2024 után lehetett tudni azt, hogy ő még maradni fog, de 2024 után már volt egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy ez a plusz 2 év, ez nem kéne. És ugye, amit mondasz, hogy Zinedine Zidane ugye nyilatkozta a mostani kinevezésekor, hogy 5 évet várt erre a kinevezésre. És ezt lehetett tudni, hogy ez lesz. Nyilván soha nem nyilatkozhatta, mit tudom, évente adott ilyen nagy interjúkat, meg ugye nemrég volt 50 éves, és akkor ennek a kapcsán is megkérdezték, de soha nem nyilatkozhatta azt, hogy én egyszer majd a francia válogatottnak a szövetségi kapitánya leszek, mert hogy ez a felesleges nyomást tett volna Deschampsnak a vállára. Viszont azért mindig lehetett olvasni a sorok között, amikor azt mondja, hogy hát köztem is a francia válogatott között azért még nincs vége a történetnek. Tehát, hogy ilyen sejtelmes volt, és már emiatt is lehetett tudni, hogy jönni fog. Deschamps szerintem elérte azt, hogy stabilizált ezt a csapatot, meg egy ilyen folytonosságot hozott, és mindig ott volt. Tehát 2016 óta ez a francia válogatott, ez azért majdnem mindig ott van a legnagyobb tornákon.
1: Most is azért úgy beszélünk, olyan csalódottság vagy csalódás, hogy elődöntőben estek ki.
2: Pontosan, tehát hogy ha ilyen helyzetben lenne az a válogatott, akinek én szurkolok, akkor ugye elég elégedett lennék. Tehát lehet, nyilván vannak Didier Deschampsnak is hibái, meg nem tudom, deficitjei, de hogy ezt lehetett tudni. De amikor Didier Deschampsot 2012-ben kinevezték a francia válogatott élére, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen válságban lévő válogatott volt, szerintem nem volt teljesen válságban, az inkább 2010 volt. Amikor ugye annyira fellázadtak az edzőjük ellen, vagy a szövetségi kapitány ellen, hogy ugye tüntettek Dél-Afrikában a világbajnokságon, és ugye kinevezték utána, tehát egy hatalmas állami ügylet belőlek, és kinevezték utána Laurent Blanc, akinek az a beceneve francia, hogy le président, tehát az elnök. Tehát nem is tudom, hogy ki az, aki egy francia, egy olyan játékos tudsz mondani, akinek az a neve, hogy elnök, mert hogy annyira nyugodt, olyan a kiállása, olyan a stílusa, olyan a karizmája, hogy mint egy elnöknek. Na, és akkor ő az, aki szerintem valamennyire azért hozott nyugalmat ebbe az egészbe, és akkor emlékszem, ilyen szemináriumokat tartott a csapat játékosainak, hogy akkor a Just Fontaine-t hívták meg, hogy beszéljen a meznek a kiváltságáról, és mi még. Úgyhogy szerintem volt egy nyugalom, ami hiányzott, az a kemény mag. Tehát hogy a tehetséges játékosok. És Didier Deschamps szerintem a rendelkezésre álló erőforrásokból mindig képes volt valamit összegyúrni. És aztán néha tákolt, néha működött, néha nem. Tudjuk az eredményt. Zidane egy olyan időben érkezik meg a francia válogatott élére, amikor így nagyon besűrűsödtek a támadók, és egyszer érkezett meg Désiré Doué, Barcola, Cherki, Michael Olise, Akliusz, tehát hogy...
1: És ott van még Dembélé, Mbappé.
2: És ott van még Dembélé, meg Mbappé, tehát hogy egy ilyesfajta felhozata szerintem nem volt a francia válogatottban 2012 és 2020 között. Tehát, hogy Zidane-nak igazából nem az a kérdés, mint ahogy Deschampsnak, hogy akkor kit fogok egyáltalán a rendszerbe beilleszteni, hanem az, hogy kiről fogok lemondani azért, hogy mondjuk egy Mbappé, egy Dembélé tudjon működni, és kiről fogok majd priorizálni, és azt mondani, hogy akkor figyelj, most téged muszáj, hogy hagyjalak. Úgyhogy szerintem Zidane-nak a kihívás az lesz, hogy egy olyasfajta rendszer tudjon megalkotni, ami egy kicsit függetlenebbé tud válni mondjuk Mbappé játékától.
1: Azt gondolom, hogy te is mondod, ugye, hogy 5 évet várt Zidane, és mindenki tudta gyakorlatilag, hogy ő lesz majd előbb-utóbb a francia válogatott szövetségi kapitánya. Ez köztudott tény volt, és mindenki sejtette, de Franciaországon belül volt-e esetleg bármilyen olyan hang, aki mondjuk azt mondta, hogy nem biztos, hogy jó döntés Zidane-t kinevezni. Nyilván az eredményét ismerik, a Real Madridnál történelmet írt azzal, hogy zsinórban 3 BL-t nyert, ugye az első csapat volt a királyi gárda, amely egyáltalán meg tudta védeni a címét a Bajnokok Ligájában. De azért, ha megnézzük, nyilván Franciaországnak a motivumból, hogyha a labdarúgás egészét nézzük a 2000-es években, amiket megtett a válogatottért, az aranylabda, meg aztán ugye edzőként is, amit lerakott az asztalra, de rakott-e le annyit edzőként szerint az asztalra, hogy ez a kinevezés tényleg a szakmai múltjának és a szakmai hozzáértésének szól, és ahhoz kapcsolódik, nem pedig arról van itt szó a háttérben, hogy azért egy legenda minden szempontból, edzőként, játékosként, és most már ugye szövetségi kapitányként is remélik, hogy az lesz.
2: Hát erre hadd válaszoljuk röviden, nem, senki nem mond a kétségbe, de nem akarom le tudni megúszni ezt az egészet. Zinedine Zidane, ugye Franciaországban mindig minden évben készítenek ilyen a legkedveltebb személyiségek az országban felméréseket, és Zinedine Zidane a top 3-ban benne van. Az első az Jean-Jacques Goldman, aki kb. Olyan, mint a Presser Gábor, csak jótékonyabb stílusban, meg Omar Sy, ugye a színész, akit mindenki igen. ismer. És akkor a kettőjük között meg ott van Zinedine Zidane. Tehát, hogy Zidane tényleg egy legenda, egy nagyon közkedvelt személyiség. Szakmailag nézve, még mindig azt érzem egyébként, hogy rejtélyesebb, tehát hogy annak ellenére, hogy nyert 3 bajnokok ligáját, olyan nagyon nem tudják így körbe határolni, akkor ő mi is az a szakmai profil.
1: Igen, mi a stílusa, milyen filozófiát akarnak valósítani, hogy bán a játékosok, mert az a Real Madrid akarva akaratlanul azért az a legjobb Real Madrid volt az elmúlt 15 évben, amikor azt a 3 bélet összehozták Ronaldóval, Béllel, mindenki a prámjában volt, Modric, Kroos.
2: És pontosan ez az, ami miatt van egy ilyen áthallás, hogy azt mondani, hogy oké, a francia válogatott felhozatalában is elképesztő tehetségek vannak, akkor őket biztos, hogy össze tudja gyúrni valahogyan. Másrészt meg Zidane-nak a megítélését azért nagyon, és ez egy ilyen nagyon nem szakmai érv, de hogy nagyon befolyásolja az aurája. Ahogyan beszélnek róla, akár a volt játékos társai, akár más média személyiségek is úgy beszélnek róla, hogy Zinedine Zidane az az ember, aki ha belép egy terembe, akkor mindenki elhallgat.
1: Ami egyébként
2: egy válogatottban annyira nem hátrány, ahol azt mondod, hogy elég kevés edzési meg összetartási időd van. Úgyhogy szerintem az egyik legnagyobb erénye az pont a tekintélye, és fennállhat az a lehetőség, amikor mondjuk egy Mbappé, tudjuk jó, hogy Mbappé-nak az idolja, meg hát láttuk a képeket a gyerekkorából, ugye Cristiano Ronaldo volt, most jelenleg a Real Madridban játszik, Real Madridnak a legendája az Zinedine Zidane, tehát azért nagyon sok ilyen átkötés meg áthallás van. De hogy ez lesz az a helyzet, amikor Mbappé egy olyan szövetségi kapitánya, vagy akár egy olyan edzővel találkozik, akinek nincsen tekintély deficitje, hanem pont, hogy igazából ő még felsőbbrendű is, mint Mbappé. Úgyhogy nyilván ennek két olvasata van. Az egyik az az, hogy ez lehet, hogy frusztrálni fogja Mbappét. Szerintem egyébként nem. Másrészt meg lehet, hogy ez nyugalmat fog hozni, és ezáltal a hírek inkább Zidane-ról fognak szólni, és nem Mbappé-nak a teljesítményéről. Aztán nyilván ezt majd a jövő eldönti, de hogy ez egy ilyen nagyon furcsa felállás, hogy Mbappé fölött nem nagyon volt olyan edző, aki azt lehetett mondani, hogy tényleg egy olyan szaktekintély, meg egy olyan személyiség, aki mindenek fölött áll. Hát ez most éppen olyan lesz.
1: Hogyha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy a francia válogatott mondjuk nem tudom, akár a Nemzetek Ligájában, vagy akár a 2 év múlva esedékes Európa-bajnokságon, ne adj Isten rosszul szerepel, megkongathatnak-e olyan vészharangokat, ami mondjuk Zidane menesztését követelheti. Nyilván ez tényleg egy ilyen párhuzamos dimenzió, amiben most járunk jelenleg, és csak eljátszunk a gondolattal, de ugye megszokták a franciák a sikereket. Tehát hogy azért tényleg te is említetted, hogy beszélünk arról, hogy az elmúlt évek nem feltétlen voltak sikeresek, de azért nagyon sok válogatott köztük azt gondolom, hogy a magyar válogatott is aláírna, hogyha Európa bajnoki döntőket, meg VB döntőket és elődöntőket játszana, és ugye a VB döntőben 2022-ben is hajszállal múlott ott maradt Kolo Muani lábában, hogy legyen még egy világbajnoki trófeájuk.
2: Vagy szóval, Martínez lábában.
1: Vagy Martínez lábában, igen, ez csak nézőpont kérdése. Igen. Csak arra akarok rávilágítani, hogyha mondjuk az a francia válogatott elkezd rosszul szerepelni, nehéz elképzelni ezt a játékos minőségek alapján, de ha elkezd rosszul szerepelni, akkor kongathatnak olyan vészharangokat, hogy nem volt jó a kinevezés, és lehet-e megint egy olyan, hogy is mondjam, krízis, ami a 2010-es évek környékén volt?
2: Én azt nem gondolom, mert tehát az, hogy a 2010-es évek környékén az a krízis, ami volt, szerintem 2006-tól kezdve már azért lehetett érezni azt, hogy vannak olyan utalójelek, ahol azt lehet érezni, hogy ez a csapat ez így belsőleg szétesik. Tehát egyre kevesebb volt az olyan vezetője a csapatnak, egyre kevesebb volt az igazán jól teljesítő játékos a csapatnak, plusz ugye ott volt ez a vezetői stílus, amit Raymond Domenech képviselt. Tehát hogy ezek szépen így egymásra rakoltak, és aztán ez a 2010-es VB-n ez így felrobbant. Én ezt nem látom, hogy most ez a csapat, ez inkább abból áll, hogy most jelenleg elképesztő tehetség merítés van benne, plusz érkezik egy Zidane, aki, mondom, nem nagyon vonják kétségbe az ő személyét, meg tudását, meg szaktekintélyét, és emiatt aztán az, hogy lehet, hogy lesz egy kudarc, lehet, hogy lesz, de hogy ő egyébként, tehát hogy nem nagyon találunk erre precedenst, mert hogy ő a Real Madridtól is úgy mentek kétszer, hogy mind a kétszer felmondott magától. Tehát nem az volt, hogy kirúgták, ami a világ top edzőinek a 99%-a, hanem Zidane igazából maga dönti el az, hogy hogyan írja a saját könyvét, meg a saját fejezeteit. Úgyhogy ilyen szempontból ezt most még nem látom előre.
1: A Real Madridnál ugye látjuk, hogy azért nagyjából az a filozófia, hogy Mbappé köré próbálják építeni a csapatot Zidane-nak. Ez lehet az egyik alaptézis, alapfilozófiája, hogy ő köré próbáljon válogatottat építeni, egyáltalán egy válogatottnál meg lehet ezt valósítani, és lehet-e a másik út, hogy nem ezt próbálja majd előretetni, hanem ő is mondjuk Luis Enrique véi módon megpróbálja ugye azt, hogy egy csapat vagyunk, egy válogatott vagyunk, és nincsenek feltétlen egyéniségek. Mert te is említetted, hogy talán ez az egyik legnagyobb nehézség, hogy Mbappéval vagy ilyen lesz a kapcsolat, és ő ezt hogy viseli?
2: Igen, szerintem Zidane-nál is hasonló olyan szempontból Luis Enriquéhez, hogy ott sem lehet nagyon meghatározni, hogy akkor mi is az a taktikai profil, vagy az a taktikai ilyen csapás irány, amit szeretne megvalósítani. Zidane nagyon sokat beszél mondjuk az együtt töltött időről, az, hogy együtt csináljuk meg ezt az egészet, a szolidaritás, az, hogy egyáltalán megosztani ezt az egészet. Ugye saját maga hangoztatja azt, hogy ő egy egyéni sportban egyáltalán nem tudott volna érvényesülni, mert hogy neki kell az, hogy egy öltözőben legyen, az, hogy a haverjével társalogjon. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom egyébként, hogy ez a francia válogatott, ez tényleg elképesztő merítéssel rendelkezik, mert ott van mondjuk egy Michael Olise, akit 3 éve azt se tudtunk, hogy ki az, és ő ugye a jobb szélről is tud indulni, de fejben sokkal inkább egy ilyen tízesként gondolkodik. Ott van Désiré Doué, akit, mint mondtam, ez a svájci bicska, bárhol bevethető. Ott van Ousmane Dembélé, aki szélről tud beindulni, de azért vissza tud lépni. Ott van Mbappé, és ott van ugye mondjuk különböző problémákra adnak, nyújtanak megoldásokat Bradley Barcola, aki meg sokkal inkább a mélységet tudja befutni, vagy Akliusz, aki meg sokkal inkább mondjuk a jobb szél, meg a jobb, meg mondjuk a középső terület közötti ezeket a fél területek, ezeket tudja nagyon jól bejátszani, kombinálni, és hogy mondom, tehát más meccshelyzetekhez, más eszközökhöz tud nyúlni. Úgyhogy szerintem Zidane-nak a fő dilemmája az, hogy hogyan lehet csökkenteni ezt az egész Mbappé kitettséget, úgyhogy közben meg nem feltétlenül lép rá Mbappé-nak a tyúk szemére. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy itt lesz egy ilyen tekintélyharc. Az már inkább, hogy sokkal többet fog úgy kísérletezni, hogy néha Mbappé-t leveszi, és akkor majd azt lehet, hogy a média majd megpróbálja úgy tálalni, hogy akkor itt most van egy ilyen belső válság. Aztán itt az a kérdés, hogy ezt a játékosok meg a szereplők, ezek hogyan kommunikálják le. Mindenesetre szerintem az egy hiba lenne, hogyha csak Mbappé-ra épülne ez az egész, mert ezt szerintem egy szövetségi kapitány sem engedheti meg, mert onnantól kezdve, hogy lesérül, akkor összedől az egész rendszer. Úgyhogy nem, szövetségi kapitányként neki inkább tényleg abból kell főznie, ami éppen rendelkezésre áll.
1: Te talán több francia szaksajtót, francia véleményt olvasol, mint bárki más. Hogyha Mbappé részéről nézzük meg ezt a válogatottat, és tényleg csak utolsó kérdésként, mint még Mbappéra kihelyezve ezt. Ugye a Real Madridnál, amikor Arbeloa volt a vezetőedző, ráaggatták azt a jelzőt, hogy admirális Mbappé hadnagy, vagy tábornok, nem is tudom, hogy nevezték. A francia közvéleményben vagy úgy egyáltalán a válogatotton belül van ilyen státusza, vannak ilyen nem tudom, nem szövetségesei Mbappé-nak a válogatotton belül, vagy ott mindenki szereti a másikat, mindenki szereti Mbappé-t, és nagyjából elfogadják, hogy jó a csapat sztárja.
2: Most a nyári VB alatt volt egy olyan, hogy ez úgy becézték magukat, hogy les méchants, tehát hogy a gonoszok, mert hogy túlságosan is így neve, vagy így próbálták meg őket apostrofálni, másrészt meg volt egy olyasmi mém, hogy Mbappé egy kicsit olyan, mint egy diktátor. És akkor ez eljutott ugye a csapaton belülre, és akkor ezen poénkodtak egymással, hogy amikor beszéltek egymáshoz, hogy hé, Kilian, és akkor azt mondta, hogy nem, engem tesz össze, Szekónak hívjál, aki ugye régi afrikai diktátor volt. Úgyhogy emiatt aztán volt szerintem egy olyan képzet, hogy akkor Mbappé itt uralja ezt az öltözőt, de közben meg azért ezt nem lehetett nagyon látni így a külső jelekből. Tehát, hogy pont az, hogy ez inkább tűnt egy ilyen baráti társaságnak, ahol mindenki egymásért küzd. A furcsaság, vagy inkább azt mondom, hogy az érdekesség az volt, hogy ez a francia válogatott most a 2026-os világbajnokságon, ugye egy fiatal csapat volt ugyanúgy, mint az előző években, viszont nem, az átlag életkor az nem úgy tevődött össze, hogy vannak nagyon fiatalok, meg vannak idősebbek, hanem sokkal kisebb volt a szórás. Tehát azt mondani, hogy itt nagyon sok ilyen 23 és 27 év közötti játékos van, tehát sokkal kisebb ez a generációs gap, ez azt jelenti, hogy akkor sokkal több a közös hobbi, sokkal több a generációs ismeret, tudják azt, hogy az ő világuk az nagyon hasonlít egymáshoz, és nem az, hogy itt az öregek meg a fiatalok azok felkarolják egymást. Valószínűleg ez ugyanúgy meg fog maradni a jövőben is, és akkor nem kell ilyen Jordan Hendersonokat behozni, csak azért, hogy megmutatni, hogy akkor így kell viselkedni, kérem szépen.
1: Egy utolsó kérdés, és röviden tényleg csak, hogy keretbe foglaljuk az adásunkat, lehet Zinedine Zidane a francia válogatott Luis Enriquéje, amit a PSG-nél tanúsít ugye a spanyol mester.
2: Szerintem Zinedine Zidane a francia válogatott Zinedine Zidane-ja lesz. Mindenki tudja azt, hogy ő játékosként mit rakott le az asztalra, és már csak mindenki azt várja, én azt érzem, hogy már Franciaországban is van egy ilyen bizakodás, hogy majd edzőként is hasonlót fog tudni letenni az asztalra, mint játékosként.
1: Hát azt már meglátjuk a következő években. Szabó Krisztófnak köszönjük, hogy itt volt, és a szakértelmével hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sok mindent megtudjunk a francia futball életéről.
2: Köszi szépen.
1: A következő adásban pedig majd a Premier League helyzetéről és a gazdasági dolgokról fogunk legmélyebben értekezni majd Szabados Gáborral, mégpedig azt illetően, hogy a Premier League kezd-e szuperligává válni, és hogy a többi liga miképp tudja felvenni a versenyt a Premier League-gel, akár itt pénzügyi szempontokból, és mennyire lesz majd a játékosok számára is egyre inkább húzóerő az, hogy a Premier League-ben játszanak, úgyhogy a következő epizódban is tartsatok majd velünk, mostanra pedig köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
2: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Jelentkezik ismét a Partcafé, a Balaton hangja, két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel.
3: És Mihálovics Andrissal.
2: Képzeljék el a kedves hallgatók, ma is van vendégünk, ő Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője. Szervusz Eszter, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk.
4: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Ebben a műsorban egy állandó kérdés az, hogy vendégeinknek a balatoni kötődését vizslatjuk. Te hol, melyik településhez, mióta kötődsz?
4: Én balatonfüredi születésű vagyok, Balatonfüreden éltünk, viszont Tihanyban töltöttük a mindennapjainkat, már szüleink is Tihanyban vállalkoztak, úgyhogy a balatoni nyarakat strandolás helyett Tihanyban töltöttük, élveztük, úgyhogy balatonfüredi és tihanyi kötődésünk
3: milyen
4: van.
3: Milyen vállalkozással volt a szüleidnek Tihanyban?
4: Hasonló, teljesen ugyanez a profil, vendéglátás, édesapámnak, édesanyámnak pedig egy balatoni szuvenír üzlete volt,
3: az ahol... Nem esett messze a fájától.
4: Igen, ezeket szerint gondoltuk tovább, igen.
2: Hogy került a képbe nálad a levendula, miért pont ez a növény?
4: A levendula Tihanyhoz idén már 100 éve kötődik. Ez a történelmi múlt, ez úgy gondoljuk, hogy kiemelkedő. Tihany, apátság, levendula, és ezt az értéket szerettük volna minél inkább helyi szinten megvalósítani, kiemelni, és ezt az értéket minél magasabb szinten tovább vinni és képviselni.
2: Ebbéli végzettséged van? Valahogy kötődik a végzettséged is a levendulához, vagy teljesen más úton kerültél közel?
4: A levendula értékesítéséhez, igen, nemzetközi kapcsolatok és marketing a végzettségem, úgyhogy erről az oldalról érkeztünk, amúgy a cégünk is fordítva épült fel az értékesítéstől, érkeztünk meg a levendula termesztésig és kozmetikumgyártásig.
2: Hogy került képbe családi szempontból a levendula nálatok? A szuvenírboltban, vagy a vendéglátásban került az elő, hogy tihanyos levendula, és ebből fejlődött aztán egy ilyen nagyobb gondolattál ez az üzletág?
4: Jól gondoltad, igen, a szuvenír üzletből 1991-ben, úgyhogy ez is egy jubileum a családunk szempontjából. 35 évvel ezelőtt nyitotta édesanyánk a szuvenír üzletét, és ott már ő értékesített akkor elérhető levendulás termékeket.
3: Ez akkor az apátságból jött, vagy honnan jöttek ezek a termékek?
4: A Zátonyi család, egy győri család, ültette be a levendula, egy levendula földet Tihanyban, és az ő olajuk, illetve levendula zsákuk volt az, amit elérhető volt értékesítés szempontjából. És olyan 15 évvel ezelőtt a testvérem, úgyhogy férfi agyból pattant ki az üzleti ötlet, gondolta tovább, és valósított meg egy levendulás üzletet, a Lavender Shopot, ahol csak és kizárólag levendulás termékeket, lila-fehér termékeket szeretett volna értékesíteni, és ezt ő meg is valósította, viszont útközben, és hát elég hamar rádöbbentünk, hogy nincsen helyi termék tulajdonképpen, amit értékesíteni lehetne, úgyhogy olasz, francia, kínai termékek álltak rendelkezésre. Aztán bérgyártani kezdtünk kozmetikumokat, itt már kialakult a márkaépítés, brandépítés jelentősége számunkra. De a látogatók joggal kérdezték, hogy helyi terméket értékesítünk-e, helyi olaj van-e a termékekben, és hát ez nem találkozott a valósággal, nem rejtettük ezt véka alá, csak ez egy nagyon nagy motivációt adott nekünk arra, hogy helyi alapanyagból helyi terméket készítsünk, és ezt minél mélyebben, összetettebben, élményszerűen mutassuk meg a vendégeknek.
2: Nekem maga az ötlet is nagyon furcsa, hogy csak a levendulára egy vállalkozást alapítani, ahhoz nagy bátorság kellett, mert az, hogy egyéb termékek mellett van levendulás termék is, azt értem. De ekkora volt az érdeklődés a vevői részről, hogy úgy gondoltátok, hogy egy csak levendula alapanyagok, vagy levendulát alapanyagul használó termékkör eltart egy egész vállalkozást?
4: Mi hittünk benne, igen. Szerintem az nagyon ritka, hogy egy településnek ekkora helyi, növényi értéke van, ami színes, mármint, hogy szép lila, meghatározó színe van, illatos, rengeteg gyógyító hatása van, gyógyhatása van, bőrünkre, elménkre, erre biztos majd kitérünk még, illetve az ízvilágot is, mivel ugye a családunk egyik fele vendéglátással foglalkozik, abba is belecsempésztük, és az valóban elmondható rólunk, hogy a levendulát szerintem Magyarországon biztos, de megkockáztatnám, hogy Európa szinten is a legszélesebb körben használjuk, ami a termékpalettát illeti. És hát lekopogom, de hogy amiben bíztunk, az szerencsére megtörténik, és egyre szélesebb körben van rá.
2: Sőt, ebbe kapaszkodnék bele, ebbe az egyre szélesebb körbe. Ugye indult a levendula olajtól és a levendula zsáktól, ahogy fogalmaztál, hát gyakorlatilag ma már nagyon-nagyon sok rétű vállalkozássá fejlődött. Ez hogy alakult ki nálatok? Ez ilyen lépésről lépésre, mindig kell valami újat adni a piacon, akkor miért ne csinálnánk, nem tudom, milyen kozmetikumokat, miért ne csempésznek bele a vendéglátásba, miért ne csinálnánk belőle bort, szörpöt, stb. Stb. Tehát ez ilyen organikus fejlődés volt, vagy ez valahol már ott volt a fejetekben, hogy ebből ez egy annyira sokrétű növény, hogy ezt előbb-utóbb minden ágát, bogát meg fogjátok mutatni a közönségnek.
4: Szerintem amikor indultunk, akkor ennyire széles körben nem gondolkoztunk, csak levendulában gondolkoztunk. Szerintem a piacnak, fogyasztóknak mindig érdemes újat mutatni, adni. Hát inspirálódni nagyon könnyű, a vendégektől is, a világban, a trendekből is lehet tanulni, fejlődni. De mivel a levendula gyógynövény, csodálatosan tiszta illóolajat tudunk lepárolni a tihanyi levendula lepárlóban, most már 2019-től. Ennek van pozitív hatása a bőrünkre, a nyugalmunkra, a gondolkodásunkra. Tehát a kozmetikumok az így adta magát, igen. Édesanyánk gyógyszertári asszisztensként dolgozott még a család alapítás előtt, úgyhogy innen is van egy családi örökségbehatás. A kozmetikumok, szappanok, azok szeretett termékek akár ajándékként is, hogyha ellátogatnak Tihanyba. A látogatók, turisták akkor előszeretettel vásárolják ezeket.
3: Nektek saját levendula földetek vagy mezőtök van, vagy pedig vásároljátok a levendulát tihanyi termelőktől?
4: Alapvetően mi a farm to home koncepcióban hiszünk, tehát levendulát termesztünk, ettől függetlenül felvásároljuk a helyben elérhető, vagy környékben elérhető levendulát. Lepároljuk a saját levendula lepárlónkban, ott kinyerjük a már említett 100% tisztaságú levendulaolajat, ezt külsős laborban méretjük be, a gyógyszerkönyvi minőséget alkalmazzuk a kozmetikumokban, és a kozmetikum gyártás az pedig szintén saját berkeken belül történik, farmakológus szakgyógyszerész ősszel állítjuk össze a receptúráinkat, és aztán a kész termékeket a márka üzleteinkben, viszont eladói partnereinken keresztül értékesítjük, ahogy eljutnak az otthonokig tulajdonképpen.
3: Amikor én olvasgattam a vállalkozásotokról, akkor azért úgy, ha jól láttam, 2019-ben indult ez az egész folyamat. Tehát nagyon gyorsan, nagyon nagyra nőttetek. Mi a titok?
4: Tulajdonképpen a maga a termékgyártás indult, tehát ekkor került megalapításra a Tihanyi Levándula lepárló, mert történetileg...
3: Igen,
4: az szuper volt.
3: Gondolom.
4: Tehát történelmileg, nem tudom, hogy majd erre kitérünk-e, de 100 éves a Tihanyi Levándula, viszont volt egy történelmi szünet, amikor nem volt levendula termesztés Tihanyba. Azt újraéleszteni, az egy komoly munka volt a Nemzeti Park, Tihanyi Nemzet, vagy Balatonfelvidéki Nemzeti Park által. Akkor ugye már a Szilárd testvérem megalapította a levendulásboltot. Ott amúgy mi nagyon jól le tudtuk szűrni, hogy mi az, amire igénye van a vásárlóknak. És amikor indultunk a termékgyártással, akkor már egy kész termékpalettával tudtunk indulni, hogy ami működik, akkor azt gyártjuk a saját laborunkban. És aztán a gyorsaság, kis csapat dolgozunk, szerintem, de nagyon szeretünk termékeket fejleszteni, készíteni, ötletelni, szeretünk utazni, onnan is nagyon sok élménnyel, ötlettel térünk haza. Illetve a balatoni szezon az még dolgozunk érte, de a főszezon az, amikor nagyon nagy jön a vendégekre fókuszálunk, viszont ott van a nyugalmas őszi-téli hónapok, amikor a termékfejlesztésé az időszak.
2: Mert hogy ugye nem csak egy gyártó és kereskedelmi vállalkozás vagytok, hanem élményeket is adtok a hozzátok látogatóknak, ha erre igény van. Ez hogy jött a képbe? Nagyon sok gyártóvállalkozáson, nagyon jó termékekkel, mégis azt mondják, hogy ezt a részét köszönjük szépen, hogy a fogyasztókat is szórakoztassuk is, még az még nem nagyon fér bele. Nálatok ez egy előre eldöntött kérdés volt, hogy már pedig megmutatjátok a lepárlót, már pedig szerveztek programokat?
4: Igen. Uh-huh. Szerintem itt is megmutatkozik az, hogy mi alapvetően gyerekkorunk óta a turisztikában, ha akartunk, ha nem, de ott voltunk, és dolgoztunk, amúgy nagyon szívesen, és a mindent a vendégért, a vendég az első, szerezzen élményt, attitűddel nőttünk fel. El se tudnám magamat képzelni amúgy egy olyan kozmetikumgyártó egységben, ahol úgymond csak gyártunk, és nincs a show része, vagy az élmény része. Úgyhogy alapvetően igen, a terveknél is a lepárlóba úgy alakítottuk ki, hogy betekintést lehessen nyerni. A laborunk is teljesen ablakos, nagy ablakokon keresztül lehet megnézni a termékgyártást. Tulajdonképpen mindegyik mozzanatát. Ettől függetlenül workshopokat is szervezünk, amikor a vendég azon kívül, hogy megtekinti a termékgyártás, részt is vehet benne, ezt nagyon-nagyon szeretik. Közben nagyon sokat mesélünk a levendula helyi történetéről, szerintem az edukáció az nagyon fontos. Onnan indultunk, hogy a levendula illata, igen, mint a nagymamám gardróbja, most pedig már tényleg, amúgy szerintem trend is lett a levendula, nem csak Magyarországon, de külföldi országokban is, ez nekünk segít, nyilván, de hogy szeretik a fiatalabb generáció is, keresi, és jönnek, hú, imádom a levendulát, az ízét, a színét, az illatát, úgyhogy szerintem ez egy hosszú folyamat, az edukáció, a megtapasztalás, az élmény, az mindenképpen segíti a márka építést is, és azt, hogy a levendula az ne egy trend legyen, hanem
2: hát viszont nem több. Könnyű a feladat, mert hogy egy szezonális termékről van szó, nyilván a virágzás az egy nagy őrület, de az év nagy részében ilyenkor akkor így felvonja az ember a szemöldökét, hogy mit lehet kezdeni a levendulával, ám ti megtaláltátok, hogy mit lehet kezdeni a levendula virágzás után, meg előtt is ezzel a termékkel. Ez nagyon nehéz volt? Nem féltetek attól, hogy mégis egy szezonális terméket kínáltok? Jó pár szezonális terméket ismerünk, ami nem tud kitörni a szezonalitásból.
4: Én a levendulára úgy tekintek egy kicsit, mint a szőlőre. Szüretelni is, ugye egyszer szüretelünk egy évben, de aztán ott van maga a termék, amit egész évben tudunk élvezni. A levendulánál valóban a június-július eleje, vagyis hát a május, egész június-július eleje az őrület, ami minden lilába borul, viszont ezután következik

0: akár, illetve ez nekünk nagyban segítség a kulináris termékpalettánk, amit éttermekben, kávézókban is tudnak élvezni, megtapasztalni a vendégek.
1: Arról mesél még egy kicsit, erről kevesebb szót ejtettünk, de hát a krémestől kezdve a ginig nagyon sokféle termék készül levendulából. Ezt ki találja ki?
0: Ezt is mi, a csapat. Uh-huh. A Jean például a testvérem Szilárd ötlete volt, ő hozza amúgy jobban a kulináris vonalat. A levendulás krémes az a Rege cukrászdának a ikonikus helyi tihanyi levendulás krémese. Nagyon-nagyon sokan szeretik. Tehát tényleg, hogy hú, én nem szeretem a levendulát, meg nem tudom elképzelni. Mondjuk ezt mondja az utazás előtt a vendég, de amikor ott van Tihanyban, beül a Rege cukrászdába, akkor tényleg szerintem 10-ből 7 vendég levendulás limonádét és levendulás krémest kér.
1: Ez nagyon sok nagy fantázia kell, mert oké, levendula ez egy ilyen illatszerként van elkönyvelve a nagy átlag fejében. Megpróbálni, az nem kismerésség kell, hogy ezt krémesbe tegyük, vagy gint főzzük belőle, vagy itt van egy üveg levendulás bor előttünk éppen. Ez ilyen nagy, még egyszer mondom, merészség és ilyen kísérletezőket kell. Ezek szerint a csapatotok jellemzője.
0: Igen, igen, abszolút. Illetve az nekünk egy nagyon nagy áldás, hogy aki Tihanyba jön, ő valamilyen levendulás terméket szeretne vásárolni, mert történelmileg Tihanyhoz köthető a levendula, és ott úgymond könnyebb kísérletezni, mert amúgy kóstoltattunk mindegyik márka üzletünkben, megkóstolhatják a gint, a mézbort, a krémlikört, a levendulás pisztácia krémet, mogyorókrémet.
1: Van és száraz sütemény is ilyen levendulása,
0: igen, jól kekszek, emlékszem. Igen, kekszek, teák, tehát úgy tudnak vásárolni, hogy ők megtapasztalták, és kiválasztják, hogy nekik mi ízlett a legjobban.
2: Mert nem csak a Balaton nagy Tihanyban van üzletetek, hanem a fővárosban is, hogyha jól láttam, ugye?
0: Igen, igen, itt is egy shop-in-shop rendszerben van, igen, egy szép 30 négyzetméteres üzletünk, és ott is, akik ugye nem tudnak eljutni Tihanyig, Budapesten is élvezhetik a termékeket. Úgyhogy szerintem bátorság kell, a vendégek is amúgy inspirálnak minket, például a levendulás bornál, ott mi is ott voltunk, hogy fú, még a borba is a levendula, de annyian kérdezték, hogy oké, akkor csináljunk levendulás rozét, és kérik, hogy még levendulásabb legyen.
1: Na, érdekes, akkor most egy kis szünetet tartunk, és jövünk vissza, folytatjuk még a levendula témánkat. Vendégünk ugyanis Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője, ne menjen senki messzire a rádiókészülékektől.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből, jogutód nélkül megszűnt 14 közérdekű vagyonkezelő alapítvány, kibertámadás érte a Genertel biztosítót. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Kibertámadás érte a generáli csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst és azonnal leállította ügyfélportálját, majd weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalász üzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
2: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, vendégünk továbbra is Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője. Hallottuk, hogy hogy épül fel a cég, meg hogy épült fel a családi vállalkozás, milyen kísérletező kedvű csapatotok van. Ehhez azonban kell a fogyasztó is. Mára már egy átlag magyarnak beugrik, hogy a Tihany akkor levendula? Tehát sikerült ezt elérni?
3: Igen, én azt gondolom, és ezt reméljük is, hogy...
2: Viszonylag rövid idő alatt ráadásul. Már ahhoz képest, hogy több száz éves tradíciók küzdenek időnként a létükért.
3: Azt gondolom, hogy ez egy picit hosszabb időszak volt. Hogy a történelembe egy picit belemegyünk, akkor 1926 és 1950 között a Tihanyban 40 hektáron folyt a levendula termesztés. Francia kozmetikumgyártó cégek is importáltak innen Tihanyból levendulaolajat. Aztán a szocializmus időszakában a bor került előtérbe, a levendula az teljes mértékben háttérbe szorult, és aztán 95, illetve a 2000-es évektől Zátonyi családnak volt nagyon nagy szerepe, hogy beültette újra az első levendula földet Tihanyba, és aztán a Nemzeti Parknak, hiszen Magyarországon ők hirdették meg először a Szedd Magad levendula eseményt, és ez nagyon közel hozta újra a vendégekhez, a látogatókhoz a levendulát, mint növényt. És aztán itt volt szintén egy nagyobb szünet, amíg sikerült nekünk kialakítani a helyi termékkészítést. Onnan már egy gyors folyamat volt, igen.
2: Ma már lehet azt mondani, hogy tihanyi turizmus egyik húzóereje a levendula? Az apátságon kívül mondjuk?
3: Igen.
2: Tehát vannak, akik célzottan azért jönnek, hogy akkor levendula termékeket kóstoljanak, próbáljanak, vásároljanak.
3: Igen, én ezt határozottan kimerem jelenteni.
2: Az eredetvédettség az felmerült nálatok? Mert annyi féle eredetvédett termék van a tihanyi levendula, bármiféle ilyen védelmet az élvez?
3: Igen, a tihanyi levendula olaj rendelkezik tihanyi levendula olaj védjeggyel, ami az Európai Unió területén eredetvédett. Szerintem ez egy nagyon fontos és még kihasználásra váró védjegy, illetve eredet oltalom. Hogyha Tihany területén terem a levendula, és a tihanyi levendula lepárlóban kerül lepárlásra, akkor az az olaj az eredetvédett helyi tihanyi levendula olaj.
2: Hungarikum minősítés?
3: Célunk, igen. Azt gondolom, hogy ehhez egy település kell, ez egy település szintű érték a tihanyi levendula. Jelenleg a Veszprémi értéktárban jegyzik a tihanyi levendulát, innen kell folytatni ezt az utat a hungarok.
2: Ha már szóba hoztad, és ennyit köszönhet Tihany a levendulának, ilyen helyi összefogás működik? Gondolkodtok benne esetleg? Azért, hogy ezt még magasabb szintre lehessen tenni?
3: Mire gondolsz? Tudsz segíteni egy picit,
2: nem
3: hogy
2: tudom,
3: milyen
2: hogy
3: összefogás?
2: Mindenhol lehessen. Ez ugyanolyan, mint mondjuk a balatoni bor vagy a balatoni sör, hogy
4: egy
2: ilyen közösségi márkává fejleszteni ezt a dolgot. Hiszen a Balaton északi partjának egy jellegzetes terméke van, és nyilván Tihany ennek a fővárosa, de miért ne lehetne mondjuk máshol is kapni belőle? Így értettem elsősorban az összefogást. Akár a Balaton déli partján is, bár igazán veheti a fáradtságot, hogy valaki átkompozik, és akkor ott helyben megkóstolhatja, megnézheti ezt a dolgot, de ilyen összbalatoni összefogásban.
3: Két oldalról közelítem meg a választ. A termékeink azok kaphatóak Tihanyon kívül is. Nekünk ez mindig is a kezdetektől fogva elsődleges célunk volt, hogy ne csak a márka üzletünkben legyen elérhető a termék, hanem első körben Tihanyban, aki értékesíteni szeretné, a vásárlóknak elérhetővé tesszük, hiszen nekünk a célunk valóban az volt, hogy tihanyi terméket tudjon vásárolni a látogató, a hosszú távú fenntartható turizmusnak szerintem ez egy elengedhetetlen része, eleme. Ezen kívül én bízom benne, hogy a munkánknak köszönhetően is, illetve a levendula népszerűségének köszönhetően Tihanyon kívül a Balaton több pontján elérhetőek a termékek, Hévíz, Keszthely, Siófok, Révfülő, Badacsony. Budapesten is ott vannak a termékeink, a szuvenírüzletekben, a reptéren például egy kis külön sarkunk van, a drogéria láncokban is kaphatóak a naturkozmetikumaink. Nekünk ez célunk, hogy nyilván így tud nőni a vállalkozásunk is, hogy Magyarországon minél szélesebb körben, illetve külföldön is szeretnénk, hogyha a tihanyi levendula, illetve a lavender tihany, mint márka megjelenne. És az összefogás, hogy van-e ilyen jellegű összefogás, szerintem vannak helyi szereplők, akik nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a termék értékesítésbe, készítésbe. Jelenleg, hogy legyen egy tihanyi termék, én azt gondolom arra a tihanyi levendula olaj védjegy a megoldás, mert az az alfa, az olaj az alfa és az omegája. A kozmetikumoknak elsősorban.
2: A sikerben mennyire játszott szerepet a közösségi média? Ez most tudott eszembe, előbb kellett volna feltenni, mert hát nagyon jó szelfiket lehet készíteni egy levendula mezőn, és az eladja magát onnantól kezdve. Ez mennyire volt áldás, hogy átok nálatok ez a modern korra közösségi média?
3: Szerintem ez egy áldás, hogyha elfogadjuk, hogy ezzel napi szinten sokat kell foglalkozni, és nem csak úgy foglalkozgatunk, hanem hogy erre tényleg stratégiát és következetességet építünk. Mi nagyon igyekszünk amúgy social media pozitív termékeket készíteni, itt a lila szín az nagyon nagyban segíti a munkánkat, egy szép lila ital, egy lila fürdősó, kézkrém, testápoló, az nagyon megkapó tud lenni a social médiában, illetve amikor a virágzás van, az
2: ez ilyen. Nem húzza vissza egy kicsit az üzletmenetet, hogy ott kerülgetni kell a szelfizgető turistákat, miközben dolog van?
3: Úgy érted, amikor hát igen, a látványközpontba eljönnek, és meglátogatnak esetet, minket?
2: Ugye, azt gondozni kell, meg szüret van, ugye a levendula világot be kell takarítani, vagy ezt úgy oldjátok meg, hogy van a ipari ültetvény, ahova nem engedtek be embereket, és van egy ilyen látványültetvény, ahol meg szabadon lehet szelfizni, de annak nem az a célja, hogy ott aztán szüreteljetek is.
3: A szüret nem annyira, nem tart olyan hosszú ideig. A mi levendula ültetvényünk az egy hónapon keresztül tart nyitva, júniusban. Az aratást azt valóban mi igyekszünk nagyon kitolni a turizmus érdekében, hogy minél tovább élvezhessük a színt, az illatot az ültetvényem, de tulajdonképpen maga a szüret az 1-2-3 napot vesz igénybe. Munkaerőkapacitásban akkor ott nagyon fókuszáltan figyelnünk kell mindenre, mert ugye nyitva vagyunk az ültetvényen, fogadjuk a csoportokat, vendégeket, pop-up üzletet nyitunk ott, akkor van egy kültéri kiállításunk, egy lavenderbárunk, ahol italokat tudnak fogyasztani a vendégek. Ezen kívül aztán elérkezik a szüret ideje, egyből a lepárlás, egyből a főszezon, az egyetem még nem ért véget, de munkaerőre már nagy szükségünk van. Ott mindenkinek nagyon keményen ki kell venni a részét, viszont ez az év egyik legizgalmasabb időszaka, hiszen akkor szüreteljük le a munkánknak a gyümölcsét, amiből aztán az év hátra lévő részében alkotni tudunk.
4: Azt megkérdeztem, ugye ti 4 évszakos nyitvatartással üzemeltek, hogy hát most nem üzleti adatokra vagyok kíváncsi, de én azt hiszem, hogy az augusztus 20-ai hétvégén voltam nálatok, vagyis hát voltam nálatok, nagyon sokan voltak. Nyilván jó idő volt, benne voltunk az augusztusban, de hogy a szezonon kívül arányaiban milyen forgalmat bonyolítotok le? Egy szezon közbeni forgalom számra vagyok kíváncsi, illetve egy szezon utáni forgalom számra.
2: Meg miért fontos a négy évszakos koncepció nektek?
3: Mi folyamatosan a négy évszakos Balatonért dolgozunk. Az elejétől kezdve, tehát ha itt gondolok az éttermeinkre, amit Szilárd vezet, tényleg 15 évvel ezelőtt már az év minden napján nyitva volt, úgyhogy bármilyen éttermet, kávézót, üzletet, látványközpontot nyitunk, ott eleve úgy gondolkozunk, hogy az év minden napján nyitva kell, hogy legyünk. Szeretjük megtartani, és célunk is megtartani a csapatunkat, és nem minden évben előről kezdeni. Nyilván akik nyáron csatlakoznak hozzánk a főszezonba, őket örömmel tréningezzük, és vesztük be a csapatba, de szerintem egy vállalkozás akkor tud mindig azonos minőséget és fejlődést mutatni, hogyha a csapata is standard, és ismerik azokat az értékeket, amit a tulajdonosok szeretnének megvalósítani és a vendégeknek nyújtani. Szerintem ebben nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi helyszínt, vagy 9-10 helyszínt tartunk nyitva éves szinten Tihanyban és Balatonfüreden. És hogy mennyire megvalósítható, és hogy négy évszakos-e a Balaton, és így kicsit a számokra kitérve, talán számokat nem is fogok tudni mondani. Az igazi főszezon az szerintem 6-7. Tehát, hogy már 8 sem, hanem 6-7, ami nagyon-nagyon rövid. Tehát ennyi idő alatt nem tudsz semmit megvalósítani, nem tudod eltartani a vállalkozást, a csapatot, tehát mindenképpen érdemes egész évben gondolkozni. Előszezon, utószezon, tehát akár a szeptember, hogyha jó az idő, süt a nap, nagyon szeretnek lejönni Tihanyba a vendégek, enni egy levendulás krémest, megvenni a levendulás testápolót, eljönni egy workshopra, nagyon sok programot szervezünk az éttermeinkben is, a látványközpontunkban is, annak érdekében, hogy minél vonzóbb legyen az a destináció. Tihanyban a Garda Fesztivál, ami novemberben kerül megrendezésre, az a záró akkord, de ott már a hétköznapok nagyon-nagyon üresek. A csoportoknak sokat köszönhetünk, ez is nagyon fontos számunkra, a csoportszervezés, mert ők kiszámíthatóan jönnek októberben is, akkor is, ha esik az eső, ha nem, mert előre leszervezett programról van szó. A téli időszak az küzdelmes, hogy így fogalmazzak, de vannak téli termékeink is, a lavender bombardino például, Füreden nyitva van a jégpálya, igyekszünk együttműködni, gondolkozni, hogy mi az, amit télen tudunk nyújtani, és aztán a szezon az mindig a húsvéti időszakkal indul, az ugye attól függ, hogy április elejére, végére esik, onnan indul be, de szerintem a programok, az élmény, az nagyon fontos, hogy kimozduljanak az emberek, és legyen kedvük megtenni azt a 90 percet Budapestről például.
2: Végszónak tökéletes, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolatainkat, és akkor az előttünk álló szeptember 24 és 27-e közötti hétvégére nem tudom, lesz-e programotok pont, mert mondtad, hogy igyekeztek jó darabig kitartani programokkal.
3: Igen, Tihanyban szüreti felvonulás lesz, úgyhogy a látogatók a szőlő és bor kultúrának minden részletében nyerhetnek betekintést, és erre fel nyilván az üzleteinkben is a borokat helyezzük előtérbe, nagyon sok kóstolóval, italkombinációkkal készülünk mindegyik helyszínünkön, és hogy a magyar mi voltunkat is megmutassuk, az Echo étterem teremben a 100 tagú cigányzenekar triója fog fellépni és szórakoztatni egész hétvégén a vendégeket. Bízunk benne, hogy sütni fog a nap, és a panorámát, a teraszt tudják élvezni a vendégek.
2: Mi is zárkozzunk vele, Szilvi, programokkal.
4: Igen, igyekszünk. Ugyanezen a hétvégén, még mindig szeptember 25 és 27-e között vagyunk. Tapolcán a Pisztráng és Borfesztivál immár 14. alkalommal kerül megrendezésre, a helyszín a hangulatos Malomtó, ahol a Balaton felvidék borai és a friss Pisztráng számtalan változata várja a vendégeket. Napközben is este is lesznek koncertek, beszélgetések és természetesen jó néhány gasztronómiai élmény, a tó körüli séta, a családi programok és a baráti kocintások miatt nem csak a gasztronómia szerelmeseinek lehet jó választás.
2: Multidőző napokat ajánlanék szeptember 25 és 27-e között Balaton-Almádiban. A település patinás villái, házai, kertjei nyitják meg majd kapuikat a látogatók előtt. Közel 30 különleges helyszínt lehet így felfedezni, olyan épületeket is, amelyek mellett máskor talán simán elsétálunk. A programokon helytörténeti sztorikkal, kisebb előadásokkal és műsorokkal is találkozhatunk. A város múltját egy nosztalgia busszal is bejárhatjuk, amely a városháza elől indul és oda is fog visszaérkezni, tehát szeptember 25 és 27 között Balaton-Almádiban.
4: És ugyancsak ezen a szombaton és vasárnap ismét nyitott portanapok lesznek a Balaton felvidéken és a Nyugat-Balaton térségében. A program lényege, hogy a látogatók közvetlenül találkozhatnak a helyi gazdákkal, termelőkkel és kézművesekkel. Lehet kóstolni sajtokat, mézeket, lekvárokat, húsokat és borokat, de több helyen borospincékbe, méhészetekbe vagy éppen levendula párlóba is be lehet nézni. A résztvevő porták 12 és 19 óra között előzetes bejelentkezés nélkül látogatható. Bővebb információ pedig a visitbalaton365.hu oldalon.
2: Drága közönségünk, ennyi fért mára bele a Partkafé műsorába. Bittmann Eszternek, a Lavender Tihany ügyvezetőjének köszönjük, hogy itt jár nálunk, és köszönjük, további sok szépen. Sikert kívánunk.
3: Köszönjük szépen.
2: Mi pedig búcsúzunk mára Marsall Szilvi műsorvezetőtársammal.
4: És Mihálovics Andis műsorvezetőtársammal.
2: Köszönjük a kitartó figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra.
4: Viszontlátásra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Monitor délután.
2: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, a Húrán Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet című ismeretterjesztő filmje a beszélgetésünk tárgya vagy témája. Valko Orsolyával beszélgetek, aki a Húrán Ökológiai Kutatóközpont egyik lendület kutatócsoportjának a vezetője. Ugye jól mondtam, kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, igen, jól mondta, köszönöm szépen, és köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Az invazív fajokról szól ez a film, én megnéztem és nagyon élveztem. Ez egy hosszabb film, és aztán majd követi 10 rövidebb, és ez a YouTube csatornájukon, a Húrán Ökológiai Kutatóközpont YouTube csatornáján látható, illetve lesz majd látható. Miért tartották fontosnak az invazív fajokat így módon bemutatni?
3: A film az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium inváziobiológiai divíziójához kapcsolódik. Ez egy 4 éves nagyon nagy kutatási projektünk volt, amiben több partnerintézménnyel közösen az Ökológiai Kutatóközpont számos kutató részt vett, és 4 évig közösen az inváziós fajokkal kapcsolatban nagyon sok kutatást végeztünk, egészen a megtelepedésüktől kezdve a terjedésükig, azt is vizsgáltuk, hogy milyen ökológiai társadalmi hatásaik vannak, és hogy lehet ellenük védekezni, és úgy gondoltuk, hogy ennek a komoly 4 éves kutatási programnak a lezárása az talán legjobb lenne egy olyan filmmel, aminek segítségével a nagy közönség számára is be tudjuk mutatni az inváziós fajokat. Ezek ugyanis mindenhol velünk vannak, körbevesznek minket. Hogyha valaki most hallgatja a rádiót mondjuk egy autóban ülve, vagy éppen kinéz az ablakon, szinte biztos, hogy fog látni egy inváziós növényfajt, egy inváziós állatfajt, csak éppen nem is veszük őket észre. Úgyhogy fontosnak tartottuk nagyon, hogy felhívjuk a nagy közönség figyelmét az inváziós fajok témájára.
2: Ahogy mondja egyébként, ugye jól mondom, prérifű, a parlagfű, a tigrisszúnyog, az aranysakál is, a hód, a mosómedve, rengeteg faj szóba kerül ebben a filmben, és nézegettem a kommenteket, nagyon sokan látták már a YouTube csatornán ezt a filmet, és sokan fogalmazzák azt meg, hogy hát igen, de mit lehet itt tenni ezzel szemben? Kell-e valamit tenni? Lehet-e valamit tenni? Hiszen a növények, az állatok alkalmazkodnak a megváltozott világhoz, a megváltozott éghajlathoz, mennek a táplálék után, vagy mennek a hőmérséklet után, nyilván minden más és más. Mit lehet itt tenni? És a másik az, hogy van olyan faj, ami egyszer már eltűnt Magyarországról, aztán elkezdtük védeni, most meg már túl sok van belőle, valaki a károkatonát mondja, vagy a hódokat, szóval nagyon nehéz ezt lekövetni. Nyilván a kutatók megmutatják ezt, de mi a tennivalónk, és mennyire lehet itt előre tekinteni?
3: Igen, ezek a legérdekesebb kérdések az inváziós tipikusak,
2: igen.
3: Annyi, hogy ez fontos megkülönböztetni, hogy például a hód, meg a károkatona, azok őshonos fajok. A hód az ugye régebben őshonos volt, aztán eltűnt, és most újra megjelent, tehát egy terjedő őshonos fajról beszélünk. Az aranysakál az ugye viszonylag természetes módon, de inváziósként viselkedve jön a Mediterráneumból, és már itt van mindenhol, szinte Magyarországon is. Viszont vannak olyan inváziós fajok is, amik a világ másik végéről érkeznek, és az ő megérkezésüket szintén mindig mi emberek okozzuk, mi katalizáljuk, mi hozzuk be magunkkal direkt, vagy véletlenül, vagy észrevétlenül. És az, hogy mit lehet tenni, meg kell-e valamit tenni, itt rögtön egy kis ajánlóval kezdeném, hogy a Nemzeti Laboratórium eredményeinek összefoglalása kapcsán megjelent egy kimondottan az inváziós fajok kezelésével foglalkozó szakmai kiadvány is az Ökológiai Kutatóközpontban. Ezt az inváziobiológia.hu weboldalon bárki meg tudja találni és le tudja tölteni. Az a címe a kiadványnak, hogy új fajok, új kihívások, és ebben sorra vesszük a Magyarországon legfontosabb inváziós növény- és állatfajokat, hogy mit lehet ellenük tenni, és azt is, hogy a különböző szektorok mit tehetnek, egészen az állami szektortól kezdve lefelé a társadalomig, a magánemberig, hogy ki mit tehet. Tehát a védekezésnek nagyon sok szintje van, és az az általános szabály, hogy a legjobb lenne a problémát a nulladik pontban már megelőzni, mert hogyha egy adott inváziós faj nagyon berobban egy területen, akkor ugye teljesen át tudja alakítani az életközösséget, és sokszor már olyan mértékben van jelen, hogy nagyon-nagyon nehéz teljesen eltávolítani. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a legjobb, hogy olyan tudatos magatartással próbáljunk fellépni az inváziós fajok ellen, hogy megakadályozzuk akár a megjelenésüket is. Erre is sok példát lehet majd a filmben látni, úgyhogy nem akarom leszpoilerezni, érdemes megnézni a filmet, de például azzal, hogy milyen dísznövényeket, díszállatokat tartunk, hogyan tartjuk őket, hogyan mozgunk a természetben, ezzel már mi magunk is nagyon sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük az inváziókat. És hogy felmerül a kérdés, hogy ön is mondta, hogy voltak olyan kommentek, hogy jó, de hát miért kell védekezni ellenük, miért kell megakadályozni az inváziót, hogy lehet-e?
2: Igen, mert a csenkesznek ugye sok helyen vége van, mutatják a kutatók, és jön helyette a prérifű. Na de hát így alakult át az éghajlatunk. Én még az életben annyi sáskát meg szöcskét nem láttam mezőn, száraz mezőn, sztyeppén, mert most tulajdonképpen ezen a nyáron ez nagyjából így nézett ki, mint idén. Hát valami hihetetlen, hogy ez a szöcskék és a sáskák, azok mekkora teret nyertek csak ebben az elmúlt egy-két évben.
3: Igen, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt évek, de különösen az idei év az olyan szélsőséges klíma állapotokat tükröz, hogy ilyeneket mi sem láttunk még, tehát ez semhez nem hasonlítható, olyan kollégáim, akik már évtizedek óta ugyanazokon a területeken kutatnak, a legjobb ismerői az adott területeknek teljesen döbbenettel és elkeseredéssel fogadják azt, hogy hogyan alakulnak át most az extrém szárazság hatására az életközösségeink, és ilyenkor, hogyha ebbe még berobban egy olyan inváziós faj, mint az említett prérifű, ami ezt köszöni szépen nagyon jól elviseli, akkor ez nagyon nagy gond, mert például ezek a homokigyepek, amiket a prérifű veszélyeztet, ezek a Pannon régiónak olyan jellegzetes növénytársulásai, amiknek a megőrzéséért Magyarország felelős, tehát nálunk nagyon gyönyörű állományaik van, nagyon értékes természeti értékeket őriznek, gyönyörűek majd a filmben is lehet látni a gyönyörű árvalányhajas gyepeket. Tehát ezeket teljesen át tudják alakítani az inváziós fajok. Ugye a homoki gyepek azok nagyon nyílt élőhelyek. Általában, hogyha van egy nyílt élőhely, oda tudják a legkönnyebben betenni a lábukat az inváziós növényfajok, mert egy csomó megtelepedésre alkalmas szabad felület van számukra. Ez a helyzet a prérifűvel is. Tehát nagyon fontos, hogy azokon a területeken, ahol még nem jelent meg ez a növény, és fontos természeti értékek vannak, ott próbáljuk meg megelőzni a megtelepedését, figyelni a lehetséges belépési útvonalakat, és hogyha megjelenik egy-egy példány, azt eltávolítani. Más területeken, ahol már az inváziós fajok előzönlötték teljesen az élőhelyet, ott pedig különböző módszerek léteznek, például a növényfajok esetében az irtásukra, lehet ugye mechanikai kaszálásos, szárdúzásos védekezést, vagy vegyszeres védekezést, vagy akár vannak olyan inváziós növényfajok, amiket kontrollált égetéssel lehet visszaszorítani, tehát vannak olyan fajok, amire már megvan a bevett megoldás, vagy lehet találni új megoldásokat, például restaurációs ökológiai kutatócsoportban dolgozó kollégáim, ők azzal foglalkoznak, hogy őshonos növényfajok vetésével, hogy lehet visszaszorítani az inváziós fajokat. Úgyhogy vannak megoldások, de például a prérifű esetében az a legnagyobb baj, hogy itt még nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy lehetne a hektárszámra előzönlött területekről eltávolítani ezt a növényt. Úgyhogy hogy ezeket a kérdéseket is kutatják a kollégáim. Az ilyen átalakító fajoknál mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy rájöjjünk, hogy lehet a hatásukat csökkenteni. Akár az életközösségre, akár az emberi társadalomra is. Mert ugye van nagyon sok olyan inváziós faj, erről is vannak példák a filmben, ami ugye minket is érint. Tehát, hogy felmerülhet az emberekben a kérdés, hogy jó, hát aki nem szokott a természetbe járni, nem feltétlenül gondolja úgy, hogy annyira fontos.
2: Hogy csenkesz vagy prérifű. Igen. De amikor igen. Már bántja, amikor zavarja, akkor hirtelen igen, de akkor az ember igen, már csak ilyen.
3: Igen, és akkor erre például tökéletes példák akár a szúnyogok, akár mondjuk a parlagfű, amit mindenki ismer, ugye azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy ez egy inváziós növény, Észak-Amerikából származik. Magyarországon van az egyik legtöbb belőle a világon, egy óriási inváziós gócpont vagyunk, és És ugye a lakosságnak majdnem az egynegyede az allergiás a parlagfűre, tehát nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki konkrétan nagyon nem szereti a parlagfüvet, és ez a nagyon komoly probléma az inváziós fajokkal, hogy vannak olyan hatásaik is, amik akár a természetre, akár az emberi társadalomra nagyon kellemetlenek, és hogyha egy olyan faj fejti ki ezt a hatást, amiben rengeteg van, akkor ott be kell avatkozni, és meg kell védeni az őshonos életközösségeket.
2: Igen, megint a laikust, ha megengedi, igen, mert akkor így megváltoznak a körülmények, akkor azt szinte lehetetlennek tartanám, még egyszer mondom, laikusként, hogy én a csenkeszt meg tudjam óvni, ahelyett, hogy jöjjön helyette a prérifű, mert iszonyatosat változott az éghajlat. De mondjuk a vizekben jönnek ezek az invazív, ha jól mondom, halfajták például, amik az őshonos, még meglennének, még itt élnének az őshonos halfajták valameddig, ameddig bírják ezt a meleget, meg szárazságot, de ezek az invazívak meg kiszorítják őket. Tehát vannak olyan területek, ahol szinte esélytelennek tűnik az én számomra, és van, ahol pedig nyilván még tehet valamit a tudós közösség, meg a társadalom is talán.
3: Igen, ez nagyon fontos. Én ezért próbálok. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt a küldetést, hogy próbáljuk menteni, amit csak lehet, igen. És azért nagyon bízom benne, hogy még a homokigyepek esete sem esélytelen. A természet alapú megoldások, mint például ez az őshonos növények visszatelepítése, ez hát ha jelenthetne a jövőben erre is egy megoldást, nyilván nem könnyű, de igen, tehát az előbb említette a vizekben megjelenő különböző inváziós fajokat, akár halak, akár vízigerinc, ezekről is vannak nagyon érdekes példák a filmben, és itt például nagyon sokat tehet az átlagember is, tehát hogyha az akváriumunk vizét megfelelő módon cseréljük, nem engedjük azt, hogy az akváriumi víz az bekerüljön a szennyvízhálózatba, és kikerülhessen.
2: Vagy amikor megonjuk a teknőst, és beengedjük ugye azt a teknőst, ami egyébként nem őshonos Magyarországon, például a vizekből, aztán mondjuk elszaporodhat.
3: Rettentő gondok okoznak a hobbi állatként tartott teknősök. Azt hiszem, hogy Tatán van egy óriási civil kezdeményezés, ahol rengeteg teknősfajt távolítanak el az ottani vízi élőhelyekből, ahova kiengedik őket a nem teljesen tudatosan viselkedő tulajdonosok, de egy-egy ilyen faj ezt teljesen fel tudja borítani az adott élőhely ökológiai egyensúlyát. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan pici része van az életünknek, amiben, hogyha nem követjük el ezeket a hibákat, akkor már mi magunk is tehetünk, és ehhez nagyon tudom ajánlani ezt a kiadványt, amit az Ökológiai Kutatók Központ készített. Ebben tényleg nagyon jó példák vannak arra, hogy mi magunk mit tehetünk.
2: Hát igen, az utazások, a kereskedelem, a dísznövénykereskedelem. Hát emlékszem, még kertész kollégák mesélték, hogy mi minden jön be, meg mutatták is, meg mi minden jött be mediterrán cserepes növényekkel, akár a cserépaján, akár ez lehetett rovar, bogár, lehetett növény is, vagy ez a kisállattartás, amit említett, tehát nagyon sokféle terület van, ahol még lehet játéktere a társadalomnak is, nem csak a tudósoknak. Az egyébként nekem nagyon tetszett, hogy terepi kutatást is mutatnak a filmben, laboratóriumi vizsgálatot is, tehát nagyon sokszínű, nagyon, nagyon bölcsen ismeretterjesztő és hozzáférhető ez a 30 perces film, és gondolom, hogy akkor a következő 10 kisebb rész is. Ha jól tudom, akkor egy-egy faj, egy-egy kutatási téma, egy-egy ökológiai folyamat kerül majd górcső alá.
3: Igen, nagyon érdekesek lesznek a 10 percesek is, azok ugye mélyebben belemennek egy-egy részébe annak a témakörnek, ami a nagyfilmben is megjelenik. Úgyhogy ugyanazokkal a szereplőkkel, kollégákkal találkozhatnak majd a nézők a rövid filmekben is, de egy sokkal részletesebb képet kaphatnak egy-egy témáról, például akár a prérifűről, akár a szúnyogokról, akár a mosómedvéről, vagy például a mi témánk a magok terjedése. Úgyhogy nagyon érdekes részek lesznek, ezek a közeljövőben lesznek elérhetőek, hetente fog majd egy-egy újabb megjelenni, úgyhogy akit érdekel a téma, az végigkövetheti még részletesekben majd.
2: Az izgalmas lehet önöknek, a tudomány embereinek megfigyelni azt, amikor egy ilyen dolog közkincsé lesz, mint ez a megállhatatlan természetfilm, utána pedig a társadalom arra hogyan reagált, látni ezeket a kommenteket, nyilván van benne ilyen is, olyan is, van, ami vitára érdemes, van, ami meg nem. Klassz ez, amikor a tudósok rögtön kapnak visszajelzést az élő társadalomból, mert játékos társak vagyunk önök és mi együtt ezen a globális

0: Nagyon fontos számunkra is, hogy milyen visszajelzések érkeznek, úgyhogy számunkra is egy nagyon izgalmas dolog, hogy látjuk, hogy az embereket érdekli a téma, és hogy aktívan hozzászólnak. Úgyhogy ennek nagyon örülünk.
1: Megenged még egy utolsó személyes kérdés. Azt láttam, hogy Lendület Vegetációs Magbank Dinamikai Kutatócsoportban dolgozik, ott kutató, tudományos titkár, tudományos tanácsadó. Mi a kedvenc területe? Mi az, amivel a legtöbbet foglalkozik?
0: Az inverziós fejok kapcsán mi azzal foglalkozunk, hogy mi magunk az emberek, azok hogyan tudjuk észrevétlenül terjeszteni a növényfajok magjait, és ezzel az invázióknak a nulladik pontjává válni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye, hogyha kint vagyunk a természetben, akár csak kutyát sétáltatunk.
1: A pulóverünkön, a cipőnkön fotunk. Mennyi kis piciny mag termés.
0: Tele van maggal terméssel, és ezeket el tudjuk vinni olyan élőhelyekre, ahova más nem tudja őket elvinni, mert mi mondjuk fel tudunk szállni egy repülőre, és el tudunk menni a világ másik végére, és szépen oda visszük a magokat. Úgyhogy mi ezzel a témával foglalkozunk, ez egy nagyon izgalmas, nagyon alulkutatott, nagyon emberközeli téma, és tényleg nagyon, nagyon fontos itt is a társadalommal való kapcsolattartás, hiszen mi magunk vagyunk itt az inváziós fajok vektorai, úgyhogy meg kell ismernünk azt, hogy az emberek hogyan viselkednek, milyen attitűdjük van az adott témakörben.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örök, hogy megismerkedtünk legalább itt telefonon keresztül. Hurren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet, ott van a YouTube csatornán, és jönnek a kisfilmek és a 10 percesek is. Balkó Orsának nagyon szépen köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Új típusú vérrőgoldó gyógyszert használtak egy sztrókos betegnél. Ismét meghirdették a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer, a szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmazták Magyarországon a Tenecteplaz nevű új típusú vérrögoldó gyógyszert egy sztrókos betegnél, írja az Infostart. A készítményt egyetlen injekcióban adják be, szemben a korábban használt egyórás infúziós kezeléssel. Ez főként a súlyos, nagyér elzáródásos betegek ellátását gyorsíthatja, mert a gyógyszer már a szállítás közben kifejtheti hatását. Az első kecskeméti esetben a beteg állapota a szegedi műtétet követően jelentős. A kezelést minden esetben orvosi vizsgálatok alapján alkalmazzák. Ismét meghirdette a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek október 4-e éjfélig. 6 különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet.
0: Időjárás jelentés.
4: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Monitor délután.
2: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, kezemben egy meghívó, WordPress fotó 2026. Mától november 8-áig látogatható a kiállítás a Biodomba, és Révész Tamás fotoművésszel, fotográfussal, a kiállítás szervezőjével, rendezőjével beszélgetek újra, mert megint eltelt egy év. Szervusz Tamás, köszöntelek.
3: Szervusz András, hát igen, repül az idő, és újra nyit a kiállítás, ami egy különös érzés, mert én ugye nagyon régóta szervezem, de utána számoltam, pont 50 éve van Magyarországon ez a kiállítás, tehát egy nagyon jelentős évfordulót ünnepelünk, és ha már az évfordulóról van szó, akkor egy másik nagy évfordulóról is hagyj említsek egy néhány szót. A kísérő kiállításokról ritkán beszélünk részletesen, de 70 éve volt az 1956-os forradalom, és Bojár Sándor, aki az MTI fotoriportere volt, végigfényképezte a forradalom lelkesítő pillanatait a tüntetéstől kezdve egészen a véres Kossuth téri tűzharcig, és aztán a leverést is, és erről van egy nagyon szép kísérő kamara kiállítás. És van még egy, ritkán van két kísérő kiállítás, de most van egy másik, ami egy másik sorsforduló történet legemlékezetesebb képeit mutatja be, és pedig a 24.hu fotográfusai által Fel is út, Le is út, a 2026-os választás legemlékezetesebb pillanatai, egészen az új kormányparlamentbe vonulásáig. De hát ha visszatérek a lényegre, mert végül is a WordPress fotó az, ami visz minden kísérő kiállítást, nem lesz csalódása a nézőnek. Nem csak arról van szó, hogy az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait, talán olyan, lesz sok olyat, amit talán nem is ismerünk, elevenít fel, de a kiállításnak az a különössége, hogy nem csak nagyszerű képeket mutat, és tényleg emlékezetes pillanatokat, hanem elindít a nézőben gondolatokat, és érzelmeket, és rá kell döbbenni arra, hogy a fotoriporternek ezek szerint nem ér véget a munkája ott, amikor exponál, hanem lényegében, amikor megjelenik a kép, az a hatás, amit kivált, hát az a lényegében a legfontosabb.
2: És hát nagyon sok történet van, és hosszú távú projektek is vannak.
3: Évtizedek óta szervezem, és a kiállítás kategóriája elképesztő módon változtak, azaz szinte megszűntek azok a régi hagyományos kategóriák, amikor hírfotóról beszéltünk, művészetről, vagy éppen természetről. Megváltozott a zsűrizési rendszer, amiben az a különös, hogy globálisan 6 területre osztották a föld területeit, és mindenütt helyi fotográfusok és szerkesztők bírálják el a helyi eseményeket, ami azt jelenti, hogy abban kell hinnünk, hogy ők tudják a legjobban, hogy melyek azok a történetek, amelyek a legfontosabb, mert azért ki kell hangsúlyozni, itt nem az egyetlen fotóról van szó, hanem a fontos történetről, és ez egy nagyon lényeges különbség. Amikor fontos történetekről beszélünk, akkor arra kell gondolni, hogy mi az, ami meghatározza az életünket jelenleg, és hát főképpen meghatározhatja a jövőnket.
2: És 2024-ben mondtad azt, hogy szenzáció helyett figyelemre méltó ügyek.
3: Én soha nem dolgoztam napilapnál, tehát nem a hírfotó a hírfotót soha nem csináltam szinte, hanem hosszú történeteket. Úgyhogy ez hozzám igazán közel áll, és ez az a fajta fotográfia, ami leginkább arra emlékeztet, amikor olvasunk valamit, és akkor van egy történet, ahol igazán belemélyedhet a néző vizuálisan magába a történetre, és hát azok a történetek, amelyek ma meghatározóak, azok ugye hát előttünk vannak a hírekben. Egyrészt a konfliktusok, amelyek Gázában, Szudánban vagy máshol vannak, és vannak a napi váratlan történetek persze, mint a tűzvész, mint ami Hongkongban, vagy ami Los Angelesben történt. Hát gondoljuk el, hogy olyan képeket látunk Los Angelesről, amelyből a képaláírásból legalábbis kiderül, hogy egy debrecennyi lakóságot kellett kitelepíteni, kimenteni a tűzvész elől. Több mint 20 000 otthon égett le. Tehát elképesztő drámák vannak a világban.
2: De ugyanakkor a drámák vannak a négy fal között. Csak azért mondom ezt, mert láttam ezeket a képsorozatokat is, de ott van a svéd balettáncos nő, vagy a robot, Emma a robot, vagy az elmagányosodás, az idősödés, a munkaerőjén. Tehát a négy fal közötti drámák. Drámák, tragédiák is ott vannak.
3: Nem csak arról van szó, hogy a klímaváltozás mit okoz, a konfliktusok mit okoznak, hanem a csendes drámák, mint például ez az, amit említettél, hogy ez az Emma robot, hogy képzeljünk el egy képet, egy annyira letisztult, olyan mintha egy stúdióban lenne, egy idős otthonban ül egy hölgy, egy teljesen terítetlen asztal előtt, és vele szemben egy másik padon ül, rá van téve egy robot, és vele beszélget, ami hát elég elképesztő, de hát mennyire kifejező, mennyire megható. A csendes drámák, ez amit a másik kép, amit említettél, hogy balerina lányokat látunk Dél-Afrikában, hát elképzelhetetlen volt ez korábban. Ez egy kiváltságos műfaja volt a ottani fehér lakóságnak, és hát most az egykori apartheid területen ilyen képeket látni, azért ez felemelő, és nagyon sok képnél pont ez a gyönyörű, hogy azért azt érezni sokszor, hogy látom, hogy van egy közösségi összefogás, hogy nem csak a drámát látjuk, hanem a szépségét, vagy a mindenkori hétköznapok szépségét.
2: Hogy érzik maguk a képek a biodómban?
3: Az a helyzet, hogy a harmadik éve vagyunk ott, és tulajdonképpen jól. Szóval a múzeumi környezet természetesen más. Itt majdnem teljesen csak állványokon van, a Hollandiából hozott rendszeren van fölépítve egy nagyon érdekes formában maga a kiállítás. Nagyon natur, azt képzelje el a néző, aki még nem volt ott, hogy egy körülbelül 1400 méteres terület, nyers beton falakkal, 5 méter magas beltérrel. Ez a natur felület ugyanúgy illik a képekhez, mint ahogy illik a múzeumi környezet, ahol falon van, és szinte keretezve vannak a képek. Mindenütt más kép jelenik meg, és más hatást vált ki.
2: Ha nem bánod, akkor ha már Hollandia szóba került, akkor gratulálok, mert azóta nem beszélgettünk a lovagi címethez.
3: Ó, nagyon köszönöm. Ez egy óriási élmény volt, egy holland királyi lovagrend, azért nem akármi.
2: És hát ez a WordPress fotó miatt is van, a több mint 35 év miatt, de nem csak képekkel voltál jelen ezen a kiállításon annak idején, hanem zsűriztél, és most már több mint 35 éve szervezed, rendezed ezt a kiállítást Magyarországon. Hogy vagy még kíváncsi a képekre? Mire vagy még kíváncsi? Ennyi kép után.
3: Mindenre kíváncsi vagyok, és ha most ezt éppen szóba hoztad, ennek örülök, mert éppen van műcsarnokban egy nagy retrospektív kiállításom, Csend a mindennapok költészete címmel, és abból, ha a néző megnézi, az október 11-ig még nyitva van, ott pont ezt lehet látni, hogy vagyok, hogy szemlélődő módon, de nagyon kíváncsian a világra, nagy megértéssel nézek bármit, és nagy érdeklődéssel próbálom követni a körülöttem lévő történeteket, és megpróbálok mindig valamilyen mesét, valami történetet elmondani, valamit, ugyanúgy, ahogy a WordPress fotó, valami gondolatot ébreszteni, valami érzelmet kelteni, és ez most épp a nem rivális a WordPress fotóval, de a műcsarnokban ez most nagyon jól érezhető.
2: Csak egy utolsó dolog, amit szinte most már minden évben meg kell tőled kérdezzek, és ahogy bogaráztam a képeket, és tényleg lenyűgözve lapozgattam a képernyőn, a mesterséges intelligencia az ember eszébe jut. Azt mondta az egyik zsűri elnökre, valamelyik földrészen, ezt is fölírtam magamnak, hogy itt a fotósok, a fotók elhozzák nekünk az igazságot. Ez a vizuális történetmesélés. És közben azon gondolkozom, hogy ma már annyi minden a hamis, és már a neten nem lehet megkülönböztetni. Majd talán a blockchain lánc fog segíteni abban, hogy egyedivé tudjuk tenni a képeket, meg a bármit, ami megjelenik. Szóval ez mennyire zavarhatja meg a fotósok, a fotográfusok, a fotóművészek vizeit, életét?
3: Ez egy nagyon fontos kérdés, és hát erről aztán külön lehetne bőven beszélni. Nagyon nagy probléma. Nem is főképpen a fotográfusoknak, mert mondjuk a dokumentarista fotográfusoknál ez abszolút, vagy riportereknél ez a nem kérdés, hogy az őszintesség, a realitás a legfontosabb, hanem a nézőnek, hogy nem tudja már az újság, a média olvasónak nem tudja megkülönböztetni azt, hogy mi a valóság. Hosszú ideig tanítottam a Metropolitan Egyetemen, ahol mindig deepfake-ről és hamisításról beszéltem. Van egy amerikai szerző, Fred Ritchin, aki már 1990-ben írt egy könyvet arról, hogy after photography, ez a fotográfia után, a fotográfia vége, hogy mekkora veszély a mesterséges intelligencia helytelen használata. A mesterséges intelligencia egy iszonyatosan nagy kihívás mindannyiunk számára, de főképpen nézőnek, olvasónak, hogy vajon azt látja-e, ami, hogy hihet-e a szemének, és ettől a WordPress fotó különös jelentőséggel bír, mert itt minden képet ellenőriznek. Azt is ellenőrzik, hogy a szerző ott volt-e. Van már jó néhány fényképezőgép gyártó, amely beilleszti a fotográfia fájba az eredetiség bizonyítását.
2: Igen, erre gondoltam, igen.
3: Tehát ezt most már nagyon sokféleképpen lehet ellenőrizni, de ettől eltekintve ez egy nagy kihívás.
2: Tudod, ez akkor jutott eszembe, néztem az ámrászett hátán a jegesmedve fotót, az is fantasztikus. És jó az, hogyha vannak még detektált, valid dolgok a világon, meg az életben, akármilyen bonyolult, meg költséges, de mondjuk egy ilyen WordPress fotón legyen a dolog tiszta. Mekkora sikerre számítasz így 35 év után?
3: Általában nagyon nagy az érdeklődés, tehát nagyon csalódott lennék, hogyha ez csökkenő tendenciát mutatná. Hát nagyon sokat számít, hogy mennyire lesz közismert, hogy van ez a kiállítás. Ugye azért a Biodóm nem egy mindennap látogatott, nem a városközpontban van, mint mondjuk a Magyar Nemzeti Múzeum, de az elmúlt 2 év eredményei azt bizonyítják, hogy az érdeklődés változatlan.
2: Révész Tamásnak nagyon szépen köszönöm. November 8-áig látogatható a kiállítás WordPress Fotó 2026 a Biodómban. Nagyon szépen köszönöm neked.
3: Én is köszönöm a hívást. Szervusz András, minden jót.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Böröckiné, Verebélyi Zsuzsanna van itt a stúdióban, minősített könyvelők egyesületének szakmai alelnöke, a kisvállalati könyvelés specialistája, vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkező könyvvizsgáló és adószakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
4: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Tegnap egy konferencia volt, ugye?
4: Igen, igen.
2: Könyvelőknek, meg szakembereknek. Ott a Kata azt mondta, csak nagyon érintelősen került szóba. Én meg ugye azt olvastam a GKI konferencia után, hogy a pénzügyminisztérium adópolitikát felelős államtitkára azt mondta, legalábbis így idézték a kollégák, a katás adózás szélesebb körben való elérhetővé tétel, ez most egy fontos cél, sokan dolgoznak most a különböző szakpolitikai műhelyekben. Mit lehet erről tudni? Lehet-e a Katának újra reneszánsz? Ami annak idén a Katáról sokat beszélgettünk, akkor is, amikor csúcson volt, meg akkor is, amikor lelőgték a trónról.
4: Igen, amikor megszüntették, akkor beszélgettünk erről újra. Hát lehetne ennek egy nagyon rövid kronológiát tenni. Ugye 2013 óta volt a régi Kata, 2022-ben szüntették meg, az alatt a 10 év alatt. Azért azt gondolom, hogy a szakmai egyesületeknek is nagyon-nagyon sok javaslatuk volt arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Láttuk, hogy a 10. évnek a végére voltak vele problémák, de mi akkor is azt mondtuk, és amikor itt utána beszélgetünk, szerintem akkor is ez volt, hogy nem az lett volna így egyértelműen a megoldás, hogy megszüntetik. Igenis lehet újra ennek az egyszerűsített adózásnak reneszánsza, meg van is értelme. ugye 22-ben mindenki általányadós lett akkor a katából. Most ugye nagyon-nagyon sokan valószínűleg gondolkodnak, hogy ha megismerjük a szabályokat, mert hát nyilván visszatérve a kérdésedre, hogy még nem nagyon tudunk róla semmit, akkor igenis lehet erre ennek újra sokkal szélesebb tábora. Ugye 2026 júniusában jelentette be Kármán András a parlamentben, hogy vissza fogják hozni a katás adózást, amire olyan szempontból lehetett számítani, hogy ez anno egy választási ígéret volt. Mi ugye mindig kerüljük a politikát, és megpróbáljuk politikamentesen így egy kicsit így lehámozni a dolgokból a politikát és szakmai alapon megítélni. Tehát azt tudtuk, hogy ez azért fog visszajönni, mert hogyha ez anno egy választási ígéret volt, akkor ezt meg kell csinálni. A kérdés csak az, és most már nagyjából tényleg így az év vége fele mindenkinek, hogy hogyan. Ha visszapörgetnénk Kármán Andrásnak akkor a nyilatkozatát, hogy nem a régi katát hoznák vissza, nyilván egy kicsit átreformálnák, egy kicsit megváltoztatnák.
2: Hogy ne lehessen kiskapukat találni.
4: Ne lehessen kiskapukat találni, ne lehessen a munkáltatóknak kényszerfoglalkoztatásba, ugye rögtön kitenni katás vállalkozásba a munkavállalóit. Nekünk akkor erre is voltak javaslataink. Egyébként a régi katában is megvoltak azok a pontok, hogy hogyan lehet munkaviszonyra átminősíteni. Tehát nagyon sok esetben egyszerűen az adóhatóságnak csak egy valamilyen adatelemzése, vagy valamilyen határozottabb fellépése, értelmezése is sokszor elég lett volna a visszaélésekre, és akkor nem estek volna bele nyilván azok a katások, akik tényleg ezt a rendszert használták, és nem kihasználták. Szóval, hogy nem tudunk nagyon sok mindent, mert az a kétperces felszólalása a pénzügyminiszterünknek azért tartalmazott ellentmondást is. Tehát például azt, hogy sokkal jobb nyugdíj alapot eredményezne, de hát ugye azt tudjuk, hogy a nyugdíj alap az adófizetéssel jár, tehát hogy olyan nincs, hogy a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Tehát borzasztóan várjuk erre a megoldásokat, miközben egyébként szakmai egyesületi szinten, nem csak a mi egyesületünk, hanem tudom, hogy a többiek is, már keresik a pénzügyminisztériumot, hogy a jogszabály megalkotásának folyamatában szeretnénk elmondani a gyakorlati tapasztalatainkat. Nem bemártva őket, nyilván erre még így egyelőre így nagyon nyitottságot nem látunk. Lehet, hogy ha október közepén megjelenik a jogszabály tervezet, akkor sokkal intenzívebb lesz ez a párbeszéd. Én még mindig nagyon bízom benne. Ugye
2: mikor kell ennek megjelenni, ahhoz, hogy mondjuk ez egy következő adóévben
4: értelmes? Hát én azt mondom, hogy már a szeptember is késő lenne ahhoz, hogy ez igazából a cégek tervezni tudjanak, de hát a korábbi évek tapasztalatából nagyon megtanult mindenki gyorsan tervezni, és tényleg
2: meg újra tervezni
4: leginkább, és én tényleg nagyon bízom benne, hogy október közepén megismerhetjük azt a törvényjavaslatot, ami a jövő évi adózásunkat meghatározza, már csak azért is, mert hogy a költségvetés vitája meg zajlik, tehát egészen biztosan megvannak azok a fő adóbevételi számok, amikből a kormány számol, tehát hogy meg kellene, hogy ismerjük ahhoz, hogy egyrészt legyen egy társadalmi szakmai párbeszéd, és el tudjuk mondani, hogy ha nyilván tiszteletben tartva az ő elképzeléseiket, meg az ő akaratukat, mert ezt tudjuk, hogy ez nyilván mindent visz, de hogy az abban levő végrehajtási, eljárási szabályok, megoldások, azok mindenkinek jók legyenek, tehát ne sérüljön a költségvetési bevétel, tényleg csökkenjen az adminisztrációs terhet, és hányszor beszéltünk már, csak még egyszer nem mondja ki valaki, hogy csökkenteni akarja, mert azzal biztos, hogy nőtt. Tehát, hogy tényleg csökkenjen az adminisztrációs terhet, tényleg a vállalkozók számára egy egyszerűbb és élhetőbb adó nem lehet. Egy picit hagyd legyen a reklámja, a mi egyesületünk konkrét javaslatokat nem tudott még megfogalmazni, mint mondtam, nem kerestünk, de azt már elmondtuk a minisztériumnak, tehát hogy mi nem csak a katás adózásnak az újragondolásában gondolkodunk, hanem egy komplexebb, kisvállalkozásokat érintő teljes adózási rendszer. Tehát hogyha csak egyet kiemelek mondjuk a kata, vagy most jelenleg az általányadó mellől, az a helyi adó. Tehát az egyszerűsített helyi adónak nevezett iparüzési adó megoldásra, én egyszer azt mondtam, ha valaki még egyszer azt mondja, hogy egyszerűsített, akkor én nem állok vele többet szóba, mert a világ legbonyolultabb iparüzési adórendszeréről beszélünk. És ebben fog belemenni szakmailag, mert nem is ez a lényeg, hanem hogy mi azt gondoljuk, hogy a vállalkozóknak igazából segítség az, hogyha ezt a fajta adóbevételt, ami az állami, ezt elfogadjuk, ezt tényleg olyan módon fizetik meg, hogy az nekik egy egyszerűbb, átláthatóbb, és tényleg a vállalkozásukra tudnak koncentrálni, miközben kiszűrjük a kényszer, vagyis ezeket a munkaviszonyból való átminősítéseket, megpróbáljuk megoldani a nyugdíjas évekre való, tehát hogy ezekre vannak javaslatok.
2: Hú, ez olyan, mint a marokkó játék. Igen. Úgyhogy alul 2-3-at megmozdítasz, minden megmozdul.
4: Ez jó hasonlat, aha, igen.
2: Egyébként annak idején, amikor a kata csúcson volt, akkor több százezren katáztak.
4: Több százezren katáztak, igen.
2: Azt elképzelhetőnek tartott, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen gyorsan, nagyon sokan, nagy tömegben újra gondolják az életüket, meg az adózásukat, és információk is legyen róla, és ezt a lehetőséget válasszák?
4: Hát, hogy 27. január 1-től több százezren, azt talán nem, de hogy ez akár rövid idő alatt is elérhető, ha jó a rendszer, azt el tudom képzelni. Tehát, hogyha emlékszel, akkor ugye 22. augusztusában, amikor ugye a kata megszűnése júliusban megjelent, szeptember 1-től nagyjából megszűnt, hogy akkor a könyvelők augusztusban, hát vért izzadtak azzal, hogy mindenkinek számoljanak, újra kalkuláljanak, bejelentsenek, ráadásul egy évközi teljesen extrém volt. Most évvégén van 2-3 hónapunk. Azért mondjuk ki, hogy a könyvelők az évvégi 2-3 hónapban sem csak arra malmoznak otthon, hogy mikor számolhatom már újra az egyéni vállalkozók adózását. Szóval nagyon szűk az idő arra, hogy mindenkinek, mindenkivel tényleg jól és eredményesen és hosszú távon és működően lehessen kalkulálni, de ez lesz a feladat, hogy akinek majd az a rendszer, ami kijön, jobb lesz, annak be tudjuk jelenteni, hogy igen, január 1-től, és erre azt gondolom, hogy igen, biztosan 10 000-es nagyságrendben egy jó adózási rendszer újra választva lesz.
2: Lehet mindent figyelembe, hogy egyszerű legyen az adózás, van, tiszta
4: igen,
2: legyen.
4: Igen? Igen, igen, tehát véleményünk szerint van. A korábbi katának a hibáiból, ha kiindulunk, és én is azt mondom, hogy nem azt kell visszavezetni, ami akkor volt. Amikor azt 13-tól bevezették, akkor az egy nagyon jó adórendszer volt. Ugye 10 év alatt sok minden változott. Ha ezekből a hibákból tanulunk, akkor egy 2013-as időbe visszahelyezve saját magunkat, és ugyanezt a 2027-re átforgatva, igenis lehet csinálni egy jó adórendszert, de hogy csak nem nagyon untatva számokkal a hallgatókat, azért azt látjuk, hogy 13-ban 98 ezer forint volt a minimálbér. Ahhoz, ugye még ráadásul akkor még a szocho 27% volt, ugye, ami most már 13. Tehát ahhoz egy 50 ezres adó teher, az azt mondtuk, hogy jó, az egy teljesen jó, átlagos, elmehetsz más adórendszerekbe, de ez egy egyszerű, kifizetett, csak a munkádra koncentrálsz, nem kell trükközni, de mégis van hozzá nyugdíjalap, táppénz, stb. 22-ben, mikor megszűnt, akkor már körülbelül 200 ezer volt a minimálbér 200 fölött. Tehát több, mint a duplája úgy, hogy a tételes adó nem emelkedett. Hát ki az, aki ezt nem használja ki? Tehát igazából igenis kell azon az adón emelni, igenis bele kell helyezni.
2: Ez olyan,
4: mint
2: akkor hagyom, hogy elkóboroljon az állat, ugye? Tehát nem csinálok, elkóborol, és akkor csodálkozom, hogy elvitték.
4: Így van,
2: nem?
4: Igen. Ez tehát igenis kell adót emelni, igenis azt a 13-as elgondolást, ami akkor szerintem jó volt, bele kell helyezni egy 27-es piaci környezetbe. És igen, van, szerintem van erre jó megoldás.
2: Hát ráadásul, ahogy láttam, hogy az államtitkár úr már előző kormányoknál is szakértőként szerepet játszott, tehát neki van rálátás erre a dolog, és ugye még mondom, a GKI konferencián ő mondta azt, hogy a katásadózás szélesebb körben való elérhetővé.
4: Igen, valószínűleg a szélesebb kör alatt azt értik, hogy ugye most katázni azt katázhat, aki csak magánszemélyeknek dolgozik. És valójában az a nagy kérdés, hogy hogyan vezetik vissza ugye a cégeknek történő szolgáltatásnyújtást vagy számlázást. Tehát ugye ez a B2B szektor igenis elérhető legyen. Ugye, hogyha 26 nyarán, amikor ez a parlamenti felszólalás volt, utána nem sokkal egyébként az iparkamara is kijött egy 5 verziós javaslattal, tehát hogy meg kell nézni, hogy mi a kormánynak a szándéka, de hogy igenis lehet megoldást találni. Ők 5 verziót adtak, én ezt így végigfutottam akkor, most egy picit így ránéztem, hogy mi is volt akkor. Nem találtam meg benne azt, amire én így egyértelműen ráböknék, hogy ne ez az. Egyébként ők is több verzióban 50 ezer forinttal számolnak. Én nem gondolom, hogy 50 ezer forinttal tévedés, kell persze számolni.
2: Hát nagyon várom akkor, hogy
4: mi is.
2: Hogy a szakpolitika megkeresse, vagy szóljon a szakmához, meg a szakmai szervezetekhez. Minősített Könyvelők Egyesülete szakmai elnöke, Böröckiné Verebé Zsuzsanna, szólsz, hogyha van fejlemény?
4: Szólok, és nagyon jó, szívesen jövök, ha meghívsz.
2: Nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönöm a beszélgetést.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Monitor délután.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kajzer Péter itt szemben a stúdióban a Vantasektől. IBF és vezetői kötelező képzések. Új fogalmat kell tanulni sokaknak, sok cégvezetőnek azt gondolom, meg nekünk is, újságíróknak, információ biztonsági felelősök és az ő képzésük. Miért beszélünk most erről ennyit? A NIS 2 közben vagy után?
3: NIS 2 érintett cégek számára a jogszabály előírja mind az információ biztonsági felelős, mind pedig a felelős döntéshozó vezetők számára egy képzési kötelezettséget kiberbiztonsági témakörben, és ez azért nagyon fontos, hogy az a cég, amelyik túl van a kiberbiztonsági auditon, van neki egy működő rendszere elvileg, ott a felelősségek és a döntési kötelezettségek egyértelműek legyenek. Meg legyen, hogy ki miért felelős, ha van egy kiberbiztonsági incidens, akkor mindenki tudja azt, hogy mi az ő dolga.
2: Miért kell ezt ketté választani? Miért nem tudja az ügyvezető a tulajdonos ellátni ezt a feladatot? Miért kell ehhez egy külön információbiztonsági felelős? Mint régen tűzvédelmi felelős kellett, ugye? Vagy talán most is van minden cégnél vagy vállalatnál.
3: Igen, az információbiztonsági felelős és a cégvezető az elválik egymástól. Két külön szerepkörről van szó. Nyilvánvalóan nem elvárás az, hogy mondjuk egy ügyvezető tudjon tűzfalat konfigurálni, vagy értsen ezekhez a dolgokhoz, viszont az üzleti döntéseket neki kell meghoznia. Az információbiztonsági felelősnek meg egészen más mélységben kell az IT működését felügyelni, és tudni azt, hogy ott milyen döntési pontok vannak, milyen eszközök vannak, amikkel egy kibertámadás esetén élni kell.
2: Maradnék a tűz példánál, ez pont amikor valakinek az emberi életekre kell koncentrálnia, ugye, és valaki pedig esetleg a vagyontárgyakat mentheti.
3: Így van. Hogyha bekövetkezik egy incidens, ott az első órában gyakorlatilag információ hiányos környezetben kell nagyon gyorsan meghozni döntéseket. Leválasztjuk-e a hálózatról az adott rendszert, vagy sem? Leállítsuk a termelést, vagy sem? Kiürítsük a csarnokot, vagy sem? Ugyanúgy, ahogy a tűznél. Igen. Megvan az, hogy ezt a részét kell kiüríteni az épületnek, vagy a teljes épületet ki kell üríteni. Falsjelzés, amikor megszól a tűzjelző, vagy egy valós problémáról van szó.
2: Az első 60 percben nagyon sok minden eldől?
3: Nagyon sok minden eldől. Ott gyakorlatilag egy zsarolóvírus, amikor elindul, az, hogy meddig jut el, mikor detektáljuk azt, hogy valami probléma van, vagy valami bejutott, hol választjuk le a rendszert, meddig tud elterjedni.
2: Ráadásul az ember azért könnyen pánikba esik, nem? Hát ez pont egy újraélesztés, vagy baleset, vagy bármi, akár egy tűzeset.
3: Így van, így van. Ott nincs arra idő, hogy elkezdjünk azon lamentálni, hogy akkor kinek a döntési felelőssége, a termelés leállítása, vagy kit kell értesíteni, mikor kell bejelenteni az incidens
2: beszállítókat, vagy azokat, akiknek én szállítok be.
3: Vagy a vevőket, mikor értesítjük, igen. Vagy a dolgozóknak mit mondunk, vagy hány embernek zároljuk a hozzáférését, vagy dobjuk ki a rendszerből. Ezt egy lepróbált és begyakorolt incidens kezelési rend szerint kell végrehajtani.
2: Tehát kell lenni egy protokollnak. Kibertámadás esetére ezeknél a cégeknél kell lenni egy protokollnak. Az nagyon érdekes és izgalmas az én számomra, hogy egy 8 vagy egy 20 órás képzés az egy ennyire összetett területen mennyi tud használni, segíteni?
3: Ez a 8 vagy 20 órás képzés, ez arra nem elég, hogy valakit szakemberé felhúzzon. Nyilván ezeken a képzéseken, akik részt vesznek, információbiztonsági felelősök, ők egy képzett, sok esetben mély tudással rendelkező szakemberek. Tudják, hogy mi a helyzet. Viszont a vezetők sok esetben ehhez a témához kevésbé konyítanak. Üzleti vezetők, sok esetben üzleti döntéshozók.
2: De nagyon fontos, mert ilyen helyzetben üzleti döntéseket kell hozzanak.
3: Ilyen helyzetben üzleti döntéseket is kell hozni, és tudni kell, hogy kinek a felelőssége meghozni azokat a döntéseket. Ezek a képzések arra jók, hogy a saját működő rendszerükre úgy tekintsenek rá, hogy lássák a hibákat, vagy lássák azokat a pontokat, amik fontosak a működés szempontjából, illetve hogy szembesüljenek azzal, hogy mi az ő felelősségük ebben a rendszer működésben, mi az ő felelősségük egy incidens esetén.
2: Ugyanúgy lepróbálható egy ilyen incidens, mint egy tűzriadó?
3: Így van. természetesen egy mentés visszaállítás. Tehát az incidens kezelési tervnek a rendszerre vonatkozóan elég részletesen kidolgozottnak kell lennie. Ezt az auditon meg is mutatták. Sok esetben azt látjuk, hogy az auditon egy szépen kidolgozott, leírt dokumentáció áll rendelkezésre, viszont a gyakorlatban nem lett kipróbálva. Ezt például a mi képzésünkön az auditorok minden blokknál el tudják mondani, hogy mi az, amit látnak leggyakoribb hibákat. Mik azok a dolgok, amikre figyelni kell, mi az, amit látnak, hogy papíron működik, de a gyakorlatban nem. Hogyan tudják úgy kialakítani, úgy üzemeltetni a kiberbiztonsági rendszert a cégnél, hogy az a következő auditon megfelelően auditálható legyen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy jól auditálható legyen, megmutatható legyen a rendszer, igazolható
2: de
3: legyen.
2: Ez nem egy pipa, amit az ember kirak, tehát ez is megvan, amit a HACCP, hiszen a dolog fejlődik, és a kibertámadások is változnak és fejlődnek, ráadásul hihetetlen gyorsasága, szuperszonikus gyorsasága.
3: Még a NIS2-es időszakban, vagy az auditoknak az időszakában is én mindig azt mondtam, hogy nem az a végcél, nem az audit a végcél. Az audit az csak egy állomáspont. De nem elég papíron megfelelni, működni kell, ki kell védeni ezeket a kibertámadásokat, amikkel az cég szembesül. Műszaki vizsga az autónak az egy papír, egy pecsét, de azért meg kell tudni állni a piros
2: sávban. Hát hiába fizettem le a vizsgabiztost, és átment az autó valahogy, hogyha nincs rajta a fék a következő kanyarban. Ugye erről van.
3: Igen.
2: Az az egy óra, ha még visszatérhetünk erre, az mennyiben lehet kármentő, ha észnél van egy cég, és az információbiztonsági felelős is, meg a vezető, vagy ügyvezető is, és észnél van, és tudja a protokollt, és tudja, hogy ilyen megtörténhet, és meg is történik előbb-utóbb egy-egy cég életében, akkor ott mit lehet, ha jól képzettek, és helyén van a szívük, meg az eszük, akkor mit tudnak menteni az egy órában?
3: Mindent. Tehát, hogy gyakorlatilag az első pár pillanatban dől el, hogy mekkora lesz a kár.
2: Ez amit a bankkártyámat lenyúlják.
3: Igen, hogy nagyon ezt gyorsan, gyorsan tudom letiltani, hogy valóban le kell letiltani, vagy nem. Meg tudom fogni az utalást, ugye egy banknak van 5 másodperc, hogy eldöntse, hogy ezt az utalást elmehet, vagy meg kell fogni. Ha van egy jó incidens kezelési tervem, ami biztosítja a folyamatos üzemet, üzletmenet folytonossági tervem, mert életbe tudom léptetni, akkor nem esik ki a termelés. Nem olyan mértékben esik ki a termelés. Hogyha le tudom határolni a támadást, és csak bizonyos rendszereket.
2: De csak azokat a ballasztókat dobom ki a léghajóból, amit muszáj, de még repülnie kell.
3: Igen, igen. Akkor lokalizálni tudom az egészet, és akkor a kár is egy jóval kisebb léptékű.
2: A cégvezetők miket kérdeznek önöktől, amikor van teszek auditorra ott vannak is, vagy akár ezt a képzést folytatják? Mik a leggyakoribb kérdések? És tényleg akkor ki a jó auditor? Mert nyilván a piac az nagyon színes most.
3: Az auditornak mély szakmai rálátással kell bírnia, tudnia kell szót érteni az IT felelőssel.
2: Tehát azt a nyelvet is beszélnie kell.
3: Így van, és látnia kell kívülről a teljes működésben azt, hogy melyek azok a foltok, amik esetleg lukassá teszik a rendszert. A jó auditor nem olyan, mint egy vizsgabiztos, aki szigorúan összevont szemöldökkel a hibákat sorolja, hanem olyan, aki azokra a foltokra, amik adott esetben vakfoltjai, vagy még nem teljesen kidolgozott részei a működésnek, olyan megoldásokat javasol.
2: Felhívják a figyelmet, és megoldást is javasol.
3: És megoldást is javasol arra, ami annak a cégnek jó, mert nem minden megoldás jó mindenre, hanem az adott céghez kell igazítani, az adott cégnek a kockázatához, a működéshez kell igazítani a megoldásokat, és az jó auditor megfelelő megoldásokat tud javasolni. Visszatérve a kérdésre, hogy mik azok, amik leggyakrabban felmerülnek, ezek a szakemberek a piaci tapasztalatokra kíváncsiak, hogy mit látunk, mit tapasztalunk más cégeknél, mik azok a best practice-ek, mik azok a leggyakoribb hibák, amiket mi máshol tapasztalunk.
2: Tényleg péntek délután történik a legtöbb ilyen incidens?
3: Persze, mert hogy akkor már a vezető is otthon van, vagy úton van, meg az IBF is valószínű már lejárt a munkaideje. Kibertámadásoknak a döntő többségét azt vagy éjszaka, vagy munkaidő utáni hétvége előtti utolsó délutánra időzítik. Tapasztalat szerint akkor tudnak a legkevésbé beavatkozni a cégek. És hogyha nincsen egy jól lepróbált incidenskezelési terv erre, akkor el is megy. Órák telnek el, úgyhogy közben a hackerek tudnak dolgozni.
2: Mennyire lehet egy ilyen képzés gyakorlati? Mennyire lehet modellezni ezeket az eseteket? Amikor hát, ha mindenre fel lennénk készülve, akkor nem lenne probléma, akkor nem lenne kibertámadás, ha mindent tudnánk.
3: Kibertámadások mindig is lesznek, meg egyre ügyesebbek, meg egyre összetettebbek ezek a kibertámadások. Itt a mi képzésünkön az auditorok valós eseteken és valódi mintákkal mutatják meg, hogy hogyan lehet megelőzni, vagy hogyan lehet felismerni és kezelni ezeket a biztonsági incidenseket. Az a képzésünknek az egyik értéke, hogy a IBF, illetve a vezető a saját cégére szabott intézkedési tervvel tud hazamenni.
2: Mennyire kell nekik együttműködniük abban az első órában? Mennyire összjáték ez?
3: Pillanatok alatt kell döntéseket hozni minimális mennyiségű információból. Pontosan tudnia kell az információbiztonsági felelősnek is, hogy kit kell értesíteni, mit kell neki átadni, ahhoz, hogy meg tudja hozni azt a döntést. A vezető is tudnia kell, hogy mit kell megnéznie ahhoz, hogy meg tudja hozni azt a döntést. Megvan az, hogy hány órán belül kell értesíteni a hatóságot adott esetben. Ez nem választható, van, amíg ez kötelező.
2: Hogy lehet mérni egy ilyen képzés sikerét? Azon gondolkoztam, hogy ha nem ér kibertámadás, akkor nagyjából minden rendben volt, vagy csak szerencsém volt. Igazából a sikerét akkor lehet mérni, hogyha történik egy kibertámadás, és az én szervezetem jól válaszolt erre a problémára.
3: Nyilván egy képzésnek az elvégzése, ahogy az audit sem, nem garancia arra, hogy minket nem fognak megtámadni.
2: Attól, hogy az autón föl van készítve mindenre, és műszaki
3: perc,
2: attól még lehet baleset.
3: Így van. Ami megnyugtató lehet, hogy a képzés után át tudom gondolni információbiztonsági felelősként is, meg vezetőként is azt, hogy az én szervezetemnél pontosan mit kell tennem, pontosan mi a felelősségem, tudunk csinálni belső teszteket, le tudjuk próbálni ezeket az incidens kezelési terveket, és látni fogjuk azt, hogy mi az, amin még javítanunk kell. És ad egy magabiztosságot, hogyha ezekkel az információkkal képbe vagyunk.
2: Mennyire vagyunk elkésve? Azt olvastam, és lehet, hogy ez nem ide tartozik. Ez egy június 30-ai határidő volt ugyanis 2520 audit kötelezett szervezetből mindössze 2130 teljesítette határidőben a kiberbiztonsági audit kötelezettsége. Tehát nyilván vannak, akik még szürke zónában vannak, vagy még nem ébredtek föl, vannak, akik már fölébredtek és elkezdték ezt a folyamatot, de hol tartunk most az Avantaszeknél? Mit mondanak az önök szakemberei, akár az érdeklődésre, akár az információ kérések kapcsán? Hogyan írható le a cégek, a vállalatok tájékozottsága?
3: Hatóság felszólított minden érintett felet, akiket azonosított. Sokan még most is, ahogy mondtad, a szürke zónában próbálják kibekelni vagy elkerülni az audit kötelezettséget, azzal, hogy mondjuk a tevékenységük körüket módosítják, vagy megpróbálnak kikerülni az érinteti körbe.
2: Radar alá kerülni valamilyen módon.
3: Megpróbálják elérni, hogy a hatóság törölje őket a nyilvántartásból. Mi azt látjuk a Avantaszeknél, hogy a nagy dömping volt az év első felében, de most is vannak még olyan cégek, akiknél most zajlik a kiberbiztonsági audit. Ha azt nézem, hogy az ország méretéhez képest itt mondanak ilyen 4000-es érintetti számot, amiből végül sokan ki tudták ezt mozogni, és ilyen körülbelül 3000 cég az, aki az audit kötelezettséget teljesíti. Ezt, hogyha mondjuk egy Olaszországra vagy egy Lengyelországra vetítve nézem, arányosan nálunk én szubjektív véleményem szerint körülbelül olyan 6-8 ezer cég lenne az, aki kiberbiztonsági audit kötelezettséget teljesítenie kellene. Most jelenleg ennél sokkal kevesebb van. Át fog ez gyűrűzni a beszállítói láncon keresztül, mert a kiberbiztonsági auditra kötelezett cégeknek a beszállítói lánca, az láttuk az auditokon, hogy még nagyon kevéssé szabályozott.
2: És hát a leggyengébb láncszemnél támadnak ezek a
3: fúrfangos... És a leggyengébb láncszemnél támadnak, úgyhogy ez biztos, hogy ilyen beszállítói elvárásként meg fog jelenni, és ez a több cég lesz az, akinek ezen dolgoznia kell. Nem feltétlenül kell nekik NIS2 auditot csinálni, de ezzel a követelmény szettel foglalkozniuk kell.
2: Ha csak egy mondat, egy fontos dolog, egy ökölszabály az, ami a NIS2 mellett meg kell, hogy fogalmazódjon egy cégvezetőben ma világon, Magyarországon, akkor az mi lenne?
3: Hogyha nagyon tömören szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy fontos, hogy a való életben valóban működjön, egy ilyen rendszer, egy ilyen kiberbiztonsági rendszer a cégnél legyen működő, valós védelmet biztosítson számomra, és igazolható legyen.
2: Hát pont úgy, mint a gépjármű, nem? Legyen rendben a forgalmi, és legyen kiváló műszaki állapotban.
3: És működjen. Igen.
2: Hajzer Péter, Avantaszek, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: Puh, rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
2: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében, egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít.
0: Időjárás jelentés.
5: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Megszületett a várva várt széltender, megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat. Október 30-áig lehet egyébként pályázni új szélerőművekkel. Nagyon kíváncsi vagyok, mit mond a tenderről, a pályázatról dr. Boros Norbert energiapiaci szakértő, de azt is mondta, hogy érdemes egy picit visszamennünk az időbe. Mennyit? 15 évet?
3: Tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat. Talán nem árulok el nagy titkot, hogy mi így ketten 15 évvel ezelőtt pontosan beszélgettünk egy akkori problémáról, akkor kezdtek a napelemek megjelenni. Az akkori idők, egy politikus azt mondta, hogy teljesen értelmetlen dolog napelemeket telepíteni ebben az országban, hiszen éjszaka nem süt a nap. Hát az igazság, hogy a nap azóta se süt éjszaka, de ha valaki figyelemmel kísérte a paksi válságot, akkor láthatta, hogyha nem lett volna nagyon-nagyon jelentős napelem kapacitás Magyarországon, akkor bizony óriási bajban lettünk volna. Ebből csak az következik, hogy sohasem érdemes egyetlen energia termelési módról beszélni, hanem az ország energetikai portfóliójáról, energetikai mixéről kell beszélni, hiszen ezek egymást kiegészítő elemek, azok az országok vannak nagy bajban, mint például Kuba, ahol csak az olajtüzelési erőműre, tehát egyféle erőműre tették alapot. Míg ellenben, ahol a keverék jó, ott a túlélési lehetőségek is sokkal jobbak. Itt is erről van szó tulajdonképpen, sok év után újra az energiamixnek egy új eleme jelenik meg. Önmagában ez nem értelmezhető, a teljes energiarendszer lesz önmagában várhatóan ettől stabilabb, kiegyensúlyozottabb, hiszen a szélerőművek olyankor is fognak működni általában, amikor a napelemek nem.
2: Tanár úr, csak egy mondatot hadd vessek közbe, hogy éppen most egy osztrák kollégával beszélgettem, környezetvédelmi energetikai területen dolgozik, tanácsadó cége van. Nem kell Kubáig menni, elég Ausztriáig menni, ott ugye a vízerőműre tettek föl szinte mindent, vagy nagyon sok mindent, szembe a nukleáris lehetőséggel, és most Ausztriában nagyon sok helyen a vízi energia nem jön, mert nincs víz a folyókban, a patakokban. Komoly nehézség ez még Ausztriában is. Az energiamix jelentősége az teljesen nyilvánvaló itt a Kárpát-medencében is, vagy Közép-Kelet-Európában is.
3: Pontosan így van, azok az országok vészelik át a láthatóan most már valóban változó éghajlatból adódó kihívásokat, vagy úgy általában az energetikai kérdések, kapcsolatos nehézségeket, akik többféle dologra is tesznek. Lehet, hogy ez ilyen pazarlásnak is tűnhet, de nem. Arra kell mindig egy energetikai rendszer esetén gondolkoznunk, hogy nem biztos, hogy a legolcsóbb megoldás a legjobb. A legolcsóbb megoldás egy adott pillanatban éppen működhet, de a kiesés az az egy dolog nem működik, amire mondjuk éppenséggel minden tétet raktunk, akkor a kiesés sokkal nagyobb károkat okoz, mint hogyha fölkészültünk volna megfelelő tartalékkal, de gondoljunk csak akár az autónkra is, ahol hát nyilván lehet azt mondani, hogy nincs szükség pótkerékre, csak valószínűleg nem jutunk túlságosan messze, a baj van.
2: Mire ad lehetőséget, és mekkora puffer van a szélerőmű tenderben? Mekkora lehetőség, potenciál?
3: Amit pontosan meg kell érteni, hogy ez a tender nem arról szól, hogy valakik valamiféle támogatást kapnának szélerőmű építésére, sőt, itt tulajdonképpen be is kell fizetni bizonyos összegeket. Ez a tender egy dologról szól, hogy a szélerőműveket, nyilvánvalóan minden más erőműhöz hasonlóan, valahol a hálózatra kell csatlakoztatni. A hálózat erre nem mindenhol alkalmas, nyilván egy kis faluban levő gyenge hálózatra nem lehet egy nagy teljesítményű szélerőművet kapcsolni. Ezért a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az egyes hálózati szolgáltató cégekkel összeműködésben kijelölte azokat a csatlakozási körzeteket, ahol megvan a megfelelő méretű hálózati kapacitás. Ilyenből egyébként nincs túlságosan sok. ezekhez lehet csatlakozni, és mint hogy viszonylag nagynak tűnik már most az előzetes érdeklődés, pályázni kell, versenyben ajánlati alapon fog eldőlni az, hogy egy adott meglévő csatlakozási helyre hova lehet szélerőmbe telepíteni. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogy ha például bármilyen más ipari üzemben gondolkozunk, az autópálya közeli, az autópálya kijárókkal közeli területekért nyilván sokkal nagyobb a versenyzés, mint valami olyan területél, ahol nincs infrastruktúra.
2: Ráadásul, ha jól olvastam és jól láttam, és azt gondolom, jól láttam, ennek barna mezős területen kell, vagy ezeknek a lehetőségeknek, szélerőparkoknak, vagy erőműveknek barna mezős területen kell létesülniük. Tehát nagyon sok mindennek meg kell felelni, többek között ennek is.
3: A legbonyolultabbak talán, vagy a legbonyolultabbak közé tartoznak a környezetvédelmi előírások. Rendkívül nagy szokott lenni a lakossági ellenállás, nem csak szélerőművekkel, nem csak naperőművekkel, hanem bármiféle hálózati infrastruktúra építésével kapcsolatban, hiszen nem nagyon szeretjük a különböző vezetékeket, oszlopokat, tornyokat, amik a napelemet sem a település közelében, ahol élünk. De ha mindez egy korábbi, már nem működő ipari parkban, vagy akár működő ipari parkban valósul meg, itt ez a folyamat lényegesen leegyszerűsödik, hiszen egy meglevő területen, egy elfogadott ipari üzem területén történnek ezek a változások.
2: Azért nem megy egyik napra a másikra, majd olvasom az új szélerőművek leghamarabb 2030. szeptember 30-án csatlakozhatnak a hálózatra, legkésőbb pedig 32. szeptember 30-án. Hát az testvérek között is 4 év, tehát ez azért ez ilyen Hübele Balázs módjára nem érdemes tervezni, már csak azért is, mert látom, hogy a beruházás és a hozzájárulás a pályázat összege is azért magasnak mondható.
3: Az energetikai beruházásoknak az a sajátossága, hogy a kivitelezésük általában elég hosszú ideig tart. Hagyományos erőmű esetében 5-10 év, egy megújuló erőmű esetében néhány év, de például egy atomerőmű esetében akár 20 év is eltelhet, amíg az atomerőmű üzembe áll. Ugyanakkor ezek a beruházások nagyon hosszú időre szólnak, minimum 25 évre, nagyon gondos tervezésnek, megtérülési számításnak kell megelőzni ezeket a fejlesztéseket, hogy hosszú távon is üzemeltethetők, ami a legfontosabb, talán gazdaságosan üzemeltethetőek legyenek ezek a beruházások.
2: Azt is láttam, hogy pluszpontok járnak azért, hogyha uniós ipart támogatja a beruházó, tehát itt nyilván a kínai dömpinget kell valamilyen módon megakadályozni, vagy mindesetre az uniós beszállítókat, gyártókat kell helyzetbe hozni. Csak még egy dolog, és ez nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mekkora lesz a tülekedés, mert egy mai hír, és ezt mindenképpen ide kell hozni. Azt mondja, erre érdemes figyelni, a Magyarországnak döntött a bíróság Ausztriában, azt hiszem ez alsó Ausztria, megtiltotta a szélturbinák megépítését, nem lesz semmi a Wullersdorfi erőmű parkból a mostani tervek szerint, mert egy parlagi, ha jól látom, egy parlagi sasfészek van ott néhány száz méterre a tervezett erőmű parktól, és ezért így ebben a formában nem lehet megvalósítani. Tehát millió tényező van, csak ezt akarom mondani ezzel a kis színessel, ami egy ekkora beruházást azért befolyásolhat, hogy egészen finoman fogalmazzak.
3: Nem egyszerű, tehát energetikai beruházást építeni nem egyszerű. Korábbi áramszolgáltató gyakorlatomban előfordult, hogy egy transformátor állomás építését az akadályozta meg, hogy egy bizonyos pilis falban az ott lakók úgy gondolták, hogy a föld csakrák pont azon a helyen jönnek ki a földből, ahol az adott transformátor lenne. Hát ehhez nem értek, de azt viszont megtanulhattuk, hogy nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni, rendkívül érzékeny a téma, és valóban a környezetvédelem nagyon fontos, nagyon gondosan meg kell vizsgálni, hogy ha bár ezek a berendezések nem túlságosan szépek, de a lehető legkisebb legyen a környezeti kár, a környezeti beavatkozás.
2: Azt láttam, hogy a teljesítmény az 700 megawattnyi szélerőműre vonatkozik. Az mekkora szám, az mekkora hányad, az a energiamixünkből, a tortánkból, az mekkora részt tesz ki? Mennyit számít ez a 700, tervezetten 700 megawattnyi szélerőmű?
3: Valójában ez nem egy óriási nagy érték, de még egy dolgot talán megtanulhattunk a paksi energiaválság idejében, hogy nem csak az számít, hogy mennyit fogyasztunk, hanem az is, hogy mikor. A paksi válságot azzal tudtuk talán a legjobban túlélni, hogy nemzeti összefogással csökkentettük a fogyasztást abban az időszakban, amikor nem állt rendelkezésre napenergia, de napközben más időszakokban pedig lehetett használni. Ebben a 700 megawattban talán az lesz a legörömtelibb, hogy ez pont olyankor fog rendelkezésre állni, amikor a naperőművek nem termelnek, hiszen általában eltérő időszakban van erős napsugárzás és erős szél, bár a szélről még beszélnünk kell, mert ez egy nagyon fontos kritikai tényező sok cikkben. Lényeg a lényeg, hogy hát nem, nyilván nem ez fogja eldönteni, és nem vált ki semmiféle paksi atomerőművet, de a mixet erősíti, és főleg azért erősíti, mert olyankor áll rendelkezésre, amikor a másik megújuló energiaforrás, a naperőmű pedig nem.
2: Ha már Boros úr a szelet említette, azt is láttam a pályázatban, olyan szélviszonyok megléte szükségeltetik, amely gazdaságossá teszi a beruházást. És hát erről indult el aztán egy ilyen népi vita, ugye az internet népe most energetikai szakértőként azt meg fogja határozni majd, hogy hol fúj a szél, merről fúj a szél és mennyire.
3: Hát bizony, ez egy fontos kérdés. Azért azt látni kell, hogy ezek a szélerőművek nem a tehát nem az a kategória, amikor a forgóval kiállunk a teraszra, ezek nagyon magas, a több száz méterre is fölnyúlhatnak, sőt még azoknál is az erőműveknél is magasabbak, amelyeket korábban már egészen jól megszoktunk az M1-es autópálya mellett. A magas légköri széljárás teljesen más, mint az, amit lent tapasztalunk, ahol az emberek mozognak néhány méter magasságban. De nyilván hát meg kell figyelni azt az úgynevezett szélcsatornát, ahol a legalkalmasabb ezennek a felszerelése. Magyarországon például tipikusan ilyen ez a bizonyos M1 melletti észak-nyugati, és hát általában magas hegyi pontok olyan pontok a legalkalmasabbak, amelyek már elég magasan vannak ahhoz, hogy ezek a magasabb légköri hatások érvényesüljenek.
2: Mekkora lesz az érdeklődés ön szerint?
3: Jövőben látni nem könnyű dolog. Azt látom, hogy már most, sőt az elmúlt években is elég nagy volt az érdeklődés. Kb. Egyfajta politikai akarat létezett, amelyik nem preferálta a szélerőműveket. Ezt azt is tudni kell, hogy a megújuló erőforrások nagyon erősen függenek a szabályozástól, a jogszabályoktól, az átvételi áraktól. A megújuló energiák átvételi ára általában elég kedvezően alakult az elmúlt időszakban. Ha lesz megtérülés, és úgy tűnik, hogy lesz, akkor lesz nagy érdeklődés is. Ha ez nem lenne így, akkor pedig nem, de én inkább abból indulok ki azért, hogy a naperőmű parkok esetében is óriási az érdeklődés, mind a mai napig, és véletlenül így lesz a szélerőművek esetén is.
2: Még egy dolog jutott eszembe, az is fölmerült itt a különböző cikkekben, meg véleményekben, hogy hát ez majd vajon kinek a biznisze lesz? Ki fogja ezeket az erőműveket építeni? Milyen pénzből, az is izgalmas, erről beszéltünk már, de ki fogja végül is építeni, vagy építetni?
3: Pontos látni, hogy magukat az erőműveket, ugyanúgy, mint a napelemparkokat, a szélerőmű parkokat is magánberuházók fejlesztik, építik, de nyilván ezt nem önmagukban teszik, hanem szorosan kell együttműködniük a helyi közösségekkel, a helyi önkormányzatokkal, hiszen rengeteg engedélyre van szükség, a hálózati cégekkel, a Magyar Villamosipari Rendszer irányítóval. Tasszak is egy a vége, ezek magánberuházások, és hát vélhetően lesznek olyan Európai Uniós különböző pénzek, amelyeket föl lehet erre a célra használni, olyan támogatások, amelyek a megújuló energiatermelés támogatását szolgálják. Ilyenek ma is vannak, de jellemző a napelemes, sok esetben háztartási napelemes rendszerek építésére.
2: 2026. október 30-áig lehet egyelőre benyújtani a széltenderre a pályázatokat. Dr. Boros Norbert energiapiaci szakértőnek köszönöm szépen a véleményét és a beszélgetést
0: is. Monitor délután.
2: Folytatódik a Monitor délután. Gál Pál Zoltán van itt a stúdióban, a Turizmus Kft. Ügyvezetője. Ez akkor minden valószínűség szerint így ősszel a MICE Business Day-t vetíti előre, ugye, mert szoktál jönni, de így azért szeptember környékén már az október 20-ai eseményre felhívva a figyelmet, ez most MICE lesz.
4: Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, hát egy ősztájár mindig a MICE Business Day és azzal kapcsolatos hírekről szeretnék szívesen beszámolni a hallgatóknak. Idén 12. alkalommal gyűlik össze a szakma, most egy kicsit új helyszínen a Corinthia Hotel Budapesten. Nem titok, hogy évek óta folyamatosan próbálunk új helyszíneket is. Most a Hung Expo után azt gondoltuk, hogy a Corinthiában egy belvárosi helyszínen próbáljuk a szakma kiállítóit, érdeklődőit, a konferenciánk iránt érdeklődő turisztikai szakembereket egy helyre gyűjteni október 20-án. Az időpont most már kezd belevésődni a mindenkori éves naptárakba. Törekszünk úgy, hogy mindenki úgy menjen el egy adott rendezvényről, hogy tudja, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor.
2: Ráadásul a naptár is megnyílik, ugye, a jövő héten.
4: Igen, ez egy nagyon fontos időpont, hiszen a kiállítókat összeszedtük, nagyon nagy az érdeklődés a kiállítói fronton, ez talán leköveti azt a tendenciát, hogy azért a magyar turizmusnak ez az üzleti turisztikai része nincs annyira jó állapotban, mindenki keresi a vevőket, a lehetőségeket, meg akarja mutatni az új kínálatot, mi ennek tudunk adni teret, sok kiállítónk van, több mint igazából majdnem 100 kiállítóval fogunk megjelenni, ahol tárgyalóteres kiállítás van, illetve élményteres kiállítás. Én azt gondolom, hogy önmagában kijön valaki, akkor kap egy átfogó kínálatot, vagy látképet arról, hogy Magyarország üzleti turizmusa ma milyen lehetőségeket kínál Budapesten és vidéken.
2: Igen, de az időpont azért fontos, hogy jókor tudjak leülni tárgyalni, ugye? Tehát,
4: igen, mert hogy az elképzelésünk, hogy aki kiállítanak, azok minél több igényes partnerrel szeretnek tárgyalni, kötelezettségük is van is a tárgyalásokat lebonyolítani, illetve 8 tárgyalást kell vállalnia valakinek, hogy ingyenesen bejöhessen a rendezvényre, mint buyer. Az eszköz, amit vagy szoftver, az az alkalmazás most már évek alatt egyre jobban kikristályosodik, és most már lehetősége van mind a kiállítóknak, mind a bájereknek meccselni egymást, így hát igazából tényleg azokat szeretnénk összehozni, akik egymásra nagyon kíváncsiak.
2: Hát, hogy milyen érdekes, azt mondod, ha sokan vannak, és mondtad, akkor ez azt jelenti, hogy hát azért kell az ügyfél, kell a vendég, ugye? Tehát meg akarjuk mutatni magunkat. Csak gondoltam azt is, hogy akkor is sokan vannak, amikor egyébként megy a szekér, nem? Tehát ez érdekes.
4: Hát igen, ez azt hiszem, hogy nyilván, ha sokan vannak, akkor igazából néha az érzésem volt ilyen rendezvényeken, hiszen még a Covid előtt ez többször előfordult, hogy összegyűlünk örömködni, megbeszéljük, hogy milyen szezon volt, mik a kilátások. Azt hiszem, hogy nincs itt pánikra ok, de azért alapvetően egy keresleti piac helyett inkább kínálati piac alakult ki Magyarországon. Nagyon fontos probléma az, hogy a forint erősödése egy kicsit váratlanul érte a szakmát, és ez egy tartós, drágulási hatást jelent euróban. Tehát az igazából azt jelenti, hogy a magyar kínálat kicsit a versenytársakhoz képest felértékelődött.
2: Kisebb a haszon.
4: Hát kisebb a haszon, vagy adott esetben nem ezt az országot választják, és ezért a versenytársakhoz képest jobban meg kell mutatni a belső értékeinket. És erre jó lehetőség, hogy mi is minden alkalommal több külföldi buyert hívunk, akár a leginkább küldő országokból. Mindig törekszünk olyan buyereket toborozni, ebben a szakmai szervezetek és segítségünkre vannak, akik még talán először járnak Magyarországon, vagy ebben a témában először járnak Magyarországon. 44 fős külföldi hosted buyer csoport lesz, akik nem csak erre a rendezvényre jönnek, hanem előtte csinálunk egy pre- és egy posztúrát is számukra, hogy jobban megismerjék akár Budapest, akár Magyarország nevezetességét.
2: Majd egyszer arra is beszélgessünk, hát amíg össze, hogy ezekre a pretúrákra hova viszitek őket, meg vannak-e új. Ez is érdekes lehet.
4: Igazából itt azért van némi kötöttség, hiszen gyakorlatilag van egy logisztikai idő, amit rá tudunk szállni, ezért az ő érkezései különböző országokból nem egyszerre egy időpontban érkeznek. Nyilván Budapesten vannak ikonikus helyek, illetve vannak új attrakciók, illetve volt tavaly, hogy Balaton környékére vettünk, vagy a Dunakanyarba vittük őket. Azért azt be kell kalkulálni, hogy Budapest, mint egyfajta más desztinációhoz kiemelten fontos, érdekes, ők elsősorban emiatt érkeznek. Szívesen vesznek bármilyen más kínálatot, ha megmutatunk, de azért
2: ez igazából a fókusz itt van. Igen. Néztem a külföldi csoportokat, ugye, és ezt, itt vannak a V4-ek, a csehek, lengyelek, szlovákok, aztán később Litván, vagy távolabb Litvánia, Bosznia-Herceg, a Finnország, tehát vannak közeliek, megszokottak, meg vannak viszonylag újak is, ugye mondjuk a finnek talán nem számítanak
4: el. Igazából két dolgot azért el kell mondani, két érdekes tendenciát. Az egyik az, hogy azzal, hogy április 12-én volt egyfajta népakarat, hogy megváltozott a kormányzati struktúra, meg változott a politikai hangulat. Itt az Európai Unión belül való jelenlétünk. Nagyon sok partner beszámolt arról, hogy felértékelődött Magyarország, újra el akarnak jönni, nincs egy olyan listán, hogy ide nem jövünk, mert adott esetben nem annyira baráti a környezet. Ez például a skandináv országokra egyértelműen igaz, de azt gondolom Németországra is, mint küldő országra.
2: Tehát 3 hónap után ezt már el lehet tapogatni.
4: Ez szó szerint voltak ilyen élmények, hogy felkerültünk újra az a listára, mint rendezvényhelyszín. Na most ezt nyilván le kell követni egy kiállításnak, ezért törekszünk. A másik, ami nagyon fontos, hogy Közép-Kelet-Európa területén, itt a V4 együttműködés tekintetében azt gondolom, hogy ez egy szerves együttműködés, tehát ez logikai földrajzi távolság, tehát azzal, hogy nincs a határon határellenőrzés, gyakorlatilag nagyon könnyedén lehet egymás országba eljutni, nagyon fontos, hogy sok cég, sok rendezvény keresi ezt a lehetőséget, és nem titok, hogy a lengyel gazdaság hatalmas fejlődése motorként itt a Közép-Kelet-Európát nyomja előre, tehát igazából akár kiállítói oldalról, akár Vájer oldalról próbáljuk ezt mi is lekövetni, és próbáljuk a MICE Business-t egy regionális kiállítássá felfejleszteni, hogy ne csak Magyarországon legyen egy fontos dátum, hanem itt ebben a, hát hogy is mondjam, 50 milliós, 60 milliós piacon legyen izgalmas.
2: Kinek éri megregisztrálni, csak még egyszer mondom, hogy október 20-a, ugye, és Corinthia Hotel, és jövő héten az mi lesz? Most van azt mondja, 17-dik, az a 24-e héten nyílik már a naptára.
4: Hát igazából mindenképpen olyan vállalati HR-eseknek, rendezvényszervezőknek, akik a jövő évi rendezvényeikhez, családi napjaikhoz, szakmai konferenciákhoz keresnek helyszíneket, akár vidéken, akár Budapesten. Mindenképp olyanokra, akik szakmai szervezetek, és megpróbálnak ilyeneket rendezvényt szervezni. De van egy konferenciánk, ami kimondottan általában a magyar turizmust ma foglalkoztató érintő kérdésekre próbál adekvát válaszokat adni. Akár külpolitikai kérdéseket vetünk föl, akár a sportturizmussal kapcsolatos kérdéseket vetünk föl, akár az, hogy a megújult turizmus irányításnak próbálunk lehetőséget mutatni, hogy legalább az irányt megmutassa, hogy gondolkodnak, hogy zajlik az élet. Tehát mi mindenképp azt gondolom, hogy önmagában, ha valaki a turizmus iránt érdeklődik, akkor érdemes kijönni, és első kézből kaphat érdekes, és szerintem jövőre nézve hasznos információt.
2: Ha akár belecsipked a konferenciába.
4: Igen, tehát nem titok, hogy mi ez egy rendezvény a rendezvényben elben, három rendezvény lesz október 20-án, igazából lesz egy konferencia, ami önállóan is szakmai értékkel bír, van ez a MICE Business Day, ahol elsősorban az üzleti partnereket hozzuk össze, és ennek zárásaként délután, vagy este felé van a BUEX díjátadó gála, amely elsősorban az üzleti turizmus kiválóságait próbáljuk egy zsűri szavazat alapján díjazni, és egy kicsit megünnepelni akár a 26-os évet.
2: Egy picit vissza a kiállítókhoz, mennyi a régi, és mennyi az új? Azért látod évről évre, hogy ez hogy forog, hogy pezseg, hogy mennyien jönnek.
4: Mi is gondolkodunk onnan, hogy mindig legyen egy újdonság varázsa, hiszen a vásárló is azt keres, hogy mi az újdonság.
2: Nem látott,
4: de azt hiszem, hogy olyan 15-30% között van a megújulás, de azért ez sem teljesen így jó statisztika, mert nem igazából az a fontos, hogy egy új helyszín legyen, hanem lehet, hogy az adott helyszín is megújul. Azt gondolom, hogy vannak stabil, például a digitális szolgáltató kiállításaink azok stabilak, abban nincs olyan nagyon sok szolgáltató, oligopolisztikus a piac, ami azt jelenti, hogy ők elsősorban a megújuló digitális technológiát hozzák, mint újdonságot. Tehát az, hogy adott esetben a kiállítói névsorban nincs annyi változás, az nem azt jelenti, hogy nincs elég sok újdonság. Nagyon fontos, hogy a regisztráció megnyílik, és az a tapasztalat az elmúlt 12 évből, hogy az izgalmas helyszínekkel kapcsolatos naptárak nagyon gyorsan betelnek. Tehát, hogy igazából én azt javaslom mindenkinek, hogyha érdeklődik, akkor gyorsan nézze meg a programot, nézze meg a kiállítókat, és minél előbb regisztráljon, mert azért a nagyon izgalmas helyszínek véges számutárja.
2: Nap rövid.
4: Így igaz.
2: Nagyon szépen köszönöm, Gál Pál Zoltán, Turizmus Kft. Ügyvezetője volt itt a Monitor délután a turizmus.com összeállításban. MICE Business Day, tehát 12. alkalommal, október 20-án Corinthia Hotel Budapest új helyszín. Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Monitor délután.
2: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk. A Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratóriumi elnöke Oszkó Jakab Natália van itt a stúdióban, kezi csókolom, köszönöm szépen, hogy
3: üdvözlöm a hallgatókat.
2: Október 13-a, kedd, Debrecen, ugye? Restart.
3: Így
2: ez egy
3: van.
2: Vidéki helyszín, csak azért álltam meg, mert ilyen még nem volt, ugye?
3: Igen, először tartjuk a hetedik konferenciát vidéken, hiszen fontosnak tartjuk, hogy ne csak Budapesten beszéljünk nagyon fontos digitalizációs vagy a rendezvényipar előtti problémákról. Hát ráadásul most tényleg restartról beszélünk, hiszen új szakpolitikai gondolatok születnek, és újra rendeződik a rendezvényipar, hogyha belegondolunk az csak az elmúlt híradásokra, eléggé, úgyhogy szerintem lesz mit szakmailag megbeszélnünk.
2: Nézegettem a programot, hogy az MTÜ tervek is majd terítéken lesznek, AI az mindenek felett, és hát valamennyi szakpolitikai tájékoztatás is várható akkor ott.
3: Így van, sokan. Tompa Enikő parlamenti államtitkár már velünk tart, és remélhetőleg pár dolgot elárul. Többen vannak még bizonytalan fázisba, úgyhogy őket nem árulnám el. Egyébként mindenekelőtt fontosnak tartom elmondani, hogy úgy igazítottuk egyébként ezt a debreceni lokációt, hogy egyébként egy kényelmes vonat, budapesti, egeri, miskolci vonatkapcsolatot ki lehet nézni.
2: Megbízható kényelmes
3: így van, kapcsolat. Így van, és úgy egyébként, tehát végig van játszva az, hogy pont úgy kezdjük 10:30-kor a konferenciát, hogy kényelmesen ezekből a nagyobb városokból el lehessen vonatkapcsolattal akár érni oda. Egyébként ott akár nagyobb parkolási lehetőség is található, és a vége is a konferenciának, ez az 5 óra, ugyancsak adott vonatokhoz illeszkedik, melyeket egyébként a honlapon is közzéteszünk, úgyhogy próbáljuk az odajutást minél jobban megkönnyíteni, és hát elsősorban ennek az országunk második legnagyobb városának a diákjaira és rendezvényiparos szakembereire ugyancsak számítunk.
2: Azt nem is mondtuk, hogy egy Lovarda Kulturális és Konferencia Központ lesz a helyszín, csak a Debrecen.
3: Igen, mondtam. Amit már egyébként átvarázsolunk egy teljesen más létesítménye, úgyhogy ha debreceni vagy, mindenképp gyere és nézd meg, mert olyannak fogod látni a Lovardát, mint amilyennek még soha.
2: Ami nekem nagyon tetszett, kemény a program, tehát azért észnél kell majd lenni, jókor kell jó helyen lenni. Okosabb rendezvények lesz egy ilyen, és azt néztem magam.
3: Igen. Cloud szolgáltatásokról beszélünk például, hiszen itt vannak már olyan megoldások, melyek a rendezvényesek életét is megkönnyítik, az AI felhasználása. Itt ugye például nagyon érdekes, hogy egy Budapest Parknál már például az AI az, ami befogadja az előadó riderét, összeveti az ottani készlettel, és már egy, nem akarom bemondani, milyen megrendelési linket generál neked egy adott bolthoz, amit csak meg kell nézned, és ha valami nincs meg, akkor előkészítés csak rá kell nyomnod. Tehát, hogy ez egy olyan adminisztratív teher, amitől elég gyorsan meg lehet szabadulni ezen eszközök segítségével.
2: Applikációs újdonságok, azt is figyeltem, az is sok rendezvényest érdekelhet nyilván.
3: Így van, többféle applikáció is segíti a hirdetését a rendezvényeinknek, sőt, leveszi azt a terhet a vállunkról, hogyha a rendezvényünket jól megszerveztük, ugye annó még a üzemeltes egy jól használható honlapot, és ugye bejött az, hogy jó applikációt, ezek már olyan informatikai terhek és programozási nyuanszok, amik nem biztos, hogy beleférnek egy rendezvényes időbe, és erre kínálunk olyan klassz megoldásokat, amelyeket helyettünk karban tartanak, stb. Egyébként még nem szerepel nyilvánosan, úgy néz ki, hogy az NKA új terveiről is értesülhetünk, hiszen abban is átrendezünk rendeződés várható, sőt, lehet, hogy egyébként a Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség híreit is meghallgathatjuk, úgyhogy a nagyobb államhoz kapcsolódó szereplők legalábbis mostani álláspontjait megismerhetjük, sőt, igazából azt, amit már a szakmában nagyon sokan látunk, hogy mekkora nyitottság van az egyeztetésre, erről is értesülhet az, aki esetleg még nincsen valamilyen egyeztetési körben.
2: Igen, az ágazati trendek, ugye a szakpolitikát azt értem, ágazati trendek, tapasztalatok, a tavalyi év tapasztalat, vagy az idei év tapasztalatai, és ez megint izgalmas, ezt kiírtam magamnak, a fesztivál, mire költött a gyereked, ugye?
3: Így
2: ez,
3: van.
2: Ez nagyon klassz történet, ráadásul azért, mert tudom a művészetekből, hogy az jól sikerült, nagyon jól sikerült, erről beszéltünk a stúdióban, de nagyon sok fesztivál nem sikerült jól, és az is sok szervező mondja el, hogy ma már nem lehet úgy egy fiatalt, egy gyereket úgy oda kötni egy hétre, mint ahogy az régebben volt. Nem. És a költésüket is valamilyen
3: így
2: módon
3: van.
2: Figyelni kell.
3: Ugye
2: kell.
3: A Művészetek Völgye Fesztivál sosem építette be a bevételi forrásába annyira vaskosan, sőt, szinte egyáltalán nem, az alkoholos profitot. Mm. És azok a fesztiválok kerültek nagyon nagy bajba, amelyeknél mondjuk ez egy jelentős százaléka, vagy fontos bevételi forrása volt.
2: De érdekes, de jó, hogy ezt meg felvetettem, mert a mai generáció nem iszik annyit, meg nem úgy iszik.
3: Igen, viszont egyébként például alkoholmentes koktélt szívesen isznak, macsalattét és egyéb különlegességeket, és ugye a Művészetek Völgye az mindig is a gasztro különlegességekről is szólt. Szóval úgymond mi pont egy hullámról lemaradtunk ugyan, hiszen abban az időszakban, amikor az alkoholos profitból lehetett nagyon sokat kasszálni, mi abból lemaradtunk, viszont mi
2: nem élitek meg ezt most
3: önkéntesen, meg valahogy föl is ültünk már előtte arra a hullámra, hogy nálunk ugye az sok különleges gasztroélmény egyébként is megjelent, és pont most e felé mozdult a trend. Ki tudja, lehet, hogy lesz valami következő hullám, amit megint csak kihagyunk, és ezért is fontos ennyire beszélni ezek, hogy picit azért a jó tapasztalatokat is megosszuk, illetve egymást figyelmeztessük, hogyha valamit megfigyelünk változásként. Látszik az is egyébként, és fog erről ott Horváth Ádám, aki több rendezvénynél, meg nagyobb létesítménynél foglalkozik kéteringe beszélni arról, hogy egyébként étkezési szokásokban is azért nagy változások vannak, sőt azt is a mörcsökkel foglalkozó kolléganő, Tóth Barbi fogja mesélni, hogy egyébként ott is, tehát a polópulcsiból mennyire léptünk át a teljesen különleges és agyament termékekre, sőt árban is máshol tartunk. Úgyhogy a Mire költ a gyereket szerintem egy iszonyatosan izgalmas szakmai panel, ami ráadásul érthető azoknak is, akik esetleg nem ennyire szakbarbárok, vagy vannak benne a mi szakmánkban.
2: Gyereke, sokaknak van, igen, aki egyébként nem ebben a szakmában tevékenykedik. Melyiket nem mondtam, még volt még egy nagyon jó, a szponzoráció. Na, az is egy nagyon fontos kérdés. Pont most egy zenész panaszkodott itt, hogy most már egy nagyon jó nevű könnyű zenész, hogy ez már nem úgy van, mint 5-10 éve, vagy akár 1-2 éve, hogy csak úgy leakasztok egy-két szponzort, ahol egészen másképp működnek. Ezek a fesztiválok, rendezvények is nyilván, ez a te asztalod megint.
3: Így van, sőt, itt ráadásul fogunk egy helyi kontextusról beszélni, hiszen azt is látjuk, hogy a szponzoroknál áthelyeződött a hangsúly a gigacégektől a KKV szektorra, illetve azokra a magyar kötődésű vállalkozások, ahol most ilyen best practice-eket hallgathatunk végig, hogy hogyan tudod őt motiváltá tenni a rendezvényed irányába, és kiket érdemes megkeresni, és milyen üzenettel. Hiszen most már egy vállalati együttműködés, nem pusztán a itt a pénzem és a rollapom.
2: Nekem meg te vagy
3: üzenet,
2: a kedvenc énekesem.
3: Így van, igen. Hanem főleg az ESG világában, az S a társadalmi lábon belül nagyon sok izgalmas együttműködésről is szól, csapatépítő, érzékenyítő programról, és employer blendingről, és egyéb olyan érdekes megoldásról, amiről ugyancsak egyébként lehet egymást értesíteni. Fontos egyébként azt elmondani, hogy itt ugye a sport, az üzlet és a kulturális rendezvényszervezők gyűlnek össze, és bár azt lehetne mondani, hogy valahol versenytársak is vagyunk, viszont ez egy nagyon összetartó szektor, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarország egyébként ott legyen a régió, illetve az európai térképen, mint egy erős rendezvényes háb. Már most nagyon sokszor mondják azt, akár nemzetközi rendezvények, amikor helyet keresnek, hogy most már elterjedt az, hogy itt jó szakemberek vannak, és Az a fantasztikus, hogy ezért a pozitív hírértékért tényleg összeáll a szakma, és inkább edukáljuk egymást is, illetve értesítjük új trendekről, mint hogy egyébként tényleg csak versenytársakként.
2: Jó, meg hát az egy-egy helyszín, vagy egy-egy szakember, az akár üzleti, akár sport, akár kultúrás rendezvény, ott ugyanúgy megtalálhatja a számítását. És jó, hogy ezt mondod a sportot, mert ez nagyon fontos. Egyre több ilyen sportrendezvény van, és, és nagyon komoly pénzeket mozgatnak meg ezek a kerékpárversenyek, meg futóversenyek, bár én, mint autós, ezeknek nem feltétlenül ülök a rakparton, de ez egy zárójeles megjegyzés. De ezekről a nagy sporteseményekről is majd ott lesz egy kerekasztal, vagy egy panel. Ugye?
3: Így van, hiszen egyébként akkor elárulok egy olyat, hogy csak jövőre tartunk 4 világbajnokságot Budapesten, és nagyon sok létesítmény van vidéken is, és ezeknek a kihasználhatóságáról, illetve egyéb bent lévő, csőben lévő pályázatokról, gondolatokról fognak egyeztetni ugye Budapest Turisztikai Igazgatóságtól, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, illetve ugye a Fallabda Szövetsége elnökét is láthatjuk itt, aki történetesen a férjem.
2: Én már éreztem, mikor nem tudtam, de mikor már mosolyogtál, akkor kitaláltam.
3: Igen, Péter, tehát, igen. Hogy egy tisztán sportszakmai beszélgetésről beszélünk, illetve én azért azt is várom ettől a beszélgetéstől, hogy arról is ellamentáljunk, hogy egyébként mégis azok a számok, amiket mondjuk akár egy atletikai után most egy újságcikkben olvashatunk, az mennyire igazából egy ablakon kidobott pénz, vagy mik azok a hatástanulmányok, amelyek alátámasztják egy-egy ilyen sportrendezvény pályázati szakaszát, és mi az a kézzelfogható pénzügyi haszon, mert nyilván nagyon klassz szurkolni, de hogy itt azért nagyon fontos azt is látni, hogy amikor egy cikkben megjelenik egy-egy milliárdos nagyságrendű költés, hogy láttassuk azt akár az újságírókon keresztül is megértessük, hogy egyébként itt megvan a pozitív bevételi oldal is, hiszen hál' Istennek nem csak amiatt csináljuk ezeket, hogy legyen egy jó buli itthon is.
2: Igen, és az nagyon jó, mikor a hírekből utána 2-3 hét múlva, egy hónap múlva ott vannak a milliárdok, meg hogy hány ezeren voltak, meg hogy mekkora költés volt. De ezt megmutatni, a számítás alapját adatokkal alátámasztani, az is egy jó dolog lenne, mert ez aztán türelmet ad nekem a rakparton utána, hogy
3: igen, engedjem
2: a futókat.
3: Igen, hogyha utána azt látod, hogy ebből utána a rakpart útfelülete felújításra kerül, ne adj Isten, egy alagút kialakul, aminek a tetején fognak futni, miközben te ugyanúgy autózhatsz, vagy bármi.
2: Ezt én már nem tudom, hogy megérem-e, de
3: infrastruktúrális fejlesztés történik meg belőle, vagy egy iskolai fantasztikus oktatási program. Szóval ezeket jó láttatni és átbeszélni szakmailag is. Ugye nyilván egy üzleti rendezvénynél és nagyobb üzleti rendezvénynél sokszor van állami támogatás, de általában, illetve itt ezeknél a döntéseknél mindig ott van a várt bevételi rész, és ezt is fontos lenne látni. Ugyanúgy kulturális eseménynél is van egy bekerülési költség, most is ugye hallunk mindenféle állami támogatásról. Nyilván ott nagyon sokszor olyan pozitív társadalmi hatás van mellette, amit ugyancsak egyébként most már ilyen impact felmérésekkel és kutatásokkal próbálnak vizualizálni számokban,
2: de nem
3: is, forintosítható,
2: de nehezebb. És nyilván, vagy nem lehet eurókra fordítani. Jó, a nagy jegybevétel se lesz, akkor nézem, ugye, mert ingyenes a rendezvény.
3: Így van, ez egy szakmai rendezvény számunkra, és több kisebb támogatóval is működik, meg pályázunk mindenfelé.
2: De a részvétel ingyenes, de regisztrálni szükséges.
3: Regisztrálni szükséges, az ugye nekünk is támpontot ad, és egyébként tényleg érdemes nézni a hozzá illeszthető vonatokat, gyakorlatilag nagyon könnyedén lehet elérni egyébként egy 2 óra alatt ezt a desztinációt, akár Budapestről, Eger, Miskolcról, meg sokkal gyorsabban, jó kis kávészünetek, húsmentes catering opciók várnak minket, megkóstolják, pótolásra. Egyébként a fenntarthatóságról is fogunk beszélni, a különböző fenntartható eszközök használatáról rendezvényeknél, úgyhogy szerintem az is egy nagyon érdekes megoldás. Hát nézd, igazából rendezvényes karbonlábnyomszámításnál a legnagyobbat egyébként az autóval érkező vendégek. Igen, de mondjuk, hogy pont ezért most már tizedszerre is
2: elmondom,
3: vonattal kell jönni. Igazából az okozza, a második legnagyobb az a catering. A cateringnek a legnagyobb részét viszont a hús használat adja.
2: Hát azt gondoltam, hogy a csomagolás.
3: Nem, igazából. Igazából nem, mivel a tálalásnál szerintem pont az ilyen konferenciák, szakmai egyeztetések hatására már mindenki ráállt az újrahasznosítható eszközökre, illetve a repoharakra, vagy a lebomló eszközökre. Ez azért egy nagyon alacsony számot okozott, viszont a hús az, és ha belegondolunk, konferenciáknál van legtöbbször az, hogy mennyi maradék van, kell

0: Mi most adott mikro saját esetünkben megoldjuk az ételmaradék felhasználását, viszont azt szeretnénk bemutatni pont ezekkel a húsmentes konferenciás ételopciókkal is, hogy egyébként nem csak a rántott sajt létezik, mint vega opció, és
1: van élet a rántott sajton.
0: Fantasztikus hamburgert is ehetünk olyan csicseri borsóból, amit utána nem is tudjuk megállapítani, hogy ez hús volt.
1: Na jó, igen, és tudom vonattal Debrecen, Lovarda kultúrás
0: konferencia. És utána egy pezsgős fogadással is várjuk, egy jó kis zenével egyébként a lezárásra a többieket. Ettől függően az előbbi vagy a későbbi vonatot tudják elérni. Október 13-án.
1: Kedden, Oszkó Jakab Natália, Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratórium elnök. Restart, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Kedves hallgatók, ez volt a mai Monitor délután extra. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Továbbra is jó rádiózást, köszönöm szépen a figyelmet, Érczfalvi Andrást hallották.
3: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több száz millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin Szendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több százmillió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig itt a Trend FM-en Herbolyt Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Új évad, és az újrakezdés, az indulás mindig kiváló alkalmat teremt arra, hogy az ember beszéljen arról, amit csinál, vagy amit tervez, vagy amit szeretne, hogy megvalósuljon. Mi az új évad felütése, ha van egyáltalán ilyen a Nemzeti Filharmonikusoknál?
2: Hát nem tudom, hogy mennyire számít felütésnek, de minden esetre hagyományosan mindig Bartók halálának előestéjén tartjuk szeptemberben a nyitókoncertünket, ez idén is pontosan így lesz. Most viszont elég speciális műsorral fogunk kezdeni.
1: Ez ugye szeptember 25-e 19 óra 30 perc műpa.
2: Így van. Nem tudtam, hogy ezt szabad-e mondani, de akkor szabad ez.
1: Hát én elmondtam, nem tudom, hogy szabad-e vagy nem, de elmondtam.
2: De most minden esetre elhangzott, köszönöm szépen. És valóban ez mindig egy izgalmas dolog belecsapni egy új évadba, de ez most azért is lesz különleges, mert természetesen játszunk Bartókot, minden évadnyitón játszunk Bartókot, ez egy nagyon régi hagyomány a Nemzeti Filharmonikusoknak, még Kocsis Zoltán honosította meg, egyébként a dátum is az ő nevéhez fűződik, ő találta ezt ki, és idén is lesz természetesen Bartók, de fogunk játszani Kósa György művet, ami egy ismeretlen dolog, a 7. szimfóniáját, ami a Mohács alcímet is viseli, és Sugár Rezső darabot is fogunk játszani, ami szintén nagyon érdekes, aminek a címe az, hogy Hunyadi, és az alcíme az, hogy Hősiének. Abszolút bevallottan tulajdonképpen ez az 56-os eseményekre reagálva készült ez a mű is.
1: Ja, Mohács szimfónia az ős bemutató, de Sugár Rezső Hunyadia az nem.
2: Tehát az nem, itt a...
1: És mekkora kockázat egy ilyen évadnyitő koncerten egy ős bemutatót műsorra tűzni? Nem tudom, hogy van-e ebbe kockázat, mennyire ismert a mű, mennyire ismerik a hallgatók, a zenészek?
2: A zenészek sem nagyon ismerik, tehát nagyon, nagyon whitefülűnek és nagyon-nagyon a témában jártasnak kell valakinek ahhoz lenni, hogy ezekről a művekről legyen valamilyen képe, vagy információja, vagy elképzelése. Ilyen értelemben nagyon kockázatos. Hogyha a történet arról szólna, hogy akkor nagyon sok jegyet el lehet gyorsan adni, és meg lehet gazdagodni idézőjelbe természetesen ezeknek a műveknek az előadásában, akkor válaszom azért, hogy természetesen nem, ez ki van zárva. De közben ez nagyon a magyar 20. század, és nagyon magyar zene a Sugár is és a Kósa is, és egyébként az ő személyes sorsukban, most főleg Kósára gondolok, azért nagyon benne van a 20. századi történelem, és holokauszt, és meg mi egymás. És ezekben a zenékben is nagyon benne van a magyar történelem, tehát ez dolgunk. Magyarán kockázat vagy nem kockázat, ezt vállalnunk kell, és időnként színpadra kell vinni, és be kell mutatni ilyen műveket. Akkor is, hogyha mindenki furcsája, és azon gondolkozik, hogy ez milyen lehet, és hát eleve már kicsit egy ilyen kortárzene már majdnem, és akkor a kortárzene az tud riasztó is lenni. Miközben nem kéne, hogy az legyen, mert ezek nagyon izgalmas, érdekes művek, 50-es években született műről is van szó, tehát, hogy ezeket érdemes meghallgatni, érdemes kicsit olyan füllel hallgatni, hogy ez nem ma íródott, de ez nem is a bécsi klasszika világa. Tehát ilyenkor az, aki eljön hozzánk, a közönségünk nem egy előre gyártott, kompakt, instant élményt fog kapni, hanem valami olyasmit, amin nekünk gondolkodnia kell, amit végig kell hallgatnia, valami ilyesmiről van szó, és ha meg ilyet csinálunk, akkor kockázat, nem kockázat, de az pedig jó dolog.
1: 1957-ben született a mű, mi most abban a helyzetben vagyunk, hogy a Mohácsi csata 400. évfordulóját ünnepeljük, és olyan szempontból talán érdekes a párhuzam, hogy az is egy nemzet tragédia, 56 is egy nemzettragédia, és ha jól tudom, ez 57-ben született mű valamennyire azért a Mohácson keresztül vissza tekint 56-ra.
2: Igen, a nemzet tragédiák, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt jól mondani.
1: Volt néhány sajnos,
2: igen. És valóban erről van. Szóval ettől is elgondolkodható az egész történet.
1: De vannak más évfordulók, vannak vidámabb évfordulók, vagy szomorúságukban is vidámabb évfordulók. Két 10-es évfordulót vennék előre. Az egyik Kocsis Zoltán halálának a 10. évfordulója, ugye ő a magyar klasszikus zeneművészet egyik legnagyobb alakja, ráadásul elődje volt ebben a pozícióban. Ő rá hogyan emlékeznek? Igen, nem pont ebben a pozícióban.
2: Igen, Kocsis Zoltán 20 éven át volt a Nemzeti Filharmonikusoknak a főzeneigazgatója, és valóban az ő elvesztése, ami 10 évvel ezelőtt történt, november 6-án, az egy nagyon jelentős, hogy is mondjam, gyomros, ha szabad ezt a kifejezést használni a magyar komoly zenei életnek. Hiszen Kocsis Zoltán egy abszolút géniusz volt, elképesztő tudás volt a fejébe, hihetetlenül gyorsan tanult, villámgyors felfogó képessége volt. Egy egészen, azt szokták mondani ilyenkor, hogy ez nagyjából 150 évente születik egy ilyen géniusz, és 10 éve nincsen velünk valóban. Tehát ez ilyen értelemben egy szomorú évforduló. A célzásnak a második fele az az lehetett, hogy ebben az évadban, majd 27-ben lesz 10 éve, hogy én is itt dolgozom a Nemzeti Filharmonikusoknál.
1: Előbb megbízott főigazgatóként, aztán pedig főigazgatóként.
2: Így van, és én azt szoktam mondani, hogy én viszont aktatológató vagyok, én ilyen irodai ember vagyok. Mert tényleg tulajdonképpen az adminisztrációs vezető vagyok, szemben mondjuk egy művészemberrel, aki olyan igazi művészember, mint Kocsis Zoltán, ő pedig egy szakmai irányító volt.
1: Most volt egy elég komoly vita az ő személye kapcsán, én egyébként megmondom őszintén érdeklődéssel olvastam, mert emlékszem, hogy szüleim, akik maguk is zenefogyasztók voltak, én is ezáltal, mennyire meg voltak győződve Kocsis Zoltán zsenialitásáról. Tehát az, amit ő most itt említett, az emlékszem, hogy amikor ő fiatalként megjelent, és én gyerek voltam, akkor, hogy a zenehallgató körökben ő egy átütő erejű jelenség volt. Ugye előbb a zongoraművészete miatt, utána pedig a karmesteri szerepe miatt, és hogy ezt hogy lehet elfelejteni, hogy vannak zsenik? És hát a zseniknek biztos vannak hátrányaik is, de hát vitathatatlan előnyei is vannak.
2: Igazából a helyzet az, hogy tényleg egy különleges emberről beszélünk. Valószínűleg az is lehet, hogy ez valami hiba, vagy jó ég tudja, hogy történik ez meg, de hogy egy olyan embert kell elképzelni, akinek, ahogy az előbb említ, villámgyors felfogó képessége van. Olyan agya van, amit egyszer látott, hallott, azt egyrészt elraktározta. Ez még nem olyan nagy dolog, viszont minden információt mindennel össze tudott kötni. Tehát egy egészen különleges intellektus, miközben, és remélem, hogy ezzel nem bántok meg semmit, hogy nagyon egyszerű körülmények között született. Tehát az ő szülei nem voltak neves zenészek vagy tudósok, nagyon, nagyon egyszerű kétkezi emberek voltak, és ez nincs is semmi gond. De hogy ő ilyen értelemben gondolna az ember, nem otthonról hozta, ő nem egy könyvtárszobában játszott kiskorában. És ráadásul szerintem neki nagyon nehéz lehetett az életében azzal megküzdeni, hogy ebből következik, vagy a korábbiakból következik, hogy mindenki, aki körülötte volt, az egy lassabb észjárású ember volt. És egy picit kevesebbet tudott, vagy inkább sokkal kevesebbet tudott, akár zenéről, de nem csak zenéről, hanem nagyon sok minden másról. És amikor egy ilyen intellektusú ember, aki nagyon gyorsan átlát dolgokat, tényleg szinte mindenkinél mindent jobban tud, akkor előfordulhat, hogy egy kicsit türelmetlenebb tud lenni, mert közben meg a zene iránt borzasztó elkötelezett volt. Hozzáteszem rögtön, hogy ez a türelmetlenség, és senkinek ne szabaduljon el a fantáziája. Ez azt jelenti, hogy ő tudta, hogy tudja, hogy mit akar elvezényelni. Ő pontosan tudta, hogy mit zongorázik, amikor...
1: És meghallotta is.
2: Na, ez pedig egy másik dolog, amit szintén, megmondom őszintén, hogy én sem azelőtt, sem azóta sem találkoztam senkivel, akinek meg ilyen hallása legyen. Tehát, hogy ilyen folyamatos, az egy dolog, hogy abszolút hallás, sokaknak van abszolút hallása, de hogy ilyen elképesztő módon meghalljon egy szimfonikus zenekar nagy tutiából, kihalljon olyan hangokat, amiket más nem. Tehát, hogy tényleg döbbenetes volt vele lenni és figyelni az ő munkáját. Úgyhogy ez egy nagy ajándék a sorstól szerintem, aki találkozott vele. Miközben tudjuk, hogy az ilyen zseniknek azért nagyon nagy személyiségük van, és az nagyon, nagyon nehéz időnként, hiszen nagyon-nagyon tudatosan építette a zenei környezetét.
1: Ugye erre az emlékkoncertre majd november 6-án a MIPA-ban kerül sor, Vashegyi György vezényletével, nagyon izgalmas, nagyon érdekes koncertnek tűnik, ahogy én elolvastam a programot, de gondolom, hogy erre aztán mindenki menni fog, tehát ennek olyan nagy hírverés nem kell.
2: Én is ezt gondolom. Eleve Brahms német requiemje, ami el fog hangzani, egy nagyon közönségbarát, vagy közönség által nagyon szeretett mű. Úgyhogy igen, szerintem sokan ott leszünk, és emlékezni fogunk, és én azt gondolom, hogy sikerülni fog majd megidézni Zolinak a szellemét is.
1: Egy kérdést engedje meg, itt viszonylag az elején Herbogy Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója vendégem, és már most ugye említettünk két koncertet. Egy ilyen együttesnek mennyire gond, mennyire előny, mennyire hátrány, hogy több helyszínen játszanak, mert itt azért mindenfele megfordulnak. Még a határon túli helyszíneket is mondhatnám, Kolozsvártól kezdve tovább sorolva a helyszíneket, de hát itt vannak koncertek, csak amiről most beszéltünk, a MIPA-ban, a Zeneakadémián, tudom, hogy van a Pesti Vígadóban, tudom, hogy van a Kocsis Zoltán teremben. Ez a sokszínűség jó vagy rossz?
2: Ez a sokszínűség nagyon sok feladatot jelent, és időnként sok nehézséget is jelent, de közben egy nagyon jó dolog. Az igazság az, hogy a termekhez mi tulajdonképpen többé-kevésbé műfajt is társítunk. Ugye az otthonunk a Művészetek Palotája, ott van a próbatermünk is, ott vannak az irodáink, tehát mindenünk ott történik, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar ott lakik.
1: Bocsánat, hogy közvágok, de ugye itt az akusztika az nagyon nem mellékes, gondolom, ezt tudja minden hallgató is, én is, pedig nem vagyok zeneértő, hogy itt azért egészen más karakterisztikájú termekről beszélünk.
2: Így van, és a Művészetek Palotája egy csodálatos terem, ami alkalmas arra, hogy nagy oratóriumokat, illetve nagyon nagy apparátus, mondjuk nagy romantikus műveket is be tudjunk ott mutatni. Kényelmes a színpad, elképesztően profi a hozzátartozó gépészet és a sok apróság, ezek a kis perifériák. Úgyhogy ezért szeretjük, és ezért szereti annyira oly sok más szimfonikus zenekar is rajtunk kívül, meg nem szimfonikus zenekarok is. Ráadásul a műpad otthon nekünk, és ezáltal van egy próbatermünk, amit pont Kocsis Zoltánról neveztünk el egy-két éve, ami pedig egy próbaterem, tehát egy műhely helyszín, tulajdonképpen a műhely munkahelyszíne. De ide a próbatermi vendégség keretében is meg szoktuk hívni a közönséget, és itt pedig pici kamara formációkban játszunk, mindig valamilyen tematikára fölépítve, és így lehetőség van a közönségünknek arra, hogy eljöjjön, és betekintsen abba a környezetbe, ahol a mindennapi, a szürke hétköznapok telnek, a mindennapi munka folyik. A Zeneakadémia borzasztó fontos helyszín, és nem csak azért, mert Kocsis Zoltán, aki a Zeneakadémiának tanára volt, összeköt bennünket, hanem azért is, mert természetesen a magyar komoly zene egy fellegváráról van szó. Az ottani akusztikai adottságok inkább a kisebb, mondjuk úgy, hogy a bécsi klasszikus repertoárnak kedvez. A Pesti Vígadó pedig egy Jolly Joker tud lenni, mert ott kétféleképpen is fölrakható a színpad hosszanti és a rövidebbik oldal irányába is. Ott pedig sokat kísérletezünk, ott játszunk például kortárs zenét is, vagy 20. századi magyar zenét is, és még annyi minden, tehát az tényleg egy nagyon jól variálható tér.
1: Egyébként a közönség az mindegyik termet ugyanúgy kedveli, vagy lehet látni esetleg úgymond szimpátia tüntetést abban, hogy azért egy helyen, egy helyszínen nagyobb az érdeklődés egy-egy darab iránt?
2: Én úgy érzem, hogy elsősorban a műsor dönti ezt el, És természetesen a színpadon állók is, tehát vannak kedvenc karmesterek, kedvenc szólisták. Ez talán ez az, ami igazán fontos a közönségnek, és azt elfogadják, hogy mi a helyszín. Nyilván mi törekszünk arra, hogy szakmailag szinkronban legyen a műsor és a helyszín, és akkor elfogadják. Úgyhogy ezért én nem érzem, hogy valamit kevésbé szeretnének.
1: Ugye említettem már én is, de ön talán sokkal jobban tudja, hogy milyen vidéki és határon túli helyszíneken játszik a Nemzeti Filharmonikusok. Az idei évadban hol lépnek föl? Én említettem, hogy Kolozsvár, Szatmárnémetét, de gondolom, ez csak két kiemelt példa.
2: Így van, és ez azért két nagyon fontos helyszín, mert ez a határon túli magyarságnak szól, ahova időről időre elmegyünk és játszunk, mert ez is része annak, hogy mi egy nemzet vagyunk, és ezért helyes, hogyha a Nemzeti Filharmonikusok hol a kórussal, hol a zenekarral, hol mind a kettővel megjelenünk, és ott vagyunk. De természetesen külföldre is megyünk, Spanyolországban van tervezetünk, de még sok minden tervezési fázisban van, de azért Európa szerte indulunk.
1: És visszatérve még a helyszínekhez, a három nagy budapesti ikonikus helyszín, ugye említette a Műpát, a Pesti Vigadot és természetesen a Zeneakadémiát. Ezek a terek, ezek a termek, ezek milyenek nemzetközi viszonylatban? Tehát milyen akusztikájú, milyen kiszolgáló képességű rendezvényterek, zenei rendezvényterek ezek?
2: Egy picit eltöprengek a válaszon, mert nagyon nehéz csípőből erre valamit mondani, ugyanis a helyzet az, hogy az akusztika és az akusztikai környezet az egy borzasztó szubjektív dolog is tud lenni. Nagyon sok minden mérhető. Nagyszerű szakembereink vannak. De az, hogy ki egy terem melyik pontján, melyik műsorban mit hall, ez itt vannak különbségek. Tehát máshogy élek meg én egy akusztikát, és biztos végben egy másik zenész kollégám is, hogyha ugyanazt a koncertet ugyanazon a széken végighallgatja, akkor lehet, hogy ő neki is egy kicsit más akusztikai élménye lesz. Az biztos, hogy alapvetően a MIPA nem kérdés, hogy nemzetközi színvonalú, a Zeneakadémia, van, aki nagyon szereti az akusztikáját, van, aki kicsit óvatosabban fogalmaz ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy létezik-e olyan tökéletes akusztika. Megvan a sajátos akusztikája a Zeneakadémiának. Az kétségtelen, hogy mindezek a termek, amikről beszélünk, ezek egyébként megállják a helyüket nemzetközi összehasonlításban is. Arról nem beszél, hogy a Zeneakadémia azért mégiscsak a magyar zenészképzés temploma. Tehát én nem tudok ott úgy zenét hallgatni, hogy közben ez ne lenne jelen. Hogy hát ezen a színpadon ki mindenki járt már. Leonard Bernstein, most hirtelen mondok valamit, de hát napestig sorolhatnánk, hogy milyen elképesztő tehetségek voltak ott, játszottak ott, vezényeltek ott. Én ezt nem tudom kivonni ez alól. És
1: tehát van egy patinája.
2: Van egy patinája, miközben néhány éve megújult, tehát
1: hogy nagyon szép, igen, én is
2: profi voltam. Módon működik minden, és ez nagyszerű dolog, de ez nem vonható ki nekem, számomra. De lehet, hogy van akinek meg igen, de mindegyik teremnek, ahol megfordulunk, nagyszerű szolgáltatásai vannak. Bőven, e tekintetben én azt gondolom, hogy bőven utolértük Európát, sőt.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan, itt a NAV vendégében, a Trend FM-en Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok vezetője a vendégünk. Maradjanak velünk, jövünk vissza.
0: Hamarosan folytatódik a NAV vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik a nap vendége, Herbojdo Monkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, a vendégem itt a Trend FM-en. Én Mezei Dániel vagyok, és nagyon sok mindent érintettünk a beszélgetés első felében, azonban néhány témát még nem, ami megítélésem szerint érdekes lehet. Például az, hogy évad karakter, ezt így kimondja az ember, hogy egy társulatnak van évad karaktere, hogy mi az elképzelés, mi a vízió, amit szeretne megszólaltatni egy együttes. Létezik ilyen? És itt most erre az évre vonatkoztatva van ilyen a Nemzeti Filharmonikusok esetében?
2: Én azt hiszem, hogy abból a szempontból nincs, hogy nagyon sok mindent szeretnénk egy évadban megmutatni, és nekünk is számos bérletsorozatunk van, és minden bérletsorozatnak megvan a saját karaktere. De ez nem az évad karaktere igazából. Tehát ahhoz nagyon határozott színeket mutatunk meg, de ezt nem korlátoznám le egy évadra. Tehát ilyen értelemben szerintem évad karakter nincs. Bérleteknek vannak karakterei.
1: De ha már szóba került az opera bérlet, ez mit akar?
2: Ez néhány éve vágtunk bele abba, hogy operákat mutassunk be. Tulajdonképpen talán az egyik vezér fonal, vagy az egyik ötletadó az, hogy Vashegyi György, főzeneigazgatónknak van egy nagyon jó partneri kapcsolata a Palacetto Brüsán kiadóval, és ő már hosszú évek óta vesz föl ennek a kiadónak operákat, francia romantikus operákat. Olyan operákról van szó, amelyekből érdekes módon rengeteg van, minőségi zenék, és szinte feltáratlanok. Tehát most szedik elő a kottákat, partitúrákat, és derül ki, hogy ez egy hallatlanul gazdag és nagyon termékeny időszaka volt a francia opera játszásnak, de ezeket az operákat nem játsszák. Olyan sok lett, hogy bemutatták őket egyszer, néhányszor eljátszották, és aztán egy-két száz év pihenés várt rájuk. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy bizonyos művek, bizonyos szerzők bizonyos korokban nem tudnak érvényesülni, máskor viszont meg tudnának esetleg. Tehát itt ez egy kicsit a keresletkínálat tematikája, vagy terepe. Visszatérve az operákhoz, ezeket az operákat, ezeket mi is bemutattunk, ebből néhányat, és lemezre is veszünk. Most már mondhatom az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy igen jelentős sikerrel, tehát a külföldi szaksajtó bozosan melegen fogadja ezeket, és mindenféle díjakat tudunk ezzel nyerni, és ez egy különleges együttműködés a kiadóval. Franciaországból kapjuk, hogy így mondjam, a szólistákat, akik valóban világszínvonalúak, és aztán a végén lesz ebből egy lemez formájában egy valóban világszínvonalú termék. Tehát, hogy ez volt az egyik vezérfonal, a másik vezérfonal pedig az volt, hogy Magyarországon van egy-két, hogy fogalmazok úgy, hogy jó barátunk, akik operakarmesterek is. Ilyen például Ricardo Frizza, aki ebben az évadban is fog majd jönni hozzánk, de Montanárót is emlegethetném, akit a közönség nagyon szeret, évek óta jár hozzánk, és ő is majd lesz az évadban, bár most kivételesen nem operát vezényel, de most nem akarok erre elkanyarodni, szóval a lényeg az, hogy van igény az operajátszásra, még úgy is, hogy mi nem szcenírozott formában viszünk színre operákat, hanem koncertszerűen adjuk elő. És ebben az évadban két francia romantikus opera lesz, majd Silvernek a Csipke rózsikája és Hannak a La Carmelite című operája, de azoknak, akik pedig szeretik, ha olyan operát hallgatnak, amit már ismernek, az ő számukra pedig Mozart Don Giovanniát kínáljuk egy szintén olasz karmesterrel, Giancarlo Andrettával, és Bellini normája is lesz majd az előbb említett Ricardo Frizzával, na hát ez az igazi olasz belkántó. Úgyhogy próbáljuk a közönséget úgy behúzni az újdonságokra, vagy a számukra ismeretlen francia operákra, hogy közben nagyon ismerteket is bemutatunk, és ezt most már jó pár éve csináljuk, és a közönség nagyon szereti, tehát nagyon szívesen jönnek.
1: Ez lett volna a kérdésem, hogy koncertszerű előadáson operát hallgatni, azért ez egy hát ha nem is novum, de egy másfajta megközelítés, hogy például azok, akik az operát önmagában kedvelik és szeretik, azok hajlandóak beülni ilyen előadásokra?
2: Boldogan jönnek. A helyzet az, hogy az opera a világ egyik legkomplexebb művészeti ága, de éppen ezért, mert nagyon sok mindenre kell figyelni, nem csak befogadóként, nézőként, hanem színrevívőként is, egy tervezőnek, egy rendezőnek, a díszlet van, nyelmez van, nagyon sok minden történik,
1: balett,
2: igen. És éppen ezért nem tud mindenre annyi energia és fókuszált figyelem jutni. Miközben ezek az operák mesterművek, csodálatos dolgok vannak, szinte minden ütemben történik valami érdekesség. Most akár Don Giovanniról vagy a Normáról beszélünk. Tele vannak zenei finomságokkal, ezernyi árnyalat és érzelem jelenik meg, és éppen ezért egy koncertszerű előadás is tökéletesen élvezhető, sőt, egy csomó mindent meg lehet hallani, amit az ember lehet, hogy egy szcenírozott opera előadáson nem vesz észre. Én jártam így, annak ellenére, hogy én magam is játszottam már operában nagy bőgősként, tehát, hogy ez nem idegen tőlem a dolog, de közönségként voltam itt koncertszerű előadáson, sokkal inkább észrevettem, mint hogyha az operaházban néztem volna meg, vagy néztem meg korábban ugyanazt a darabot.
1: Jó, és ezt a programot hallgatva, hogy így felsorolta a darabokat, azért van köztük kevés ismert, vagy nem annyira slágerszerű, ha lehet így fogalmazni. Egy zenésznek, a Nemzeti Filharmonikusoknál, bárkinek, aki itt dolgozik azért, hogy ezek az előadások sikeresek legyenek, mikor kell elkezdeni foglalkozni egy ilyen művel? Tehát mikor találkozik először azzal, amit majd ősztől játszani fog mondjuk az opera előadásokban? Mert azért ez egy nagyobb munka, egy új darab. Hát beszéltünk arról, hogy ugye Kósa György Mohács szimfónia ősbemutató lesz, az is egy ilyen helyzet, hogy gondolom a zenészek 90%-a nem is találkozott még vele, most pedig színre kell vinni. Hol kezdődik ez a folyamat? Ez engem úgy érdekel, nem vagyok zenész.
2: Az igazság az, hogy bármilyen furcsának tűnhet a dolog, nem kell a koncert vagy az előadás előtt a nagyon sokkal találkoznia annak a zenésznek, aki ezt eljátsza. Tehát nem feltétlenül kell hónapokkal előtte. Vannak olyan művek, amiket persze
1: mert hogy pont tud azért kottát olvasni.
2: Egyrészt igen, viszont maga a folyamat az viszont valóban nagyon hosszú, és legalább azt gondolom, hogy bizonyos esetekben legalább egy évvel előtte elkezdődik. Tehát a legfontosabb az, hogy először is legyen egy kész zenei anyag. Kortárs műveknél ez nem mindig áll időben rendelkezésre, mert a szerzők meg tudnak csúszni. Utána nagyon fontos, hogy nagyon jól elkészített kotta anyag legyen az adott műből. És ezt követően nálunk vannak olyan munkatársak, akik azzal is foglalkoznak, hogy például a vonósok számára bevonásozzák a darabot. Ez azt jelenti, hogy a koncertmesternek kell először látnia a
1: erről saját stílusát. Erről még én is hallottam.
2: Igen, én azt hittem, hogy ezt csak nagyon belső zenészkörök tudják, de nagyon örülök neki, hogyha ez egyébként.
1: Hát a nővérem hegedült komolyabban, és hogy emlékszem, hogy volt ilyen, amikor a kezében volt egy ilyen kotta, vagy nem tudom, hogy mondják.
2: Igen, és ez nagyon fontos, tehát, hogy az nagyon alapos előkészítés az perdöntő tud lenni. Tehát amikor találkozik vele az adott kollega, mindenki tudja magáról, hogy milyen gyorsan tanul, hogy mi okoz neki nehézséget. Nem minden zenésznek mindig ugyanaz okoz nehézséget. Tehát különböző gyakorlási igények is vannak, ezért fontos az egyéni felkészülés. És a Nemzeti Filharmonikusok művészei tulajdonképpen mind ilyenek, hogy pontosan tudják magukról, és mindig egy egyénileg történő felkészülés követően ül be az első próbára. Az első próbán már nem a kotta bogarászása történik, ott már egy kész zenei anyag, ami kézben van, fülben van, és ott már csak a karmesternek kell csak a művészettel foglalkoznia.
1: Tehát az olvasó próba egyénileg zajlik, hogy színházi hasonlattal élek, és utána viszont együtt van a gyakorlás.
2: Aha. Igen.
1: Érdekes, hogy különleges, ugye különleges világ eleve a zene világa, én úgy gondolom, és ezért is érdemes elmenni komolyabb előadásokra, darabokra, mert az ember egy teljesen másfajta világot lát, megközelítést lát. Azon, hogyha a bérletekre visszatérünk, kaptam nagyon-nagyon komoly felkészítő anyagot, és innen is köszönöm a kedves kollégáknak. És így végigolvasva, ugye látszik, hogy itt van Kocsis bérlet, Ferencsik bérlet, Lukács bérlet, Pászti bérlet, mit hagyok, próbatermi vendégség. Szóval, hogy ezek mind-mind külön stílus, külön megközelítés, mit érdemes erről tudni, és kinek mit javasol.
2: Hú, de nehéz erre válaszolni.
1: Erre nehéz erre. Az utóbbi, végére, ezt az utóbbi kérdés visszaszívom. Mindent,
2: de... De valóban a bérlet struktúra az nagyon meghatározó egy szimfonikus zenekar és egy kórus életében. Nagyon sok mindent eldönt.
1: Igen, ezt nem hangsúlyoztuk, a kórust már pedig. Igen.
2: Pedig nagyon gyönyörű. Fontos saját bérlet sorozata, ez a bizonyos pászti bérlet, aminek a Pesti Vigadó ad otthont, és hát természetesen ez egy vokális alapú kórus alapú bérlet. Igen, nagyon nehéz, hogy kinek mit, igazából mindenkinek mindent. A Lukács bérlet az, ami egy kicsit kísérletezőbb, tehát ott kortárzenét társítunk, most Pongyolán fogalmazva, klasszikusokhoz, és így ezzel a speciális párosítással üzenünk a közönségnek, és megvan a saját közönségbázisa ennek a sorozatnak is, természetesen a kórus bérlet sorozatának is. Itt benne lehet az, hogy vajon kinek melyik a kedvesebb helyszín, amit már említettünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy számos olyan vevőnk van, ezt mutatják az adataink, hogy bár óriási piacelemzéseket nem csinálunk, de látjuk, hogy vannak, akik több bérletet is vásárolnak. Mm-hmm. Tehát szívesen jönnek az operákra, és nagyon szívesen veszem olyan kocsis bérletet, amiben azért megfordulnak nagyobb romantikus művek, és rengeteg minden más. Valahogy így tevődik ez a dolog össze, hogy korábban említettem, hogy sokféle szín jelenik meg, és érdemes mindegyikbe belekóstolni.
1: Hermann Domonkossal beszélgetek, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával, hát érdemes körülnézni, tehát hogyha az ember választani szeretne, és gondolom, hogy idén is sokan fogják választani ezt programnak többször az év folyamán. Azonban van egy olyan megközelítés, amely a klasszikus zenére vonatkozik úgy általában, hogy néha, amikor így ülök kocsiban, és kapcsolgatom a rádiót, és odakapcsolok olyan adóra, amely klasszikus zenét sugároz, akkor az ember ezt említettem talán, egy más világ, egy picit megnyugszik. És ez a mai világ, ami körülvesz bennünket, ez a hihetetlenül hangos, hihetetlenül informatív, mindenhol mindig valamivel belebotlik az ember, és nagyon sokan így is élnek, főleg a városokban. A klasszikus zene mennyire tud ebben nyugtató lakhatni, és mennyire találja meg a közönségét? Van-e ebbe változás, vagy pont ezért, mert ez így változik, az élet, ezért sokan fordulnak a zene irányába?
2: Jól érzékelhető a mindennapi életnek a stressze, illetve ennek a jelenléte a közönség, meg a társadalom soraiban. Azt látjuk, hogy talán kezdeném a fiatalokkal, a gyerekeknél. Arról számolnak be a tanárok, van kapcsolatunk tanárokkal, és arról számolnak be, hogy egyre nehezebben tudnak koncentrálni és nyugodtan ülni a gyerekek, mint hogyha ez évről évre romlana. Rengeteg információ zúdul rájuk, máshogy fejlődik a mai gyerekeknek az idegrendszere valószínűleg, mint mondjuk az én korosztályomnak fejlődött. És a felnőtt társadalomra is hatással van ez az elképesztő információ áradat. Nem véletlen, hogy szerintem kimegyünk az utcára, és akkor előbb-utóbb bele fogunk botlani egy jóga stúdióba, vagy teázóba, vagy valami ilyesmibe. Tehát ami picit lelassítja az embereket. És a komoly zene ebben nagyon jó társ. Nagyon sokan azért jönnek el, mint kiderült, mert én kaptam ilyen típusú visszajelzést. Általában hölgyek jutnak el arra a következtetésre, hogy el kell vinniük a párjukat is a koncertre, és komoly zenei koncertre akarnak menni, de utána mindenkire nagyon jó hatása, hogy ki kell kapcsolni a telefont. Be is mondja általában a műsorközlő, vagy egy hang, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat. És ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve jön körülbelül 40 perc, amikor nincsen telefon, nincsen internet, ott van a zene, nem kell gondolni róla semmit. A zene egy nagyon komplikált kódrendszer, és ezért nem szájbarágos. Nem közvetíti azt, hogy itt és most mindenki azonnal gondolkodjon úgy a világról, ahogy a szerző vagy az előadó akarja. Semmi ilyesmi nincsen, csak hallgatni kell, és ez nagyon sok ember azt a visszajelzést, hogy ez nagyon jót tesz neki. Ez például egy óriási különbség a között, hogyha az ember felvételről otthon hallgat zenét, vagy hogyha elmegy koncertre. És mondom, ismerek olyanokat, akik direkt ezért szeretnek koncertre elni, mert akkor biztos, hogy nem történik semmi. Akkor csak bent ül, ott van ő, meg a zene.
1: Én mondok még egy szempontot, önnek nem lesz meglepetés, a hallgatóknak pedig ajánlom, hogy én azt gondolom, hogy a zenét élőben hallgatni, még úgy is, hát ugye a nagy termékben ez nem valósul meg, hogy nincs hangosítás, hanem magában a zenét hallgatni, az egy teljesen más, és mostanában szinte szokatlan, hihetetlen élmény. Mert hogy elszoktunk attól, hogy valami természetes. De olyan szinten szoktunk el, ugye a kütyük miatt, a telefon miatt, a tévé miatt, a rádió miatt, a minden miatt, a reklámok miatt, hogy az, amikor valaki az emberről elkezd, hát ez főleg stúdió műfajban hegedülni, vagy csellózni ott közvetlenül vele szemben, az mellbevágó. Mert egyszerűen más. Más a hang. Valahogy mélyebbre megy egyébként. Nekem azt szoktam érezni, hogy még a hangosítás is rátesz egy plusz, vagy inkább elvesz egy pluszt, de egy gondolom a zenének van egy ilyen hatása, hogy ez a közvetlenség, és az, hogy ott szól akkor, és eredeti módon.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a szerencsére a korábban említett komoly zenei koncerttermekben nem igazán van hangosítás. Létezik olyan, hogyha egy olyan speciális darab, vagy olyan produkció van, amivel nem elég jól kompatibilis a teremnek a saját akusztikája. Esetleg van egy, akkor valami pici közbe avatkozik, egy kis segítség esetleg elképzelhető, de ez...
1: Meg ugye be van építve a hang, bocsánat, hogy belevágok, hogy be van építve a hang, és az nem működik, ez most magamat javítom akkor, mert attól, hogy ott be vannak lógatva a mikrofonok, ez nem jelenti azt, hogy van rá segítés.
2: Ez inkább felvételeket készülnek például a koncertjénkről, de nem hangosítás
1: az... De jó, megnyugodtam.
2: Az nincsen. Tehát az egy analóg dolog, és valóban az élő hangnak, még akkor is, hogyha az nem tökéletes akár, vagy lehet, hogy stúdió körülmények között ki lehet keverni sokkal tisztábbat. Hát nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni, de van jelentősége annak, hogy egy acélhúron, jobb esetben, régi zenénél bélhúron, begyantázott lószőr, ugye a vonósok esetében, mert a vonóban lószőr van, azon pedig gyanta van, ami a tapadást biztosítja, tehát, hogy a szőrön lévő apró kis miniatűr karmok, azok tudják rezgetni a húrt, és ez ott van és jelen van. Sőt, annak is nagyon nagy jelentősége van, hogy egy adott művész, ez lehet egy szólista, de lehet akár karmester is, hogyan lélegzik közben. Tehát ez is át tud ülni a közönségre, és egy különleges élményé tud válni, amikor egyrészt a csillagok állása is szerencsés, de azért ebben nagyobb szerepe van a felkészültségnek, a rutinnak és annyi minden másnak, a jó szervezésnek, a jó darabválasztásnak, a jó próba folyamatnak, de elég gyakran lehetünk annak tanulni, hogy például egy zenekar és egy karmester nagyon egy hullámhosszra tud kerülni. Főleg azok, akik gyakran járnak annak a zenekarnak a koncertjére, ezt meg tudják érezni. És akkor hirtelen ez az együtt lélegzéshez kialakul a közönséggel, és akkor szoktak úgy kijönni a koncertteremből a kollégák is, és a közönség is, hogy hú, itt most valami történt, amit nagyon nehéz szavakba önteni, hogy mi. De ez létre tud jönni.
1: Egy húron pendülnek.
2: Igen.
1: Egy divatosabb szó a flow élmény. Egyébként, hogy a közösségi médiát se temessük el, én most pont a napokban láttam egy egészen zseniális és nagyon egyszerű kis Reels videót azzal kapcsolatban, hogy kotta, tehát egy kottát mutattak, és a különböző lejjel

0: hát, hogy na mi ez, akkor hogy van ez? Tehát, hogy tulajdonképpen fiatalokat talán, én úgy gondolom, el lehet érni ezzel, hogy, hogy a természetesség az, az náluk is egyre inkább népszerű, és egyre nagyobb az igény rá, vagy legalábbis bízom benne. Bízhatok benne?
1: Szerintem egyrészt igen, másrészt van egy érdekes dolog. Én arra lettem figyelmes, hogy nagyjából olyan talán 2-3 évvel ezelőtt még más sem hallottam, mint hogy a társadalomnak majd nagyon sok informatikus, vagy bocsánat, programozóra lesz szüksége, nem, hogy a programozóra lesz, mert hogy rengeteg kell, meg kódolni kell, és minden számítógép irányít. És ma pedig ott tartunk, hogy nem, bocsa, mégse kell vissza az egész, mert hogy a mesterséges intelligencia majd megoldja ezeket a problémákat, és szerintem egy szülő most nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy vajon mit kéne, hogy a gyereke tanuljon ahhoz, hogy majd ha felnőtt lesz, akkor egyrészt hasznos tagja legyen a társadalomnak, másrészt hasznosnak érezze magát. És ebben például a zenetanulás szerintem hatalmas segítség tud lenni. Egy dolog, ez kicsit unalmas, mindenhol láttuk, hallottuk, meg ezernyi kutatás bizonyította, hogy a zenének a tanulása és művelése az, az mennyi készségre van nagyon jó hatással. A logikára, a mozgás koordinációra és még ezernyi dolog, hogy az agyban nagyon sok minden történik, amikor zenélünk. Használjuk a fülünket, használjuk a memóriánkat, használjuk az értelmünket, használjuk a koordinációs, motorikus képességeinket, és azt hiszem, hogy ha a fiatalok ezt tudják megtapasztalni, hogy ez micsoda, ez milyen érzéseket kelt, ez hogyan tud ez örömet okozni, tulajdonképpen bármilyen műfaja, akkor így, hát hogy mondjam ezzel a furcsa szó, hogy rá lehet csúszni erre a dologra. Nem akarok nagyon messzire menni, de a családomban vannak olyanok, akik nem zenészek. És hát így 50 után pár perccel kezdtek el elkezdeni zenélni, tanulni, hogy akkor most hogy is van ez a kotta, meg ez a gitár, ukulele, nem tud zongora, hogy vannak a hangok. És nagyon komoly örömet tudok, hogy látom, én nem erőltettem meg, én csak kisegítő vagyok ebben a kérdésben, de látom, hogy akkora örömet tud okozni felnőtt embereknek, az, hogy elkezdenek egy picit gitározni, lefogni egy akkordot, jaj, de jó, hogy van ez a ritmus, hogy épül föl ez logikailag, ennek most mitől kelt egy akkord olyan érzetet, amilyenért, a dur az miért fényes, a moll az miért lágy, és miért nagyon érzelmes. Ezek borzasztó érdekes dolgok, és én azért ajánlanám mindenkinek, hogyha így a nyilvánossághoz jutás lehetőségét megragadhatom, mert ez egy végtelen út, sosincs vége. Mindig lehet benne fejlődni, és mindig tud örömet okozni. És tényleg beláthatatlan, tehát, hogy a következő néhány száz évre, ha ezt elkezdjük csinálni, akkor el vagyunk látva feladattal, és jó érzés.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen ékes szólóan beszélhettünk a klasszikus zenéről, a zenéről egyáltalán. Herbold Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója volt a vendégem.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én Mezei Dániel vagyok, köszönöm, hogy hallgattak.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Automata mérőbója figyeli a velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer, a szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A 70 helyi Sás völgyben 6 méteres magasságból madár perspektívából szemlélhetjük az erdőt. A Dél-Dunántúl első fák között kacskaringózó tanösvénye felelhetetlen magasságokban mutatja be a lombkoronaszint jellegzetes élővilágát. A Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola megkerülhetetlen intézmény, ha a Dél-Dunántúli kisiskolások környezeti neveléséről ejtünk szót. A Pécstől mindössze 2 kilométerre található tanoda Kapocs ember és természet között, ahol a gyerekek szinte észrevétlenül tanulnak a mecseki élővilágról és az erdészek munkájáról a terepi foglalkozások keretében. Úgy ismerhetjük meg legjobban a lombkoronaszint lakóit, ha a bőrükbe bújunk. A madár megfigyelő toronyból induló 50 méter hosszú, 6 méter magas járószintű sétány természetesen fából készült. Andalgásunk során járjunk nyitott szemmel, és olvassuk el figyelmesen a kihelyezett tájékoztató táblákat. A tanösvény a terep emelkedésével 50 méter után talajszintre érkezik, ahol folytathatjuk a kalandozást. Ha a kisebbek is velünk vannak, ne hagyjuk ki a tanösvény mellett húzódó, odú és fészek tanodát sem. Egy újabb ékes példa arra, hogy a Mókus Suliban az élményen van a hangsúly. Az ingyenesen látogatható szabadtéri installációban a gyerekek bemászhatnak a felnagyított madárotthonokba.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének, olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre, az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció. Nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében, egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsökrajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen. És elsősorban swing, electro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
1: Trend Night.
3: Már is játszom az egyik kedvencünket a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban. Tango.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több százmillió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin-Szendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több százmillió köbméter víz hiányzik a mederből a sokévi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: home. Come on, baby, swim this way.
1: Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

ember még nagyjá is lehet. Ha csak csendben, de vízhangosan szeret. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttest Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer, a szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás. I got 'em jingling and jangling, jingling and jangling, jingling and jangling. I got 'em jingling and jangling, jingling and jangling, jingling and jangling. I got 'em jingling and jangling, jingling and jangling, jingling and jangling. I got 'em jingling.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttig zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszálgitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Nights.
1: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csúk, ha vágy elszáll? Mi a múlt,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

Nem hiszem el, hogy ezt...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként, performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en Mári Szűcs Gabi énekel.

arany hármat. Érted, jöttem a földre örökre, miattad megyek lassan szépen tönkre. Hello, hello, mindig itt vagyok veled, csak ölelj magadhoz és add a kezed. Ha szomorú vagy, gondolj rám, de csak akkor hívj, ha hiányzom igazán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,